Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: ma te mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: Országnak van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

Sumama Magésa vagyok, és a Rádió Café zenéit szeretem mindközül a legjobban, hibátlan. Köszi.

0: Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: 5 adónemet töröl el a kormány, csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Legyünk óvatosak az utakon. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások, és a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
1: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk. A legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sokfelé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
3: A 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok ünnepi évadához kapcsolódó színháztörténeti kiállítás nyílt Szegeden, a Regionális Összművészeti Központban. A Rök Palotában kétszintes kiállítás mesél az idén 95 éves jubileumát ünneplő, már a országos jelentőségű Szegedi Szabadtéri Játékok évtizedeiről. A kiállítás legfontosabb célkitűzése a szabadtéri élményszerű bemutatása, nem feltétlenül adatok felsorolása, sokkal inkább az emlékezetes pillanatoknak, a játékok hangulatának tárlat formájába öntött felidézése, jelentőségének feltérképezése egy látványos, informatív és szórakoztató gyűjtemény keretében. A kiállításon megelevelednek a szabadtéri legjellegzetesebb műfajai, a 95 év egészét felölelő fotó, kép és plakátválogatás darabjai mutatják be az egyes korszakok, műfajok legjelentősebb előadásait. A látogatók idővonalon is végigkövethetik majd a 95 év eseményeit, tárgyi emlékek és interaktív installációk segítségével nosztalgiázhatnak, belelapozhatnak a fesztivál régebbi kiadványaiba, és a június 13-i születésnapi ünnepségen bemutatott Népszínház a Dom téren 95 éves a Szegedi Szabadtéri Játékok című filmet is megtekinthetik a palotában. Audiovizuális összeállításként a fesztivál múltjához és jelenéhez kötődő jeles alkotók, művészek, egykori és jelenlegi kollégák, valamint néhány lelkes rajongó is megszólal, felidézve legkedvesebb emlékeit. A kiállítás a Szegedi Szabadtéri Játékok bármely idei előadására szóló belépő felmutatásával szeptember 6-áig ingyenesen látogatható.
0: Esemény.
3: A Művészetek Völgye történetének kezdeteit bemutató programsorozat július 24-e és augusztus 2-a között várja az érdeklődőket Kapolcson. A cél, hogy felidézzék az 1989-ben indult Kapolcsi Művészeti Napok történetét, a fesztivál első éveit, valamint, hogy emléket állítsanak mindazoknak, akik részt vettek a fesztivál létrehozásában és szervezésében. A programsorozatban előadások, archív fotókiállítások, vetítések és beszélgetések idézik fel a fesztivál hőskorát, emellett láthatóak lesznek a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet archívumából származó dokumentumok is. A Petőfi utcai egykori ős portál mutatják be Márta István 40 éves Kapolcs riadó támad a szél című lemezét, egykori videókkal és fényképekkel kísérve. Az esemény vendége lesz Gőz László és Rácz Zoltán zenészek, emellett megemlékeznek Cseh Tamás 1991-ben rögzített Új dalok című albumáról, Cseh András, Bereményi Géza és Bárt János közleműködésével. A rendezvénysorozat emléket állít Pallagi Anikó egykori programigazgatónak, Galkó Balázs színművészt egykori tanítványai idézik meg felolvasásokkal, versekkel és közös előadások részleteivel. Felép Grillusz Vilmos és Grillusz Dániel is, akik az első Kapolcsi Művészeti Napok résztvevői közé tartoznak. A katolikus templomban ismét koncertet ad a Mandel Quartet, amely 45 évvel ezelőtt az első komoly zenei hangversenyt játszotta a fesztiválon. A program része lesz egy interaktív séta is a legendás helyszíneken, valamint 8 tematikus beszélgetés egykori szervezőkkel, művészekkel, mecénásokkal, kapolcsi lakosokkal és újságírókkal. Több kiállítás is nyílik, köztük archív fotóválogatás a Falu Múzeum galériában, emellett pedig megrendezik a 4. Márvány Gyula sakversenyt is.
0: Kiállítás.
4: Betonszobrászati triennálét rendeznek Kaposváron. A beton, mint kortárs művészeti médium újragondolását és a technológiai innovációt állítja a középpontba az esemény, amelynek a Vasari képtár ad otthont. Az Agora épületében augusztus 19-ig látható tárlaton több mint 40 művész alkotásai tekinthetők meg, amelyek a beton technológiai sajátosságait a kortárs forma nyelv tükrében értelmezik újra, illetve releváns alkotói üzenetet közvetítenek. A betonszobrászat ma az egyik legdinamikusabban fejlődő alkotói terület, az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek tanástalan szülőknek nyári szünetre. Az Alsó Jegenye völgy és a Paprikás patak. A Solymár közelében lévő Paprikás patak völgye ideális túracélpont családi kirándulásokhoz. Nagy előnye, hogy viszonylag kis távolságon belül rengeteg izgalmas látnivalót kínál. Találunk itt csörgedező patakot, vízesést, megmászható dolomit sziklákat, forrást, piknikezésre alkalmas rétet, várromot és kilátópontot. Az árnyas erdőben haladó széles turistaút mellett a kis Paprikás patak kanyarog, amely több helyen is kínálja a patakban mászkálást és pancsolást, amit a gyerkőcök biztosan imádni fognak. A völgy fő attrakciója a 4-5 méter magas homokkőpadról zubogó víz, amely egyben a Budai hegység legnagyobb vízesése is. De a holdbéli tájra emlékeztető dolomitsziklás, mászókás rész szintén a gyerekek kedvence lehet a túrán. Az Alsó Jegenye völgyben vezető ösvény egészen a Solymári várig vezet, amit nem érdemes kihagyni. A völgyben végig a sárga turista jelzést és kék Mária jelzést kell követni. Pinka szurdok, határmenti titkos gyöngyszem.
5: az osztrák-magyar határ mentén kanyargó patakvölgy vadregényes, mégis kevesen ismerik. Felső Csatár község közelében található és nem csak elbűvölő látványt nyújt, de könnyű kiránduláshoz is ideális. Éppen ezért érdemes a Pinka völgyét és a Vashegyet felvenni a bakancs listánkra. A Pinka patak a Rába legjelentősebb vasi mellékvize. Környékére évtizedeken keresztül senki nem tehette be a lábát a vasfüggöny miatt, talán éppen emiatt sikerült megőriznie érintetlenségét és természetes szépségét. A szurdok kisebb, 5-6 éves gyerekkel is élvezetes kirándulóhely. Nyári melegben a parton jókat lehet játszani, kavicsozni, pancsolni, hallgatni a víz csobogását, vagy figyelni az élővilágot. Egyik különleges látványa a hallépcsős duzzasztógát. A környékbeli turistajelzések alkalmasak körtúra megszervezésére. Bejárva a felső csatári szőlőhegyeket, a Vashegyi Vasfüggöny Múzeumot megtekintve, a szurdokban a zöld jelzés vezet végig. Fedezd fel az országot a Magyar Természetjáró Szövetséggel. Ha szeretnéd jobban megismerni hazánk természeti és kulturális kincseit, keresd fel a Magyar Természetjáró Szövetség által kiadott Turista magazin oldalát tippekért, ötletekért, vagy töltsd le a térképes természetjáró applikációt, amely jobbnál jobb gyalogos, kerékpáros és vízitúrákat ajánl országszerte.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
6: Hadd halljam, melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
7: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Filmszerész Gellérttel és Szabival, és bár ilyen nagyon vidám és lendületes szavakkal kezdtem ezt a mai műsort, de hát rögtön két, hát színészről, egy színészről és egy énekesről meg kell, hogy emlékezzünk, akik a közelmúltban néhány nappal ezelőtt, néhány napon belül hagytak itt bennünket.
8: Igen, szevasz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát igen, ismételten megjegyezhetjük, hogy szinte szokás szerint ezzel kell indítani a műsort. Ugye múlt héten elhunyt Szolnoki Péter, július 12-én, mindössze 56 évesen, aki énekesként volt ismert, vagy hát tulajdonképpen igen, ez volt az első számú profilja, még hogyha egyébként a szinkronokban néha volt prózai szerepe is, de ott is inkább énekelt, mint a Szilajban ugye a Brian Adams-t helyettesítette igazából, meg a Mackó testvérbe Phil Collins-t, meg a Toy Story-ba ugye ő énekelte a Kell egy barát című dalt is.
7: Hát, ha már egy filmes tévés mozis műsorról van szó, akkor ugye kezdjük az ő filmes tévés mozis vonatkozás. Én pont a Szilaj a vadvölgy legendája,
8: azt mondom, hogy
7: az volt az alcíme. Gyerekkel annak idején sokat néztük, kívülről fújtam a Sose törik be a vadló sort tartalmazó dalocskát, és hát ott jöttem rá arra, hogy hát valahova tökéletesen illik Szolnoki Péter hangja, az a Disney rajzfilmek. És most igen, ez nem egy ilyen becsmérlés, vagy egy ilyen degradálás. És ha jól tudom, akkor a Disneynek ugye a munka, egyik munkafázisa az, hogy amikor valakivel felénekeltetik külföldön az adott dalt, akkor azt ők meg akarják Test hallgatni, és jóvá is hagyatják saját magukkal, szóval jóvá is hagyják ezeket a dalokat. Ez az Ákossal is így volt annak idején, meg Szulák Andreával, aki rendszeresen
8: ugye szerepel. Hát meg nem csak a Disney csinálja egyébként, most azt hiszem, hogy a Szilaj kapcsán is ilyen mondom, ami ugye nem Disney, hanem talán hát, Universal, ha jól emlékszem, de szerették az ő hangját, a szinkronrendezők is szerintem, meg a megrendelők is szerették a hangját, ilyen nagyon embermeleg, férfias, igen különleges hangja volt, ének hangja volt, és hát ugye azt még nem mondtuk, de hát a Bombon együttesnek volt ő, Bombon Duónak volt ő az énekese, és megszámlálhatatlan előadónak, akár stúdióban, akár élő koncerteken vokálozott, Charlie-nak, nem, Pressernek régebben, nagyon-nagyon-nagyon sok embernek. Tehát ebből a szempontból is rendkívül fontos figurája volt a magyar zenei életnek.
7: Igen, mindenképpen elmondom a véleményemet a Bombonról, ugye nem elvitatva a Bombon sikerét és a elképesztő a lemezeladásait, meg tényleg öreg anyám is ismeri a dalait, de hogy a Szolnoki Péter hangját alapul véve többre volt érdemes szerintem szóló karrier, vagy bármilyen maszek karrier tekintetében. Nekem Ha van lakossági dolog, akkor az a bombon.
8: Annál lehet, ez senki nem csinál. Vitatkozik veled, hogy hát ez így volt. De... Legfeljebb csak, hogy mondjam, van, akinek nem volt ezzel baja, vagy, ja, vagy szerette.
7: Igazából bajom nekem sincs, de nekem azért lehetett volna egy kicsit dögösebb. Tökösebb.
8: Bocsánat. Igen, hát amilyen a hangja. Nagyon-nagyon dögös hangja.
7: Elmeséltek egy sztorit erről?
8: Hogy?
7: Nyilván nem tudom, hogy itt van-e a helye, de most itt lesz. Annak idején még a Klubrádióban dolgoztam, akkor, amikor még a Klubrádió az Autóklubé volt, nagyon régen, ezer év.
8: Budán volt.
7: Igen, ott a Romer, nem Romer, mindegy, ott valahol, az Autóklub székházában.
8: Igen, igen, igen.
7: És ott volt egy kolléganőm, emlékszem a nevére, azt mondom, hogy Töröknének hívták, de akkor én ezt még nem raktam össze. Egy ilyen embernagyságú bombon plakát volt az íróasztalánál, és nyilván mondtam, hogy te ne arra, hogy te ezt a fost szereted, már elnézést. Én tényleg nem rejtettem még alá, és néz rám, torzul el az arcam, mondom, figyelj, ez rettenetes ez a bomba, és hogy teljesen nem értettem, hogy mit akar ezzel az óriási plakáttal. Ekkora rajongó vagy? Ezt, és mutatta ilyen névegykártyát, azt nézd már rá, hogy hívnak, Törökné. Hát és a török Tamásnak a felesége volt a
8: kolléganőm. Igen, a bombonos.
7: A bombon másik tagja. Aha. Hát és nem győztem elnézést kérni, hogy ilyen nyíltan elmondtam a véleményemet az ő férjének a zenekaráról.
8: De mekkora esélyed volt, hogy
7: hát nagyon kevés. Nagyon kevés volt, hogy pont a török nével fogok össze. Igen,
8: óvatosan kell szídni a mindenféle zenekarokat, meg igen, bármit, mert történhet hát, ilyen igen, az emberrel. Igen,
7: vagy erősen körül kell nézni, hogy ott van-e az illető, hogy egy filmből idézzek.
8: Igen, hát ez egy igazi tragédia, viszont ami Szolnoki Péterrel történt, hogy a 56 esztendős volt a csupán, ahogy talán most is az előbb említettük, nyugodjék békében, tényleg nagyon fog hiányozni nagyon sok nagyon. Rétegének a magyar kultúrából, és akkor következik a másik ember, akitől búcsúzunk, aki Sam Neill, aki jóval idősebben hagyott itt minket, de tulajdonképpen ez az új-zélandi színész is váratlanul távozott, mert hogy volt neki egy komoly betegsége, hogy a rákos volt, amit be is jelentett a nyilvánosságnak.
7: Abból úgy néz ki, hogy fölépült.
8: Úgy néz ki, hogy fölépült.
7: Hogy jobban lett.
8: Igen, és most a legfrissebben az van, hogy a családja valamennyit elárult abból, hogy minek következtében halt meg, és hát van köze a betegségéhez, tehát valószínűleg a kezeléseknek a mellékhatásai voltak olyan hatással a szervezetére, amelyet hát nem tudott rendesen elrendezni, vagy nem tudta kibírni. Fantasztikus színész volt, tényleg egészen döbbenetes az, hogy az Oscar közelébe se került. Most ezt egy kicsit helyre raknám, mert sok helyütt még mindig szoktam kapni kommenteket, amikor bárki kapcsán, most éppen a Harry Dean Stanton született 100 éve, és róla is leírtam, hogy eszébe nem jutott senkinek, hogy nem tudom, hogy hány évtizeden keresztül volt ez az ember is meghatározó amerikai karakterszínész, hogy jelöljék Oscarra, és mindig jönnek a kommentek, hogy ez kinek fontos. Azért azt szerintem nekünk is fontos. Tehát,
7: hát ez egy jelzőbója azért.
8: Igen, egy jelzőbója, meg szerintem fontosak ezek a külső kritikák, még hogyha ez egy magyar kritikustól is jön az Amerikai Akadémia felé. Tehát, hogy nekem pont azért fontos az Oscar, mert egy kicsit azért fönntartom magamnak a jogot, hogy meghatározzam időn hogy szerintem kinek kéne Oscart kapni, hogyha olyan megbecsültséget akar magának az Oscar, mint amilyennek egyébként örvendezhet. Időnként.
7: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont Roy-jal beszélgettünk, egyik közös ismerősünk, Ördögi Roy, és beszélgettünk arról, hogy a mai fiatalok, és mi hiányzik a mából, ami régen volt, és érdekes dolgot mondott, nem fogom tudni visszaadni pontosan, de hogy a szelektorok hiányoznak,
8: igen.
7: Götze és Guzsák.
8: Hát én erről szoktam Oscar... beszélni mindig, igen.
7: Igen, és akik sorvezetőt mutatnak az ő szakértelmük alapján, nem mondják meg, hogy te mit szeres, nem mondják meg, hogy te hogy viszony a világhoz, de mutatnak ilyen lehetőségeket. És amit te is mondasz, Oscar-díj is lehet egy Oscar jelölés is lehet egy ilyen, hogy igen, van egy bizottság, aki benne van ebben a filmes szakmában, belülről és egy kicsit kívülről is látja ezt az egészet, és azt mondja, hogy igen, Harry Dean Stanton erre az életműre, erre a ponton megérdemel egy jelölést, hogy figyeljen oda rá a világ, hogy őt 1000 millió dologért lehet jelölni.
8: És hát ugye itt az az érdekes, most mondhatnánk még neveket, Donald Sutherland például, meg jó néhány ilyen igazán nagy név van. Tehát, hogy
7: itt vagyunk, te meg én például.
8: Például. Igen. Tehát a Harry Dean Stanton, meg a Sam Neill is szerintem olyan színész volt, akiről nemhogy tudott a legtöbb olyan ember, aki valamelyest szereti a filmeket, meg követi a mozi és a mozgóképet, képek világát, hanem tulajdonképpen mind a kettő közönségkedvenc volt. Szerintem a Sam Neill egy kicsit talán jobban szem előtt volt, a Jurassic Park miatt, meg a nem tudom én a...
7: Figyelj, Zongoraleckiben nem ő játszott.
8: Dehogy nem,
7: ja, Zongoraleckiben is ő játszott, igen.
8: Persze. Hát ő is rettenetesen sok filmben játszott. Nagyon sokan emlegették most a halála kapcsán nálam is a Facebook oldalon azt, amikor Merlint alakította, de volt ő egyébként Damien egy Omen folytatásban is.
7: Tényleg, harmadikban.
8: Szóval, hogy nagyon-nagyon széles volt a színészi skálája, tehát ilyen független filmekben is, nagy blockbusterekben is szerepelt, és hát őt se nagyon vették észre, vagy hát nem jutott el az Oscar jelölésig, pedig hát mondjuk éppen a Zongoralecke is egy olyan film volt, ami nyert is a Oscart, talán nem is egyet, meg hogy ott nagyon sok mindenkit jelöltek onnan.
7: Holly Hunter talán meg is kapta érte. Vagy
8: igen.
7: Hülyeséget mondani?
8: Nem mondasz hülyeséget, ő biztos, hogy megkapta, de is talán az a film meg többet is kapott, de mindjárt megnézem.
7: Mati aranyos volt, azt mondta, hallottad, hogy meghalt a Jurassic Parkos bácsi? Mondtam, hogy tök jó összefoglaltad szemmi
8: munkásságát. Igen, az ő esetében egyébként engem sem zavart, hogy a legtöbben így hivatkoztak rá meg a cikkekben is.
7: Tehát ez nem a szomszédok.
8: Nem a szomszédok, egyrészt, másrészt meg a legszélesebb közönség előtt valóban azzal a szereppel lett ő látható. Uh-huh. És hogy ezzel azonosították nagyon-nagyon sokan, meg az egy szuper szerep szerintem.
7: Abszolút. Meg
8: maga a film is. Kérlek szépen megnéztem, elég sok Oscarra jelölték, e közül hármat nyert, jól mondtad, a Holly Hunter nyerte az egyiket, a Zongoraleckéről beszélünk, az Anne Paquin volt a másik, ugye akkor még kislány.
7: A legjobb film kapta, nem?
8: A legjobb forgatókönyv kapta még meg, de jelölték még ezen kívül a legjobb rendezésre is, és a legjobb filmre is többek között. Tehát, hogy ez egy nagyon szem előtt lévő film volt annó, és hát a három főszereplők közül ugye mondjuk Sam Neill volt a legkevésbé hangsúlyos, de azért ő is eléggé, vagy három-négy főszereplők közül ő is eléggé fontos volt.
7: Szóval Szolnoki Péter és Sam Neill is igen jelentős életművet hagytak itt nekünk, úgyhogy elég sokáig elkísérnek még bennünket.
8: Reméljük,
7: nyugodjanak békében. Most röviden elmondjuk, hogy mi lesz a mai műsor. Az Odüsszeával fogunk kezdeni, egy picit hosszabban, mint a szoktuk.
8: Igen, most négy tartalom helyett hármat szerkesztettem be, éppen azért, hogy az Odüsszeára legyen bőven idő, mert hogy valóban az év talán legnagyobb volumenű mozifilmjéről beszélünk, ami nagyon sok szempontból érdekes és fontos, meg hát szerintem igen zseniális a sikeredet, már csak ezért is fogunk róla többet beszélni. Aztán dumálunk arról a horrorról, amit már a múlt héten így belengedtem, hogy igyekszem majd megnézni, ami X-et kapott, ugye, ami a legszigorúbb korhatár itthon, ez a Gonosz halott ég című film, és tegnap este jutott eszembe, hogy én láttam a legutóbbi Guy Ritchie-t moziba, a Szürke zónát, csak elfelejtettem beszerkeszteni, pedig egyébként nem is utáltam, tehát ezt már így előre elárulom, hogy bár nem tartom olyan nagyon jó filmnek, de ahhoz képest, amiket írtak róla, szerintem egészen szórakoztató, és hát nagyon jó benne a színészgárda, úgyhogy érdemes még elcsípni mozikba, erről is beszélünk majd, és hát ez lesz igazából a
7: kínálat. Így van, ez lesz ma a filmszerészben, mindjárt jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Akkor az Odüsszeiával kezdjük. Christopher Nolan nagyszabású, hiszen ő nem tud kisszabásút rendezni. Nagyszabású filmje. Pont most Tomival, a kollégámmal beszélgettünk itt a rádióban, hogy 96%-on van a Rotten Tomaton, a újságírós szekcióban.
2: Igen.
1: Az viszont... Az előzetes alapján nekem így igazából nem jött meg a kedvem ehhez a filmhez, majd elmondott, hogy de, jöjjön meg, mert jó, vagy nem. És ugye ez a 96% ez mégiscsak jelent valamit, hogy lehet, hogy érdemes lenne neki
2: esetleg. Már csak azért is, mert ugye a Rottennél ez a dolog úgy működik, hogy bár nagyon fontos maga a százalék, de a magas százalék akkor értékes igazán, hogyha ez minél nagyobb kritika számból jön le ez a százalék.
1: Igen,
2: és az Odüsszey esetében azt hiszem, hogy olyan 200 kritika van.
1: Hát itt még 160 valamennyi volt.
2: Igen, tehát ott azért nem fog már nagyon visszaesni, sőt még lehet, hogy növekedni fog a százalék. Így van, Christopher Nolan jó ideje szinte csak ilyen hatalmas filmeket készít, és az Odüsszeiával kapcsolatban mindenképpen érdemes megjegyezni azt, hogy még a nagy filmjeihez is képest ez a legnagyobb filmje. Nem csak azért, mert ez a legdrágább, tehát olyan 250-300 millióból készült, ami őrületes nagy összeg, meg hát a legtöbb helyen is ezt a filmet forgatta egyébként, 4-5 különböző országban forgattak, sivatagokban, Máltán, persze Los Angelesben is, tehát ilyen nagyon-nagyon sok helyszínen. A legtöbb trükköt ilyen handmade módon oldották meg, amit csak tudtak, de persze van benne CGI, és hát szerintem már önmagában az is rendkívül meglepő volt, hogy a Nolan hozzányúl egy ilyen műhöz, mert valahogy nem tudom, én nem feltétlenül gondoltam arra, hogy neki ez egy ilyen vágyálma, ahogy leforgassa az Odüsszeiát. Valóban az előzetes az szerintem egyébként olyan, mint a film, tehát hogy valószínűleg azért nem is tud a szó klasszikus értelmében nagyon erős kedvet csinálni a teljes alkotáshoz, mert megmutat valamit abból a szomorúságból és szigorúságból, ami erre a filmre alapvetően jellemző végig. Tehát, hogy ez nem egy emelkedett kalandfilm, tehát ez benne talán a legérdekesebb, hogy tulajdonképpen valahol Nolan azt csinálta ezzel is, ezzel a történettel is, mint az összes történettel, mint a Batman sztoriával, vagy Dunkerkkel, vagy bármivel, vagy Oppenheimerhez.
1: Lekapcsolta a villanyt.
2: Nem az, hogy lekapcsolta, le is kapcsolta a villanyt, plusz lehúzza az egész történetet a földre. És ez egy olyan történet esetében, ami tele van varázslattal, mágiával, szörnyekkel, boszorkányokkal, szirénekkel, mindenfélével, elég meghökkentő. És ezt úgy csinálta meg a filmben, hogy bár hozott olyan döntéseket a szereposztásban, amiket a magukat woke ellenesnek nevező rasszisták szeretik támadni, mert ugye szép helyén a Mérta, Lupita, és így tovább, de alapvetően nem a színészek szintjén tud ez a film szerintem meghökkentő lenni, hanem pont az, ahogy ez az egész mitoszhoz hozzááll, hogy minden megjelenik benne, tehát ugyanúgy a boszorkány disznóvá változtatja őket, ugyanúgy megjelennek a szirének, ugyanúgy megjelenik a szörny, ugyanúgy ott van a küklops, minden ott van, csak mindenből, minthogyha így kilúgozta volna azt a csillámport, vagy kiszedte volna belőle, ami jellemzi ezeket a történeteket, és maguk a varázslatok is inkább ilyen nagyon sötét horror jelenetekhez hasonlítanak. Például a boszorkány nem is disznóvá varázsolja igazából Odüsszeusznak ugye a társait, hanem így szinte mint egy gyurmát így átgyúrja őket, tehát hozzá a fejükhöz, és addig gyúrja
1: tehát
2: őket.
1: Tehát nincs túl romantizálva ez a dolog.
2: Egyáltalán, sőt, kínosan ügyeltek arra, hogy fájjon a dolog, tehát amikor benn vannak a barlangba, és ott van a klüklops, és tök sötét van, valahogy Nolan megtalálta annak a módját, hogy ilyen klasszikus filmkészítési eszközökkel egy ilyen egy egyébként elképzelhetetlen helyzetet mégis elképzelhetővé tesz azzal, hogy nem arra teszi hangsúlyt, hogy milyen mesebeli kinézete van ennek a Kuklopsznak, hanem hogy milyen érzés lehet egy tök sötét barlangban attól félni, hogy bármikor fölkelhet ez a szörnyeteg, aki lenyel minket keresztbe. És egyébként magában a filmben is van egy csomó olyan húzás, ami egyrészt a kicsit a mitoszt húzza le a földre, ahogy mondtam, de közben meg valahogy a korszakot is bemutatja. Például van egy karakter benne, aki a film egy bizonyos pontján kiskutyákat válogat egy ilyen kosárban, akik éppen születtek, és láthatóan nézi, hogy melyik az erősebb, és melyik a gyengébb. Ez jelenet egyébként arról szól, hogy Odysseushoz hogyan került hozzá a kutyája. És ott ül a színész, és úgy dobja le, érted, a kiskutyát, miközben beszélget a mélybe, mintha tényleg krumplit hámozna. Mint hogyha ez lenne a legnormálisabb hétköznapi cselekedet. És van benne néhány ilyen jelenet, ami egyszerűen azt jelenti, hogy a gyerekek akkor így mentek a dolgok. Tehát nem feltétlenül azok a dolgok voltak fontosabb prioritás szinten, mint ma. De azért nem, ez a film persze nem arról szól elsősorban, hogy akkor milyen volt a társadalom, hanem egy katonáról szól igazából, akinek, nem is tudom, hogy mondják ezt, amikor valaki nagyon erős háborús traumát szenved, és utána van egy ilyen, van ennek egy neve.
1: Osztalamilyen szindróma.
2: Igen. Szóval, hogy Matt Damon alakításában Odysseusz egy ilyen katona, aki ezzel küzd, plusz hirtelen az egész történet elkezd szólni valahogy, és szerintem ez az igazi szemtelenség benne, a kultúra haláláról. Tehát valahogy arról szól az egész film, hogy az emberiség egy bizonyos ponton úgy döntött, hogy az erkölcs és a morál az nem lesz olyan fontos, mint az, hogy előrébb lépjünk az életben. Tehát ott valahogy ez a film, ez sokkal inkább szól arról, hogy Odysseuszt mi várja otthon, amikor ugye visszamegy a házába, és tele van kérőkkel, a Robert Pattinsonnal, meg ki tudja kicsodával, hogy mi várja otthon, hogy miért van belekényszerítve abba, hogy különböző döntések közben úgy döntsön, vagy hogy különböző döntését úgy hozza meg, hogy végül valamiféle erőszakos megoldást kell találnia, tehát meg kell ölnie valakit, vagy harcolnia kell valakivel. És szerintem az igazán szemtelenség, hogy az emberiség kultúrájának az egyik égkövét használja arra a Christopher Nolan, hogy arról beszélne egy kicsit, hogy mi állatok vagyunk. És bármennyire is gondoljuk azt, hogy nem tudom én, nagyon-nagyon sok teremtménynek a földön hát felette állunk, ez a természetünkre nem igazán igaz. És szerintem ezért is nagyon klassz film, mint gondolatokat ébresztő alkotás az Odüsszea, mert elsősorban erről szól, és hát persze iszonyatosan lenyűgöző. Tehát, hogy egészen fantasztikus az, ahogy ezeket a nagyon-nagyon bonyolult speciális effekteket megoldották, akárcsak a Kuklopszot, aki nyilván CGI-jal is rásegítettek, de ott tudtom már például építettek egy meglehetősen nagy, ilyen animatronikonak nevezhető bábút, hogy amikor a színészek rohangálnak a jelenetben, akkor valóban legyen ott valami, és szinte az összes ilyen trükköt nagyon-nagyon realistának érzi az ember, még akkor is, hogyha nyilván vannak olyan részei a dolognak, ahol hát egyértelmű, hogy csak CGI-t tudtak használni, mert ezt máshogy nem lehet megoldani.
1: Akkor ezt leszögezhetjük, hogy összefoglalhatjuk úgy, hogy az egyszerű oregoni lakos nem fog csalódni, és nem lesz frusztrált attól, hogy igazából fogalma nincs, hogy az eredeti mű miről szól, mert hogy kap egy olyan valamit, egy olyan feldolgozást, ami tud az eredeti mű ismerete nélkül is élmény nyújtani.
2: Igen, leginkább azért egyébként, mert hogyha a cselekményszálakat, sőt, hogyha a szerkezetet nézzük, akkor tulajdonképpen ez egy rendkívül hű adaptációja az Odysseának, mert ugyanúgy az a flashback szerkezet van benne, ami a műben van benne, tehát így is lehet nézni igazából.
1: Oké, csak de hogy benne van minden cselekmény ahhoz, hogy megértsd, nem úgy, mint a Szent Szarvas meggyilkolása,
2: ja, nem,
1: hogy a kényszerbe kéne járni előtt, hogy megértsd.
2: Ez egy könyvhű adaptáció, tehát sőt, szerintem még büszke is arra, hogy hosszú idő óta ez az első mozi verziója, tehát hogy azért meg van mutatva benne az, hogy 2026-ban hogy kell kinéznie egy ilyen fantasynek. Nyilvánvalóan azért is törődnie kellett Nolannek a közönséggel, mert hogy nagyon sok pénzbe került ez a film, tehát egyáltalán nem mindegy a Universalnak, hogy mennyien nézik meg, és még két dolgot el szeretnék mondani, ami érdekesség, az egyik az, hogy ez az első olyan film, amit kizárólag csak és kizárólag IMAX kamerákkal forgattak, mert még a Nolan is, csak én nem tudom, én ilyen arányosan szokott általában ezzel a technikával dolgozni. A másik pedig, hogy arra és ez nagyon érdekes szerintem, érdekes különbség lehet a szinkronos és a feliratos változat között, bár én csak a feliratos láttam, hogy eredetileg a Nolan nem használ ilyen arhaikus nyelvet, tehát mondanak benne ilyet, hogy Hello Odysseus, tehát hogy van ilyen benne, de azért nyilván figyelt arra, hogy nem mai szlengen beszélnek, viszont a Speyer Dávid tudtommal hexaméterekben írta meg a film szinkronját, úgyhogy szerintem érdekes lesz. Érdekes lesz ezt a kettőt össze, hasonlítani, én még csak a feliratosat láttam.
1: Nem sokára jövünk vissza, tartunk egy rövid szünetet, iszunk egy kávét, és folytatjuk a filmszerészt hamarosan.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Egy horrorfilmmel jövünk vissza, a filmszerész hallgatjátok. Mindig van egy olyan érzésem, hogyha valamiből elkezdenek sokat csinálni, tehát például a Conjuringból, hogy ez előbb-utóbb elkezd elkopni a sztori. Így vagyok egy kicsit ezzel a gyerekkorunkban az erdőszelleminek hívtuk, az Evil Dead című.
2: Igen. Című. Sam Raiminek a forradalmi filmjei.
1: Most már sorozatát, vagy nem is tudom, ezt minek mondják.
2: Hát ez igazából univerzumát, egy reboot, remake, sorozat, nem is tudom pontosan, mikor készült az első ilyen remake, ami az első 1979-es vagy 80-as
1: Evil 16 körül.
2: Valahogy így, akkor készült, és akkor azóta készült még két rész, és ez a legutóbbi, ugye ez a gonosz halott ég, ez látható most a mozikba, és ez az a film, ami X-es besorolást kapott, ami ugye nálunk a legdurvább besorolás, igazából viszonylag kevés nyugati országban létezik ilyen korhatár besorolás, aminek az a lényege, igazából én a moziba is röhögtem rajta, mert ugye elmentem megnézni, este 10-kor vetíthetik csak, ugye ez az egyik legkomolyabb megszorítása ennek a korhatár besorolásnak, és amikor az elején megjelenik az X felirat, akkor már nem tudom, hogy ki a hangja ezeknek a korhatár karikáknak, de hogy bemondja a hang, hogy csak felnőtteknek a megtekintése.
1: És tele volt gyerekkel a mozi.
2: Nem az, hanem hogy a 18-as akkor mi? Tehát a 18 éven felülieknek az tulajdonképpen ennek a szinonimája, nem? Hiszen 18 évesen lesz az ember nagykorú, meg felnőtt.
1: Itt nálunk, igen.
2: Igen, tehát hogy semmi értelme nincs ennek. És hát azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy egyszerűen ezekkel a besorolásokkal kirekesztenek igenis létező horror szubzsánereket. Tehát hogy az, hogy létezik az extrém horror alfaja, vagy alműfaja, az nem egy új találmány. Tehát extrém horror filmek már már nagyon-nagyon-nagyon régen készülnek, amiben ugye az egyik legfontosabb hatáselem az az úgynevezett gore, ami tulajdonképpen az explicit hát ilyen kibelezések, felnyásolások és egyéb undormányok kitartó hosszan való mutatását jelenti, és hát vannak olyan horrorfilmek, amik kifejezetten erre építenek, vagy ezekre a hatásokra, tehát nem a nyikorgásra, meg a jumpscare-re, amire mondjuk a James Wan, vagy az által is említett Conjuring filmek építenek, hanem ezekre a brutalitásokra.
1: A Hostel például.
2: Igen, igen, és a gonosz halott franchise, az eredeti franchise, az ugye azért volt forradalmi, tehát Sam Raimi azért tudott rögtön egy ilyen igazi horror herceggé válni, mert nála két dolog megfért egymás mellett, ami a legtöbb horrorban kioltja egymást. Az egyik a humor, a másik pedig ez a nagyon durva gore. És tehát ahhoz, hogy komolyan vedd a gore részét az erőszaknak, ahhoz a humornak nagyon speciálisnak kell lennie, hogy ne legyen nevetséges ez a sok durva effekt. És ezt a Raimi nagyon-nagyon jól csinálta az eredeti Evil Dead filmekben, és ezekben az újabb Evil Dead filmekben is figyelnek arra, hogy legyen humor, de elsősorban itt inkább az a fontos, hogy maga az a gonoszság, ami árad magából a címből is, meg az egész franchise alaphelyzetéből, hogy van ugye egy ilyen sátáni könyv, ami kiszabadítja a legdurvább gonosz szellemeket, meg démonokat, szóval ez a mély gonoszság, ez valóban úgy jelenjen meg ezekben a filmekben, hogy ez igazán hatásos legyen. És ebből a szempontból ez a harmadik film is működik, tehát ezek a gore részek, az, hogy a gyertyát iszik a démon, meg nem tudom én, ezek tényleg nagyon-nagyon működnek, és ugye ezeknek ilyen kettős hatása is van ezekben a filmekben, mert hogy ugye az van, hogy megszállja a démon a gazda testet, és úgy csinál mindenfélét annak az embernek a testével, hogy az őt ugye nem érinti, tehát a démonnak ettől nem lesz baja, de a testet attól még azért roncsolja, és ezért van az, hogy a történet végére már ezek a megszállt emberek ilyen lógó fejjel, meg nem tudom én mivel.
1: Sántikálnak,
2: tehát ilyen zombiszerűen néznek ki, de nem zombiszerűen mozognak a legtöbbször. Ennek az alaphelyzete, ennek a legutóbbi filmnek egyébként egy családi sztori, és igazából az látszik rajta, hogy nagyon következetesek azok, akik ezt a franchise-t építik, mert az előző két film is két különböző nemzetiségű, különböző stílusú horrorfilmestől került ki, és ez az új film is egy harmadik stílust mutat be, vagy inkább egy harmadik stílussal találkoztatja ezt az Evil Dead franchise-t. Sebastian Vaniceknek hívják ezt az embert, aki egyébként nem szláv eredetű, mármint hogy a neve az lehet, hogy az, de hogy egy francia filmrendező, és hát ez a film is a francia új hullámos extrém horrornak tulajdonképpen a megjelenése.
1: A magas a feszültség.
2: Olyasmi, ide
1: illik.
2: Igen, nagyjából az a stílus, meg a mártírok, ugye az is egy elég híres ilyen francia extrém horror, és ezekben a filmekben, tehát a francia extrém horrorokban jellegzetesen vissza-vissza szokott térni a családi téma, tehát a családon belüli erőszak, és így tovább, és így tovább. És hát ebben a filmben is nyilván megjelenik ez, de tekintettel arra, hogy most már tényleg minden második horrorfilm egy kicsit erről a traumáról szól, vagy a gyászfeldolgozásról, vagy a családon belüli erőszakról, ez is kicsit már olyan klisének tűnik, de mondom, amikor tényleg ilyen pokoli effektek vannak a filmben, akkor az azért nagyon erősen működik szerintem.
1: Guy Ritchie-vel megyünk tovább, ugye egy olyan film, amit majdnem elfelejtettünk bemutatni.
2: Igen, majdnem elfelejtettünk
1: a három film kínálatból ez érdekelt a legjobban.
2: Annyira sejtettem, hogy ez a leggyengébb egyébként.
1: Mindjárt gondoltam.
2: De azért ezt elmesélném, hogy bár már tényleg elég régen megy a mozikban, már úgy értem, hogy több hete megy a mozikban, és akkor mentem el megnézni, amikor volt ez a nagy kánikula, tehát egy kicsit ilyen kényszerből, de azzal együtt, hogy a Guy Ritchie filmet én mindig szívesen nézem, még a gyengébbeket is, de hát olvastam róla, hogy ez nem annyira jól sikerült, és hát igazából, ahogy mentünk előre a filmben, úgy nyugodtam meg, mert alacsonyak voltak az elvárásaim, és hát annak nem az, hogy megfelelt, hanem túl is teljesítette, és az az érdekes a Guy Ritchie-ben, hogy egyrészt én nem tudom, hogy mikor alszik, mikor eszik, tehát ott az, hogy érted, az Apple Plus-on is legalább nem tudom, pár havonta, vagy Netflixen, vagy akárhol jelentkezik egy új sorozatta, plusz csinál egy plusz filmet csak streamingre, plusz csinál egy filmet, tehát ebben az évben talán ez a második vagy harmadik projektje, és be van neki tárazva egy csomó, szóval szerintem ő reggel fölkel, és még gyorsan reggeli előtt leforgat egy filmet, hogy aztán a déli forgatásra következő filmre odaérjen, és az érdekes, hogy ezeknek a filmeknek a javarészét ő írja.
1: És ez a kunszt.
2: Ez a kunszt, és hát a szürke zónában, ha valami el van találva, szerintem az alaphelyzet az nagyon érdekes, mert hogy a Guy Ritchie-nek az újabb filmjei közül viszonylag nagyon sok egyfajta heist film. Tehát, hogy egy csapatot láthatunk, akiknek vagy meg kell szerezni valamit, vagy ki kell rabolni valakit, vagy meg kell ölni valakit, vagy meg kell menteni valamit, de hogy ezek ilyen menő csapattagok, akiknek megvan általában a speciális
1: skilljük.
2: És szinte mindegyik film így épül föl, és a szürke zóna is igazából erről szól, egy olyan csapatról szól, aki hát egy nagyon speciális feladatból él, abból él, hogy ilyen korrupt politikusokat, meg korrupt üzletemberektől próbálnak meg visszaszerezni olyan pénzeket, amiket ők vagy elloptak, vagy kölcsönkértek, és nem adják vissza, és megpróbálják elrejteni ilyen különböző helyeken. De nem csak a politikusok, hanem mondjuk drogbárók, meg ilyesmi. Ez egyébként nagyon érdekes, hát hogy mondjam, analógiát mutatom mostani magyar helyzettel. Tehát ebben a filmben is van néhány olyan szitu, amikor úgy nyúlnak utána egy csávó után, hogy ő régen egy eléggé megbecsült hát közéleti személyiség volt. No, és hát ennek a csapatnak a tagja, Jake Gyllenhaal és Henry Cavill, ugye ők az abszolút főszereplője ennek a filmnek, hát mind a ketten játszottak már Guy Ritchie-nél, mind a kettőt nagyon szereti Guy Ritchie, Henry Cavillt egy kicsit jobban, talán ez a negyedik vagy az ötödik filmje Guy Ritchie-vel, ugye ő volt nem a legutóbbi, hanem az előtti Superman, tehát a DC filmekben, és hát ez a szuper csapat próbálja meg, a Leisa González az egyetlen, nem van még benne azért fontos női főszereplő, de a legfontosabb női főszereplő ő, tehát ő bízza meg tulajdonképpen ezt a társaságot, és hát igazából azt láthatjuk, amit mindegyik ilyen Guy Ritchie filmben szoktunk, hogy van egy narrátorunk, aki végig ilyen szellemes módon löki előre a cselekményt verbálisan, meg persze csomó ironikus beszólása van, játszanak a térképekkel, minden ilyen nagyon klipszerű, egy Guy Ritchie filmben legalább 5 percenként egyszer kell egy osztott képmező, amit így használ, meg úgy használ, a narrátorok egyszer csak gondolnak egyet, és eltűnnek, és egy tök másik szereplő kezdi el narrálni az egész történetet, és közben meg vannak ezek a nagyon jellemzően Guy Ritchie-s párbeszédek, tudod, ezek a kicsit ilyen macsó, csipkelődős, beszólogatós, kompakt dumák, amik akkor is szórakoztatóak szerintem, hogyha nem feltétlenül a legeltaláltabb szövegei a Guy Ritchie-nek. Szóval, hogy nem a legjobb filmje, sőt, nem tudom, szerintem az első 10 legjobb filmjében sincs benne a szürke zóna, de semmiféleképpen nem egy olyan film, amivel ne lehetne lenni, nem tudom, 98 percig, amíg tart.
1: Hát szerintem Guy Ritchie-nek a művészete az olyan, mint egy ilyen gyors étterem, amit éppen kedvelsz, és mondjuk tólig az ott lévő kínálatból igazából így vagy úgy kicsit fanyalogva ugyan, de nagyon szívesen fogyasztasz.
2: Igen.
1: Szóval Guy Ritchie is egy ilyen rendező szerintem.
2: Igen, és mindig benne van egyébként, hogy majd a következő filmje megint jelentős lesz, mert azért el tudja ő még találni, meg mondjuk én a sorozatait is szeretem, tehát a Gentleman-t is nagyon
1: nagy. Az jó is volt.
2: Majd jön nem sokára egyébként, talán még ebben az évben a második évad.
1: Szuper. Köszönjük a mai figyelmet, ez volt a Filmszerész, és jövő héten is találkozunk, ezt a műsort is megtaláljátok a Spotify-on, meg egyéb olyan helyeken, ahol ezeket a podcasteket felelhetitek, tehát akkor jövő héten találkozunk, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk.
2: Így van, köszönjük mindenkinek, és mindenki vigyázzon magára.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl?

0: Péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból. Budapest módra.
1: 3/4.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. Országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatás. Visszavennék az elküldött katonákat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a nemzeti vagyon.

0: visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Már az országgyűlés előtt az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Ez szerint gyermekenként 100 000 forintos támogatás járna, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülőknek. A támogatás a tervek szerint adómentes lesz. A cél, hogy a nehezebb anyagi helyzetben élő családok könnyebben vegyék az iskolakezdést. Visszaveszik a Covid-oltás és a fiatalitás miatt elbocsátott katonákat, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már meg is jelent a magyar köznönyben. A honvédelmi miniszter azt írta, az érintett katonákat augusztus 1-én várják a bálnában. Vegyünk fel mentő mellényt, ezt kérik a szakemberek, ha valamilyen vízi eszközzel távolabb merészkedünk a vízparttól. Illés Zoltán vízi mentő szerint így megelőzhetőek az esetleges tragédiák.
1: Vízi sport közben, vagy bármilyen olyan tevékenység közben, ahol megtörténhet, hogy eltávolodunk a parttól. Ilyen a vízi biciklizés, a szappozás. Én azt kérném, hogy vegyünk fel mentő mellényt. Egy jó úszó is kerülhet úgy bajba, hogy valamiért nem képes úszni, vagy éppenséggel nem tud annyit úszni, amennyit kellene. Egy jó mentő mellény az tényleg képes arra, hogy megmentse az ember életét, fenntartja az embert a víz felszínén, kint tartja a fejet, így az arcot is, tehát fog tudni levegőt venni. Az a bajba jutott, aki mentő mellényben úgy esik vízbe, hogy valamilyen oknál fogva nem képes, vagy nem tud úszni.
0: Változóan felhős napos időre készülhetünk ma, néhol egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat, a szél pedig élénk lehet. 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek a legmelegebb órákban, késő estére pedig csak 23 fokig hűl le a levegő. Most még meleg front hat a szervezetünkre, délutántól azonban hideg front érkezik, emiatt fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas a stroke és az infarktusok kockázata.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód, a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől függ, hogy egy súlyos baleset után valaki megkapja-e az esélyt a túlélésre? Mikor dönt úgy a mentés irányítás, hogy mentőautó helyett mentő helikopter induljon a helyszínre? És vajon milyen felkészültségre, szakmai tudásra, illetve lelki erőre van szükség ahhoz, hogy valaki nap mint nap olyan helyzetekben dolgozzon, ahol minden perc és minden döntés emberéletekről szól? Erről beszélgetünk a következő egy órában. Vendégem a stúdióban pedig dr. Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Orvosigazgatója, akivel a légimentés működéséről, technológiai fejlődéséről, csapatmunkáról, és hát azokról a bizonyos döntésekről, nehéz döntésekről beszélgetünk, amire utaltam. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Induljunk onnan, hogy emlékszel-e arra a pillanatra, amikor először ültél mentőhelikopterben?
2: Igen, pont 10 éve dolgozom a légimentésben, azt megelőzően mentőautón sürgősségi osztályon dolgoztam, és nagy vágyam volt, mint ahogy azt gondolom egyébként a sürgősségi ellátásban, vagy főleg a mentőknél dolgozók legnagyobb részének nagy álma, hogy egyszer a légimentésben is dolgozhasson. Nagy megtiszteltetés volt, de mindemellett fiatal orvosként nagy kihívás is, hogy ott helyt álljak, ugyanis van egy olyan elvárás a légimentőkkel szemben, hogy ha ők jönnek, akkor biztos minden sikerülni fog, és várják a, mint a megváltót várják, mind a mentőegységek, valamint a bajba jutottak is.
1: Tehát úgyhogy... még a mentős kollégák is így várnak benneteket?
2: Igen, azt gondolom, hogy egy magasabb kompetencia szintet viszünk a helyszínre. Gyakorta az ellátás. Ma abban a folyamatában érkezünk, amikor még tovább kell lépni, és várják, hogy megérkezzünk. Közösen végezzük természetesen ezt követően is a munkát, de ott át kell venni az irányítást, és határozottan magas szakmai színvonalon döntéseket hozni. Na ezért ez az első riasztások során ez nem volt egyszerű.
1: Fiatal orvosként gondolom azért ez egy nagyon nagy nyomás, ami az emberre nehezedik.
2: Pontosan így van. A kiválasztási kritériumok természetesen szigorúak, és egy hosszú beléptetési folyamat zajlik, de amikor az első nap az ember kezét elengedik, ott vagyunk hárman a pilótával és a paramedikussal, és a felelősség az enyém, nyilván a döntések közösek, az onnantól azért egy nagy teher, de a csapat az rutinos, felkészült, és általában egy fiatal orvossal egy rutinosabb csapattárs van együtt, aki tudja hátán vinni akkor is, hogyha elakadna a döntések súly alatt.
1: Többször is említetted a csapatot, és nem is tudom másként elképzelni, mint hogy ez egy csapatmunka, tehát itt akkor nincs hierarchia?
2: Én azt gondolom, hogy a mindennapokban nincsen.
1: Tehát nincs főorvos urazás, amikor helyzet van?
2: Nem szeretjük ezt, egy horizontális csapategységet alakítunk magyarul, mindenkinek van joga beleszólni, és bármikor az ellátás folyamán én egyáltalán nem veszem az okon, hogyha velem dolgozó paramedikus a csapat másik tagja azt mondja, hogy Robi, állj, gondoljuk ezt át, biztos, hogy ezt a döntést szeretnéd hozni. Teljesen más meglátásai lehetnek, lehet, hogy ő higgadtabb, alacsonyabb púlzussal, egy más perspektívából látja ezt a beteget, vagy csak nem érti pontosan, hogy miért ezt a döntést akarom hozni. Nem szabad ezt negligálni, meg kell állni és átgondolni, hogy hú, lehet, hogy igazad van, gondoljuk csak át.
1: De egyébként nyilván itt pillanatokról, mikromásodpercekről van szó, amikor dönthettek. Mennyi időtök van egy-egy ilyen helyzetben?
2: Ugye átlagosan 16-20 perc alatt érünk ki a helyszínekre, de ezek nagy átlagok, nyilván vannak 100 kilométeres riasztásaink, vannak 10-20 kilométeri közeli riasztásaink, mondjuk 15 perc a felszállástól a leszállásig vegyük ezt, utána átlagosan 20-30 percet töltünk el egy helyszínen. És annyi idő alatt lényegében a nulláról egy sérültet beteget ellátunk, megvizsgálunk, különböző beavatkozásokat végzünk, majd utána összecsomagoljuk, ezt mi így szoktuk kifejezni, transportra alkalmassá tesszük, betesszük a helikopterbe, és akkor onnan indul a kórházba szállítás. Mondjuk egy egész riasztással egy másfél órát töltünk el, mire visszaérünk a bázisra.
1: Hány perccel később indultok el, mint hogy megkapjátok a riasztást?
2: Talán nem gondolják a hallgatók, de 3 perccel a csengő után mi a levegőben vagyunk. Vannak befolyásoló tényezők természetesen. Nagy meleg, nagy hideg, esetleg után kell tankolni, mert egy olyan távolabbi transportról lesz szó, ahol előkészületek hosszabbak, vagy nehogy is, az időjárás annyira bizonytalan, hogy muszáj ellenőrizzük azt, hogy ahova megyünk, ott milyen időjárásra számíthatunk, ez inkább a tavaszi, őszi vagy téli ködös időszakban jellemző, ahol a csapat közösen dönt, a pilótáé persze az utolsó szó, hogy bevállalja-e azt a riasztást. Ugyanis abban az időszakban, amikor leszáll a köd, és lehet, hogy ahonnan indulunk, még szép idő van, de ahova megyünk, ott nem tudjuk megközelíteni. Ilyenkor több perc is lehet, de 3-4 perc alatt a levegőben vagyunk.
1: Ugye említettük azt a pillanatot, vagy azt az első esetet, amikor mentő helikopterre szálltál, ott minden eldőlt, hogy te ezt akarod csinálni? Tehát, hogy ez több, mint egy szakmai feladat, hanem ez egy hivatás, egy elhivatottság?
2: Igen, ez most is hivatásomnak tartom, és boldogan megyek minden nap be a légimentőbázisra, legyen az az ország 7 bázisából bármelyik, és én ezt bátran mondom, hogy minden kollégám így van vele. Ez a csapat annyira motivált, hogy nem azt várja, hogy remélem ma nem fog semmi történni, természetesen ne érte senki félre, nem másnak kárán várjuk a riasztásokat, de talán el sem hiszik, de ez valóban így van, hogy mikor bemegyünk, akkor azt várjuk, hogy vajon hány riasztásunk lesz.
1: Hány embernek tudtok segíteni, fordítsuk át így?
2: Igen, azt gondolom,
1: mert
2: hogy ez
1: a jó, az esetek attól még megtörténnek.
2: Ez a jó megközelítés. Természetesen itt is hosszú évek alatt, amikor az ember ezt végzi 10-20-25 éven át, egy idő után nem mindegyik típusú esetnél emelkedik meg a pulzus száma, ettől függetlenül egy nagy szakmai kihívás jelentő súlyos sérült ellátás egy közlekedési baleset kapcsán például, azért azt gondolom, hogy még mindenkinek megdobogtatja a szívét, és várja, hogy segíthessen, dolgozhasson.
1: Vissza is kérdeznék, mert említett, hogy megemelkedik a pulzusa a szakembernek. Tehát nyilván megszoktok bizonyos helyzeteket, de nálad például hol van ez a határ, amikor érzed azt, hogy itt most különösen motivált vagy különösen, nem tudom, hogy jósz-e, vagy izgulsz, de mindenképpen ez az adrenalin ott van.
2: Az első években azt válaszoltam erre, hogy falat húzunk magunk elé, és én így kezdem ezt a helyzetet, és nem engedem be azokat az érzéseket, amiket átélhet maga a beteg, vagy a hozzátartozója, mert akkor nem tudok koncentrálni, de pszichológusokkal beszélgetve, ugye ez nem biztos, hogy érdemes is ezt feltétlenül kommunikálni, vagy hogy csak így ezzel az eszközzel megküzdeni, mert akkor pedig abban az érzelmi kiégés irányába haladunk, hogy semmi sem érint meg, ez sem jó. De kérdésre válaszul, hogy azért mikor emelkedik meg a pulzus számom, azok a ritka esetek, amikor nehogy Isten egy terhes nőnek komplikációi vannak, vagy egy gyermek esetek, nekünk csak a 10%-a az éves riasztásainak. Tehát azért abban a felkészültségünk természetesen mindenkinek megvan, de családapaként, családanyaként nálunk dolgozók, én magam is azért ezt nehezen, főleg, hogyha az egy tragikus kimenetelő esemény, ott pedig aztán végképp.
1: Hát akkor vannak rendkívüli esetek, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb visszhangot kiváltó életmentése volt, amikor ugye egy szíven szúrt férfi melkasát a helyszínen kellett megnyitni. Nem is mennék jobban bele a történetbe, mert lehet, hogy nem szakszerűen mondanám el, ez a laikusok számára szinte elképzelhetetlen a nyílt utcán ezt megcsinálni. Mitől válik egy ilyen döntés szakmailag indokolta, amikor nincs idő eljutni a műtőig?
2: Igen. Ugye itt visszafele haladva a döntésre, hogyha beszélünk, itt az a döntés, hogy semmit nem teszünk, és lényegében megvárjuk, hogy a beteg keringés megállását majd alatt elnyilvánítjuk, vagy abban a pillanatban, amikor még van lehetőségünk visszafordítani, ugyanis a szív megáll, mert megfojtja a körülötte lévő véralvadék, ami oda került a szív sérülését követően, és nem tud pumpálni, hogyha nem szabadítjuk fel a véralvadék által feszülés megfojtás alól, akkor nem lesz túlélése. Tehát igazából itt műtői beavatkozás szóba se jöhet, ez előttünk történik a helyszínen, ez a keringés megállás. Abban a szerencsés esetben, amit az előbb említettél, a kezünk között, kollégáim kezek között szemmel láttára történt a szív utolsó dobbanásokat akkor hajtotta végre aktuálisan. Ez egy nagyon jó reményű helyzet volt, ahol be is következett, a mellkas megnyitása után felszabadították a szív körüli véralvadéktól a szívet, és újra el tudott indulni. Ellátták a sérüléseket.
1: Nyilván ez egy kockázatos helyzet volt ilyen körülmények között.
2: Mérlegre kell tenni. Uh-huh. Ha nem teszünk semmit, biztosan nem lesz túlélés. Abban a természetesen nem steril környezetben, azzal a kevés eszközzel, ami rendelkezésre áll, de a szükségesek természetesen megvannak, ott ez a beavatkozás a sterilitás hiánya mellett is elvégezhető. Erre számos nemzetközi tapasztalat van olyan országokból, ahol sokkal gyakrabban vannak lőtt, szúrt sérülések. Nálunk szerencsére ez alacsony számú. Ilyen beavatkozást 10-15 esetben végeztünk az elmúlt 10 évben. Emiatt a mi rutinunk is igazából jöhet kórházból és szimulációs képzésekből. Ebben a szerencsés helyzetben egy olyan mentőorvos kollégám volt ott, aki egyébként sebészként dolgozik, de ezt én magam sürgősségi orvos vagyok, nincs nagy sebészeti rutinom természetesen. Én magam is végeztem ilyen beavatkozást a csapattal. nem lesz sikeres, ettől függetlenül a technikai kivitelezését azt mindenki ebben a csapatban végre tudja hagyni.
1: Igen, ez jutott eszem, hogy mit mutat meg egy ilyen eset például egyrészt a légimentők felkészültségéről, másrészt a helyszíni ellátás lehetőségeiről.
2: Igen, ugye sokan nem is gondolnák, hogy milyen kiterjesztett beavatkozásokat lehet már a helyszínen végezni. Ebben a kelet-közép-európai helyzetünkben is azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy a nyugat-európai vagy akár a világszínvonalat tudunk hozni abban a szakmaiságban, amit a légimentéstől elvárnak. Itt a orvos szakmai beavatkozásokról gondolok, de azért már a világ elindult egy olyan irányba, ahol a CT vizsgálatot, tehát mondjuk egy norvég földrajzi környezet, az természetesen más, mint nálunk, ott oda kell vinni a beteghez a koponya CT vizsgálatot, hogyha sztrókot kapott nálunk, erre valószínűleg nincsen szükség, de csak azt akarom mondani, hogy a lényegében a kórházi ellátást ki lehet már vinni a helyszínre, az életmentés minden eszközét, a mai modern fejlesztéseknek köszönhetően.
1: Azt olvastam, hogy évente több mint 3500 riasztásotok van, valós ez a szám?
2: Így van, ez mondjuk egy átlag, tavaly 3800 körül volt, ingadozik, de nagyjából mondható, hogy az átlagos az 3500, ez ugye 7 légimentő bázis között oszlik el az év 365 napján.
1: És változnak az esetek? Tehát, hogy milyen típusú esetekhez riasztanak leggyakrabban benneteket?
2: A fő fókuszban a súlyos sérültek vannak. Azok a betegek, akik közlekedési esetben, tetőről leesve, cseresznyeszedés közben, nehogy Isten egy égési sérülés kapcsán szenvednek súlyos sérülést, ők profitálnak a legtöbbet a légimentésből. Gyorsan odaérünk, kiterjesztett, gyors szakmai, magas színvonalú ellátást igyekszünk nyújtani. Vannak olyan eszközeink, amik a földi mentésben jelenleg még nincsenek, vérátömlesztést is tudunk alkalmazni, hogyha olyan sok vért veszített a beteg, egy-egy ilyen előbb is említett sebészeti beavatkozás, amit el tudunk végezni, és utána megvan a lehetőség, hogy nem a legközelebbi kis városi kórházba szállítsuk a beteget, hanem gyorsan egy távoli, felkészült, minden háttérintézménye rendelkező centrumkórházba. Szóval a fő fókusz az elmúlt években még inkább legalább a fele az eseteinek azok a súlyos sérültekről szólnak.
1: Arra gondoltam, hogy a balesetek típusa vagy riasztások típusa változik. Tehát mondjuk gyakran halljuk például a rolleres baleseteket, de mondjuk sokszor előfordul, hogy egy-egy bűncselekmény kapcsán kerültek a fókuszba.
2: Igen, továbbra is azért azt látom, hogy ezek a penetrálónak mondjuk, tehát áthatoló sérülések, mint a lőtszúrt sérülések, ezek igen alacsony számúak, ahova mi bevonásra kerülünk, ez maradjon is így. Inkább azt mondanám, hogy szezonális különbségek vannak, beindult a balatoni élet, már az elmúlt egy-két hétben is több strandbalesetnél voltunk, sekélyvízbe ugranak fiatal, életerős fiatal emberek, akik életen át ezt követően tolószékhez ragadnak, ami egy szörnyű tragédia. Ezen kívül beindulnak a daráscsípések, anafilaxiás súlyos reakciók, közlekedési balesetek is, nyilván azok az átmeneti tavaszi őszi időszakok is csúszósult, de ez az óriási kánikula, ami most zajlik, ez is szintén megemeli az esetszámokat.
1: Mi alapján dönti el a mentés irányító, hogy mentőautó vagy mentőhelikopter?
2: Párhuzamosan történik általában, az a legideálisabb, hogyha nem várjuk meg, hogy a mentőautó kiérjen, hanem van egy kiadott utasítás, amiben néhány pontban fel van sorolva, hogy mikor kell helikoptert riasztani.
1: Tehát az eset súlyosságától függ.
2: Így van, de azért ez nem olyan egyszerű sokszor eldönteni. Gondoljon bele bárki, aki most hallgatja a beszélgetésünket, hogy hirtelen egy balesetbe belefut, előtte történik akár abban az ijegységben, ami ő maga is kerül, nem tudja jól kezelni, természetesen nincs benne rutinja. Először nem tudja azt jól felmérni, hogy milyen súlyos az a baleset, de mit lát? Nagyon összeroncsolódott, beszorult, és nagy Isten kirepült, ezek mind olyan súlyos sérülés feltételeznek, ami alapján a mentés irányító anélkül, hogy odaért volna már egy mentőegység, egy szakember, anélkül is helikoptert riasztja, és párhuzamosan a mentőkkel kerülünk riasztásra. Úgyhogy ez minden megyében az ott mentést vezető bajtársunk dönt arról, hogy szükséges a légimentés bevonni. Van olyan, amikor a bejelentés bagatelnek tűnik, nagyon egyszerű, kevés információ rendelkezésre, vagy azok nem voltak megfelelőek, akkor az első mentőegység visszajelzése alapján kerülünk riasztásra.
1: Egyébként volt olyan riasztás, amikor az első információk alapján mondjuk azt érezted, hogy ez most egészen más lesz, mint mondjuk egy most tényleg idézőjelben, mint egy átlagos bevetés?
2: Azok szoktak talán a legnehezebbek lenni, amikor több sérültet, több beteget is jeleznek egy helyszínről, vagy amik nekem még mindig emlékezetesek maradnak, azok leginkább itt Észak-Magyarországon, amikor erdőben, vagy azért, mert nem tudjuk megtalálni, vagy túrázni kell oda, oda, és utána gondolkozni azon, hogy hogy fogjuk őt onnan lehozni, nehezen megközelíthető. Mi magunk is azért igyekszünk fittek maradni, de elfáradunk, kifulladunk, mire odaérünk, és na, most itt vagyunk az erdő közepén, ketten a beteggel, vagy néhányan persze erdészek, más társzervek csatlakoznak, akkor ott távol, messze a világtól azért az nagy kihívás.
1: Most már azért igencsak korszerű helikopterekkel is dolgoztok. Mit tudnak ezek a gépek, ami mondjuk évekkel ezelőtt nem volt elképzelhető? Tehát mennyire fejlődik a technika?
2: Igen, ezek a helikopterek képesek az időjárást folyamatosan monitorozni, tehát időjárásradar is rendelkezésre áll, ami nagy segítség. Ebben az időszakban is, ugye például a következő napokban már számítunk lehűlésre érkező zivatargócokat tud észlelni, valamint ugye a magassági akadályokat is képes észlelni, tehát ha például leszáll a köd, alacsonyan van a felhő, hogy egy olyan hegy, domb következik, ami a mi magas, repülési magasságunkat már befolyásolja, akkor nyilván magasabbra kell, hogy repüljünk. Valamint a légtérben közlekedő egyéb más légijárműveket is tudjuk monitorozni. Ezen kívül ugye azt, hogy mi milyen egészségügyi felszerelést teszünk be, az rajtunk múlik, évről évre igyekszünk mindig új eszközöket betenni a helikopterbe, de nem lehet túltölteni sem, ugyanis főleg a nyári időszakban a terhelhetősége a meleg levegő miatt sokkal alacsonyabb a helikopternek, minden kiló számít, ezért előfordulhat olyan helyzet, hogy nem tudjuk a beteget helikopterrel elvinni, hanem a mentőautóval kényszerülünk, mert egyszerűen nem tudnánk kiemelkedni onnan a helyszínről.
1: Viszont mindenképpen fontos, hogy kvázi egy műtőnyi eszköz ott a rendelkezésetekre álljon, ha szükséges, amiről beszéltünk.
2: Ilyenkor hátunkra vesszük az egész helikoptert, és bepakolunk a mentőautóba, és elkísérjük a beteget.
1: Egyébként, hogyha egy picit így most belementünk a részletekbe, hogy hogyan dolgoztok, milyen napi rutinotok van, de hogyha egy picit így a légimentés történetéről is beszélgetünk, akkor mióta van szervezett légimentés, hogyan változott ez a szolgálat az elmúlt évtizedekben?
2: A kezdetekben még merevszárnyas, szekunder, tehát másodlagos szállítások voltak, kórházak közötti nem helyszíni mentés, ezt követően néhány különálló szervezet, tehát nem központosított struktúrában indult el a légimentés, még régebbi típusú helikopterekkel, amiket talán ma már nem is használnak, egy-egy bemutató repülésre, úgymond ilyen élményrepülésre használják a Balaton környékén például ezeket a Mi-2-es típusú helikoptereket, amiket több mint 25 éve nem használ a magyar légimentés, talán már Európában sem igazából nem használják ezeket. Ezek sokkal nagyobb belterű, de sokkal nehezebb helikopterek voltak, kisebb teljesítmények, kifutásra volt szükségük szinte, mint egy repülőnek. Nem volt meg az az agilitása, mint ezeknek a mai modern helikoptereknek.
1: Hát itt a legkisebb kereszteződésekben is akár le tudtok szállni egy zsúfoltabb lakóterületen.
2: Így van, 25x25 méter nagyjából, vagy legyen 30x30 méter, az elég nekünk, csak azt azért nem szabad elfelejteni, hogy egész nagy kifutószél van a párna hatásnak köszönhetően, hogy szállunk lefele a levegő, főleg, hogy beszállunk mondjuk 4 emeletes épületek közé, akkor ott sajnos tudunk kisebb károkat is okozni, igyekszünk ezekre odafigyelni, vagy mondjuk a Balatonról beszéltünk az előbb, ott leszállunk a strandon, ott a törölközőket, székeket érdemes megfogni, mert sajnos kárt tudunk ezzel okozni, de nyilván igyekszünk odafigyelni, hogy ez ne történjen meg. Szóval ezek a modern helikopterek az elmúlt 20 évben azért már bizonyítottak, most a egységes a flotta, minden bázison ugyanolyan helikopterünk van, egységes a szervezet, saját dolgozóink vannak, nem kölcsönözzük a kórházból, hanem nálunk dolgoznak, vagy főállásban, vagy részállásban. Azért ez az évtizedekkel ezelőtt még úgy működött, hogy a kórház vagy mentőszolgált küldött egy-egy kollégát arra a bizonyos napra, nem volt standardizálva az a szakmai, elvárt szakmai tudás, amit ma azt gondolom, hogy én, ha lehetek ma a budaörsi bázisra, holnap a debrecenire, holnap után meg a marcali légimentő bázisra. Ugyanazt a felszerelést fogom találni mindenhol, bátran bármelyik kollégámmal tudunk olyan csapatot alkotni.
1: Tehát nem fix csapatok vannak?
2: Vannak, természetesen helyik is, figyelünk azért a földrajzi elhelyezkedések, ki hol lakik, de főleg, hogyha betegség van, vagy bármi kiesés, szabadságolások, akkor összekeveredik a csapat, és ugyanazt az egységet tudjuk képviselni, ezt gyakoroljuk is a képzéseken, hogy összekeverjük a csapatokat, bárki bárkivel tudjon együtt dolgozni.
1: Nagyságrendileg hány fő az, aki a légimentésben most jelen van?
2: Van 45 orvosunk, 30 körüli paramedikusunk, akik két szerepük van, ugye a helikopter repülés közben a helyszínre, meg a kórházban a repülés közben segítik a pilótát, ismerik a vészeljárásokat, hát mondjuk másodpilóták, így egyszerűbben fogalmazva, ők is állnak szimulátorba, közösen a pilóták a vészhelyzeteket gyakorolnak. Valamint van 20-23 pilótánk, itt változik, ugyanis ahogy betölti a 65. életévüket, másnaptól nem repülhetnek, pont néhány nappal ezelőtt egy kollégánk betöltötte a 65. életévét pilótaként, és másnap már nem engedi a szabályzó, hogy dolgozhasson.
1: Meddig számolja az ember, hogy hány bevetésen van túl? Számoltad valaha?
2: Az első évben vezettem egy Excel táblázatot erről, de aztán ezt már nem tudtam folytatni, de olyan az elektronikus adatrögzítő felületünk, hogy bármikor visszakereshető az összes esemény, igazából percre pontosan, milyen beavatkozásokat kivégzett, talán ezt sem gondolják sokan, de tehát amiket ami megmérünk, monitoradatokat, vérnyomását, vagy a pulzusát, EKG képét, azokat mind az EST-ben a PDF letölti, a légimentést, ellátást, a hozzátartó, hogy ő maga kapott tőlünk, akkor ott percre pontosan látni fogja, hogy mit mértünk. Ez azért egyedülálló, azt gondolom, még talán azt mondhatom Európában is.
1: Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk, majd arról beszélgetünk, mert szerintem nagyon érdekes, hogy milyen út vezet odáig, hogy valaki légimentő orvos legyen, és milyen lelki terhet jelent ez nap, mint nap, hogyan lehet egyáltalán szolgálaton kívül légimentőnek lenni. Dr. Gevei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Orvosigazgatója tart ma velünk, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban dr. Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Orvosigazgatója, akivel ott hagytuk abba, hogy hát rengeteg bevetésen vagytok túl most már az évtizedek alatt, viszont nagyon érdekel az, hogy hogyan lesz valakiből légimentő orvos, tehát milyen szakmai út vezet idáig?
2: A nálunk dolgozó orvos kollégák egyik fele mondhatni sürgősségi ellátásból jön, tehát ez értsük sürgősségi osztályos kórházi tapasztalatot, valamint a mentőszolgálatnál szerzi a tapasztalatát, akik hozzánk kerülnek. A csapat másik fele az inkább az intenzív terápia, tehát a kórházi műtői, valamint intenzív osztályos munka során. És akkor van egy-egy kivétel, akik sebészként, talán most aktuálisan már nem, de gyerekgyógyászként, vagy egyéb begyógyászként, onkológusként dolgoznak nálunk, de egy valami összeköt mindannyiunkat, az, hogy a mentőszolgálat elrabolta a szívünket évekkel ezelőtt. Magyarul a pályázati írásunkban is mindig ez szerepel, hogy legalább 3 évnyi mentőorvosi tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy valaki hozzánk kerülhessen. És ezt követően próbáljuk egységesíteni a tudást, valaki egy bizonyos területen magasabb megszerzett tapasztalattal jön, valaki egy másik területen alacsonyabb tapasztalattal, de ezt ki tudjuk egyenesíteni az évek során.
1: Milyen emberi tulajdonságokra van szüksége ehhez a munkához?
2: Főleg, amikor túl vagyunk az éves szimulációs képzéseinken, akkor frissek az élmények, ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 napos etapokban az ország összes orvosát, akik nálunk dolgoznak, csapatok, paramedikusok, orvosok, elvonulunk, most aktuálisan csapakon voltunk 4-2 napig, ahol szimulációs képzéseket végzünk, és akkor keveredik a csapat az ország különböző területeiről, jönnek, és este összeülünk nyilván beszélgetni. És csak hogy milyen emberek vagyunk, itt szerintem napokig tudnánk a mentős legendákat, egymásnak tapasztalatokat megosztani, nem is nagyon tudunk másról beszélgetni, én azt gondolom, hogy mindenkinek ez a passiója. Nem ebből lesz senki, nem ebből fog senki meggazdagodni, viszont azt látom, hogy a kórházi környezetből kiszakadva havonta legalább 4 műszakot jön mindenki hozzánk dolgozni, a részállásúak, néhányan főállásban vannak nálunk, mondjuk 10-12-3-4 műszakot, és hogy felfrissülni, felüdülni jönnek hozzánk egy motivált csapatba, kihívásokat keresnek, és hát talán adrenalin hajhászok, vagy nem is tudom, mi a
1: kell a napi működéshez. Mindenki. Mert megszokja az ember, amikor valaki már minden szakmai feltételnek megfelel, akkor mi dönti el, hogy valóban alkalmas erre a feladatra?
2: Toborzó kampányainkat 2 évente, nyilván attól függően, hogy mekkora a fluktuáció, egyébként nem túl nagy. Az orvosi oldalon azért minden évben egy-egy új belépő orvosunk van, bizonyos okok miatt, vagy azért, mert már úgy érzi, fizikálisan nem alkalmas, mennek el tőlünk kollégák, vagy az élethelyzete másképp alakul, de azért van egy mag, aki fixen hosszú évek óta nálunk van. És akkor ezek a toborzó kampányok során, talán ez is ritka az egészségügyben, de nem mondom, hogy hosszú sorok állnak a kapu előtt, de azért jó néhány pályázat érkezik, a legutóbb 25 pályázati anyagot fogadtunk be, ami az első szűrést követően egy személyes elbeszélgetés következik, ott teszteket is persze csinálni kell, valamint különböző skilleket ellenőrzünk, és ezután a harmadik körben pedig szimulációs 2 napos képzésen próbáljuk felmérni, hogy milyen is a szakmai felkészültsége, majd ezután jönnek velünk, akiket alkalmasnak gondolunk, néhány napot az éles bevetésekre, ott akkor 4-en vagyunk, mi felügyeljük az ő munkájukat, és megfigyeljük, hogy jól sikerült-e az első 3 rostállás.
1: Tehát, hogy önállóan is így alkalmasak van. Lennének erre a feladatra. Fizikálisan mondtad, hogy alkalmasnak kell lenni, ez mit jelent?
2: Íratlan szabálynak is mondhatnám, viszont ezeken az előbb említett szimulációs tréningeinken játékos és egyébként kevésbé játékos, tehát a szimulációba illeszve, de mindig vannak játékos elemek is. Ott a 20-25 kilós táskával bizonyos távolságok, emelkedők megtétele azért megszűri azt, hogyha valaki ott kibukik, ha valaki nem alkalmas. És általában ez önbeismerés szokott lenni, hogy basszus, el kellene kezdjek valamit, fizikai tevékenységet, hogyha elmulasztottam a sportolás az elmúlt időszakban. Ugyanis van, hogy órákon át nem jutunk ételhez, pihenéshez, mert kapcsolt feladatokat végzünk hegyekbe. Túrázni kell a beteghez, cipelni hosszan, a táskáink 25 kiló darabja, plusz még azért ilyen monitor, olyan másik táska, tehát azért azt az ember észreveszi magán, hogyha...
1: Tehát ez bírni kell ehhez napi szinten. Kell karbantartani magát az orvosnak is, mert ugye az orvos sokszor elhanyagolja saját magát a hivatása miatt.
2: Igyekszünk jó példát is mutatni ebben, valamint van egy alapítványunk, aki támogat bennünket, és alapítványi szervezésben különböző sportrendezvényeken veszünk részt. Most például egy 20 fős sárkányhajóval áteveztük a Balatont oda-vissza, 7. helyezettek lettünk az 53-ból, tehát azért ez egy egész fit csapat, Balatont körbefutjuk, különböző egyéb más sportrendezvényeken veszünk részt, nyilván azért, mert csapatot is összekovácsolja, meg azért, hogy fittek maradjunk.
1: És egyébként életkor szempontjából meddig lehet ezt csinálni? Említetted, hogy pilótáknak sajnos abba kell hagyniuk a 65. születésnapjukat követő nappal.
2: Ez egy fiatal csapat, az átlag életkor valahol az orvosok között mondjuk a 35-45 között lehet. Nincs persze fix életkor, mindenkinek más a biológiai kora, valaki 50 évesen ugyanolyan fit, mint egy 30 éves ember. Én azért azt látom, hogy olyan 50-55 év körül már elindul az a folyamat, amikor inkább úgy gondolja, hogy talán a földi mentésben, a kórházi munkában dolgozna tovább inkább.
1: Beszéltünk arról, hogy ezek a csapatok nagyon összekovácsolódnak, még akkor is félszavakból, vagy akár szavak nélkül értitek egymást, hogyha nem összeszokott csapatról van szó. Előfordul az, hogy tényleg már nem kell egymással kommunikálnotok, csak mindenki csinálja a dolgát, vagy ez már az alap?
2: Igen, tehát a feladatok olyan jól szabályozva vannak, hogy önálló tevékenységeket végez a csapat minden tagja, majd néhány percenként megállunk, összebeszélünk, hogy ki hol tart az ellátás folyamatában, vagy tényleg elég csak ránézni a másikra, és tudjuk, hogy mire gondol. Visszatérve erre az képzésünkre, vagy abban illesztett kis játékra, mindig próbálunk az életből vett helyzeteket ott talán egy kicsit túljátszani, de akár bekötött szemmel, például a legutóbb egy ilyen játékunk volt, ahol légútbiztosítást bekötött szemmel, valamint fordított szemüvegben kellett végezni az instrukciók alapján, és tehát mondhatnám, hogy becsukott szemmel megbízunk a másikban, és ez a játék során ki is derült.
1: Esetleg olyan volt, vagy előfordult veled, hogy civilként kellett életet mentened, vagy elsősegélyt nyújtanod?
2: Mondhatnám, hogy kerül, de azért, hogyha visszakerülnek ezek a helyzetek, elkerülnek, de ha visszagondolok, nem is olyan rég a kislányommal, az M1-es autópályán néhány autóval előttem történt egy baleset, és utólag belegondolva én is túlgondoltam, túlreagáltam azt a helyzetet, egy súlyos sérült betegről volt szó, azonnal természetesen bejelentettem, meg javasoltam a helikopter bevonását is, és nagyon nehéz az a helyzet, amikor semmilyen eszköz nem áll rendelkezésre, és az ember ott áll, és én is hát én tudom, mit kellene csinálni, de nincsenek ott a tűzoltók, nem tudjuk szerencsétlen kimenteni, valami nem tudok fájdalomcsillapítót adni, oxigént, tehát azért nagyon nehéz lehet az a helyzet, amíg várnak ránk, vagy az első megérkező mentőegységre, ott a percek azok óráknak tűnnek, többször szerintem háromszor hívtam fel a légi koordinátorunkat, hogy hol jár már a helikopter, pedig 11-12 perc alatt ott voltak. Itt végül nem lett, hál' Istennek, nagy baj, de olyan még a karrierem elején olyan esemény is, ennek részese voltam, hogy 8 óráig tartott a mentőszolgálatnál töltött munkaidőm, és nem is volt folytatása annak, tehát az autó az egy nappalra szervezett autó volt, és elindultam haza, és belefutottam egy súlyos balesetbe, már sötétedett, szörnyű volt. Tehát mentőruhában, eszközök nélkül álltam ott, vártam, hogy érkezzenek a bajtársak, úgyhogy tényleg őszintén együtt érzek azokkal, és meg is értem, akiknek hosszú óráknak tűnnek, amíg várnak a segítségre.
1: Igen, és ez nagyon jó, hogy mondod, mert pont ez jutott eszembe, hogy a legnehezebb élethelyzetekben találkoztok a betegekkel, a hozzátartozókkal, bárkivel, aki egy baleset helyszínén ott van. Nyilván ilyenkor mindenki feszült. Hogyan tudjátok ezt kezelni?
2: A mi higgadságunk azt gondolom nem csak a csapatra, hanem a környezetünkre is átszáll vagy átragad. Én végtelen higgadt szoktam maradni ezekben a nehéz helyzetekben is igyekszünk. Egyébként azt gondolom talán mindannyian, mert ez kifele is nyilván magabiztosságot és megnyugvást hoz a betegnek is, meg a hozzátartozóknak. De igyekszünk őket tájékoztatni, hogyha ott vannak a közelben a hozzátartozók, amikor éppen engedi az ellátás folyamata egy-egy percre kilépni az ellátásból és elmondani, mi fog történni. Nem szeretnénk természetesen, főleg egy nehéz helyzetben, amikor azt látjuk, hogy rossz irányba mennek a folyamatok, akkor is igyekszünk őszintén és egyértelműen objektíven fogalmazni, hogy mi várható, támogatjuk őket lelkileg, amikor azt látjuk, hogy egy sikertelen újraélesztés után nagyon nehéz pszichés helyzetbe kerül a család, akkor nem hagyjuk ott őket addig, amíg valamilyen segítséget szomszédoktól, hozzátartozóktól, egyéb másoktól nem tud kapni, hogy ne maradjon ott egyedül. Igyekszünk a hozzátartozó betegek lelki állapotával is foglalkozni.
1: Emberségesen, igen. Ez a kulcs. Ami így felmerül bennem, hogy hát vannak sikertörténetek, és vannak sajnos tragikus esetek. Hogyan élitek meg azt, hogyha a mentés nem sikerül?
2: Vannak erre technikáink, amiket egyébként pszichológusok is segítenek, tehát ők aktívan keresnek bennünket a mentőszolgálattal egyébként közösen, saját kis csapatunk is van erre, akik olvasva az eseményeket, vagy akár hírekből halva, vagy csak szervezeten belül szájhagyomány útján ezek terjednek, aktívan keresnek bennünket, és segítenek átbeszélni. Mi magunk pedig már a helyszínen, amint vége van az ellátásnak, gyorsan átbeszéljük, hogy igazából minket az érdekel, hogy szakmailag mindent jól csináltunk első körben.
1: Megtettél-e?
2: Akkor tudok nyugodt maradni, hogyha én tudom, hogy nem tudtam volna egyszerűen ennél többet tenni, megtettünk mindent. Utána, mikor egyet szusszantunk, hazaértünk, akkor ott is még át szoktuk beszélni, bevonjuk a pilótát is, hárman megbeszéljük, kinek milyen tapasztalatai voltak, ki hogy éli meg, és előfordulhat az is, amikor a csapat azt mondja, hogy egy 20 percet várjunk, léci, mert nem tudok a következő esethez teljes higgadsággal, teljes nyugalommal, szakmai felkészültséggel, vagy olyan lelki állapotban kivonulni, hogy ott...
1: Tehát ilyenkor egy másik segíteni. Egység megy.
2: Igen.
1: Lehetőség szerint.
2: Nyilván akkor is valami megoldást találunk rá, de nem csak a felszerelés hiánya okozhat ilyen helyzetet, hanem tényleg egy olyan tragikus esemény, ami a mi megerősödött lelkünket is megviseli.
1: Vannak olyan esetek, amiket hosszú évek után sem felejt el az ember? Vagy nálad volt, vagy van ilyen?
2: Vannak ilyenek, egyet gyakorta szoktam idézni, amikor gyerekek tragédiájáról van szó, vagy csak olyan súlyos állapotba kerülnek a gyermekek, és közben megjelennek a hozzátartozók, szülők, az nagyon nehéz. Ugye az ember óhatatlanul is belegondol, hogy milyen érzés lehet ez a szülőnek, amikor a gyerekét látja egy olyan nehéz helyzetben, súlyos sérült állapotban, vagy nagy isten strandon, víz alá merülve, amikor ugye a remény az azonnal, bármi sejtjük, hogy egy nagyon súlyos sérülést szenvedett el, de képesek vagyunk olyan állapotba hozni, hogy kórházba tudjuk szállítani. Ugye nyilván ilyenkor a remény az megy tovább, megmarad, és bízik benne család, mi is, hogy jó vége lesz. Aztán igyekszünk után követni ezeket a betegeket, eljutnak hozzánk a hírek, és amikor kiderül, hogy esetleg néhány nap múlva, vagy akár korábban később, hogy végül nem volt sikeres ez az ellátás, akkor az még így utólag is megvisel bennünket.
1: A munkát haza szoktad vinni?
2: Hát az a szerencsés helyzet, hogy a feleségem is orvos.
1: Ráadás, tehát pontosan ért egy-egy helyzetet. És...
2: Igen, ráadásul gyerekekkel foglalkozik. Úgyhogy ebben szakmai beszélgetéseket is szoktunk folytatni, de átbeszéljük általában, hogy aznap mi történt. Már a gyerekeim is nagyon kíváncsiak, hogy mi történt. Nekik valahogy óvatosabban kell fogalmazni, kisiskolások, de egyre jobban érdeklődnek, hogy mi is történhetett. Meglátjuk, hogy valakit orvosi pályán távol tudunk-e tartani, vagy rábeszélni, ez még nem dőlt el. De nyilván egyébként az érdekesebb vagy különösebb eseteket szoktam csak hazavinni, vagy ott otthon beszélni róla, a mindennapok azért nem erről szólnak.
1: Mennyire 0-24-es munka ez?
2: Ha azt nézzük, akkor a riasztásaink azok a napkelt a napnyugtához igazodnak, tehát éjszaka nem dolgozunk, és azért nem is álmodunk ezzel, legalább most a saját nevemben tudok beszélni, tehát rossz álmaim nincsenek tragédiákat követően sem. Én azt gondolom, hogy amikor valaki ezt a szakmát választja, nem is csak a légimentés, hanem az olyan orvosi szakterületeket, ahol találkozik a sikertelenséggel, vagy a betegek elmúlásával, kritikus helyzetekkel, sürgősségellátás, intenzív ellátás, egyéb sebészeti szakmák, ott olyan kollégák kerülnek ilyen szakterületre, akiknek a feldolgozása, a személyisége az alkalmas, hogy ezeket a kritikus helyzeteket jól kezelje.
1: Hogyha valaki ma egy fiatal orvos azt mondaná neked, hogy légimentő szeretne lenni, akkor mit mondanál neki, mire készüljön?
2: Hát azt mondanám neki, hogy valószínűleg ezen már ő túl van, hogy beleszerelmesedett a kék lámpába és a mentő tűzoltó rendőrség, ebben a hármas varázsban, hogy a sziréna hangja az megdobogtatja a szívét. Azt kell felépíteni ilyen néhány év alatt egy fiatal kollégának, aki szeretne hozzánk csatlakozni, hogy képes legyen a kórházon kívül higgadtan a saját csapatát, valamint a környezetét olyan szinten uralni, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy azt ő eltervezte, szakmai felkészültsége, tudása megvan hozzá, akkor utána, hogyha jól kezeli a segítők ezeket, esetleg az aggódó hozzátartozókat, valamint a saját csapatát, és az ő higgadság, az ő szakmai felkészültsége, profizmusa, az átszáll erre az egészre, onnantól ez egy nagyon sikeres profi mentés lesz, és azt látom, hogy aki ebben profivá válik, utána a kórházi környezetben pedig sokkal-sokkal magabiztosabb lesz, és a kritikus helyzeteket egy helyszínen megszerzett rutinnal a kórházban sokkal könnyebben tudja kezelni.
1: Mit tehet egy laikus az első percben? Mert sokszor beszéltünk erről, hogy milyen nehéz ott lenni a helyszínen egy súlyos balesetnél, vagy rosszul létnél. Mit tehetünk mi, ameddig megérkezik a segítség?
2: Ugye nagyon fontos az, hogy számos olyan bejelentés érkezik, amikor nem áll meg a bejelentő. Vannak olyan helyzetek, amikor nem volt lehetősége, autópálya baleset másik oldalról látta. Először is nyilván egy főleg egy közlekedési balesetnél nem állunk meg úgy, hogy azzal magunkat is veszélyeztessük, mert akkor csak még több sérült lesz, ami nem lenne szerencsés. De nagyon fontos, hogy kövessük, azonnal hívjunk persze segítséget, de nagyon fontos, hogy kövessük a higgadtan, kövessük az utasításokat. Menjünk körbe, mérjük fel, ha több sérült van. Igyekezzünk pontos információt adni arról, hogy milyen sérült, hány főről, milyen típusú sérültekről van szó. És ezt követően, ha pedig beavatkozásra is szükség van, mik lehetnek ezek, vérzéscsillapítás, ne adj Isten az újraélesztés megkezdése. Ebben mind-mind a rutinos mentés irányítók olyan tanácsokat fognak adni, amit bárki el tud végezni, még akkor is, ha nincs jogosítvány és nem volt egészségügyi képzésen. És ha már itt járunk, akkor pedig ragadja meg mindenki a lehetőséget, hogy egyszer-egyszer, ha a munkahelyén vagy egy ilyen expón van lehetőség, akkor gyakorolja a melkasi nyomásokat, az újraélesztést, gyakorolja az idegen test eltávolítást a gyerekek esetén, mert ezeket sose gondolnánk rá, hogy majd nekünk is szükségünk lesz. És ha egyszer legalább kipróbáltuk, és volt egy fizikai érzetünk, hogy hogy kell nyomni azt a melkast, hogy kell az idegen test eltávolításhoz a háton csapni, vagy ne adj Isten melkasi hasilökéseket végezni, akkor utána ez elő fog jönni abból a mélyre bevésődött memóriánkból.
1: Vannak hibák, amiket akaratlanul is elkövet az ember. Laikusként mire hívnád fel a figyelmet, hogy mi az, amit próbáljunk elkerülni egy ilyen helyzetben?
2: Ugye hosszú évekig azt mondtuk, hogy még azt is, aki ki tudna szállni, azt ne engedjük, hogy kiszálljon, mert mi lesz a nyaki gerincével, egyéb gerincsérüléseivel. Ez talán most már azt gondolom hibának, hogyha valakit odaszorítunk az autóba vagy a földre, mert attól félünk, hogy azzal fogunk majd kárt okozni. Majd már azt gondoljuk, ezt egyértelműen bizonyítják vizsgálatok, hogy mondjuk aki képes kiszállni,

0: követni fogják ezeket, ezeket az úri irányelveket, és mégis akkor mondjak valamit, hogy mi a hiba. Mm. Tehát az, hogy ártani nem tudunk mondjuk egy előttünk összeeső ember, aki nem vesz levegőt, megállt a keringésre, az bármit is csinálunk, biztos, hogy jobb, mint ha semmi se csinálnánk.
1: Záró kérdésként, mi az, amiért számodra, és hát a bajtársaid számára érdemes nap mint nap felszállni arra a helikopterre?
0: Most itt már említettem, 10 éve dolgozom itt ebben a légimentésben, de azért az az érzés, amikor beindítja a pilóta azt a 2 hajtóművet, felszállunk, mondjuk itt Budapest felett elrepülünk a Duna és a Parlament felett, és közben tudom, hogy várnak ránk egy közlekedési balesetben, vagy egy egyéb más kritikus helyzetben a bajtársak is, valamint a bajba jutottak, ott leszállunk a csapattal közösen, felkészülten, gyorsan ellátjuk, kórházban átadjuk, aztán szusszanunk egyet, és megbeszéljük, hogy milyen szuperek voltunk. Remélem, hogy ezt gyakorlatilag elmondhatjuk. És
1: mert hogy ez egy sikeres mentés jelent.
0: Ez egy sikeres mentés volt, és utána még talán elismerések is jönnek, mondjuk a legnagyobb az, amikor megkeres minket a beteg, és megköszöni, akkor azt gondolom, hogy már megérte felkelni aznap reggel.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, és hát akkor sok sikeres mentést kívánok.
0: Köszönjük szépen, és köszönöm a meghívást.
1: Dr. Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Orvosigazgatója volt ma az Egészségkód vendégeim. Megköszönöm a figyelmet, Egészségkód legközelebb 1 hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Öt adónemet töröl

0: a kormány. Csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Legyünk óvatosak az utakon. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
1: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
0: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sokfelé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a Sajátos Pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És a mai témánk pedig Malajzia. Már csak azért is, mert Pogi most járt ott, és ezért aztán közvetlen tapasztalata és benyomásai vannak erről az országról. De gondolom, hogy ahogy szoktad is, egy kicsit abból a szempontból vizsgáljuk meg Malajziát, hogy hogy működik ott a gazdaság és a társadalom.
2: Hát igen, én sose úgy utazok, hogy csak alapvetően nézelődök, hanem igyekszem mindig egy kicsit tájékozódni a tekintetben, hogy az adott országnak a gazdasági társadalmi fejlődése az hogyan alakult. Úgyhogy hát elolvastam jó pár könyvet Malajzia gazdaságáról, megnéztem adatokat, stb. Tehát hogy igyekeztem fölkészülni arról, hogy milyen ország ez a Malajzia. És hát meglehetősen pozitív kép alakult ki bennem. Azt gondolom, hogy több szempontból is lehet ezt egy mintaországnak tartani, és itt kiemelnék két dolgot, ami miatt szerintem mintaország. Az egyik az, hogy hát ez alapvetően egy petroállam, tehát hogy olaj és gáz vagyona volt, egyre kevésbé mondhatjuk el, hogy van, mert kezd kifogyni, de volt jelentős, és hogy ezzel elég jól sáfárkodott, tehát szemben azzal, amit szoktunk megállapítani ilyen petroállamokról, legyen a Szaúd-Arábia, Venezuela, Nigéria, Oroszország, hogy alapvetően egy ilyen diverzifikálatlan, egy termékre épülő gazdaság, ehhez képest szerintem itt relatíve jól próbáltak diverzifikálni az olaj-gáz bevételre épülően. A másik, hogy hát ez egy muszlim ország, tehát egy muszlim többségű ország, mert persze vannak kínaiak, akik inkább buddhisták, meg vannak indiaiak, akik inkább hinduk, de meg keresztények is vannak bőven, de alapvetően messze a többség az maláj és muzulmán, de hogy a muszlim hitnek egy ilyen nagyon-nagyon enyhe változatát gyakorolják, tehát kicsit így a törökökhöz hasonlóan, nem ez az ilyen vahabita, szaudi típusú, és hát egy Ha megnézzük a világ összes muszlim országát, ugye szokták ezt ilyen kritikaként felhozni, hogy tudsz-e mondani muszlim demokráciát. És hát alapvetően tényleg van 51-2, ha jól emlékszem, muszlim ország, és ebből Törökországot szokták kiemelni, ugye még Erdogán előtt, tehát hogy jó pár évtizedig ott tényleg egy ilyen váltó gazdaság volt, és nem volt annyira rossz a demokráciájuk. Tunéziát időről időre, bár ott is vannak problémák. Icit Kuvaitot, de nem igazán. És hát Malajzia, ahol valami fajta váltó gazdaság mégiscsak kialakult, úgyhogy a jelenleg ez ilyen nemzetközi demokrácia összehasonlításokban Magyarország és Malajzia gyakorlatilag egy helyen van. Ami ugye hát úgy jön ki, hogy Európában Magyarország az egyik legrosszabb, és hát a muszlim országok között meg az egyik legjobb gyakorlatilag Malajzia. Szóval ebből a két szempontból, hogy relatíve jól sáfárkodtak az olajjal, és hogy relatíve tudnak egy ilyen békés együttélést az etnikumok, a vallások között, és egy ilyen váltó gazdaságra épülő demokráciát, ha nem is problémamentesen, de tudnak működtetni. Ezért amellett érvelnék, hogy tulajdonképpen Malajzia egy relatíve jó példa a világban.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Én azt olvastam, hogy körülbelül a fele a lakosságnak a maláj, és a többiek pedig, hát jelentős részben ugye, ahogy mondtad, kínaiak, illetve indiaiak, ők teszik ki. De nagyon sok etnikum van, és éppen ezért nagyon érdekes, hogy egy ilyen több nemzetiségű, multikulturális ország hogy működik. És szerintem ez is egy érdekes aspektus lehet, hogy a társadalmát nézzük meg, hogy azért ez nem egy egyszerű dolog, gondolom, ezt így működtetni. Mert nem úgy van, hogy van egy nagy többség, és akkor van mondjuk egy vagy kettő kisebbség, ami mindig nagyobb probléma, hanem egy tényleg egy ilyen mixtúra.
2: Hát azért nehéz megmondani, hogy konkrétan ki a maláj, mert hogy ugye ilyen nem létezett régen, hanem ez a Maláj-félsziget, meg ugye az a másik sziget, ahol Borneo van, Sarawak, stb., meg Indonézia, ez egy ilyen nagy szigetvilágot képezett, és akkor ezt a Maláj-félszigetet elfoglalták a britek, Indonéziát elfoglalták a hollandok, és hát ezek ilyen egymáshoz hasonló nyelveket beszéltek, senki nem volt ilyen nemzeti identitásra, hanem sokkal inkább ilyen lokális meg törzsi identitás, tehát hogy malájnak nem mondta volna senki magát régebben, de hát azzal, hogy ugye a britek ezt Malájának nevezték, ezért tulajdonképpen létrejött egy ilyen ország, és akkor ma már, és akkor ugye az az 50%, amit mondasz, az az, aki konkrétan így mondja magát, de hát vannak ilyen emberek, vannak, akiket úgy neveznek, hogy a föld fiai, Bumiputra, az ők tulajdonképpen az ott élő népek. Most, hogyha akarom, akkor ők malájok, ha nem, nem. Tehát azért ők vannak többségben, és azért elég messze menő többségben, és hát azért a kínaiak és az indiaiak egyértelműen kisebbségben vannak. De azt is tegyük hozzá, hogy régen ezeket a kínaiakat és indiaiakat a britek hozták ide, és azért hozták ide, hogy egyébként ilyen csóró munkásokként dolgozzanak, mert hogy itt ugye a britek mit aknáztak ki, hát például ugye fémeket, és különböző fémeket, gumit, ültetvények, pálma, gumi ültetvények, és ezeken dolgoztak a bányákban, meg az ültetvényeken a kínaiak, meg az indiaiak, csak közben ugye a kínaiak jelentősen meggazdagodtak, tehát hogy Kína felemelkedésével, Szingapúr felemelkedésével, szóval azt se felejtsük el, hogy ugye Szingapúr az az ország, amit kidobtak Maláziából.
1: Igen, ugye, mert úgy volt, hogy azt hiszem 1963-ban alapították ezt a szövetséget Szingapúrral, meg még két másik
2: hát, akkor ugye, amikor a briteket onnan britek kimentek onnan, és ugye függetlenség lett, akkor ez az egész mostani Maláj-félsziget, meg ugye az a Borneói-sziget, meg Szingapúr együtt lett, szabadult fel, csak a maláj többség úgy döntött, hogy Szingapúrt ki kell dobni, mert Szingapúrban nagyon sokan vannak a kínaiak, és ők nagyon-nagyon erősek, és gyakorlatilag nem az volt, mint mindenhol máshol a világon, hogy területet szerezünk, bekebelezünk országokat, hanem kidobtak egy szigetet tulajdonképpen, hogy ott lehet majd a kínaiaknak saját világuk. Aztán Szingapúr is egy multietnikus társadalommá vált, és nagyon-nagyon gazdaggá és sikeressé, tehát lehet, hogy később ezt megbánták a malájok, de hogyha ugye nem így lett volna, akkor nagy valószínűséggel Szingapúr lett volna az ország fővárosa kínai többséggel, mert ugye Kuala Lumpur, ami a mostani főváros, ez egy nagyon-nagyon kicsi hely volt, tulajdonképpen egy ilyen bányaváros, és ott kevesebb kínai volt, ebből lehetett csinálni egy maláj fővárost, de hogyha mondjuk Szingapúr dominálta volna ezt az országot, akkor egy kínai többségű fővárosuk lett volna, és ezt akarták megakadályozni, de hát közben ugye a maláj állampolgárságú kínaiak is nagyon gazdagok lettek, főleg amióta Kína ugye nagyon meggazdagodott, tehát Szingapúr meggazdagodása, Tajvan meggazdagodása, Hongkong meggazdagodása, majd ugye a népi Kína meggazdagodása az óriási kereskedelmi lehetőségeket teremtett a kínai kisebbségnek, és a kínai kisebbség ott nagyon-nagyon befolyásos, bankjaik vannak, ilyen ingatlan cégeik vannak, tehát a kínainak lenni az ma már majdnem, hogy egyenlő a gazdaggal Maláziában. Indiainak lenni viszont ugye továbbra is azért alapvetően egy szegény kategória, tehát ők az átlag malájnál is továbbra is szegényebbek. India nem gazdagodott meg annyira, mint Kína. Igen, nagyon érdekes, mert ugye az ott élő indiaiak azok valószínűleg gazdagabbak egyébként, mint az indiaiak. De hogy azt is mondjuk el, hogy Malajzia azért egy ilyen közepesen gazdag ország. Tehát abban az ázsiai térségben, ahol ők vannak, hát mondjuk az ilyen Vietnámokhoz, Kambodzsákhoz képest dupla, olyan, sőt tripla olyan gazdagok, tehát egyfőre jutó GDP-ben akár háromszorosa, de még Tájföldnél is gazdagabbak jelentősen, Indiánál 4-5-szörösen magasabb az egyfőre jutó GDP-jük, Indonéziánál is mondjuk dupla akkora az egyfőre jutó GDP-jük. Az egyetlen ország a térségben, aki jelentősen gazdagabb náluk, az persze Szingapúr, de hát Szingapúr ez egy nagyon-nagyon kiemelkedően gazdag, a világ egyik leggazdagabb országa, illetve hát van ez az ilyen arányi kis olajállam, Brunei, amit ugye gyakorlatilag körbevesznek a malájuk. Hát ez meg olyan, mint Kuwait, tehát hogy azt ugye, ezt nem is tudjuk egy rendes országnak gondolni. Hogyha Bruneit és Szingapúrt kivesszük, akkor gyakorlatilag mindenkinél gazdagabbak a malájuk, és ugye a malájziai indiaiak is gazdagabbak, mint az indiai indiaiak. És hát ezek, mondjuk Kuala Lumpur, ez egy nagyon modern város. Tehát, hogy az infrastruktúrája, megkockáztatom, sokkal modernebb, mint Budapesté, sőt, nem nagyon kell kockáztassak, mert Budapestnek olyan szinten leamortizálódott az infrastruktúrája, hogy ha vesszük akár a autópályákat, vesszük a vasutat, akkor sokkal-sokkal, tehát ugye a budapesti tömegközlekedés, vagy a közösségi közlekedés, az nyilván jobb, de az autópályák és a vasút sokkal jobb állapotban vannak Malajziában, mint
1: hát mint igen, ugye más volt a szitu, újonnan iparosodott országok közé tartozik Malajzia, és amit még szerintem ide kéne sorolni, vagy érdemes ide sorolni, az, amiről beszélünk is többször, az a HDI, a Human Development Index, amiben eléggé előkelő helyen van Malajzia, és ez is azt mutatja, hogy ugye nem volt ez olyan régen, 1957-ben vált függetlenné, ugye 63-ban alapította a különböző ilyen, hát ilyen városállamokkal, környező országokkal, nem tudom, országoknak lehet-e nevezni, Szaravakot.
2: Szultánságoknak nevezzek ezeket, szultánságok.
1: Tehát igen, szultánságokkal, igen.
2: És a 9 szultánból mindig egy valaki a király. Tehát alapvetően itt tudod, hogy éppen az ország melyik részén vagy, mert ugye mindig ott egy adott szultánságban vagy, csak a rotációs rendszerben valaki mindig a király.
1: Igen, szóval ezekkel alapították azt a szövetséget 1963-ban, amit mondtál, hogy onnan kidobták Szingapúrt, 65-ben, tehát ez nem tartott velük sokáig, viszont, hogy egy újonnan iparosodott ország egy elég jó geopolitikai helyzetben szerintem, tehát azért ott Ázsia és Ausztrália között borzasztó sok minden, tehát ugye a turizmus az abszolút gondolom, hogy működik, de erről majd tudsz beszélni, de mi az, ami hajtja az országot?
2: És akkor itt dobnám be azt, hogy szerintem miért egy jó példa. Mert hogy ugye az ő meggazdagodásuk forrása az egyértelműen az olaj és a gáz. Az első időben inkább az olaj, manapság már inkább a gáz. Az olajmezőik azok gyakorlatilag kimerültek. Amikor erről olvastam, nagyot röhögtem, mert a legtöbb ezzel kapcsolatos anyag az úgy fogalmaz, hogy a éretté váltak az olajmezőik, ami hát így nagyon eufemisztikusan azt jelenti, hogy kezdenek kimerülni. Aztán ugye az utóbbi egy-két évtizedben inkább a gáz, cseppfolyós gázként exportálják nagyon sokfelé a világba, a világ egyik legnagyobb gázexportőre, de hogy ezek is nem sokára ki fognak merülni, tehát hogy az előrejelzések szerint, hogyha nem találnak új mezőket, akkor azért a 30-as évek végére ki fognak merülni ezek a gázmezők is, tehát hogy volt néhány jó évtizedük, ugye a 60-as évektől kezdődően talán a 2030-as évekig, és ugye általában ezeket el szokták pocsékolni az ilyen típusú petroállamok, de itt nem. Nagyon tudatosan és nagyon bölcsen, hát egyrészt befektettek abba, amit mondasz, a HDI, ami ugye azt jelenti, hogy iskola rendszer felfejlesztése, orvosi rendszer felfejlesztése, infrastruktúra felfejlesztése, tehát ugye a Kuala Lumpuri nemzetközi repülőtér az valami elképesztően jó, de több hasonló repülőterük van, kikötőik, stb. Kuala Lumpuri repülőtér egyébként két dologról híres, az egyik, hogy onnan indult az a híres Malaysian Airlines repülő, ami eltűnt. Erre most ne vesztegessünk több szót, de mindenki tudja ezt a történet, hogy máig nem tudjuk, hogy hova lett az a repülő. A másik meg, hogy ott mérgezte meg Kim Jong-un a féltestvérét. Tehát volt ez a híres eset, hogy a Kim Jong-unról szóló Hatalmas Arcok epizódban ezt elmondom részletesen, hogy ilyen nagyon-nagyon trükkös módon a Kuala Lumpuri reptéren kivégeztette ott a féltestvérét, de tegyük félre ezeket a szörnyű történeteket, ez egy nagyon-nagyon jó infrastruktúrájú repülőtér, onnan ilyen 3x3, néha 5x5-ös autópálya vezet a város felé, szóval, hogy így ez az ilyen HD, nagyon zöld az ország, tehát rengeteg park van, botanikus kert, stb., tehát, hogy nagyon magas az a HDI, amit mondtál, és a másik az ipari diverzifikálás, tehát, hogy ezt befektették abba, saját autóiparuk van, saját autókat gyártanak, és persze arról lehet vitázni, hogy ezek jó autók, vagy nem jó autók, Proton, meg ilyen nevű autók, ezeket mi nem ismerjük, mert alapvetően csak ott helyben használják, de van saját autójuk, saját technológia, Citroenre alapult azt hiszem eredetileg, de van saját autójuk, és hát ugye félvezetőgyártást tudatosan megpróbálták odahozni a világ nagy félvezetőgyártóit, hogy azok ott telephelyeket hozzanak létre, és alapvetően egy ilyen diverzifikált iparosítás, amit hogyha megcsinált volna a venezuelai vezetés, az orosz vezetés, a szaúdi vezetés, akkor azt gondolom, hogy azok az országok is másképp néznének ki. Egy Mahathir Mohamed nevű nagy alak az, aki itt a hősük. Ő az, akinek az időszakában ő volt a miniszterelnök, amikor ez lezajlott. A világ arról ismeri, hogy egyébként hát egyszerre zseni és bolonda bácsi, mert ma már 90-valahány éves, mert hogy egyébként tényleg a gazdasági fellendülés atya volt, de ő volt az is, hogy ki ugye a ázsiai pénzügyi válság idején kitalálta, hogy hát Soros György zsidó összeesküvése akarja ezeket az ázsiai országokat megbuktatni, mert hogy ezek muszlimok. Tehát egy kicsit antiszemita a bácsi és ilyen világösszeesküvésekben gondolkodik, de egyébként meg a malájok nagyon szeretik, mert az ő évtizedei alatt relatíve tiszta kezű vezetőként felvirágoztatta az országot.
1: Jó, figyelj, nézzük majd meg azt, hogy pontosan mondjuk az ipar az mit jelent, a diverzifikált ipar, mert szerintem talán ez az egyik legfontosabb a turizmus, természeti kincsek és a kereskedelem mellett, ugye valószínűleg ez adja a GDP-nek a nagy részét. Malajziáról beszélgetünk ebben az adásban, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put a needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
3: Témánk tehát Malajzia, és arról volt szó, hogy egy nagyon jól diverzifikált iparral úgy rendelkezik, ugye újonnan iparosodott országok közé tartozik, és itt a HDI-nél nekem eszembe jutott még egy olyan dolog, hogy az ország népessége, ami 1960-as években, amikor függetlenné vált, ugye 57-ben vált függetlenné, 63 óta van ez a szövetség a szultanátusokkal, szóval, hogy a népesség az baromira nagyot robbant, olyan 8 millió körüli volt akkor a 60-as években, és a legutóbbi népszámláláskor pedig 34 millió fölött volt, tehát ez egy elképesztő nagy robbanás.
4: Ez nagyon fontos, hogy ezt behozod, mert ugye nagyon sokszor szoktam érvelni az ellen, hogy ez az ilyen szültetéses történet, amit Magyarországon megy, ez mennyire félreértelmezi a világot, tehát hogy ez azonnal nagyon sok gyereket kell szüljünk, mert jaj, előregedünk, és nem tudom, mi lesz. Malajzia is egy nagyon jó példa arra, hogy a népesség robbanás egyáltalán nem kívánatos. És egy csomó más ország is, tehát hogy India, Nigéria, Bangladesh, nem kis része ezeknek az országoknak pont ott van a környéken, de Afrikában is nagyon sok ilyen ország van. Szóval ahol elment egyszer a népesség, nagyon sok gyerek, nagyon gyors emelkedés, ugye Egyiptom kapcsán beszélgettünk erről egy korábbi adásban, ott ugyanazt a mondjuk gáz vagy olaj vagyont, azt hirtelen nagyon sok ember között kell megosztani. Vagy Szíria esetében, ahol ugye 4 millióról 22 millióra emelkedett, és polgárháború lett belőle. Szóval, hogyha az eredeti 8 millió lett volna, sőt én ugye amikor azt néztem, hogy amikor a britek ott voltak, az inkább 5 millió volt, tehát ugye a britek idejében ez a nagy-nagy-nagy terület, amiről beszélünk, ott összesen 5 millió maláj, kínai, indiai mászkált, hát ez egy nagyon-nagyon alacsony népsűrűség a mostanihoz képest, és hát relatíve kevés idő alatt, pár évtized alatt, ez fölment a mondjuk 7-szeresére, és hát ugye nagyon sok ember között kell elosztani ugyanazt az olaj-gáz vagyont. Tehát, hogyha nem robbant volna ekkorát a népesség, akkor adott esetben sokkal gazdagabb ország maradhatott volna, sokkal jobban tudtak volna befektetni a jövőjükbe. Tehát ez megint egy nagyon jó példa arra, hogy aki abban van, hogy egy ország sorsát az határozza meg, hogy mennyire vannak sokan, az magyarázza már meg ezeknek az országoknak, ahol népesség robbanás volt, hogy nektek ez nagyon jó volt. Míg azokban az országokban, ahol ez nem történt meg, mondjuk a szomszédos Szingapúr, ott sokkal kevesebb ember között kell elosztani ugyanazt. Tehát, hogy egyáltalán nem olyan pozitív dolog ez a, hogyha sok gyerek születik, semmi baj nincsen azzal, hogy mit tudom én, attól még egy Luxemburg, vagy egy Liechtenstein, vagy egy Belgium, vagy egy Svájc tök gazdag ország tud lenni, sőt, azért tud, mert nincs népességrobbanás. Szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon hátrányos folyamat volt szerintem Maláziának, hogy ilyen hirtelen, ilyen nagyra nőtt a népessége.
3: Igen, és ugye nem volt teljesen természetes, ahogy te is mondtad, hogy ezek az őslakok, sok benszülöttek, ezek egyébként protomalájoknak hívják ezt a csoportot, kb. 10-12%-ra tehető, a többiek valahogy oda kerültek, tehát például mit tudom én, a britek behoztak rengeteg tamilt, az indiaiak egyébként alapvetően tamil indiaiak, a vasútépítésekre például, és úgy maradtak ott, úgyhogy elképesztő.
4: Hát ezek a protomalájok, ezek valójában azok, akikről az előbb beszéltem, hogy ugye ők voltak ott a különböző törzsek. Ez ma már, szóval, hogy így megpróbálják szétválasztani ezeket az etnikumokat, de azért, ha ott vagy, akkor ez egy ilyen analóg skála valójában. Tehát vannak ilyen egészen fehér bőrű, nagyon-nagyon akár európaiakra hasonlító malájok is. Vannak ilyen nagyon-nagyon kínai emberek, akik teljesen egyértelműen kínaiak. Vannak nagyon sötét bőrű indiaiak, és vannak ilyen dél-kelet-ázsiai kinézés, sőt, akár ilyen ausztroid emberek is vannak, és ezek között minden. Tehát, hogy ebben a négyesben ugye mindenki mindenkivel összeházasodott az idők során, tehát bármilyen kombinációját meg fogod találni, és nem mindig tudod megmondani, hogy tehát onnan tudod megmondani.
3: Lehet, hogy nem is kell. Tehát ugye ebből a példából az derül ki, hogy nem kell, hanem mennek előre egy eléggé komoly fejlődésen. Ugye a GDP is elég nagyot ugrott a Human Development Index is, és akkor nézzük meg ezt, hogy mi ez az ipar.
4: És nekem azt tetszett ebben, hogy simán látsz olyat, hogy mondjuk egy lefátyolozott, kendős, maláj, muszlim lány mellett ott ül egy miniszoknyás kínai lány, és semmi bajuk egymással, tehát nem piszkálják egymást.
3: Na, szóval, hogy mi az, ami így az ilyen alapvető mezőgazdaság, halászat irányából, azon túl, hogy oké, kiaknázták és jól használták ugye az olaj és gáz vagyont, de azért ahhoz, hogy elérjenek egy olyan szintre, ahol most vannak, és olyan dinamikus növekedést tegyen a GDP-ben, ahhoz más is kell. Tehát mondjuk, mit tudom én, kell FDI, tehát külföldi direkt tőkebefektetés az országba, és kellenek azok az iparágak, amik most húzóiparágak.
4: Nagyon ügyesen jóba vannak mindenkivel, tehát, hogy ugye muszlim országként jóba vannak az arab világgal, az öböl arabokkal, látszik, hogy nagyon erős a kapcsolatuk a szaudiakkal, az emirátusokkal, tehát egy csomó befektetés jön oda az öböl araboktól. De jóban vannak Kínával is, tehát hogy a kínai kisebbséget azt arra használták, hogy felismerték okosan, hogy hát a nagy hatalom az ő térségükben mégiscsak Kína, hogy kínai befektetések is vannak, meg Kína felé is lehet exportálni, de hát jóban vannak a japánokkal is, tehát hogy japán befektetéseket is szívesen elfogadnak. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon okos és ügyes stratégia, hogy a térség nagyhatalmai. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt nem kis részben Szingapúrtól másolják, tehát mindig van egy ilyen érzésem Maláziával kapcsolatban, hogy ezért ez egy ilyen Szingapúr 2.0. Elkezdték észrevenni, hogy a 60-as, 70-es években mennyire bejött Szingapúrnak ez a típusú, hát ugye a földrajzi elhelyezkedés, ott vagyunk távol-kelet és közel-kelet között, és ezt használjuk ki. Ezt szerintem okosan elkezdte Mahathir Mohamed is használni. A korrupciótól persze nem mentesek, tehát hogy az világ egyik legnagyobb korrupciós botránya az a 1MDB nevű történet volt, ami egy ilyen szuverén alap volt, tehát annyira jóba voltak a öböl arabokkal, hogy ugye elkezdték lemásolni ezt a, ott vannak az ilyen Mubadala, meg ilyen emirátusi befektetési alap, kuwaiti befektetési alap, ilyen szuverén alapok, és ők is csináltak egy ilyen szuverén alapot, majd ellopták a pénzt belőle, tehát a világ egyik legnagyobb ilyen önkifosztása hogy az akkori miniszterelnökük és egy Zhou Luo nevű kínai etnikumú ember, az akkori miniszterelnököt úgy hívták, hogy Najib Abdul Razak, ő együtt működött egy, hát egy ilyen seftes kínai maláljal, és ketten gyakorlatilag kifosztották a saját szuverén alapukat, amiért Abdul Razak ma már egyébként börtönben ül, tehát hogy 25 éves börtönbüntetését üli, Zhou Luo meg eltűnt, és nem tudja senki, hogy hol van. Ez egy csúnya történet, tehát hogy egyáltalán nem korrupciómentes ez az egész. Egyébként, aki megmentette az országot, megint Mahathir Mohamed, tehát visszahozták 93 évesen ezt a bácsit, és ő rendet teremtett. Tehát nem problémamentes az ország, nem azt akarom mondani, csak az a típusú diverzifikáció, amit ők megcsináltak az iparban, mondom, autóipar, gépgyártás, de akár high-tech irányba is ilyen.
3: Na erre voltam kíváncsi, mert szerintem ez biztos, hogy a szingapúri minta, és én akikkel találkoztam életem során ilyen malajziai újságírók, több ilyen nemzetközi ilyen pódiumon, akkor én azt vettem észre, hogy ők elképesztően, tehát kb. Az ilyen dél-koreaiakhoz lehet hasonlítani az ilyen tech elkötelezettségüket.
4: Hát az elkötelezettséget igen, azért ugye a fejlesztési, hogy mondjam, fejlettségi szintjük azért nagyon elmarad Dél-Koreához képest, a Dél-Korea most már Japánnál is gazdagabb egy főre jutó GDP-ben, de az elkötelezettségük az ez lett volna, hogy vonzanak be oda minél több ilyen céget, azért ők alapvetően a alacsony, közepes kategóriájú gyártás összeszerelésben vitézkedtek, amit egyébként próbál csinálni Vietnám is, és Tájföld is hasonló módon. Nincsenek igazából saját nagy cégeik, tehát ugye ott nem tudunk mondani, ugye Korea esetében azonnal eszünkbe jutnak a Csebolók, a Samsungok, a Daewook, az LG-k és a Hyundaiok. Azért ilyen céget nem tudnék mondani Malajzia esetében. Ugye a nagy ismert malajziai cég az a Petronas, ami ugye egy olajcég, tehát egy ilyen MOL-szerű cég, és ahogy ugye Budapest közepén ott van a Mollos torony, úgy Kuala Lumpur közepén is ott van ez a ikertornyok, ez a Petronas ikertornyok, ami egy ideig a világ legmagasabb épülete volt, ezt sokan ismerhetik a médiából, ha nem láttak személyesen. Tehát, hogy a Petronas határozza meg, és azért az egy ilyen állam az államban itt Malajziában is, de ez egy energiacég, tehát ez egy kicsit olyan, mint az Aramco, meg a Gazprom, nem egy technológiai cég, nincs igazán.
3: Hát akkor itt érzek egy kis megakadást, vagy problémát, mert ugye Szingapúrral kapcsolatban is a globális felmelegedés által okozott veszélyek ott vannak, ugye a vízszint emelkedés fenyegeti. Lehet, hogy ez Malajzia egyes részeire is ugyanúgy igaz, ráadásul a legnagyobb exporttermékük, amit még említettél korábban, és az folyamatosan meg is maradt, az egyrészt a kaucsú, illetve a pálmaolaj. De a pálmaolajjal kapcsolatban megvannak a problémák. A kaucsuk...
4: Ez egy nagyon problematikus termék, igen. Tehát, hogy a pálmaolaj az ugye más növények helyett van nagyon sokszor, és igazából egy ilyen monokulturális történet, tehát, hogy bevétel termel, de ökológiailag a pálmaolaj nem annyira jó.
3: De ott van az ültetvényeknek a 80%-a a Malaj-félszigeten. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog nekik, a kaucsuk is. Úgyhogy hát nem tudom, hogy ezt hogy tudják megoldani, mert hogyha most jön egy ilyen probléma, ami egy időjárásbeli, ugye globális felmelegedés okozta különböző krízis, akkor ez visszavetheti az ország fejlődését.
4: Hát van még egy 20 évük, tehát én azt mondom, hogy ugye, hogyha az az előrejelzés bejön, hogy a 30-as évek végére kifogy a gáz, meg hát ugye amúgy is a világ egy posztfoszilis irányba tart, tehát hogy hosszabb távon nem fognak tudni olajból és gázból jövedelmet termelni, ezek az évtizedek még megadatnak nekik, hogy diverzifikáljanak, és egy magas hozzáadott értékre átkerüljenek, tehát ugye azért azt is tegyük le az asztalra, hogy ennek az országnak az egyfőre jutó GDP-je az a fele a magyarnak. Tehát amikor én ugye azt mondom, hogy a térséghez képest ők fejlettebbek sokkal, mondtam, hogy a környékbeli országoknak kétszerese, háromszorosa, négyszerese, ez azért ugye úgy kerül, tehát kontextuálisan ez a magyarnak a fele is, ugye Magyarország.
3: Jó, kell a kontextust, kell a kontextust érteni hozzá, viszont a fejlődés szintje és gyorsasága az viszont elképesztő, és hogyha belegondolsz abba, hogy azt hiszem a GDP 40%-áért az ipar, illetve bocsánat, várjál, pontos adatot kell mondani, a szolgáltatások és az ipar teszik ki a nagyon nagy részét, a mezőgazdaság már visszament ilyen 10 pár százalékra, de hogyha ezt nézed, akkor például a világszinten az integrált áramkörök egyik legfontosabb exportálója. Tehát ez a fajta összeszerelés, elektrotechnika, elektronika, ez azért elősen jelen van.
4: Tehát ez az, amit mondok, hogy tulajdonképpen egy nagyon szegény országból egy közepesen fejlett országgá tudtak válni. Ugye Magyarország azzal együtt, hogy az Európai Unió legalján van, ezzel együtt mi a legfelső negyedik fejlett kategóriába vagyunk, tehát hogy ezt ne felejtsük el, hogyha a világ országait négy részre bontja az ENSZ, akkor mi benne vagyunk a legfejlettebb negyedbe, csak annak a legalján, és hát azért így a malájok azok igazából így a felső közébe tartoznak, tehát ők egy közepesen fejlett ország, és csak ugye ott a térségben vannak náluk sokkal fejletlenebbek, tehát mondjuk egy Kambodzsa az náluk is sokkal fejletlenebb adott esetben, tehát így kerek az összehasonlítás, és ez a félvezetőgyártás, ez alapvetően más nagy multik számára történik. Tehát, hogy ezek nem saját maláj cégek, hanem oda vitték a nem is a high-end gyártás, mert ugye a high-end gyártás az a TSMC, meg a Samsung Tajvanon, meg Koreában, hanem az ilyen harmadik, negyedik generációs, tehát ilyen, hogy mondjam, visszafelé harmadik, negyedik generációs, meg kicsit lejárt, egyszerűbb chipgyártás történik Malajziában, tehát mondjuk a legbonyolultabb chipeket használjuk a mesterséges intelligenciába, akkor mondjuk ezt a harmadik, negyedik visszafelé kategóriát, meg mondjuk a hűtődbe, vagy a mosógépedbe, vagy a nem tudom hol, na ezeket a típusú ilyen TV-be típusú.
3: Na jó, de hát ezek továbbra is kelleni fognak, tehát értem, hogy a hozzáadott érték szempontjából nem olyan magas ez, de ugye azt mondják, hogy világszínvonalú az elektronika, és hogyha megnézed, most közben megnéztem, hogy 40%-át teszi ki körülbelül az ipar a GDP-nek, és 48%-át pedig a szolgáltatások.
4: Abszolút, tehát hogy gépgyártás, autógyártás, stb. Szintén van, és itt a szolgáltatás is egy nagyon fontos dolog, tehát igen, kifejezetten magas színvonalú szolgáltatások vannak, ezt mondjuk érzékeled, hogyha mászkálsz Kuala Lumpurba, hogy a szolgáltató szektor az tök rendben van, jó minőségű internet, jó minőségű ilyen app-ekkel működik a taxiszerű, ilyen Uber-szerű szolgáltatás, kitűnően működik, tehát digitalizáció az egyébként elképesztően jó, vannak ugyanúgy plázák, éttermek, turizmus, stb. Tehát, hogy ez az ilyen szolgáltató szektor része egyébként, azt megkockáztatom, hogy világszínvonalú Malajziának. A kérdés az az, hogy egy tudásalapú, igazán fejlett gazdasággá át tudnak-e alakulni a következő 20 évben, abból a gázbevételből, amiből ezt meg lehet finanszírozni, megvan rá az esélyük, de még nem fejlett ország még Malajzia, hanem egy közepesen fejlett ország.
3: Jó, egy fun fact-et dobok a végére, mert ez most ide érdekes. 118 repülőtere van Malajziának. Ebből a körülbelül 40, ami burkolt pályájú. A többi az ilyen kicsi, de hát nyilván ez kell az adottságok miatt.
4: Hát persze, mert ugye egyrészt két, tehát van egy félszigetük, meg van egy nagy szigetük, meg hát van rengeteg kis szigetük, ott ugye turizmus van ezeken a kis szigeteken, elég kiterjedt, tehát nagy területen fekszik, ugye óceán kellős közepén, tehát teljesen indokolt, hogy igen jelentős légiforgalma legyen.
3: Na jó, érdekes volt. Malajzia volt a célországunk, most egy kicsit bepillantottunk abban, hogy mi ez az ország, és hogy mármint, hogy mi az, amit történik gazdasági, társadalmi vonalon. Hogyha van hozzászólásotok, akkor küldjétek el a Pogi Podcast Facebook oldalára, és meg hát tapasztalat az is érdekes, aki utazott már Malajziában, akkor mondja el, hogy nyilván a fő látnivalók közül felsorolják, ugye ezek a turisták turisztikai pamflettek, hogy Kuala Lumpurt meg kell nézni, a Petronas ikertornyot meg kell nézni, meg a, ezt a, van egy ilyen majdnem 15 kilométer hosszú híd, ami összeköti Penang szigetét, azt hiszem tehát az is egy elég érdekes látványosság, de hogy mi az, amit még érdemes megnézni Malajziában?
4: A legtöbb magyar nyilván turistaként nyaralni szokott Malajziába menni, de érdemes szerintem a gazdasági társadalmi valóságával is megismerkedni Malajzián.
3: Köszönöm szépen, érdekes beszélgetés volt.
4: Köszönjük, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Adónemeket töröl el a kormány, 16 évre csökkentenék a választási korhatárt, marad a napos idő. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is

0: írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. Tart az őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
1: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
0: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyálfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor. A nyugatias szél sok felé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan! Az okos utas támogatója a Hungarokontrol. Hungarokontrol, a felhők felett is biztonságban.

0: okostelefon, okosóra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok! Ismét itt vagyunk, az Okostas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. A stúdióban Ács Gábor, velem szemben Andonov Alexi okos utastársam ismét, aki hát most olyan élményekkel is gazdagodott, amire ugyan nem számított, hanem nem is gondolt, és kicsit majd a hajózásnak a, hát árnyoldal az talán túlzás, de hogy milyen érdekes dolgokba lehet beleszaladni, ilyenekről is fogunk beszélgetni a műsorral. Én egy kis élmény beszámoló, én is szájtátva hallgattam, hogy mik nem történhetnek egy hajóton. Jó, a tengeri betegségről tudtuk, hogy lehet. Nekem még nem volt szerencsém nagy óceánjáró hajón olyan igazi jó dülöngélésbe, mert ahhoz már elég rossz időnek kell lenni, egy kicsibe igen, de hogy repüljenek a tányérok meg hasonlók, azt majd mindjárt elmondod, illetve megbeszéljük, hogy volt. Utána egy fontos téma, mert azt látjuk a kérdésekből, meg a reakciókból, meg a közösségi médiában, hogy azért elég nagy sötétség uralkodik a fejekben a tekintetben, hogy a pénzbeli kártalanítás a légiutas jogoknál az mikor jár. Tehát a késéseknél, törléseknél ezek a 250, 400, 600 eurókat mikor lehet behajtani, mikor nem. Sokan automatikusan azt gondolják, hogy minden késésnél, hogy a Viszmajornak a problematikáját hogyan lehet kiverni, jár, nem jár, a necces helyzetek, amikor nem egyértelmű, hogy jár, nem jár, akkor ezeket gyorsan átbeszéljük, hogy mikre érdemes figyelni, hogy ha valakivel megesik, akkor azért úgy kezdjen el intézkedni, hogy már képben van az esélyeit, illetve hát meg egyáltalán, hogy érdemes-e nekiállni intézkedni, és a műsor második felében pedig vonatozunk. Hát már, ha éppen járnak a vonatok, mert hogy jó sok vonatos tapasztalatot gyűjtöttünk Európa vaspályáin, és hát nem túl jókat. És amúgy nagyon szeretünk vonatozni, de ennek elsődleges preferenciám, de azért az a fejetlenség, ami Európában van, de minden tekintetben, de is nem csak a fennakadások kezelése, hanem a jegyárak, a csatlakozások, a jó sok késés, akkor mi van, hogyha veszel egy közvetlenjét, és a csatlakozás elmegy, és nem tudod átiratni. Szóval egy csomó érdekes tapasztalásunk van. Talán hasznos, hogy ezeket is elmondjuk, hogyha valaki vonattal vágna útta, vonattal állna, vágna út, nem, hova? Indulna útnak, ezt akartam mondani, Európában. Úgyhogy ez a mai menü, de ahogy bearangoztam, na, hogy is volt ez a majdnem vízbeesés a nagy hajónál?
2: Hát ugye ez egy úgy indult, hogy most Norvégiába menjünk nyáron, amikor egyébként jó idő van, nem
1: tehát... Bocsánat, zárójelben is elnéz, hogy közbevállok. Az úgy indult, azt tegyük hozzá, hogy egy last minute brutális leárazásért gyakorlatilag nagyon olcsón kaptátok ki a fjordok utat, ami csak megerősíti azt, hogy indulás előtt egy hónap környékén néha egészen meglepő jó árak tudnak beesni, és mennyi? Családnak 10 nap 1200 euró full ele a fjordokban nyáron csúcsidőben? Az valami zseni.
2: Hát igen, egyébként utólag már rájöttem, hogy miért volt ez a leárazás, hát hogy itt így nem kötöttem össze a VB-vel, de hogy így most a VB van. És gyakorlatilag szerintem valószínűleg nagyon sokan nem tehát úgy gondoltak,
1: hogy... Ennyit számíthat szerintem?
2: Hát valószínűleg egyébként a hajón lehetett nézni a meccseket, tehát hogy, és egyébként nagyon nagy közönség volt, tehát hogy ott is, és valószínűleg egyébként más helyhez képest sokkal jobb hangulat is volt, mert ilyen nemzetközi csapat volt, ugye voltak spanyolok, olaszok, németek.
1: Németországból indultatok, tehát akkor Norvég pont nincs, hiába vagytok ott, az a célpont, ugye ott vannak, utas nincs.
2: Nem nagyon voltak, de alapvetően tehát főleg a spanyolok, azok nagyon jó hangulatot tudtak csinálni.
1: A németek kiesését sikerült élőben követni?
2: Sajnos azt nem.
1: Ott pedig kíváncsi lettem volna a német szurkolók, ezt hogyan élik meg, hogy hogyan reagálják le egy fjordos út.
2: Igen, de úgy alapvetően lehetett, tehát nagy valószínűsége szerintem amiatt, mert hogy a legtöbben valószínűleg otthon szerették volna követni a VB-t, ezért volt last minute-be most a főszezonban. Én például nem számítottam arra, hogy most főszezonban lesz last minute erre az utat, tehát ez így beesett. Úgy, más előző években nem emlékszem, hogy ilyen last minute lett volna. Aha. Júniusban. Tehát júniusban szoktak lenni, amikor még ugye nincs vége az iskolának, tehát akkor
1: figyelj, Nekem ilyen volt a grönlandi, izlandi kanyar, az is lászmenítés ilyen egészen, nem röhelyes, de az még a Covid-ból kijövet volt, akkor azért még nagyobbak voltak az akciók, akkor azért még kisebb volt a forgalom, tehát az még azt hiszem, hogy 23 volt, igen, és akkor, vagy 22, szóval nem tudom. Az év, amikor még nem lehetett tudni, hogy akkor mi lesz a vége, és mindenki attól tartott, hogy hú, most nyáron kicsit kiszabadulunk, aztán majd jön vissza a járvány az év második felében. És speckó év volt, tehát abból lehet, hogy nem lehet következtetést levonni.
2: Hát igen, úgyhogy ezt nehéz elmondani, hogy miért volt, de hát érdemes azért figyelni, úgyhogy hát elindultunk, és úgy egyébként, mivel főszezon, tehát Norvégiában ennél jobb idő nem nagyon szokott lenni, tehát azért július van, hosszúak a nappalok, egyébként a viharok is többnyire télen szoktak lenni, tehát egy nyugisabb idő, a fjordokon belül egyébként az ember azt számítaná, hogy ott tükör sima a víz, és ott aztán tényleg semmilyen...
1: Mert a hegyek felfogják, a szelet biztos,
2: igen. És, de ugye egyébként azt, tehát nekem tapasztalatom az volt, hogy tényleg a fjordokban elég csendes az időjárás, tehát ott azért nem lehet, főleg egy ilyen nagy hajónak, mivel mentünk, tehát hogy ott nem igazán...
1: Hát maga a tengeri betegség az nem is ott volt, az még a nyíltengeren volt, ugye?
2: Igen. Tehát és hát elindultunk Hamburgból, kifelé a tehén. Na most az első nap az még relatíve, tehát indulási napon még relatíve jó idő volt, aztán utána beestünk pont a tengeri napon, amelyik mentünk föl Norvégia felé, ott már a nyílt tengeren, hát több mint 100 km per órás szél volt. Uh-huh. És hát hullámok nem látszottak nagyon. Hát egy ilyen...
1: Nem láttátok, csak éreztétek.
2: Éreztük, igen. Mm. Tehát pontosabban egy ilyen, tehát ugye csapott a tenger, tehát ez a ilyen, nem tudom, négyes erősségű hullámnál erősebbek voltak, ahogy szokták ezeket számolni, tehát mondjuk egy szárnyas hajó biztos, hogy nagyon, tehát ebben nem ment volt, tehát hogy ilyen tengeren általában szárnyas hajók már nem szoktak menni, de ekkora nagy hajóknál úgy éreztem, hogy nem lesz probléma, aztán a vacsoránál lett igazán durva, mikor lementünk az étterembe, akkor elkezdett a hajón néha-néha, tehát hogy nem folyamatosan, hanem néha-néha beleszaladtunk egy nagyobb hullámba, amikor megremegett az egész hajó. És akkor volt több olyan alkalom, amikor a ültetős étteremben üvegpoharak, tehát hogy a normál éttermek általában műanyag
1: poharak
2: vannak, az önkiszolgálóknál biztonság kedvéért. Itt viszont hát ugye elegánsabb étterem, üvegpoharak, minden normális evőeszközök, stb. Na most ott minden borult. Tehát el tudod képzelni egy olyan étteremben, ahol mitől ülnek ezren, tehát egy hatalmas, egy ilyen több szintes étterem volt, ahol rengeteg ember ül, és akkor egyszer az egész elmozdul, és akkor ilyen sikítás mellett törtek össze a poharak, tányérok, stb. Tehát ilyen, hát ilyen néhány másodpercre tényleg ilyen.
1: És ez paráztak az emberek, vagy röhögtek az egészen? Vagy milyen volt a reakció többnyire?
2: Röhögni nem röhögött senki, tehát inkább az volt, hogy hát volt ilyen gyerekek, meg hölgyek sikítottak, egy páran, néhányan így megdöbbentek, így a pincérek meg próbálták nyugtatni az embereket, hogy no para, nincs semmi gond, de közben meg hogy ezt próbálták összeszedni a törmeléket a földről, és mindenki, tehát nekem például, azt nem tudom, hogy egyébként az volt nagyon furcsa, hogy egyébként csak úgy dőlt a hajó, és minden dőlt a földre, ehhez képest a vállamon is landolt egy pohár, és úgy összetört, azt nem tudom, lehet, hogy valakinek a kezéből, vagy tehát azt, ugye mivel háttal voltam, azt nem tudtam eldönteni, hogy került a hátamra egy pohár.
1: Na figyelj, szerintem akkor, hogy még nagyobb kedvet csináljunk ehhez az egész műfajhoz, akkor menjünk be a fjordokba, ahol van egy, a norvég fjordokban egy speckó kiszállítási rendszer. Alapvetően a hajók ugye vagy megállnak a kikötőbe, és akkor kiszállsz, lesétálsz a lépcsőn, vagy kis hajókkal szállítanak ki, ezt hívják tendernek, és akkor ez szokott lenni. De pont a fjordokban van egy különleges megoldás. Én ezt onnan tudom, mert hogy nem láttam, mert hogy arra hivatkozva törölték nekünk pont azt a kikötőt, ahol ti viszont odaértetek, és mindjárt mesélsz róla, mert hogy nem volt időjárás alkalmas arra, hogy ezt az úszómólót, Seawalk nevű cég, Seawalk nevű találmánya, és ez csak Norvégiában működik, hogy ezzel nem lett volna biztonságos a kiszállás, úgyhogy kihagytuk az egész kikötést. Na ti hogy jártatok ezzel az úszómólóval?
2: Mielőtt belekezdenék, csak még egy utolsó kommentár ezzel, hogy alapvetően azért nem kell nagyon félni ezektől a hajóktól, mert ugye, tehát, hogyha valaki fél,
1: nem
2: hogy
1: félünk,
2: ilyenbe belesik. Nehogy ez szokott lenni para, én azt mondom, nagyon ritkán van ilyen, hogy ezek a hajók belemennek ilyen nagy viharba, tehát velem összesen kétszer fordult, egyszer földközi tengeren, egyszer itt, és tényleg nem jellemző egyébként, hogy ilyen ezek a nagy hajókon érezni lehet a hullámzás, vagy ilyet, tehát hogy ehhez tényleg ilyen 100 km per óra feletti szél van. Általában, ha lehet, ezeket kikerülik a hajók, stb., tehát hogy nem jellemző, hogy ilyen van. Tehát ez egy ritka esemény, viszont azért...
1: Megeshet. Tényleg nagyon-nagyon ritkán van, igen, ilyen, hogy ilyen szintig menjen. Igen.
2: Megeshet, úgyhogy ez azért nem úgy kell ezt elképzelni, hogy tuti biztos, hogy egy ember elmegy egy ilyen hajóútra, akkor ilyen lesz. Tehát, na, tovább folytatva a másik sztorira, hát ugye amikor nyílt tengerű bementünk a fjordokba, azt gondoltuk, hogy onnantól kezdve már
1: nyugi van.
2: Van. Ugye egyébként a fjordok pont arról el, hogy tükörsima a víz, tehát hogy magas, nagyon magasak ugye a fjordok melletti hegyek, tehát azok is mélyek ugye a fjordok, tehát hogy ott alapvetően a nagyon nagy viharnak kell lennie, hogy valahol a fjord hegyek felfogják ugye a szelet, tehát hogy mindig alapvetően fjord alján, hogy egy szélcsendes hely van normálisan. Egyébként nem is volt nagy vihar ott se, tehát ott egy olyan körülbelül, nem tudom, pár cent, tehát mit tudom, maximum 5 cent is ilyen kis hullámok voltak a fjordban, amikor ott bementünk, és hát 10 évvel ezelőtt, mikor voltunk ott, akkor nem volt ez a mozgómólós kikötés, ez most egy újdonság az utóbbi év, nem tudom, hogy mikor vezették be. Hát egy elég fura találmány, hogy a hajó kiköt valahol közel a parthoz, mivel azért ezek nagyon mélyek ezek a fjordok, tehát gyakorlatilag mit tudom én, egy 50 méterre a parttól már lehet, hogy 50 méter vagy 100 méter mély a fjord. Tehát, hogy hirtelen mélyül a fjord.
1: Ott le tud horgonyozni.
2: Tud horgonyozni, de most ugye kétfajta, viszont ezeken a fjordoknál normál kikötő ritkán van. Tehát, tehát egy ilyen hatalmas hajó, ahol normál móló, ahol ki tud kötni, és valószínűleg a norvégok se szeretnék így elrontani, meg tehát ugye le kéne betonozni egy hatalmas...
1: Nem, ez kimondottan környezetbarát megoldás, igen, és büszkék is arra, hogy ez az UNESCO védett fjordokban is, tehát ez abszolút ez erre egy, szolgál, igen.
2: Igen, ez egy, kitalálták, mint egy környezetvédelmi mozgó, egy mozgó móló, amelyik oda megy a hajóhoz, tehát ezen van motor is ezen a mólón, és gyakorlatilag kikötik a hajóhoz, és akkor ezen a mólón keresztül ki lehet menni a partra. Tehát elsőre nekem nem tűnt veszélyesnek, mivel hát csendes a fjord, kikötötték a hajót, a móló a hajóhoz van kötve, elméletileg valamennyire rugalmas a móló, tehát ilyen kicsi mozgásokat kibír az a móló, tehát hogyha most nem tudom, egy fél-egy métert elmozdul a hajó, vagy egy-két métert, tehát annyi simán benne van, hogy a móló, mivel rugalmas az egész szerkezet, tehát tud ennyit menni. És akkor nem tűnt annyira problémásnak, Geirangernél egyébként teljesen jól működött, majd utána a következő kikötőnél az volt, hogy reggel kikötöttünk, kimentünk a partra, ott is teljesen jól működött, majd mentünk vissza a hajóra, és akkor jöttek ezek a pici hullámok, tehát mondom egy ilyen 5-10 centiméter, nem, 10 centiméter, nem, szerintem sokat mondok, tehát egy ilyen, tényleg egy kicsit ilyen...
1: Kicsit fodrozódott
2: tehát így a fjordba a víz, de úgy egyébként nem volt erős szél, nem volt olyan valami nagyon rossz időjárás.
1: Ha ne csigázz már tovább, derüljön már ki, hogy mi történik.
2: Hát igen, és hát szállunk fel a mól, majdnem ott vagyunk a hajónál, amikor körülbelül 10 méterre voltunk a hittől, amely föl lehet mászni, föl lehet szállni a hajóra. Erre egy hirtelen robbanás hallottunk, tehát olyan, mint egy bomba, tehát amikor elszakadt az egyik hajó köte, a hajónak az eleje ki volt kötve egy fix bójához, amelyik az alján, na most ott a kötél elszakadt, maga a bója lement a víz alá, és ilyen hatalmas robbanása, tehát tényleg mint egy bomba úgy robbant tehát így a víz alul kijött az egész bója, és ilyen, na, tehát így a fél fjordol, tehát én mondom, mint egy, azt hittük, hogy valami tényleg bomba robbant, tehát olyan hangja volt az egésznek, és utána láttam, hogy elszakadt az egyik hajókötele. De mivel rugalmas az egész szerkezet, azt gondoltam, jó, hát most történt egy kötélszakadás, de úgy egyébként a móló hozzá van kötve a hajóhoz, tehát rugalmas a szerkezet, tehát hogy nem lesz semmi gond. Úgy láttam, a személyzet is kicsit aggódik, de alapvetően elkezdték előkészíteni, mi is éppen adtuk volna kártyánkat, hogy megyünk fel a hajóra, és abban a pillanatban, hogy már készültünk felszállni a hajóra, a maga ponton, tehát ez a mozgó móló még egy helyen ki volt kötve, az a kötél is elszakadt. Tehát úgy látszik, ahogy elkezdett mozogni, tehát hogy elszakadt a mólónak még egy kötele. Na most onnantól kezdve elkezdett egy kicsit mozogni a móló, és akkor két híd volt a hajóhoz, tehát egymás mellett egy körülbelül nem tudom, egy 30 méterre, és akkor az egyik híd, az ahogy elmozdult, beszakadt előttünk a vízbe. Tehát így elég. Akkor már ilyen sikítás volt, gyerekek, nők sikítottak, tehát így egy kicsit drámai kezdett válni a helyzet. A másik híd még ott volt, én pont ezen gondolkodom, hogy most felszaladjunk, ne szaladjunk, mit csináljunk. Volt nekem egy gyerekkori élmény, amikor így elszakadt egy ilyen kötél egy ilyen hajónál, és emlékszem, hogy az nagyon para volt. Tehát a legjobban a kötelektől féltem. Tehát, hogy egy ilyen kötél elszakad, akkor meg tud ölni egy embert.
1: Én
2: nekem gyerekkoromban egy olyan élmény volt a bolgár tengerparton, hogy egy ilyen hajó nem vette észre, hogy kikötötték, hátra elkezdett tolatni, majd elszakadt a kötél, és a kötél rácsapott a partra, ahol ilyen macskaköves ilyen burkolat volt, és a macskakövek a földről körülbelül egy méter magasságba felugrott, tehát ilyen 4-5 macskakő, ahol lett.
1: Tehát, az már abszolút emberre veszélyes.
2: Ha ott lett volna pont egy ember, akkor megöli. Tehát én a kötelektől féltem a legjobban, és tehát a alkalmazottat azt láttam, hogy erre meg kevésbé figyelnek. Tehát próbálják terelgetni az embereket.
1: És kifelé terelték vissza a partra az embereket? Vagy mit csináltak?
2: Nem, egyelőre arra tereltek, mert látták, hogy mozog az egész, hogy álljunk meg egy helyen, de én meg próbáltam úgy elállni, hogy ne a kötél útjában álljunk, mert...
1: Mert az mozgott, és lifegett, tehát az szabadon...
2: Nem, hát elkezdett lifegni ugye maga a móló, és a móló ki volt kötve a hajóhoz.
1: Igen.
2: És a hajó és a móló közötti kötelek, azok ha elszakadnak, akkor maga a mólóra rácsapnak.
1: Ugye? Ja, értem. Tehát ettől tartottál, hogy azok is elszakadnak.
2: Én ettől tartottam, hogy el is szakadt az egyik kötél, csak pont nem volt ott ember, tehát, tehát utána, amikor már be...
1: Hát azért ez elég veszélyes helyzetnek
2: tűnik. Igen. Tehát maga a móló egyébként elkezdett egy kicsit lipegni, de szerencsére nem mozgott annyira, tehát hogy önmagába úszik ez a móló, tehát hogy nem volt akkora para. De utána, amikor már beszakadt ez az egyik híd, és a másik is utána, a másikat sikerült félig behúzni, akkor már az egész, akkor azt mondták, elkezdték kifelé terelni az embereket, tehát akkor mi is kimentünk a
1: vissza partra.
2: Vissza a partra, és akkor utána volt egy ilyen, nem tudom, fél-egy órás próbálkozás, hogy akkor mi legyen, de aztán visszatolták az egész mólót.
1: És átváltottak a hagyományos...
2: És a hajót bevitték mélyebbre, mert ott pont attól féltek, hogy már a hajónak is lehet, hogyha már elszakadt az egyik kötél, hogy túl közel van a parthoz, hogy akkor bevitték a fjord közepére a hajót. Tehát úgy, hogy egy kb. 2 órán keresztül nem lehetett se kibe, se beszállni a hajóra. Összegyűlt egy tömeg, akkor mindenki elkezdett aggódni, hogy mi van.
1: Egyébként, hát azért nyilván nem hagynak ott benneteket, szóval.
2: Nem, csak, hogy
1: ez már inkább csak enyhe kellemetlenség.
2: Nekünk egyébként, mivel mi tudtuk és tájékoztattak a parton, hogy várjunk, itt minden oké, és a többi, viszont aki bent volt és sétálgatott a városba, az csak annyit látott, hogy hát a hajó hirtelen elindul. és így a hajó, tehát így füstöl a kémény, és megy befelé a fjordba, tehát hogy...
1: Jöttek szaladó emberek, hogy úristen,
2: hát,
1: megy a hajó?
2: Jöttek emberek, és a végén körülbelül 400 méteres sor alakult ki, tehát hogy mindenki hirtelen vissza akart menni a hajóra, persze nem lehetett visszamenni a hajó, de mindenki akkor azonnal kellett neki a hajóra visszamenni, és nem is volt hajlandó a parton.
1: De akkor innentől már megoldották a hagyományos megoldással, tehát igen. A kis hajós kiszállítás.
2: Igen, csak ugye több órába tellett, és egy kicsit olyan volt, mint egy, hát a fiam úgy kommentálta, mint tényleg ilyen menekültek lettünk volna ott, vagy tehát, hogy mindenki állt abban 400 méteres sorba, és próbálták ott a kosztás alkalmazottak menni a sorba, és azt mondja, hát figyeljenek, még lehet, hogy 1-2 órát kell várni, menjenek sétálni, nem tudom, tehát ne legyen ilyen hosszú sor, de senki nem állt ki, tehát mindenki azt mondja, nem, ő gyorsan vissza akart menni, és akkor több órás sor sikerült.
1: Na figyelj, és akkor mi ebből a tanulság? Mert eddig tartott a hajózás legszebb dolgai, kertcsináló hajózáshoz rovatunk ezek után. Ugye ez ilyen nagyon-nagyon ritkán van, ez megint egy olyan eset, de látod, előfordul, mint hogy a sajtóban benne volt, hogy egy sima mezei kikötött hajókorfun elszakadt egy kötél, tehát maga a fölmászó kis lépcső, ami a hajó és a part közé volt kirakva, ott is a hirtelen nagy széllökés megszakította a hajót, és ott beleesett egy utas, és a kapitányt hát először úgy volt, hogy kihallgatják, vagy hogy le is tartóztatják, aztán kiderült, hogy csak kihallgatták, de ez is egy pár hete történt eset volt, tehát nagyon ritkán ilyenek előfordulhatnak, nem lett igazából baja, tehát rögtön kihúzták semmit, de akár lehetett volna, hogyha hajót visszadobja például ugye az áramlás, de hogy ezzel lehet bármit csinálni, védekezni, nem hinném, hogy
2: hát az egyik,
1: elővigyálatosság annyi, hogy tényleg figyelsz és
2: nem, arra lehet vigyázni, hogyha tömeg van, vagy sokan vannak, hogy ne, mondjuk arra néha az alkalmazottak is látom, hogy vigyáznak, tehát hogy nem maga ezen a hídon, ami a hajó és a ponton között, azon az ember sokáig álljon. Mert hogyha előtted is, utána is emberek vannak, és nem tudsz le, tehát elkezd valami mozogni a dolog, és nem tudsz leúrani, mert hogy emberek vannak, mm-hmm. akkor azért para a dolog. És láttam azért néha, tehát van ilyen nekik kiadva, hogy azért maga a hídon sokat, tehát hogy leállítják az embereket, igen, hogy ne alakuljon ki torlódás a hídon, de erre mi is figyeljünk, tehát hogy azért direkt ugye, tehát ha kell, akkor mit tudom én, álljunk meg, vagy mit tudom én, tehát hogy
1: hát azért nehéz, ha hátulról lök a tömeg, tudod, már mindenki menne, és a többiek ezt nem érzékelik, akkor
2: persze, de vagy a feketeségű, hogy miért tartod föl. Érdemes ilyenkor figyelni, hogyha ne adj Isten történik egy ilyen, tehát vannak korlátok, stb. Kapaszkodjunk, stb. Tehát hogy ne legyen a kezünkben, nem tudom, valami dolgok, stb. Tehát hogy erre készüljünk fel, hogy ez egy ritkán előforduló esemény, de azért ne úgy tekintsünk, hogy ez teljesen veszélytelen.
1: És minél kevesebbet töltsünk rajta, tehát igen ez a lényeg.
2: Aha. Olyan esemény, mint ahogy most a Ryanair-rel, ugye most hát nagyon gyakorlatilag nem tudom, most szinte soha nem nagyon ritkán van, hogy betörik egy ablak egy repülőgépen, uh-huh. de azért nagyon-nagyon ritkán előfordul. Na most ilyenkor azért nagyon fontos, hogy be legyen kötve az ember. Tehát, hogy nem véletlenül mondják, tehát hogy a turbulenciánál is, meg ne adj Isten ilyen esetnél is. Tehát, hogy életet menthet az, hogy most be vagy kötve,
1: akkor
2: vagy
1: nem. Akkor is, amikor kötve. Elvileg nem kell, igen. de nem véletlenül mondják be, hogy azért azt javasoljuk, hogy ameddig ülsz, akkor azért legyen.
2: Igen, tehát, hogy igen. ilyenkor meg lehet ennyit tenni az embernek.
1: Uh-huh. Jó, oké. Hát a Viszmajor kérdés az most nem ebbe a rovat, vagy nem ebbe a körbe fért be, de mindenképpen azzal folytatjuk majd a szünet után, úgyhogy az Okos Utas magazint halljátok. A legszebb dolgok a hajózásban beszámoló rész után következnek az újabb szívásokról szóló, az már inkább az, hogy ha ráfáztunk, akkor igazából mikor kapunk pénzt, megfújtjuk gyorsan ezt a kört, mert sokat évhit ezzel kapcsolatosan, ahogy olvassuk a hozzászólásokban, illetve a hozzánk érkező kérdésekben is. Utána pedig a vonatozás is elég nehéz, és azzal is vannak problémák, de legalább hasznos tanácsokat próbálunk az európai vonatozáshoz is adni a műsor második felében. Szóval a lényeg, maradjatok velünk.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
2: Folytatódik az Okosutas magazin, és ahogy ígértük, ezt a Viszmajor kérdést, hogy mikor jár a pénz a törlések késések után, ezt futjuk meg, mert sok a tévhit ezzel kapcsolatosan. Egész, az egy kicsit talán meg is lep, hogy olyan a kérdések is jönnek, nem csak hozzánk is érkezik, meg a közösségi médiában látjuk folyamatosan a panaszkodó fórumokban, hogy hát lezárták az akintoszi repteret, mert valami katonai gépnek oda kellett kitérőre menni, Aténban szálltunk le, és busszal vittek át minket, akkor most hogyan is kell ezt a 250 eurót behajtani? Hát ugye ennél ugye a sehogy az egyszerű válasz, és gyorsan elmondható, hogy tipikus Viszmajor, hogyha egy reptérzár van, és ráadásul még a ettől teljesen független segítségnyújtási kötelezettségének is a légitársaság eleget tett, odaszállított busszal, ennél többet nem is tehetett volna, tehát ez egyszerű Viszmajor nem jár. De a Viszmajor kérdését annak ellenére, hogy most az új, megújított uniós légiutas szabályozás, amiről korábbi műsorban beszéltünk, felsorolja, hogy mi az, ami a Viszmajor kategóriába tartozik, és ami miatt a légitársaság kivonhatja magát a fizetés alól. Azért vannak helyzetek, amikor ez nem egyértelmű. Tehát nyilvánvaló, hogyha időjárási ok miatt nem tudsz leszállni, akkor az Viszmajor nincs pénz. Nyilvánvaló, hogyha a repteret bezárták bármilyen okból, valami az adott országban olyan, mit tudom én, geopolitikai feszültség, háborús helyzet alakul ki, ilyenek miatt nem repülsz, mit tudom én, madárral ütközik a gép, és ezért vissza kell térnie, és ezért nem késik. Tehát ezek az egyértelmű helyzetek. De mi van a nem egyértelmű helyzetekkel? Például időjárás, illetve karbantartás. Gyakorlatilag az új uniós szabályozás az annyit tett, hogy amit a bíróság, ami eddig se volt egyértelmű, és amit a perekben a bíróság ítélt, ezt nagyjából próbáltak belefogalmazni az újba. De például mi a helyzet egy olyankor, mint a mi legfrissebb esetünk, amikor az összes légitársaság közlekedik, a reptér nyitva van, minden fennakadás nélkül megy, de egy légitársaság azt mondja, hogy szerintem rossz idő van, én nem repülök és törlök. Ilyen esetekben eddig, amikor bírósági pereskedés volt, akkor megítélték, és akkor azt mondták, hogy jár a kártérítés. Meddig szól az időjárási Viszmajor? Reggel köd van, és nem tud a gép leszállni, összegyűjt egy 3-4 órás késés, majd a következő két fordulójára is ezt halmozza. Amikor az este 8-as járat is késik 4 órát, akkor ez még a reggeli időjárási helyzetre ráfogható? Ezzel kapcsolatosan viszont ellentétes ítéletek születtek. Általában érdemes megpróbálni. Vannak ezek a cégek, amelyek sikerdíjért ezt elintézik neked, de ők is általában a tuti ügyekre szeretnek rámenni, amikor egyértelmű, hogy jár vagy nem, pereskedni már ők se akarnak, az nem fér bele a sikerdíjukba általában. Szóval a lényeg tehát az, hogy a Viszmajor kérdést kell elemezni. Nem tudom, neked volt-e ilyen kétes helyzeted, nekem ez például ilyen volt. A sztrájk kérdés, amivel a gyorsan érdemes idevenni, tehát ha a saját légitársaságodnak az alkalmazott a sztrájkol, az ő hibája, jár a pénz. Ha, mindjárt jön majd a határeset, földi kiszolgálók, akkor már így is meg úgy is ítéltek. Tehát az elvileg a cégnek a szerződött partnerei és felelős azoknak a munkájáért is, de már volt olyan ítélet, hogy arról nem tett a cég, hogy a földi kiszolgáló, akivel ő amúgy szerződött, ez ugye mondjuk a határeset, és nem egyértelmű, de ami meg tök egyértelmű, hogyha a reptéri biztonságiak sztrájkolnak, vagy ha a légirányítás sztrájkol, akik az a végig ott a világon semmi köze légitársaságnak, akkor az viszont Viszmajor, és nincsen pénz.
3: Hát ugye nagyon sokszor az a baj, hogy már eleve nem tudod, hogy miért késed.
2: Hát igen,
3: tehát, hogy nem tudom, most az új szabályozásban talán egyértelműbb lesz, vagy nem tudom, tehát ez a tájékoztatási kötelezettség, ez egy nagyon fontos dolog, ami...
2: De ez nem erre vonatkozik.
3: Nagyon sokszor el szokott maradni. Tehát, hogy ez...
2: A légitársaságnak alapvetően érdeke nem adni információt.
3: Igen.
2: Viszont a megfordul a bizonyítási kényszer, azért az egy fontos változás, tehát eddig neked kellett bizonyítani, hogy mi volt, most neki kell, hogy nem kell fizetnie. Ez fontos. Műszaki hiba kérdése. Ugye itt is össze-vissza ítélgettek a bíróság, de nagyjából az volt, hogy ha elromlik a gép, akkor jár a pénz. A légitársaság azt képviselték, hogy ők kifizetnek egy vagyont a karbantartásra, és mindent megtesznek azért, hogy a gépek jól üzemeljenek, és ha ennek ellenére mégis elromlik, az már arról ők már nem tehetnek. Ezt nem fogadták el általában a bíróságok, tehát hogyha simán elromlik a gép, akkor az szokott járni. Neki tolja valaki a lépcsőt. Tehát ugye ilyenek, és ez megint a határeset kategória, és hasonló esetekben volt, amikor így ítéltek, voltak úgy ítéltek. Ezt továbbra sem pontosítja a szabályozást, de ilyenkor mindenképp érdemes szerintem megpróbálni, és utána, hogy elviszed-e pedig, vagy nem, az már a te döntésed. De amik nem egy, de a határesetek, vagy amikor inkább befelé pattan, tehát hogy jár a pénz, mint például az időjárásnál, akkor szerintem érdemes megpróbálni. Szóval Viszmajort kell megnézni, ha egyértelmű a helyzet, akkor nem érdemes utána futni, meg lázadozni sem, meg panaszos leveleket írni, mert akkor csak magunkat idegesítjük, pedig tök egyértelmű, hogy nem jár, és ugye sok ilyen van, ezért is hoztuk ide ezt, úgyhogy ezeket érdemes mérlegelni. Na gyorsan akkor, hát kevés időnk marad, de akkor hát nehéz is a vonatos dolgokat összefoglalni. Én gyorsan elhadarom, aztán utána átadom a lehetőséget. Most nem arról beszélünk, hogy mi van, hol veszük meg a jegyeket. Volt előbb külön műsorunk, amíg próbáltunk egy kicsit tisztában látni, hát ős káosz. De a lényeg az, hogy ha olcsó vonatjegyet keresünk, akkor gyakorlatilag az érintett országoknak, az összes vasútársaságának az árait érdemes megnézni, mert gyakorlatilag sokszor semmi közük egymáshoz. Tehát van úgy, hogy a MÁV a legolcsóbb, van, hogy az ÖBB olcsóbban adja. A nagyon jó az alkalmazása a Cseh vasútnak, ahol szintén bármikor menet közben is lehet jegyet venni, és tök jó árakat tud adni. Hol ez drágább, hol az drágább? Most például, most már korábban úgy láttam, hogy visszafele érdemes a kiindulási állomásról venni, de most például a MÁV fel annyi volt egy München Budapestnél is, mint amit az Osztrák Vasút, vagy a Deutsche Bahnnak az applikációja felajánlott volna. Ebben tehát van egy óriási káosz, érdemes mindegyiket megnézni, ezt a részét most lezárhatjuk. De mi van akkor, ha te mondjuk olyan jegyet vettél, hogy a rendszer felajánlja, hogy átszállásos, aztán a csatlakozás meg például lekésed, úgyhogy, vagy mi van akkor, hogyha semmi sem működik abból, amit ígértek, például a 45 fokba, vagy amiben beszorultunk a Leo Express nevű új cégnek az új járatán, például Pozsonyból, ahol kiderült, az új motorvonatok nem működőképesek, ezért régi kocsikból állítják ki a szerelvényt, ami semmi sem működik, tehát ilyen is van, de hát gyakorlatilag ez ellen védtelen vagy. Mit csinálsz akkor, hogyha mondjuk átszállós jegyed van, és simán nem tudsz eljutni, nem a te hibád, hanem egész egyszerűen nem érted a csatlakozást?
3: Hát igen, nem egyszerű ez a kérdés, hogy hozzátegyek még néhány dolgot, hogy most itt a 40 fokokba még azt is néztem, hogy nemzetközi vonatoknál, hogy garantálják-e, vagy nem garantálják-e a klímás kocsit. Na, hát ez is ilyen.
2: Nem.
3: Tehát van, ahol odaírják, hogy van, de aztán nem, viszont 40 fokba, ha az ember beszorul egy ilyen, nem tudom, 7-8 órás úton, ahol tehát nincs klíma, hát azért az tud izzasztó lenni.
2: Igen, tehát, hát ezt tapasztalt, én csak 3,5 voltam miénk, de tapasztaltam, igen, én is.
3: Úgyhogy tehát sok minden van. Egyébként én azt tapasztaltam az árkülönbségekből, hogy valószínűleg vannak ilyen kvóták, tehát különböző jegyek, jegytípusok is vannak. Tehát van ilyen visszatérítendő jegy, meg van ilyen rugalmasabb jegy, és attól függ, hogy melyiknél milyenek maradtak, tehát szerintem abban is van különbség egyébként. szerint lehet, hogy különböző kontingensek vannak, tehát hogy nálunk például most, hogy Hamburgba mentünk vonattal, tehát ott például a Deutsche Bahnnál drágább volt a jegy, mint a MÁV-nál, de nagy valószínűséggel az a jegytípus közötti különbség.
2: De látom fordítva is egyébként.
3: Igen.
2: Amikor nekünk most egy Ostrava-Pozsony jegyünk volt egy átszállással. A vonat, amire átszálltunk volna, az egy Prága-Budapest Metropolitan, az 4 órás késés szedett össze. Nekünk szerencsénk volt, mert volt pénztár, tehát oda menve a pénztárhoz és elbábozva a alkalmazottnak, hogy mi a problémánk, ő egyből vágta, és adott egy új helyet a következő korábbi vonatra, tehát nem kellett megvárni, amúgy csak arra szólt volna. De ha nincs pénztár, ezt online például nem lehet megcsinálni a Csevasútnak az applikációjában, egyébként szerintem a magyarban sem, akkor nem tudom, a következő vonatra föl tudsz-e szállni. És akkor itt fontos info, ami te is tapasztaltál, hogy amit itt megszoktunk Magyarországon, hogy gyakorlatilag a nemzetközi vonatokra azért a helybiztosítás kötelező, ez külföldön nem így van. Tehát simán, de Ausztrián belül is a railjetekre nem kötelező, és előfordul, hogy sokkal többen vannak, mint ami hely van. Akinek szerencséje van, és nem volt az összes hely lefoglalva, egyébként ez 3 vagy 4 euró plusz, tehát nem, abszolút nem vészes a hely, egy érdemes megvenni. Hát akkor elég sok railjeten, meg Németországban is ott állnak a vonatokon, mert hogy egyszerűen sokan vannak az Intercity, Eurocity vonatok is, meg a Intercity Express-eken, nem?
3: Hát igen, ez ami nagyon fontos egyébként, ha az ember időre megy, fontos tudni, hogy melyik vonat társaságnál engedik meg azt, hogy helyjegy nélkül felszálljál, vagy nem, mert változó. Tehát ugye Magyarországon nemzetközi vonatra elméletileg nem lehet felszállni helyjegy nélkül. Viszont ahogy tapasztaltuk, például Németországban meg felengednek, és ha van egy csatlakozás, az egyrésztről fontos az, hogy...
2: Bocsánat, nemzetközi vonatra, amit a nemzetközi utazásra, mert a magyar részre ugyanúgy föl tudsz te szállni, Magyarországon belül föl tudsz egy railjetre. Vagy a railjetre éppen nem, mert arra helyjegy kell, de mondjuk egy Agramra, vagy más, például a Citadellára föl tudsz szállni, ugye helyjegy nélkül. Hát azért mondom, a belföldi szakaszra.
3: Hát van, amikre ugye kifejezetten mondják, hogy belföldi utazásra nem is használható. Tehát
2: most már abból van kevesebb.
3: Igen. Tehát, hogy ebbe is van a különbség, de az nagyon fontos, hogyha véletlenül csatlakozással veszünk vonatjegyet, azért a vonatok is tudnak rendesen késni, és onnantól kezdve, ha például éjszaka vagy bármikor át kell szállni, hogy ott milyen szabályok vannak, tehát így nemrég a feleségem belföldön volt egy ilyen olasz utassa volt ilyen probléma, hogy este kellett volna átszálljon valami a belföldi vonatra, hát késett a vonata, nem tudott átszállni, másnap reggel felszállt az első vonatra. Na most éjszaka, mivel nem volt nyitva a pénztár, nem tudta átiratni a jegyét, és a ellenőr meg akarta büntetni. Uh-huh. És hát így valami elég komoly büntetés lett volna, de a végén nagy sikerült megbeszélni az ellenőrre, hogy ez a helyzet, de hogy egyébként azért nem jó belefutni egy ilyenbe, mert hogy most vagy engedékeny az ellenőr, vagy nem, tehát meg különböző országokban különbözőek ezzel kapcsolatban a szabályok.
2: Egyet hagyd vigyeztek ide, az fontos, hogy Németországban az az alapszabály, hogyyha késik a járatod, azt hiszem, hogy 20 percet, és ugye arra szóló egy van, akkor az felszabadul. Onnantól kezdve bármelyik útirányon, bármelyik azonos városba szóló járatra felszállhatsz. Nincsen hely, egy helybiztosításod, de felszabadulsz az arra járatra kötelezettség alól, ami miatt mondjuk a kedvezményes jegyet meg tudtad venni, tehát veszel egy 10-20-30 eurós jegyet. Ha késik annyit, akkor azt viszont lejelzi az applikációba, onnantól kezdve bármelyikkel mehetsz, de arra meg nincsen helybiztosításod.
3: Hát igen, de ez mondjuk ez lehet, hogy Németországban, vagy más országban nem
2: máshol
3: tudjuk.
2: Máshol máshogy van, persze.
3: Tehát igen. Magyarországon úgy van, hogy mindenképpen pénztárnál kell átiratni tehát a következő vonatra.
2: Olyan meg már alig van.
3: Igen, olyan meg kérdés, nyitva van, nincs nyitva, tudjuk-e, hogy így van, tehát ezért érdemes, ha van lehetőség közvetlen vonatra, egyébként közvetlen vonattal menni. Ha nincs lehetőség, akkor erre nagyon tehát számítani, és főleg, hogyha hosszabb vonatútra megyünk, és nyáron, hogy lehet, hogy tele lesz a vonat, lehet, hogy nem lesz hova leülnünk, tehát azért mondjuk, ha az ember egy órát áll, akkor oké, de ha mondjuk nem tudom, 5-6 órát, vagy 8 órát kell vonatoznia, és állva, vagy
2: az, nagyon
3: az már nagyon kellemetlen.
2: Tehát a Budapest-Hamburg pont a példa, hogy a hajós út kezdetére azzal mentetek, azért nyilván egy nagyon hosszú útvonal van, egy darab közvetlen járat Magyarországról, és van, amikor a rendszer átszállásos verziókat például olcsóbban felajánl. De ennek azért az a kockázata, hogyha az első, mondjuk a lekésed a csatlakozást, akkor nem feltétlenül biztosít semmit. Mehetsz tovább a következővel, persze, de azon nem biztos, hogy már helyed lesz.
3: Hát igen, igen. Úgyhogy erre...
2: Ilyenkor mondjuk én azt csinálnám, tehát tegyük föl, hogy valahol Németországban van egy átszállás a további járatra, ha én azt lekéstem, akkor a német, van egy mávos rendszerbe vásárolt jegyet Hamburgig, de ott a Deutsche Bahn appjában egy külön helyet, csak önmagába szóló helyjegyet érdemes venni arra, amivel kisegítem magam. És oké, hogy senki nem fogja nekem kifizetni, vagy lehet, hogy utólag ki fogja fizetni, de hát, hogy nehogy ráfázzak, szerintem már csak azért is érdemes hát, ilyenkor beruházni egy plusz helyegyre, hogyha így jártam.
3: Hát kérdés, nem tudom, hogy például abba csak ki helyjegyet lehet-e venni.
2: Lehet. A Németországban lehet, igen.
3: Jó, ezt is jó tudni, de...
2: Volt egy éjszakai járatunk, egy München-Hamburg járat, módosult a menetrend, ugye innentől szabadon választható várt a vonat, viszont nem volt helyegy, úgyhogy pánikszerűen, amint fölkínálta a lehetőséget, én akkor kifizettem a plusz helyegyeket, és egyébként tele volt a vonat, és álltak rajta, tehát ha ezt nem csinálom meg, akkor piszkosul ráfáztunk volna.
3: Hát igen, igen, úgyhogy ezt érdemes figyelni, mert az viszont azért előnye a dolognak, hogy fölengednek a vonatra, hogy legalább, ha valahova időre megyünk, akkor például Németországba nagy valószínűséggel oda fogunk érni. Még ha állunk is a vonaton, oda fogunk érni.
2: Megkésik egy-két-három órát, vagy törlik, és jön a következő.
3: Magyarországon, ha úgy egyébként nem engednek álló utasokat, és nincs helyjegy, akkor meg oda se érünk. Tehát ugye mind a két rendszernek megvannak a maga előnyei.
2: Hát szóval, tök jó dolog a vonatozás, és vannak ezek az új magántársaságok, tök jó ajánlatokkal, European Sleeper például, igazi retro utazás, ami nálunk a retro Istria, de még leúszható, ablakos, klímamentes vonat, ha valaki ilyenre vágy, éppen, nyilván ez nagyrészt éjszaka megy, de mondjuk azért van nappali része is, mert hosszú mondjuk Prágából Amszterdamig. És még vannak mások is. Leo Expressnek most új, majdnem az ukrán határtól egészen Frankfurtig elmegy most már az új vonatuk, gyakorlatilag 15-20 euróért, tehát ezek vannak és tök jók, de azért nagyon-nagyon rá lehet fázni a sok fennakadás és késés van, úgyhogy azért gondoltuk, hogy ezt ide vigyeztjük, de attól itt véletlenül sem az volt a cél, hogy elriasszunk bárkit a vonatozástól és a hajózástól, de ezek benne vannak, és hát reméljük, hogy azért hasznos infókkal szolgáltunk ezekkel kapcsolatban is. Ezzel viszont nem csak a hangon ment el, hanem a műsoridő is lejárt, úgyhogy befejezzük azzal, hogy természetesen bíz magadban, utaz okosan. Jövő héten pedig egy újabb, friss, okosutas műsorral jelentkezünk. Szervusztok!
3: Sziasztok!

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az okos utas támogatója a Hungarokontroll. Hungarokontroll, a felhők felett is biztonságban.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Hétfőtől nem Sólyag Tamás a köztársasági elnök. Tízezrek mondták el véleményüket a közlekedésről. Új miniszteri biztosokat neveztek ki. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Sólyag Tamás. Hétfőtől nem ő a köztársasági elnök. Július 20-ától ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes látja el a jogköreit. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyag Tamás úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. 24 óra alatt több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági párbeszéd kérdőívét. Vitézi Dávid, a szakterce vezetője szerint ez is azt mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti verseny.

0: rendszerezésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. De a kérdőiben az is szerepel, hogy elkobozhassák-e a visszaeső szágoldozó kocsiját, illetve büntessége szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. Új miniszteri biztosai vannak az országnak. Zahár Ákos az ortopédiai traumatológiai várólisták csökkentéséért felel, Szekeres György Tibor a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért, Bognár Zsolt a sürgősségi ellátás fejlesztéséért, Csapodi Csaba az oktatási stratégia kidolgozásáért, Grósz Judit pedig a közmédia ügyeiért. Mindegyikük megbizatása július 1-e óta él. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, a téli és a nyári viselet is változik. Szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel, az új holmik beszerzése piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg, közölték. A funkcionalitás, a tartóság és a könnyű tisztíthatóság mellett az esztétikum és a kényelem is meghatározó lesz a kiválasztásnál. Várhatóan 2028-ban láthatjuk az új egyenruhákat. Változóan felhős napos időre készülhetünk ma, néhol egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat, a szél pedig élénk lehet. 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek a legmelegebb órákban, késő estére pedig csak 23 fokig hűl le a levegő. Most még meleg front hat a szervezetünkre, délutántól azonban hideg front érkezik, emiatt fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Továbbra is magas a stroke és az infarktusok kockázata.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon és a borravaló.hu oldalon, ahol az összes adásunk podcastként is meghallgatható. A mai témánk nagyon izgalmas és érdekes. Kimegyünk az erdőbe, és arról fogunk beszélgetni, hogy vajon mit tud adni nekünk az erdő azon túl, hogy egy nagyon jó hely, jó ott lenni, jó ott sétálni, jó ott túrázni. Úgyhogy pont ezért hívtam Bózsó Gyulát, aki az Ehető Erdő, az Erdő Finom és az Egy Csepp Erdő könyvek szerzője és erdész egyébként, úgyhogy innen is van meg az affinitás, hogy ezzel foglalkozzon. Szia!
2: Nagy szeretettel köszöntöm és a hallgatókat, szervusz, szia!
1: Honnan jött az ötlet, hogy olyasmivel foglalkoz, hogy kicsit feltárd, megmutasd, hogy mi az, amit az erdőben, mi az, ami ehető az erdőben, és ami egyébként jót tesz nekünk is, és jó fogyasztani?
2: Hát kezdjük azt, hogy az maga az erdőt és fogalmaztál, hogy ez egy olyan helyszín, egy olyan, hogyha túrázunk, egy picit furcsa hangzik, egy olyan háttér erőforrást ad nekünk, ahol ki szeret lenni. Tehát hogy ez az alapkoncepció, hogy szerintem a Magyarországon megkérdeznéd, hogy kinek milyen viszonya az erdővel, akkor biztos, hogy szerintem az emberek 99%-a pozitívan nyilatkozna, tehát hogy az erdőt nem lehet nem szeretni, ott mindenki szeret lenni, feltöltődni, a zöld, tiszta levegő, nagyon jó környezet, tehát, hogy, és rengeteg tanulmány bizonyítja ezt nyilván, de hogy önmagunk is, tehát hogy valahogy én mindig azt mondtam, hogy az ember zsigeri szinten érzi azt, hogy mire van szüksége. És valahogy az erdőben mindig egy ilyen iránymutató volt, amikor bármi lelki problémád van, egészségügyi problémád, akkor úgy érzed, hogy te úgy szeretnél ezt csatlakozni ez a dologhoz, ott lelassulni, az atmoszférába lenni. És maga az, hogy hogyan is indult ez a igazából, ha az Ehető Erdő vonalra koncentrálunk, hogy az Erdő Finommal indult, ez volt az első könyv, és igazából egy hiánypótló, majdnem azt mondta, hogy beruházásként, de egy hiánypótló ötletként, ilyen kicsit ilyen turisztikai startupként indult ez az egész sztori, ugyanis engem mindig is érdekelt ez a vonal, én erdészként végeztem Sopronban, ott tanultam, és nekem ugye beleívódott a véremben, a csontjaimban ez a szeretet, viszont azt láttam, hogy hiába az erdészet fejében ott van ez a tudás, tehát megvan ez a generációs tudás, viszont ez valahogy leírva nem volt, és valahogy így 2014-ben indult az a vonal, hogy ilyen Kodály Zoltán után szabadon egy picit ezt az idősebb erdész kollégáktól összegyűjteni azokat az információt, azokat a tudást, vagy azt a tudást, és átmenteni ezt egy ilyen értéktrezorba a jövő nemzedékének, és ugye, hogy elkezdtem gyűjteni ezt az anyagot, illetve nyilván a tanulmányom során ugye azért ezt valljuk őszintén, hogy ez volt, hogy egy ilyen alaptudásnak számított, és akkor innen indult el a dolog, hogy ne csak a csipkét, meg a kökény mutassuk be az embereknek, és ne csak az átlagos emberek által is ismert alapanyaghoz hozzuk közelebb őket gasztronómia szempontból, hanem különlegességet és igazán különleges alapanyagot is mutassunk meg nekik.
1: Igen, hát ugye van, amit mondtál is tényleg, ez a viszonylag nagy körben elterjedt tudás, hogy van egy pár gomba faj, amit meg lehet enni, mit tudom én, de ezt is úgy őrzik egyébként, hogy a lelőhelyeket, főleg, hogyha valami értékesebb egy picit, vagy érdekesebb, hogy így nem szeretik megmutatni. Pont a múltkor az egyik kék túra szakaszon volt a kék túrázás napja, és akkor én ott szoktam ilyen szakaszt vezetni, és volt egy nagyon vicces szakasz, ahol egy erdős részbe bementünk, és ugye szombati napon van, és pont hát ott egy pár néni elindult, hogy összeszedje az őzlábgombákat, és láttam rajtuk, hogy amikor meglátták, hogy jön egy ilyen nagyobb csapat, akkor megálltak, és így köszöntek, meg várták, hogy mindenki elmenjen, mert ott a fák mögött ott mindig van egy rész, ahol ők azt szeretik összegyűjteni, de hát ugye annyi nincs, hogy most mondjuk 30 ember leszedje. Tehát ez azért megvan nagyjából, de azért ez sokkal-sokkal érdekesebb, ahogy a könyveket az ember nézi, vagy ahogy beszélgettünk korábban, tehát hogy, ahogy te is mondtad, olyan alapanyagok vannak benne, meg érdekességek, ami hát hol van ez a tudás meg egyáltalán?
2: Igen, a mai korban ugye mindenki a mesterséges intelligenciát hozza föl példának, hogy mesterséges intelligencia mindent tud. Viszont egy valamit elfelejtenek ezek az emberek, hogy a mesterséges intelligencia honnan szerzi a fót, tehát mi a forrása. Az, hogy valaki egyszer már digitalizálta, leírta, született egy könyv. Viszont, hogyha van egy etnobotanikai alap, mert azért valójában őszintén erről van szó, tehát egy igazából ez a tudás, amiről mi beszélünk, ez egy tapasztalatúton megszerzett tudás. alapvetően, ugye ez egy népi tudás, illetve egy szakmának a felvett tudása, viszont ez valahogy korábbi évben soha nem volt leírva. Tehát az, hogy a hagymaszagú gányozsombort hogyan használt föl, az, hogy a hagymás fogasírnak a sarkbúmóját hogyan tudod hasznosítani, vagy egyébként milyen gyógyhatásai vannak, ez valójában őszintén ez egy tapasztalati népi tudás, vagy a nevében is benne, vagy etnobotanikai tudás, így etnológia és a botanika házasságával, fúzióval jött létre ez a tudás, viszont nem volt leírva. És én azt éreztem már 2010-es évek elején, hogy utolsó pillanatban vagyunk, hiszen az az erdész generáció, akik még nem a digitális technológián nőttek föl, és ők hittek abban, hogy szájhagyomány útján kell továbbadni, azt tehát, hogy a generációra továbbadják, ők azért kezdtek nyugdíjba menni, kezdtek kiöregedni, és én tényleg hiszek abban, hogy szerintem ez a 25. órában lett megmentve ez a tudás, ami a könyvekben szerepel, és azáltal, hogy ez most leírásra került, még akkor is, hogyha elsősorban itt már vannak, ugye olyan sok közösségi oldalon is máshol is működünk, de alapvetően ez a tudás, ez nem a social médiában jelennek, meg nem digitális kultúrában, hanem analóg módon, ilyen könyvek formájában, viszont megvan. Tehát megtörtént az értékmentés, ha fogalmazhatok így, ezt követően ezt ugye bármikor lehet már később digitalizálni, és ebben szerintem ebben az egész projektben ez talán a legnagyobb dolog, meg a legnagyobb küldetés, hogy ezt sikerült átmenteni az utókornak, és ahogy korábban is fogalmaztam, hogy itt talán az a fontos, hogy ez egy használható tudás, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy van egy, tehát itt szeretnék edukálni a társadalmat valamire, ami egyébként lehet, hogy egy nem tudom, ez lehet elkölcsi, lelki, vagy egy kicsit elvont tudás, hanem ez egy kőkemény használható tudás. Az, hogy te hogyan tudod eltartósítani, mik ehetők az erdőben, milyen inséglisztek vannak, milyen inségeledelek vannak, száraz termések, húsos termések, gyökerek, gumók, ehető lombok, és még sorolhatnám, gondoljátok majd nagyon szívesen belismertünk ebben, hogy milyen érdekességek vannak, vagy milyen sztorik vannak, de összességében úgy globálisan érzi a közönség, amikor eljön hozzánk, és nem csak a könyvekről van itt szó, hanem szervezünk túrákat is, gasztroexpresszeket, vacsoraesteket is, akik ezeken részt vesznek, ők úgy érzik, amikor felállnak az asztaltól, vagy utána elmennek haza innen a bükkhegységből, a kisvasúttól, hogy kaptak valamit. És ez a valami, ez nem egy tárgyi dolog, hanem ez egy használható tudás, amit később a saját maga, vagy családja érdekében is fel tud használni.
1: Jó, beszéljünk mindenképpen, mert szerintem nagyon érdekes ez, hogy mit tapasztalsz például ezeken a túrákon, vezetett túrákon, hogy mire csodálkoznak rá, de akkor menjünk vissza a tanulmányaidhoz, hogy mi volt az első, amire te rácsodálkoztál, hogy oké, biztos volt egy pár olyan alapanyag, vagy olyan dolog, amit már ismertél, amit már fogyasztottál. Na de aztán jöttek az érdekesebb dolgok, gondolom számodra is.
2: Persze, hát igazából nekem egy kicsit ilyen levelrendelés volt, hogy én erdész legyek, hátos iskolában már elsőben, amikor a tanárnéni még írni, olvasni sem tudtunk, de megkérdezte, hogy ki mi szeretne lenni, és akkor ez a klasszikus, tudod, amikor elmondják, hogy nem tudom, tűzoltó, űrhajós, meg kukás, és akkor én mondtam, hogy erdész vagy állatorvos szeretnék lenni, és ez ugye végigkísérte az én kis tanulmányaimat, és ugye ennek a csúcspontja lett ugye végül Sopron. Tehát, hogy nagyon sok tudásmenet közben is azért sikerült megszerezni, illetve én azt gondolom, hogy mi egy picit annyival vagyunk előnyben egy átlag, ezzel elkezdve foglalkozni, és egy pici előnyünk abban is van, hogy nem csak, amiről te is kérdezel, hogy mik voltak azok a különleges alapanyagok, amit elkezdtünk mondjuk a konyhába vagy a gasztróba használni, hanem ugye az is, hogy a felismerés. Tehát, hogy igazából, mivel mi a dendrológia, illetve ez a fák tudománya, fák cserjék, igazából, vagy akár a látszárúak kapcsán is, hogy mi ugye ismerjük ezeket a növényeket, tehát erdészként ugye a látszárúakat, fákat, cserjéket ugye ismerjük, tehát igazából nekünk, mi nem közünk azzal a problémával, mint az átlag ember, hogy jó, én nagyon szívesen legyűjteném ezt a vadzöldséget, vagy leszedném ennek a fának a lombját, megkóstolnám tavaszi időszakban, de nem ismerem fel. Tehát, hogy itt nálunk ez a probléma nem volt, tehát, hogy amit kérdezel, hogy mik voltak azok talán, amire úgy én is rácsodálkoztam, hogy ugye történt folyamatosan ezek a gyűjtések, én egyértelműen én a vadzöldségek vonalára mennék rá, hiszen, hogy említettem, nem sokára most jönnek a facsapolások, ugye viricselés, és nem csak a víz, hogy a nyírfa vizet lehet csapolni, ott van például a cservíz, amit sokan ismernek, vagy például a virágos kőrisnek a nedve, ugye a manna, ugye a manditól miatt ugye nagyon fontos, vagy akár gyökerek, gumók, száraz húsos termések, de valahogy ezeket szerintem is, főleg mondjuk a húsos terméseket azért azt úgy többen ismerik, vagy még akkor is, hogyha azért most nem a galagonyára gondolok, meg nem a somra, hanem azért vannak, meg a barkóca berkenyire is azért olyan húsos termésekre, amire azért úgy általában nem jön szembe az embernek, de mégis nekem az igazi felismerés, és az igazi áttörés az a vadzöldségek frontján volt, hogy mennyi olyan erdélyi vadzöldség van, amit tudunk használni, és amikor hozzátársult az is, hogy egyébként ezek 99% gyógynövények is, tehát itt nem csak arról van szó, hogy új ízeket lehet behozni, finomak és egészségesek is, hanem az, hogy mondjuk kúraszerűen alkalmazva, ezek mondjuk akár krónikus betegségeknek a gyógyításában is milyen szerepet tudnak betölteni, akkor azért ott jött nekem ez a hűha érzés, hogy mi akkor korábban beszélgettünk, és ugye akkor a podagrafüvet hoztam föl, hogy például a köszvény az egyik legjobb természetes gyógymód, de számtalan más növényt is tudnék mondani. Például, hogyha mondjuk fájdalomcsillapításról van szó, ugye akkor alapvetően mondjuk a nagyon sok embernek a fehér fűszkérgei eszébe. Ugye ha te is, nem tudom, olvastál indiános könyveket, annak idején Kármály könyveket, én nagyon szerettem, és ugye ott volt, hogyha egy öreg indiának voltak fájdalmai, akkor a fehér fűszkéregből készített főzetet, és ugye a szalicilsavnak köszönhetően csillapította a fájdalmat, de itt van nekünk például egy jó kis erdélyi növényünk, ugye ez a réti legyező fű, és például nagyon nagy mennyiségben tartalmaz ezt a vegyületet, tehát hogy a látszárokatnak is, a látszárokat is tudjuk segítségül hívni, hogyha például ilyen problémák van, de akár hogyha szív problémától elkezdve ekcéma, vagy akár lelki eredetű probléma, adásos, kautszálecet, és még sorolhatnám szinte végtelenség azokat a növényeket, aminek nem csak gasztronómiai jelentőség van, hanem mondjuk, ahogy én szoktam fogalmazni, éltető erdő. Tehát, hogy egészség a lombok alatt, hanem egészség szempontjából is fontos szerepet töltenek be.
1: Csú, nagyon sok érdekességet mondtál, nem is tudom, hogy mire csatoljak így hirtelen rá, de talán erre az utolsóra, hogy pont olvastam valahol, hogy farmakológiában a hatóanyagoknak a jelentős részét az konkrétan a növényekből szedik, és ugye ahogy ez azért volt meglepetés nekem, mert hát végülis ha belegondolok, akkor logikus, innen indult valahonnan a történet, de kicsit eltávolodtunk ettől, és ilyen absztrakt módon tekintünk az élelmiszerekre, és egy nagyon banális példa, de tényleg, hogy nagyon sokan például ugye egy tisztított tálcára tett mellehúst vásárolnak meg, de mondjuk egy csirkét levágni például, az egy olyan horror sztori számukra, ami azért érdekes, én rengeteget néztem gyerekkoromban nagymamámat, anyukámat, hogy ezt megcsinálták, és bár ugye nem kell most ezt csinálnom, de bármikor képes lennék rá, de nagyon sokan ezt annyira eltávolodtak ettől, hogy ezt el sem tudják képzelni, és valami hasonlót gondolok itt a gyógynövényekről, amit te itt mondtál, hogy nem is tudjuk elképzelni, hogy mi az, ami az erdőben, vagy akár itt a kert végében van.
2: Igen, ez így van, és erre én is rám kanyarodnék, ha megnézed, de erre csak egy picit más felütéssel. Ugye itt szerintem ma a hallgatók is nagyon sokszor találkoznak mostanában ez a mikrobiom kifejezéssel, és ez mennyire fontos, ez a B-lagy kapcsolat, illetve hogyan befolyásol. Egyébként ez milyen lelkeredetű kérdéseket vet föl, illetve milyen hosszú távú, akár ilyen akut problémákhoz is vezethet ugye ez a történet. De a mikrobiom kapcsán jön az, hogy amikor bemész egy étteremben, és mondjuk nem, mondjuk akár nem ehető erdővonalon utazik, hanem ugye klasszikusan viszont szeretne valami fenntarthatósági vonalat bevinni, akkor ugye automatikusan ahhoz nyúl, hogy jó valami bio zöldséget szerez, de mondjuk leginkább mondjuk egy mikrozöldeket felrak a tányéra. Csak azt ne felejtsük el, hogy mondjuk a Magyarországon lévő mikrozöldek, amit mondjuk használnak az éttermek, azok mondjuk hogyan állítódnak, és szándékosan mondtam most ezt a szót, hogy állítódnak elő, vagy hiszen ezek termékek, amikor kókuszroston, üzemekbe, akár Budapesten is, most tényleg nem fogom mondani a cég nevét, de Budapesten, aki mondjuk foglalkozik ilyen mikrozölddel, az mondjuk egy ilyen pince helyiségben előállítja ezeket a mikrozöldeket. De ott természetes napfény nincsen. Tehát, hogy egyértelműen van egy mesterséges klíma előállítva, de ez mindenben de ez mindenre vonatkozik, tehát onnantól kezdve, hogy mi kókuszroston, tehát nem, nincsen kapcsolata a talajjal, tehát annak a növénynek nincs nulla, tehát nincs semmilyen kapcsolata a termő talajjal, és innentől kezdve, hogy mi kókuszroston állítják elő mesterséges, a fény mesterséges, a páratartalom, a csapat minden mesterséges, innentől kezdve én azt gondolom, amikor a tányéron ott feszíted a gyönyörű mikrozöld, és aztán megeszed, akkor azért annak a beltartalma, tápanyagérték és minden más azért a mikrobiom szempontjából kérdéseket vet föl. És én valóban bevallom azt, és lehet, hogy több pár megborzognak, de amikor mi kimegyünk az erdőbe gyűjtögetni, és most a sokat emlegetett, mondjuk mondhatta volna most a fűszeres barabolytól kezdve a salátabogláknak keresztül bármit, de maradjunk a podagrafűnél példaként, amikor mi legyűjtjük a podagrafűvet, akkor azon lehet, hogy mondjuk 3 órával ezelőtt elmászott egy mesztelen csiga, és most lehet, hogy felhorkannak a hallgatók, hogy Jézus Mária, mi történik. Viszont amikor nem fóliasátorba neveled meg ezeket a vadzöldségeket, hanem tényleg, ahogy a Jóisten megteremtőt ott kint a jó levegőben, kint az erdőben, ahol tényleg, és van egy nagyon fontos momentum ennek, amit mindig el szoktam mondani, tiszta forrásból származó alapanyag. És a tiszta forrás, ez valóban igaz, hiszen 100%, hogy az igazi bio az erdőben terem, mert ott nincsen öntözés, nincsen bevitt vegyszer, tehát semmilyen olyan körülmény nincs, hanem tényleg abban a természetes adat, és nem is akármilyen mikroklímában nő fel mondjuk ott az erdő aljában, az avar szinten mondjuk az a vadzöldség, és hogyha azt te legyűjtöd és azt te felhasználod, akkor igenis, én azt gondolom, hogy tudsz a kis saját mikrobiomodért is tenni, hiszen az immunrendszerünk, tudod, hogy hogy működik, nyilván mindenki tudja, hogy ha te steril körülményeket teremtesz, és ez nem csak a vadzöldségek, ez bármilyen, tehát ha te egy ilyen oxigén sátor véded a mindennapjaidat, akkor azért ott baj lehet, és nyilván nem találkozol azokkal a kis bélbacikkal, amivel neked találkozni kell, az hosszú távú hol vezet, lát Amerika felfedezését, ugye itt a spanyolnát is sorolhatnám még a számtalan példát, hogy mondjuk az európai ember mit okozott mondjuk a Észak-Amerikában ezzel, hiszen hidd el, hogy azért az indiaknak nagyon jó volt az immunrendszer, csak nem találkoztak ezekkel a betegségek korábban, és ez okozta a problémát, és hogyha mi is akár már gyerekkorban, vagy akár fiatalkorban tudnánk találkozni a természettel ilyen módon, akkor biztos vagyok benne, hogy egy sokkal egészségesen felnőtt kor tudnánk ezen a vonalon is megélni.
1: Igen, szerintem ez most nagyon jó pont, amit mondtál, egy fontos dolog, hogy azt is lehetett olvasni, és tanulmányok is vannak rá, hogy mennyire csökkent a vitamin tartalma, meg a hasznos anyag tartalma azoknak a zöldségeknek, amiket a kiskereskedelemben veszünk. Gondolom, hogy az ilyen jellegű termesztés miatt, hogy gyorsan legyen meg, nagy mennyiségben legyen, nagyon szép narancssárga legyen az a répa, lehet, hogy a répa a legrosszabb példa erre, de rengeteg saláta zöldség és stb. Amik egyébként érdekes módon akár helyettesíthetők is, hiszen ízvilágban is megtaláljuk a hasonlóságokat, pláne amit mondtál beltartalomban, pedig egy jó nagy bónuszt kapunk.
2: De most mondok egy jót, hogy így ráfűzök, ha nem akarok közbeszólni, de hogy pont mondtad a répát, hát a répának az ős, azt tudod micsoda, ugye a murok, és mi is dolgozunk ezzel, és hogy abból le tudnánk kinevesítve, vagy például ugye most egy konkrétan hirtelen eszembe jutott egy példa madárcseresznye, hogyha valaki evett már madárcseresznye gyümölcsöt, azt tudja, hogy úgy néz ki, mint egy gyermekdorfi cseresznye, csak sokkal-sokkal kisebb, ugye megvan a csonthéjas mag rajta, vékony húsköppeny, viszont hogyha azt megvizsgáljuk laboratóriumi körülmények között, akkor azt látjuk, hogy maga a beltartalma, tehát hogy ásványiak tartalma, hatóanyag tartalma szempontból minden benne van egyébként, egyetlen egy dologgal tud többet, mondjuk egy nemesített cseresznye, az, hogy mi van benne több, és ez nem az ásványiak tartalom, meg a hatóanyag, meg semmi más, hanem ugye folyadék, tehát víz igazából, tehát ez egy felfújt gyümölcs, ha most nem képetesen akarom ezt mondani. Úgyhogy igazából én pont azt gondolom, hogy azok a nemesítéssel létrejött gyümölcsök, amelynek egyébként szinte 90% az őse, az valahol a természetben megtalálható volt, értelemszerűen, tehát itt nem új fajokat kezdett el az ember növényi szinten előállítani, akkor is ez jó példa volt, akár a répa, vagy bármi vadgyümölcs, akár az alma, bármit lehetne mondani. Akkor én visszautalnék arra, hogy igen, lehet, hogy foglalkozósabb, ahogy szokták a kollégáim mondani, tehát biztos, hogy mondjuk madárcseresznyéből mondjuk egy befőttet csinálni, az sokkal foglalkozósabb, viszont az én véleményem szerint megéri, és itt egy szót azért még behoznék a történetbe, amiről szerintem érdemes beszélni, ez az egy kulcs szó, az pedig nem más, mint a fenntarthatóság. Tehát azért szerintem a mai világban a fenntarthatóság egy kulcskérdés, és tudom, hogy az embereknek ilyenkor automatikusan zsigeri szinten jön az, hogy jó, de hogyha kimegy mindenki az erdőbe, akkor mi lesz? Én ettől azért nem félek, mert nyilván ez egy valamilyen szinten egy nis. Tehát egy szubkultúra olyan szempontból, mint a gombázás, hogy van egy réteg, aki erre hajlandó, és az egészség érdekében hajlandó lépéseket tenni, és ebbe energiát is hajlandó fektetni, meg van egy réteg, aki nem. Igazából amit mi kínálunk, szerintem ez egy alternatíva. Tehát, hogy azok, akik ezt komolyan gondolják, vagy akik ezzel szeretnének foglalkozni, azoknak egy jó, nagyon jó alternatíva, én úgy gondolom. Az, hogy most itt 8 milliárd ember, vagy 9 milliárd ember rászkod az erdőre, ez meg nyilván nem várható, ennek a félelme, ez igazából nem true, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nem valós. semmiképpen, viszont aki szeretne kicsit tudatosabban élni itt Magyarországon is, annak adunk egy kis inspirációt a kezében lehetőséget.
1: Jó, figyelj, folytassuk a második oldalával ennek a dolognak, mert az, hogy nagyon érdekes ez a része is, és szerintem az a tudás, amit akár a túráitokon megkapnak, és azt mondják, hogy hazaviszi magával, mondjuk mit tudom én, kipróbálja az ekcémára azt, amit mondtál, vagy megpróbál olyan salátákat összeállítani, amit egyébként az erdőben, a vadonban talál. De van a másik része is, amikor már gasztronómiai hasznosítás van, és akkor itt egy kicsit az ízekre is rámennek, és rá kell menni nem csak arra, hogy milyen hatóanyag van benne. Úgyhogy legyen ez a következő részben, hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Bózsó Gyula erdésszel beszélgettek, az Ehető Erdő, az Erdő Finom és az Egy Csepp Erdő szerzőjével, és itt ugye beszéltünk arról, hogy mennyi mindent lehet gyűjteni. Én már ott elvesztem, amikor azt mondtad, hogy jön a facsapolások időszaka, tehát egyedül a juharszirupot ismerem ebből. Talán a cservíz az megvan, mint fogalom, de hogy innentől kezdve a facsapolások az már önmagában szerintem egy olyan témakör, amiben el lehet veszni. Na de hogyan lehet rárakni mindezt a finomságot és jót az asztalunkra úgy, hogy tényleg az egy ilyen gasztroélmény is legyen? Ez hogy jött össze?
2: Igazából ez egy fúzió volt, ahogy indult, az Erdő Finom volt az első könyv, és fúzióként úgy valósult ez meg, hogy volt egy profi séf, egy esetben a Várvízi Péter, akivel először elindultunk, és vele kötöttünk úgymond egy ilyen vér- és dacszövetségét annak érdekében, hogy ezeket az alapanyagokat, ezeket használható formába bevigyük az éttermekbe, és mutassunk is. Itt igazából a hoggasztronómiával indultunk, tehát egyértelműen picit a fine dining vonal, és onnan most azért látjuk, hogy kezd leszivárogni alsó rétegekbe is, illetve kezd ez elterjedni, de itt egy a lényeg, hogy olyan desszerteket, olyan főételeket, olyan előételeket, olyan leveseket hozunk be, amik ugye kész receptekkel nyújtunk át, úgymond tálcán, ezüst tálcán az éttermeknek, illetve a vendégeknek, hogy bemutassuk azt, hogy igazából itt olyan ízeket lehet kihozni ezekből az alapanyagokból, amit nem is gondolná. És az, hogy ne csak most itt üdes lőzőmbokat dúrogtassak, hanem konkrét példákat is mondjak, például egy-két előítelt felvezetek, ugye szintén ugye mondtad a facsapolások időszaka jön, de nem csak a facsapolások időszaka jön, hanem ugye az ehető lombok időszaka is hamarosan bekövetkezik. És például kevesen tudják, de hogy a szeretett fájnak, ugye a bükkfának, ugye a Fagus szilvatika, ami tükörfordításban egyébként ehető erdőt jelent, ugye nem sokára a kis rügykapszuláiból kipattannak a pici kis savanykás, nagyon-nagyon kellemes, finom levélkéi. Ilyenkor tényleg ma három pici gyermekünk, ők is előszeretettel fogyasztják ezt a savanykás levélkét, de nem csak így salátába lehet belerakni, mert én azt érzem egyébként, amikor mutatunk valami, ez lehet egy juczpúder, lehet egy levél, bármit, amikor mutatunk egy átlag magyar embernek, és ezt mi akár még sépon is, nagyon sokszor ugye elveszünk abból, hogy jó, akkor rászórjuk, csinálunk belőle egy zöld, akkor abból salátát csinálunk, de nem. Tehát itt nem erről van szó, ez nagyon fontos, hogy nem erről van szó, hanem itt maga a felhasználás adunk inspirációt, amiben tényleg brutál ízeket tudunk kihozni. És akkor, hogy jöjjön a konkrét példa, mondjuk bucsimból, tehát abból az ehető bükklevélből, mi például a bükklevél derejét készítünk, vagy nem sokára jön a vadkomló, ugye humulus loculus a latin szerető, ebből például a sajtortát készítünk. Nekem az egyik kedvenc desszertem, erről már lehet, hogy mi is korábban beszéltünk, ugye a madáshoskában, amikor készítünk egy fagylaltot, egy savanyú fagylaltot, ugye bodzavirág, édesfa, fenyőügy szirup és pirított bükkmakkal megszorva készül a mennyei máma nevezetű és erdélyi desszertünk, és ugyanez vonatkozik egyébként a főételekre is, amikor ugye főételni is ugye alapból azt gondolják, hogy hú, ez valami ehető erdő, akkor ez biztos valami, nem tudom, vaddisznó, tomahawk steak, meg szarvas gerinc, és akkor itt kipipálva van a dolog, de nem erről van szó, hanem tényleg a roppanós elemeket inségliszből készítjük, tehát vagy ezüstfaliszből, zinzegdből, vagy például bükkmaklisztből készítjük ezeket a roppanós elemeket, akkor mondjuk a zsűt azt mondjuk nem csak simán, ugye az általában azért a hallgatók is tudják, hogy készül, de mondjuk mi akkor mondjuk kányabangitát használunk a zsű készítéséhez, ami nagyon-nagyon érdekes ízvilágot ad például. És itt jön az a fajta sztori, hogy olyan ízeket tudnak az emberek alapvetően, mondjuk például, ha nem csak otthonban gondolkozunk már, hogy saját otthonukban, hanem mondjuk étteremben megkóstolni, amit garantáltan még nem éreztek. Mert azért valójában őszintén, mondjuk egy barkóca berkenye vakarót, mondjuk nem steakburgonyát használsz a vaddisznó tomahawk steakhez, vagy rántott húshoz, hanem mondjuk egy barkóca berkenye vakarót, vagy mondjuk lucpúderről készítesz mondjuk egy luckaviárt, vagy mondjuk a süteméknek a glazúriát, ezt például a lucporból készíted el, ez egy zselés, nagyon kellemes, kicsit ilyen gyantás ízvilágú világot ad a tejszínes pohár desszertek, meg tejszínes süteményeknek, akkor azért, hogy az emberek felhúzzák a szemöldöküket, egyrészt azért is, mert, ahogy említettem, olyan ízeket tudnak kóstolni, amiket eddig még nem. Nagyon durván intenzívek sokszor ezek az ízvilágok, gondolok itt például a medvehagyma kaprira, ami 5%-os sovadatban elrakott kis medvehagyma termés, vagy medvehagyma bimbó például, és azt látják az emberek, hogy a medvehagymát azt nem mondjuk csak simán leszeded a levelet, vaddisznózsírba belefolytod, eltartósítod, és akkor reggel rákened a pirítósra, az se rossz, de amikor mondjuk egy magyarós folyagfa humuszt kínálunk föl például egy éttermi szinten, mondjuk egy vacsorásten, és mondjuk ez elmondjuk a sztorit is, tehát utána ez van egy stand-up nyilván, hogy a vacsorásten, mint egy borestet úgy képzeld el, csak mondjuk ehető erdő vacsorásten, akkor ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és ráadásul én azt látom az elmúlt időszakban, hogy nem csak a gasztronómia figyelt föl erre, hanem egy két új út léped be, tehát hogy a gasztronómiával ez nagyon-nagyon megy, erről még van kedvetek, akkor van kedve, akkor tudunk beszélni, de hogy van még most két vonal, ami becsatlakozott rá, így számomra is meglepő volt. Egyrészt a turisztika, tehát hogy a turizmus is felfigyelt arra, hogy ezek olyan jó kis turisztikai startupok, amire például mondjuk egy Gastro Express föl már lehet építeni, és ezért is van az, hogy például most az egy világszervezet, a Green Destination, most meg is hívott minket, repülünk ki Berlinbe, jelenleg a világ 6 legjobb turisztikai fenntartható gyakorlata közé választották be az ehető erdőt. Én azt gondolom, ez egy nagyon nagy dolog, és ahogy említettem, és ez nem európai válogatás, hanem ez egy világválogatás. Először ilyen Montpellierbe, Franciaországba, aztán Dubájba, és végül Berlinben is sikerült odaérnünk. És azt látom, hogy picit a világ is figyel erre a projektre, mert érdekli ez a projekt. A másik, ami nagyon érdekes, hogy a Magyar Honvédség keresett meg az elmúlt időszakban azzal, hogy kicsit ez a túlélés kultúra, vagy az
1: igen, ez nekem is eszembe jutott egyébként, hogy van egy pici ilyen vonal is benne, ami, hát hogy is mondjam, egyrészt divatos is, másrészt pedig hát adja magát, tehát hogy amikor az ember azt látja, hogy tényleg itt van minden egy karnyújtásnyira, csak nem tudjuk, hogy mi az, és hogy kell felhasználni, akkor ezt jó, hogyha az ember már csak azért is ugye magáévá teszi ezt a tudást, hogyha esetleg valami baj van, akkor lehet tökéletesen jól élni, kiváló gyógyszerekkel és élelmiszerekkel.
2: Hát ugye ez a használható tudás, hogy amit mondtam korábban is, hogy ugye a zsigeri szinten érzi az ember azt, hogy ez ugye az a klasszik B-terv, ugye? Tehát, hogy az emberi agy is úgy van összerakva szerintem, tehát hogyha megnézed a családod pénzét, ez a diversifikáció szerintem most nagyon-nagyon fut. Tehát az, hogy ez akár lehet munkahely, akár lehet pénzügyi vonatkozás, akár lehet bármilyen terület az életünknek, hogy azért jó, hogyha diversifikáljuk egy picit, hogy azért legyen egy B-terv. És szerintem az emberek az elmúlt időszakban azért látják azt, hogy ami történik itt körülöttünk a világban, és szerintem az a fajta bizonytalanság, ami azért ilyen szempontból kicsit néha körülvesz minket, az arra sarkalja őket, hogy azért mi van, hogyha nem nyit ki a szupermarket, mi van, hogyha nem tudok elmenni a boltba, és ugye amikor a Covid bejött, ugye nekünk egyébként az volt az igazán ugródeszke, és most tudom, ez picit ilyen csúnyán hangzik, hogy mindig viccesen szoktam mondani, hogy mit adtak nekünk a Rómaiak című felkiáltás után, mit adott nekünk a Covid, hogy nagyon sok rossz dolgot sajnos, viszont itt most lehetne sorolni a társadalmi elégedítéstől kezdve nagyon sok mindent, de az biztos, hogy mondjuk a mi projektünknek egy nagyon nagy lökést adott ez, olyan szempontból, hogy az emberek az e fajta B-terv után elkezdtek érdeklődni, hogy oké, de tényleg mi lesz, ha a sarki kis bolt nem nyit ki, akkor most én hogy fogom megoldani ezt a történetet. És nyilván van alternatíva, és azért nagyon sokan Magyarországon is, akik mondjuk vidéken élnek, Tanyán, vagy mondjuk szívesen túráznak, akkor erre vonalra szívesen felülnek és szívesen inspirálódnak tőlünk.
1: Ez biztos. Gondolom az még eszébe jut az embereknek sokszor. Nagyon találkoztam én is ilyennel, hogy ha valamire azt mondják, hogy mit tudom én, vegán, akkor ez egy ilyen helyettesítő termék, ami hát olyasmi, meg úgy jó pofa, de hát nem annyira jó az íze, kicsit olyan fűrészporos, ilyesmi. Szóval, hogy nem, itt nem erről van szó, tehát nem egy helyettesítő terméket kerestek, hanem valami olyat, ami egy új dimenzió, egy ízbomba, egy új, kinyílik egy új világ.
2: Ez olyan szinten így van, hogy és picit most a gasztróról az egészségre átmenve egy pillanat, hogy ez az alternatív gyógymód, amit szoktak mondani, és akkor ezen mindig kicsit úgy mosolygok, amikor hallom, hogy van ugye a klasszikus nyugati orvoslás, akkor alternatív gyógymódokat javasol valaki, és akkor felszoktam tenni, hogy biztos, hogy milyen az alternatív gyógymód, tehát hogy az a tyúk meg a tojás effektus, tehát nem fordítva van ez igazából, tehát hogy van egy, tehát hogy mi volt előbb, hogyha már gyógymódokat tekintjük, és szerintem a gasztróban is, hogyha most az ultrafeldolgozott élmiszereket nézünk, és akkor az ultrafeldolgozott élmiszerben élő társadalom azt mondja nekem, mondjuk erdészként, hogy akkor alternatív gasztróvonalat képviselnek, akkor azért ugye el szoktam gondolkozni, hogy hát biztos, hogy ez így van, tehát hogy nem fordítva, hogy mondjuk az ultrafeldolgozott élmiszeripar az az alternatív, és egyébként mi voltunk előbb című történet. És én látom azt, hogy ha az emberiség történelmét nézed, ugye van még egy nagyon érdekes vonal, ezt tudom, hogy már kicsit ilyen, most ez egy kicsit ilyen spiri lehet, bár ez egy tudományos alapon megközelítve, de én ebben teljesen hiszek, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a növényeknek mikor datálódik ugye az indulásuk itt a Föld nevű bolygón, akkor azért 470 millió évvel kell visszamennünk, így röpken 470 millió évvel, ugye a cianobaktériumok megjelenésével, És azért, hogy megnézzük az emberi faj, ugye ez a mikor ébredt öntudat, és mondjuk az emberi homo sapiens, vagy mikor kezdett azért úgy, az már úgy működni, hogy már mondjuk modern kori emberről beszélünk, akkor itt azért van egy azért majdnem azt mondunk, egy majdnem 460 millió szakadék, vagy szinte több is, és sőt több is, akkor azt mondom, hogy a növényeknek van egy kvázi, hogyha most nagyságrendben nézzük, egy 500 milliós előnyük velünk szemben, emberekkel szemben, és ezért ez nagyon nagy tapasztalat. Tehát, hogy furcsán hangzik, és ezért mondom, kicsit spíri lesz, hogy a növényektől tanulni, vagy az erdőtől tanulni, ez úgy szerintem ezt mondjuk 20 év ezelőtt bedobom, akkor lehet, hogy elvisznek a sárga házba, de azért 2020-ban most már kimerem mondani, hogy igenis szerintem érdemes nekünk, mint emberi fajnak tanulni a növényektől, azokat a tapasztalatokat, amik ők több száz millió évvel ezelőtt megszereztek, azokat átvenni, nagyon sok vonatkozásban egyébként, és ilyen szempontból szerintem a gasztrovilág is, hogyha az erdőre ilyen szempontból is lehet, hogy csúnya szó, de erőforrásként tekintünk, akár edukációs erőforrásként, akár gasztro erőforrásként, akkor szerintem egy jobb hely lesz a világ, én úgy gondolom.
1: Hú, ebben biztos vagyok. Annyi mindenbe szeretnék még belekérdezni, de szokás szerint az időnk az meg elfogyott, de én azt mondom, hogy aki érdekel, ez hol tud megtalálni titeket, hogy részt vegyen egy ilyen túrán?
2: Nagyon sok helyen megyünk ma szerencsére, ugye a Bükinemzdi Partnak is, hogy az oldalán, hogyha valaki felmegy, akkor ott látja azok a turisztikai programoknál, ott vannak ugye az időpontok, hogyha szeretne hozzákerülni, illetve Miskolc városa is most már hirdeti, és egy nagyon komoly gasztroesemény, illetve túresemény, ugye ez az élménytudás gasztró, kisvonatozunk egy nem járt szárnyvonalon, utána gyűjtögetünk, és ezt követően, hogyha valakinek van kedve, akkor például be tud menni egy miskolci Michelin-ajásos étterembe, és ott el tud költeni egy-egy ebédet vagy vacsát, sőt egyébként a program része az is, hogyha a Miskolc városához csatlakozik, vagy egy ilyen hatfogásos kis kóstoló menüt kínál. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha valaki szeretné ezt az edukációs vonalat is vinni, akkor keressen minket social médiában, Hető Erdő, Erdőfinom, vagy az Egy Csepp Erdő oldalakon megtalál, Instán és social médiában mindenhol. Illetve én azt gondolom, hogy a könyveket is érdemes forgatni, mert azért egy olyan alaptudást lehet innen nyerni véleményem szerint, amely tényleg, ahogy említettem is, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos, és hogyha egy picit úgy kollektívben el tudunk jutni ahhoz, hogy tanuljunk az erdőtől, akkor szerint mi már elértük a célunkat.
1: Hát az biztos. Szerintem érdemes mindenképpen tényleg lapozgatni, próbálgatni, ötletet meríteni, és hát nem csak az ételekhez, hanem az italokhoz is, mert arra nem jutott időd, az Egy Csepp Erdő, ugye, az alapvetően most az italok világába kalauzol el, úgyhogy rengeteg érdekesség van abban is. Szerintem majd lehet, hogy még egy külön adást csinálunk arról, hogy hogyan lehet jó italokat az erdőből nyerni. Az lehet, hogy nincs olyan távol az emberi fantáziától, mert azért még mondjuk, hál' Istennek a bort az szőlőből préselik a legjobb esetben, úgyhogy legalább itt valamiféle közelebbi vonalat is tudunk képviselni. Hát köszönöm, Gyula, hogy rendelkezésre álltál, és gratulálok ehhez a berlini kalandhoz is, illetve úthoz is, meg ehhez a beválogatáshoz. Ennek lesz egy ilyen folyamánya?
2: Hát nagyon bízunk benne, ugye március 3-4-5, akkor utazunk, úgyhogy bízunk benne, hogy de én teljesen hiszek abban, hogyha csak mondjuk a hatodik vagy a harmadik helyzetet is sikerül elhozni, én azt gondolom, az is egy nagyon nagy eredmény, hogy innen magyar, tehát nézzük azért, hogy milyen régiók indultak, tehát Tokiótól San Franciscóig, kik azok, akik benyújtották a pályázatot, én azt gondolom, hogy egy kis vidéki projektként, egy vidéki városként felkerülni egy ilyen listába, és már ott vagyunk mondjuk a hat legjobban, tehát a világ hat legjobb projektjében, én azt gondolom, ez már önmagában egy győzelem nekünk, és egy önmagában egy az a lehetőség, hogy egy picit talán a világ is megérezte azt, hogyha ezekre a kis turisztikai és gasztro startupokra egy pici kis fény rávetül, akkor azzal a bolygónk egészségére és a sajátunk egészségére is tudunk tenni.
1: Legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon érdekes volt.
2: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot nektek.
1: Bózsó Gyulával beszélgettem, a erdésszel, az Erdő Finom, az Ehető Erdő és az Egy Csepp Erdő című könyvek szerzőjével. Kövessetek minket az Instán, a Facebookon és a borravaló.hu-n. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ugye nem felejtetted?

0: vagy a liquidgold.hu webshopban. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Fontos változások jönnek az adózásban, csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter, tart az Őzek násza. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen betettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amit szerint az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. 16 évre csökkenteni a választási korhatárt Magyar Péter. A miniszterelnök erről is írt a közösségi oldalán. Meggyőződése szerint a fiatalok kellően felkészültek a közös döntésekbe való beleszólásra. Éppen ezért az alkotmányozás folyamatában támogatná a választási korhatár csökkentését. Őszre elkészülhet a Flórián téri felüljáró. Hamarosan lezárulnak a felújítási munkák, közölte a BKK. Azt írják, azután már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. Tart az Őzek násza, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakrabban keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón. Az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagy vadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
2: Egyre zöldebb az ország, csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly hazánk élőfa készlete. Több mint 423 millió köbméternyi erdőnk van. Akácból van a legtöbb itthon, illetve tölgyből, cserből, fenyőből és nyárfából. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Nyári meleggel búcsúzik a hét, változóan felhős napos időre számíthatunk, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elvétve alakulhat ki futó zápor.

0: A nyugatias szél sok felé lehet élénk erős. Délután 31 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 23 fokig hűl le a levegő. A következő napokban kisebb lehűlés jön, csütörtökön már csak 25 fokot mérhetünk, az éjszakák is hűvösebbek lesznek, 16 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
2: Nagyon szép délután, sziasztok, ez a Helló járat Winkler Nólával.
3: És Mahán Csetvei Frigyessel, és én is elmondom, hogy szevasztok.
2: Egy nagyon szép hetet töltöttünk így együtt el a fejünkben, külön-külön a Nórával, mert hogy egy hete találkoztunk veletek, én legalábbis először ilyen módon, mert a Nóra már látott élő hallgatót.
3: Jó, az, ő
2: egyéb, az egyéb tárlatvezetéseiden, meg eventjeiden. Én is találkoztam 1-2-4-10-zel a különböző móri rendezvényeken, de így eszenciálisan sűrűségben, amikor valaki csak azért jött, hogy minket lásson, hallgasson meg, így ezért még ez nem volt meg. Erről fogunk egy kicsit beszélni, meg arról, hogy bennünk ez mit okozott.
3: Igen, nagyon jókat okozott, ezt tényleg szeretnénk megénekelni. Aztán olyanokat is, hogy mi történik a szőlőben, akkor ez az NKA ügy, ez mind a kettőnket külön-külön lokációkon, tehát a Mór Budapest tengelyt felizzította ez az NKA aljasság.
2: Mert hogy mind a kettőnknek voltak olyan projektjei, amelyekkel mi pályáztunk.
3: Igen.
2: Én évtizedekkel ezelőtt.
3: Mi az Art magazinnal pedig folyamatosan. Jó. Szívesen elmesélem, hogy pénteken egy nagy és fontos aukciót vezetek, és hogy milyen dolog a katalógust összeállítani hozzá, milyen fajta munka, mik benne a vicces, nyomorult és rendkívül nehéz pillanatok. Anyák napjáról szeretném elmesélni, hogy milyen volt az anyák napja számomra. A Matchmakerbe pedig megint nagyon-nagyon összetartozik az a mű, amit választottam a Frici által küldött borítóhoz, de hogy találtam meg a képet, azt is szívesen elmesélem.
2: Mindezt egybe Zanzába hívják, úgyhogy Helló járat. Ez a műsor most már a 2. májusban, és a dal, amelyen folyamatosan agyaltam, mivel kezdjünk. Én végül eldöntöttem, hogy egy nagyon régivel, még a hippi mozgalom nem volt hippi mozgalom, nem sütötték rá ezt a matricát arra a zenekarra, akik 1966-ban indultak el, és szerintem egészen érdekes az ő pályájuk, annál is inkább, mert amerikaiak, de első hallásra olyan zenét játszottak már, mint hogyha az angol, a brit invázió egyik csapata lettek volna. Tudod, ez akkor volt, amikor a The Beatles, a The Rolling Stones és társaik megérkeztek az Egyesült Államokba, és letarolták a zenei piacot. Na erre kezdték el mondogatni a zenei szaksajtó nagyszerű munkatársai, hogy a válasz, az amerikai válasz a The Beatlesre, és ez a The Birds volt, akik Los Angeles, California, San Francisco tengelyen a bőrszandálban, flower power pólókban, nagyon szép virágosra hímzett zakókban, elképesztő az nagyon nyugtól örökölt napszemüvegekben, mosolytalanul, bubi frizurával csapták.
3: És a mosolytalanul az miért volt fontos?
2: Nem tudom én se, de ezt mindenki, a korabeli forrásokat olvasgattam, amikor készültem a mai adásra, és valahogy ez mindenkinek feltűnt, hogy ők mosoly nélkül hozták le. A The Beatles az nagyon vicces volt. A Stones mindig be volt tépve, mint az atom, és akkor mindenkinek megvoltak ezek a kategóriái, és a The Birds az mindig a mosolytalan volt, és a Mr. Tambourine Man című dalukat nagyon sokat játszották, egyből ez volt az, amivel megérkeztek a popzenébe, de ez ugye egy Bob Dylan dal, tehát ez egy feldolgozás volt az övék, híresebb lett, mint az öregé, és ezzel azért mentek tovább, tehát mindenféle dalokat dolgoztak ők föl, de Dylant nagyon szerették, és most, amit lejátszom, az is az lesz, szóval ha a hippie mozgalom eredőjét zenében meg kellene fogni, akkor meg kell nézni a The Birds első lemezének a borítóját, vagy mondjuk a The Greatest Hits, ami azért is érdekes, mert a két lemezük volt, amikor már készült egy The Greatest Hits, ez sokat elmond a zeneipar akkori működéséről, hogy még az, hogy albumokat adnak ki, az oké, okay, de hogyha van albumonként 2-3 sikeres dal, és mondjuk az első és a második lemezből az összejön, akkor a két oldalon 4-4 összerántanak, és azt már a legnagyobb slágereknek lehet hívni, és akkor egy újabb bört le lehet rántani erről a sztoriról, mert ők egy ilyen tinédzser kedvencek voltak, tehát akkor kezdődött el az a fajta sikongatás a koncerteken, amely előtte kiverte a biztosítékot, és azonnal rendőrt hívtak, hogyha meglátták magukról teljesen megfeledkező tinédzser lányokat sikongatni. Na, a The Birds tagjai, akik 23-24 évesek voltak akkor, amikor ez elindult, hát abszolút alkalmasak voltak rá, mert megvolt bennük az a spleen. Tudod, hogy ez a távolságtartás. És akkor az egyből mágnesként működött. Teszem azt hozzá, az a gitárhangzás a mai napig egyfajta. A Britpop is annak idején, a 90-es évek legelején úgy indult el, hogy ezeket a dalok, Kings és a többiek nagy slágereit kezdték el zenében is újra harmonizálni, és amit én nagyon bírok, hogy a folk rock mint műfaj előtte nem létezett, és ezt is a The Birds-re találták ki. Olyan sokat beszéltem már róluk, hogy a My Back Pages című dalt így hallgassuk meg együttkezdésként itt a Hello járatban, és ez is csodálatos módon egy Bob Dylan feldolgozás, The Birds, 1966. január 17-e, 14:05, amikor kijött, nem, csak most mondtam.

0: Szóval egy héttel telt azóta, hogy megtartottuk az első élő Hellőrjárat estünket, amire nagyon sokat készültünk a Fricivel, és a Lofisban volt, a Paula Jede 55-ben, több okból is. Egyrészt azért, mert ha van mondjuk dedikált munkahelyem, ahol leginkább végzem a találkozóimat, meg szerkesztőségként is csodálatosan működött nekünk az Art magazinban, az a Lofis, meg most nyilván egy ilyen találkozóhoz ideális egy olyan helyszín, ami a város közepén van, de én amúgy is imádom, mert olyan finom és kultúrált és dizájntudatos az egész kialakítása, a terek, a bútorok, az eszközök, hogy van az egésznek egy olyan színvonala meg gusztasága, amit mi szeretünk, meg az a fajta jó élet jön belőle, amit ebben a műsorban nem azért sugárzunk, mert kiokoskodtuk, hogy ezt akarjuk sugározni, hanem mert így szeretünk élni. Ráadásul ez az este ilyen asszociatív módon állt föl, Nesztának fontos zenékre raktam én olyan műveket, amik ugyanolyan módon, vagy ugyanazért fontosak nekem a képzőművészetben, mint ami miatt ő egy albumot nagyon szeret. Tehát, hogy van egy ilyen folyamatos összehangolódás, egymásra figyelés, alakulás benne, és én azt is iszonyúan bírom ebben az egész Lofis tér rendszerben, hogy ugyanilyen jól adaptálódik ahhoz, hogy te mit akarsz, hogy éppen egy kétfős szituációd van, vagy egy 52 fős szituációd van, hogy ritkán jársz be, vagy gyakran jársz be, vagy nagy csapattal dolgozol, vagy egy héten. Szóval tök mindegy, nagyon sok mindenre nagyon gyorsan és rugalmasan adnak válaszokat, és az valahogy így dinamikájában is szerintem így tökre passzolt hozzánk. Szóval nagyon-nagyon szerettem, hogy ott vagyunk. És aztán maga a dolog. Ahogy a Frici az elején mondta, volt olyan helyzet náluk is Móron, Borkostolón, Lemezklubban, hogy jönnek emberek, akik a rádió műsorunk hallgatói. És nekem is egy csomó tárlatvezetésemen jönnek oda, hogy eleve onnan értesültetek arról, hogy lesz ez a vezetés, hogy itt beszéltünk róla. Szóval, hogy találkoztunk már veletek itt-ott picikben, két-három ember, párok, családok. De az, hogy van egy tér, ahova csak olyan emberek jönnek be, akik ezt a műsort, hát úgy éreztem, hogy fanatikusan szeretik, az őrületes volt, tényleg őrületes volt. Most megszólalsz már te is, mert nyer, én elsírom magam.
1: Nekem azért volt érdekes, mert eleve egy bizonytalansággal indultam, hogy felismerem-e azokat, akiket fel kell ismernem. Talán már beszéltem erről a hiányosságomról, hogy semmilyen arcmemóriám nincsen, vagyis hát ilyen, sokszor kell látnom valakit, hogy egyszer megismerjem. Uh-huh. Ez az alaptézis, és abból kellett kiindulni, és bennem volt egy ilyen gyomoridegesség, mert vélelmeztem, hogy lehet, hogy jönnek olyanok is, akikkel már itt-ott találkoztam, de azokkal, hogy fogok reagálni, ezért mindenkit nagyon szívélyesen köszöntöttem. Én nem vagyok ilyen, különben egyszer-egyszer néha így rám jön, hogy így jó fej legyek, vagy mosolyogjak, de az volt az elején az az oldódás, hogy hogyan fogom én ezt kezelni, hogy ilyen sok ember megérkezik, mert tényleg azt kell mondanom, hogy én bizonytalan voltam abban, hogy valóban, akik jelezték, el is jönnek ilyen nagy számban, itt de ezzel ne nyissunk ki semmilyen kaput, ez most már egy tény rögzítés, hiszen múlt, tehát két tével minden mondatom végén a két té, és aztán mivel ez egy nem egy kiérlelt produkció, amely már 447. évadjánál tartott, ezért azért volt ez a fajta érdeklődés is bennem, hogy hogyan fog ez működni, vagy egyáltalán érdekes lehet-e az, amit mi a fejünkben kitaláltunk, és az technikailag meg is valósítható-e. Én azt gondolom, helyek közben ez sikerülhetett, vagy helyek közzel ez megvalósult, és aztán pedig néhány visszajelzés kapcsán úgy gondoljuk, hogy van ebben tovább gondolandó, esetleg tágítható rendszerben, vagy sokkal profibban, vendégbarátabban is lehet.
0: Ennél vendégbarátabb rendezvényt nem tudunk kitalálni. Jó? Azért mondjuk,
1: én nem vagyok olyan sok rendezvényen, ezért ezt mondjuk te fogod sokkal jobban tudni elmondani. Na. Hogy valóban ez így van-e.
0: Mondjuk el, akik nem voltak ott. Tehát egy nagy előadótérben szerveztük az estét. Ez egy hajgumi, amit nézel az én oldalamon van. Látszott, hogy nagyon furcsán szkenneled a stúdiónak a hozzám tartozó térfelét. Ez egy szőrös hajgumi. Tehát, hogy ez egy nagy előadótér, ahova színházszerűen készítették elő a széksorokat. Mi elől álltunk egy nagy kivetítő előtt, mind a kettőnknek volt egy saját pultja, saját mikrofonja, és 8-ra szűkítettük azt a téma sort, amit egy este alatt fogyaszthatóan, mármint a közönség számára nem túl hosszan, élvezetesen elő tudunk adni. A 8 téma úgy bontakozott ki, hogy vagy a Frici elmondta, hogy mi az a lemez, ami neki az élete egy adott pontján nagyon fontos volt. Én pedig elmondtam hozzá, hogy ugyanilyen módokon nekem mikor és mi volt a képzőművészetben ennyire erős, és utána meghallgattunk a Bakelitről egy számot arról a lemezről, és ez a dinamika akkor változott meg, amikor mondjuk én voltam, aki kezdeményeztem a Frici felé, hogy ehhez kapcsolódjál te zenében, mert van egy mű, ami nekem őrület, van egy kiállítás, ami iszonyú erős élmény. Nekem egyébként az összerakás, tehát amit a tündés munkáimnál mindig mondok, hogy önmagában az, ahogy eszünkbe jutnak dolgok egymásról, az nagyon érdekes, és itt is nekem az csodálatos volt. Tehát például elküldtem a Fricinek egy képet, egy fotót egy Velencében látott kiállításról, ami az arányrendszerrel foglalkozott, és az arányok jelentőségét vette végig. Zené nem annyira, inkább építészet, képzőművészet, szobrászat. És ennél feszesebb, pontosabb, tökéletesebb és közben érzékibb kiállítás élmény kevés van a fejemben, és akkor elküldtem neki, hogy én nekem például ez egy dolog. És akkor másnap visszaküldted, és elájultam a Jacques Lussier Bach feldolgozását, mondván, hogy a Bach olyan neked, amit nem lehet ennél tovább pontosítani, feszesíteni, tökéletesíteni, mert a végéig el van tolva ennek a rendszernek, amit az tud. Na, szóval, hogy ilyenek voltak ezek a párok, és ami még jelentős, és a vendégbarátsághoz tartozik, van egy elég nagy oldalterme ennek az előadótérnek, egy hatalmas asztallal, amit megterítettünk süteményekkel, pogácsákkal, dedikáltan az esthez válogatott szalvétákkal, limonádékkal, mindenféle borokkal, gyönyörű csillogó tányérokkal és poharakkal, és a Frici fantasztikusan prezentálta a borkóstolós részt. Ez alatt én kint, kivel kezet fogtam, beszélgettem.
1: Mit csináltál addig?
0: Ezt.
1: Mert
0: mindenkivel.
1: Én flóba voltam. Tudod.
0: Igen, tudom, flóba voltál. Én beszélgettem a vendégekkel, megköszöntem, hogy itt vannak, dumcsisztunk ki, mióta hallgat minket, miért jött, honnan jött, mit vár.
1: Ez gyerekkorodból adottság már? Tehát amikor pici volt, akkor is így beszélgette a vendégekkel, amikor családhoz jöttek? Vagy ez hogy alakult ki? Vagy már ezt lehet tanulni az általános iskolába? Kompetencia teszt, erről is szólt nálad, hogy Winkler Nórának egy külön. Ez azért jutott eszembe, ez a kompetencia teszt, mert most ez ledobta a láncot, hogy negyedikes a kislányom, és ez most nem tartozik szorosan a témához, de mégis minden hozzá tartozik. Úgyhogy nem is megyek bele, majd.
0: Jó.
1: Végszóként én az egész eseménnyel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az jó, ha tudják a hallgatók, hogy ilyen típusú rendezvény a világon egészen biztosan nincsen. Én próbáltam utána menni, hogy ez a fajta back-to-back, mert a DJ-k ugye játszanak back-to-back-et. Ez nincs, ez a műfaj, ez annyira innovált, annyira miénk, annyira hungarikum, annyira magyar.
0: Hungarikum, ebben nem álltam volna bele. Abba igen, hogy ez a miénk.
1: Hogyha csak leírnám azt az 5 mondatot a Zenkának, hogy adjanak erre pityenkát, tapsolok is, akkor az lenne a minimum, hogy vigyázálásba kérdeznék meg, hogy mennyit. Most ezzel tovább menve Fáj Laci következik. Fáj Laci nem magyar. Hát, úgy van leírva az előadó, igen, egy amerikai arc, Fai Laci, és ez a zenekarnak a neve, de nézegettem, nincs magyar reláció, bár tudjuk, hogy mindenki magyar. A Sarasota című dal ráadásul pedig egy egészen pici Egyesült Államokban elhelyezkedő település neve is lehet, azonban ez a fajta tökös rockzene, ami így zsíros nagy riffekkel igazi jó hangulattal megáldott, plusz akkor mondjuk azt, hogy magyarok. Úgy se derül ki, nem? A Hella járatban most akkor egy
0: fájlacék.
1: Fájlacék következnek. Szaraszoktam.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nem szenvedünk hiányt fantasztikusan kibontakozó történetekben mostanában. Az NKA sztori az nagyon megrázó.
3: Nemzeti kulturális alap, amely arra szerveződött, csak azoknak kell elmondani, hogy a mi pénzünkben állampolgári adóból befizetett összegeket elosszom mindenféle kulturális, komoly zenei, a
2: nem az van, hogy a szerencsejáték
3: az is van benne.
2: Bevételek is ezt az alapot gazdagítja?
3: Az is van benne.
2: Igen.
3: De hát mondjuk a szerencsejáték ZRT bevételei szerinted miből vannak? Hát, hogy jön a sok ember az aranyláz miatt, és befizeti a kis pénzecskéjét, tehát az is a mi pénzünk.
2: Jó, de ilyen értelemben minden a mi pénzünk, tehát mindent mi költünk el bizonyos
3: ilyen alapon
2: boltokba.
3: Minden a mi pénzünk.
2: Jó. Na, szóval, hogy
3: egy kis demagógiát is csepegtessünk belét.
2: Az NKA-nak vannak szakkollégiumai, amiket ahhoz a szakmához tartozó emberek vezetnek és döntenek arról, hogy a beérkező pályaművek közül melyiket támogatják, és mennyi pénzzel, és ez egy 100 000 éve így működő rendszer, és hát nyilván nagyot ütött mindenkinek a szívén vagy a fején az a tény, hogy a szokásos felosztható büdzsék 100 000 szerese egy ponton rendelkezésre állt, véletlen egybeesés pont a választások előtt, és nagyon nagy elánnal lett szétszórva. Mikor ebből hír lett, akkor megnéztem én is az NKA oldalát, és mivel az Art magazin, mint oly sok más kulturális kiadvány ebben az országban, mint az irodalmi folyóiratok, a zenei folyóiratok és a művészeti folyóiratok is, a működésük egy részét az NKA pályázatokból fedezi. És azért ezek eléggé kicentizett pályázati keretek, ráadásul nagyon-nagyon-nagyon sok várakozási idő van. Sokat kell várni, hogy kiírják, sokat kell várni, hogy megkapd az infót, hogy a elbírálás megtörtént-e. Ha megítélnek neked pénzt, akkor nagyon sokat kell várni. Ez azért érdekes, mert jellemzően ezek a szerkesztőségek, ezeket a köztes várakozási időket nagyon nehezen bekkelik ki, hiszen közben van egy nagyon redukált stáb, akiket fizetni kell, folyamatosan kell a magazinokat kiadni, szerzőket fizetni, nyomdaköltséget fizetni, tehát hogy egy ilyen cashflow szempontból nagyon-nagyon-nagyon kiélezett helyzetben vannak, és általában a támogatások összege olyan úgy szokott kinézni, hogy 8.765.400 forint, és akkor megnéztem azt, ami ez a Speckó kollégium volt, ahol hogy oda vannak 200 millió, nem tudom hány millió, 20 millió, tehát hogy tulajdonképpen arra a picike látszatra sem figyeltek, hogy legalább ilyen tört összegek is legyenek benne, hogy bele simuljon abba, amit az NKA honlapot gyakran nézegető emberek szeme megszokott. És még az is nagyon tetszik, hogy abban az időszakban, amikor ez a hosszú váratás volt, tehát hogy már megvan ítélve egy pályázat, de már eltelt 6 hónap mondjuk, és még mindig nem kapták meg, akkor volt olyan, hogy magazinok összeálltak, és együtt kértek egy időpontot az NKA vezetésétől, hogy valami átmeneti segélyt, vagy ilyen, hogy folyósítsanak valamit, amivel a működés így finanszírozható, és az volt a válasz, hogy tényleg, szóval sajnos, szóval tényleg, szóval sajnos, hogyha ha rajtuk múlna, de tényleg, és hát egyszerűen nincs, és akkor látod ezt? Na, most jössz te.
3: Igen, sokat agyaltam azon, hogy ezt a problémát, amelyet a független sajtó jól megír és szét is szálaz, és ajánlom mindenkinek a forrásokat, hogy olvassa el, hogyan lehetne itt ebben a pár percben megfogalmazni, vagy nekem mi fontos belőle. És arra jöttem rá, hogy a legnagyobb kérdés a fejemben, én több 10 évvel ezelőtt pályáztam párszor, egyrészt saját lemezeim kiadására, másrészt saját rendezvényeim pici költségeinek pici támogatására, és igazából mindig felsültem vele, mert akkor is az volt a, hogy a benfestesek ezt tudják, hogy a kuratóriumhoz, hogyha van valami drótod, akkor kettővel egyszerűbb hozzájutni a forrásokhoz, vagy pályázni, vagy megmondják, hogy mire pályáz, vagy egyáltalán. És ez nem változott igazából a nagyságrend, csak nekem az alap kérdésem és tézisem az az, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, hogy azzal a pénzösszeggel, ami majd rendelkezésre fog állni, ki és hogyan dönt róla, vagy kik és milyen értékrend alapján tudnak dönteni majd arról úgy, hogy az transzparens, átlátható, és aztán megnézhető, hogy valóban megvalósult-e az a kulturális hozzáadott érték, amiről a pályázat szól, mert most is azért lehet látni pár mondatot azoktól, akik pályáztak, van, aki csak egy mondattal, hogy a következő dalainak a kiadására. És amikor múlt héten én azt mondtam, és ma is ezt vállalom nagyon, és most csak tényleg a popzenéről, vagy a könnyű zenéről beszélek, túl sok a pénz ebben az iparágban, és egyszerűen kiöli a egyrészt a kreativitást, másodszor pedig a szenvedést, és a szenvedés miatt előálló produkciók, vagy dalok, vagy szerzemények, vagy lemezek színvonalának emelkedését. Az, hogy bátran lehet idén is pályázni, majd kapok egy kis pénzt, azzal kiadom a lemezemet, de nem a piac fogja megvásárolni, hanem arra lesz nekem a lehetőségem, hogy kiadjam egy nagyon rossz példát, de mégis párhuzamot szeretnék mondani, hogy amikor a minden évben a kis pincészetünk kiadja azt a 100 darab lemezt, azt a közönség adja össze, anélkül, hogy tudná, hogy azon mi lesz, mert valószínű egy validált közösség, vagy egy validált szereplő mondja azt, hogy itt van ez a produkció. Uh-huh. Ti kedves polgárok, támogassátok, ha tudjátok, ha akarjátok. És a következő évben, ha ez nem lenne olyan színvonalú, már nem lehetne egyet sem eladni, mert miért is lehetne. Szóval én ezt látom a kultúrának ebben a szegmensében, és direkt nem tágítom ezt, mert szívesen tágítanám, de nem teszem, nehogy magamra húzzam ezt a vizes lepedőt. Szóval én tartom azt a mondásomat, hogy a magyar könnyű per popzenében túl sok a pénz, és rájöttem, hogy hogyan lehetne jól csinálni ezt.
2: Na, hogy?
3: Hát, mintha én döntenék róla, hogy lenne egy ilyen vetésforgó, hogy a széles kuratórium tagjainak lenne, mit tudom én, fél éve arra, mint az EU váltógazdálkodásba, hogy most fél évig te döntsél bizonyos keretben. Fél évig azután más. Fél évig után a harmadik. És amikor letellik ez a 4 év, vagy amennyire megválasztják a kuratóriumot, lenne egy ilyen visszacsatolás, hogy na te Géza, vagy Fricikén, te támogattad a Kukutyin lemez kiadónak a nem tudom. Nézzük már meg azt a zenekart, hol tart 4 év távlatában. Tehát, hogy egyrészt a visszacsatolás, másrészt azért a kényszer arra, hogy hülyeségeket ne támogass, mert ugye itt a nagy miniszterelvtárs, akit megkérdeztek valamelyik tévén, elmondta, hogy hát ez a kultúra, ez
2: szubjektív,
3: ez ízlés, szóval ez szubjektív. És én is vallom, hogy tényleg az, úgyhogy én is kérek egy fél évet azt, hogy támogathassa saját magamat, vagy akárkit. Te jössz. Nincs ehhez Winkler Nórának hozzáfűzni valója.
2: Azért, mert az elején már nagyon sokat elmondtam, amit ez a témához hozzáfűznék. Tehát nem az van, hogy nem tudok kapcsolódni ehhez a felvetéshez, hanem már kapcsolódtam.
3: Jó, akkor most legyen az, hogy a Stand High Patrol és Joe York énekel nekünk.
2: Benne vagyok.
3: Benne vagy?
2: Benne vagyok. De legyen úgy.
3: De meghallod a dal címét, nem lesz olyan?
2: Mi ez?
3: Too Much Noise. Én azt gondolom, hogy most már tényleg elég volt ebből. Dolgozzanak a politikusok, akiket megválasztottunk, mert térjünk vissza fél év múlva. A Stand High Patrol, az pedig egy ilyen dub reggae zenek, most nagyon szép, nagyon lelassító, a pályáról lehozó szerzemény következik. Nem pályáztak NK támogatásra semmilyen másra, mert külföldön aztán el tudnám mesélni, hogy ki tud kiadni meg hogyan lemezeket. Tehát ott azért valamit le kell tenni az asztalra. De ne menjünk ebbe bele, mert csak a véres szám jönne elő. Stand High Patrol, Joe York. Egyetértek az utolsó mondatig a dal szövegével. Too Much Noise.

0: Matchmaker. Nesta lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Szóval kinyitottam a küldeményedet a három borítóval, és rögtön tudtam, hogy melyik lesz, amelyiken elindulok, mert ahhoz volt a fejembe egy tökéletes analógia. A borítódon egy ilyen ívelő, tekeredő, vastag inda, ami azt hiszem egy szöveget is ír ki, ja, itt megcsillagozom, a legviccesebb pillanatai a live actünknek múlt hét szerdán, az előadásunknak. Azok voltak, amikor elmeséltem a közönségnek, hogy amikor a Frici átküld nekem borítókat, és azokra én analógiákat küldök, akkor ő egészen meg van döbbenve, hogy mi minden van azon a borítón, amit egyébként ő maga is megnéz, lát, értelmez és elküld, de hogy vannak rajta egy nagyon fontos motivumok, néha csak a kép oldalán, de van olyan, hogy a kép leges-leges legközepén, amit ő nem észlel. Az szuper vicces volt párokat találni így.
2: És gondolkodtam ezen is.
1: Hogy? Ez miért van?
2: Igen, mert hogy mi érdekes nekem egy lemez borítóban? Az előadó, a lemez címe, vagy ha kis lemezről beszélünk, akkor nagyon kevésnek van borítója egyáltalán. És hogy mi van a lemezen? Uh-huh. Megnézem a hátoldalt, kiadó, milyen nyomás, hányban, tehát a fontos adatokat, amelyekből tudok dolgozni, és aztán, hogy a borító milyen, az a baj, hogy nagyon sokáig a 70-es, 80-as évek regi borítóihoz voltam szokva, amikor Brixtonban, ott a regi boltokban kutakodtam, és a regi lemezborítók ezen korszaka az a művészet legalja. De én azt gondolom, veled hogy vagyok, annál köszön, hogy csúnyább, ízléstelenebb,
1: butább, ismétlődőbb, kiüresedettebb.
2: Igen, tehát így módon értékelhetetlen, és ha megfigyelted, nem is nagyon izgatlak ezekkel a típusú borítóimmal, mert hogy értékelem az idődet, meg az energiádat. Úgyhogy ez.
1: Na, de a legviccesebb az volt, amikor az egyik borítódra, amit küldtél az esthez, úgy gondoltam, hogy ez csodálatos, hiszen a borító közepén van négy darab picike, még pelenkás kisbaba, akik ülnek és így nézelődnek, és gondoltam, hogy akkor ide behozom azt, ami nekem a viszonyom ahhoz, hogy anya lettem, meg hogy mennyire sokszor beszélünk erről a szülőség állapotról, és akkor mondtam a Fricinek, hogy akkor én ehhez hoznám a amit én gondolok, gyerekügybe fontos képnek, akkor visszakérdezett, hogy de miért ez, ennek mi köze van a gyerekekhez. És mondtam, hogy talán az lehet a köze, hogy a borító közepén, legesleges legközepén ül négy darab kicsike baba, és mondta, hogy ő soha életében nem vette észre, hogy ott van négy kicsike baba. Na, szóval visszatérve az eheti Matchmakerhez, tekereg a borítón egy ilyen fekete inda szerűség, ami egy ponton színessé válik, és a szivárvány különböző színei, jó sok színe találkozik össze ezeken az íveken. És akkor eszembe jutott, hát hiszen pontosan tudom, hogy melyik az a festő, és melyik az a sorozata, ami pont ezt csinálja, az egész vászon méretet odaadja egy ilyen tekergő indának, viszont nála nincsenek fekete blokkok, hanem rögtön a színek egymás mellé festésével töltődnek meg ezek a formák. Na, eddig jutottam el. Az, hogy ki ez a festő, azt nagyon sok helyről próbáltam előhívni az agyamból, de csak a kép volt meg. Olyannyira a kép, hogy az is bejött, hogy melyik kiállításokon láttam, melyik falon volt ez a konkrét mű, és effektíven nullára jutott eszembe, és akkor szerencsére eszembe jutott, hogy a legutóbbi pécsi árverés, amit vezettem, az Ancora anyaga, abban volt egy munka tőle, úgyhogy előszedtem azt a katalógust, és végre eszembe jutott, hogy Losonczi István. Nagyon-nagyon tetszenek nekem ezek a képek, és az is, amit egyszer talán meséltem már neked, hogy azok a festők, akik jeleneteket festenek, tehát azért szereted, mert úgy vannak megfestve azok a jelenetek, azoknál nagyon-nagyon különleges azt látni, hogy a műteremben megmaradtak ilyen papírok, mint mondjuk Munkácsi, tehát ilyen a nagy sztárjai a klasszikus magyar festészetek, hogy ott van egy ilyen fehér papír, amin a Munkácsi így kikísérletezi, hogy a színek hogy fognak egymással majd működni, ahogy így nézegeti, hogy melyikből mit hív elő. És van a festészetnek ez a ez az alága, ami elsősorban ezzel foglalkozik, hogy a színek mit csinálnak egymással, és nem ábrázol semmit ezekkel a színekkel, csak az egymás mellettiségüket mutatja föl, és a Losoncinak nagyon szép ez a sorozata, ami ezzel foglalkozik, és hogyha már megnézitek a hellojárat.hu oldalon a Matchmaker-nél, akkor látni fogjátok, hogy ezek szuper analógok.
2: Igen, és azért Ferenczi Bálint nevét ne felejtsük el, aki ellévülhetetlen érdemei közé sorolhatja most már az életébe azt, hogy ezt az egészen fantasztikus, egyedülálló a világon típusú back-to-back-et vizuálisan is képesek vagyunk megmutatni nektek. Ő volt az, aki pro bono csinálja ezt nekünk, hogy mindig, amikor ezt a műsort hallhatjátok, most szerdán, kora este, vagy késő délután, vagy vasárnap a főzés közben, vagy az örökké valóságban, hát láthatóvá válik, úgyhogy felszólítalak benneteket, hogy ezt el is tudjátok képzelni, amit a Nóra itt mesélt nektek, az láthatóvá váljon számotokra is, és akkor a zene mellé pedig egy francia énekesnő, Clementine, aki a 70-es évek legvégén, 80-as években kezdte az énekesnői pályafutása, jazzkonzit végzett, és az a nagyon nagy érdekessége neki, hogy ő Japánba futott be karriert. Képzeld, hogy élt is kint a Szigetországban, több lemezcég is Japánban szerződtette, és az első albumait japánul adták ki, és folyamatosan publikál, most már azért ritkásabban, de énekel, koncertezik, nagyon sokat vegy vissza Japánba, már Párizsban él, és egy Duke Pearson nevű arcnak, aki a 70-es években volt nagy menő, egy dalát választott a feldolgozásul arra a lemezre, amelyet egy londoni jazz kiadó, akinek tulajdonosa hosszú éveket élt Magyarországon, a Jazz Room Records, mert ez abban az időszakban volt, amikor Magyarország nagyon menő volt, ugye a 90-es évek legvége, 2000-es évek eleje, és itt ugrik be egy új, egészen friss impulzus, hogy hétfőn voltam lent dolgozni Somlón, és a Somlói Borok boltjának egy amerikai hölgy a tulajdonosa pár évvel ezelőtt, és volt egy kis dolgunk, és beszélgettünk, és mondta, hogy egyre több külföldi és amerikai jön, és jelzi, hogy érkezni fog Magyarországra, mert hogy azt tudták eddig, hogy a magyar nők a legszebbek, de most a kormányváltás óta azt nem tudták, hogy Brad Pitt nálunk a miniszterelnök, és hogy a Radnai Márk is micsoda egy modell alkat, úgyhogy nagyon sok Egyesült Államokból elűzött fizetőképes hölgy érkezik Magyarországra, kedves honfitársaim, ragadjuk meg a lehetőséget, legyünk büszkék, húzzuk ki egy kicsit magunk, kezdjünk el sportolni, hogy ez a kép ne változzon meg rólunk. Úgyhogy azt mondta még ez a hölgy, hogy hát nekik már csak egy jobbájuk van. Clementine.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van.

0: ránk vagytok egy welcome itt-arra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Visszavárják a fiatalítás címén elküldött katonákat. Szúnyoghangok gyűjtésére hív a hurrán. A napsütés mellett záporok, zivatarok is jöhetnek néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Visszaveheti a honvédség a korábban fiatalítás címén elküldött katonákat. Az ezt lehetővé tévő jogszabály már megjelent, jelentette be közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, augusztus 1-én várnak minden érintett katonát a bálnában. Hamarosan közlik a regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat is. Megkezdődött az őzek üzekedési időszaka, és ez fokozott óvatosságot követel a közlekedőktől. Az állatok augusztus közepéig a megszokottnál jóval aktívabbak, és nappal is gyakran keresztezik az utakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Ilyenkor napközben is látni lehet egy gabonatarlón vagy kasszálón, az őzbak leszegett fejjel szaglászva keresi a sutát, fut utána. A bakok egymást nem tűrik meg ugyanazon a területen, harciasabban lépnek fel. Bizony gyakran hirtelen, szinte a semmiből az úttesten teremhetnek, baleset következhet be. Különösen óvatosnak kell lenni az országutakon, szinte mindenhol az országban, hiszen leggyakoribb nagyvadfajunkról van szó, amely országos elterjedésű. A legfontosabb, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessünk.
2: Szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét. A Szúnyog Monitor programhoz bárki csatlakozhat. A jelentkezők kapnak egy speciális szúnyogketrecet, és egy mobil alkalmazás segítségével készíthetnek felvételeket, hogy bővítsék a magyar adatbázist. Egyes fajokat ugyanis a zümmögésük alapján is lehet azonosítani. A Honrán Ökológiai Kutatóközpont szakemberei az adatokat a jövő hangalapú mesterséges intelligenciát is használó fajfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez használják fel. Idehaza egyébként jelenleg 50 őshonos és 3 inváziós szúnyogfaj él. Az angol csapat végzett a harmadik helyen az idei labdarúgó világbajnokságon. A bronzmeccsen tegnap 6-4-re győzött a francia válogatott ellen Miami-ban. Anglia 60 év után szerzett újraérmet VB-n. A döntő magyar idő szerint ma este lesz New Yorkban. A címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak. Kezdetben általában napos idő várható gomoly felhőkkel, eleinte főleg az ország keleti észak-keleti részén készülhetnek záporokra, zivatarokra, délután aztán hideg front érkezik felhőkkel, esetleg csapadékkal. A csúcsok általában 27 és 33 fok között alakulnak. Hétfőn elvonul a front, szétszélednek a felhők, és többnyire napos időre van kilátás a maradék felhő mellett. Zápor, zivatar leginkább a déli-délnyugati harmadban jöhet. 25-31 fok lehet kint.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
4: Hát kedves hallgatók itt a Helló járatban, most egy picit elmélkedünk azon, hogy nem esik az eső, hogy ilyen profán módon indítsuk ezt a megszólalást, mert hogy azt szeretném elmondani, hogy vigyázzon szemünket a magyar borászati iparra vesz.

0: mert hogy meg hát a teljes agráriumra érvényes, de én közelebbről ezt a részét látom, szóval annyira nagy a szárazság már így május elején, annyira kevés a csapadék, lehet erről olvasni, például a Válasz, a heti Válasz honlapján is van egy hosszú cikk, kettő is igazából, egyrészt egy az Alföldről szól, a másik pedig erről a csapadék ínségről, hogy ha számokat kell mondani, hogy hiányzik körülbelül egy évnyi csapadék mennyiség az elmúlt 5 évből. Nagyon jól érezhető ez mindenhol, szerintem a Hamerre jártok, és ahol szántást alkalmaznak, hogy mennyire szárított, vagy ilyen világos a föld. Különben azok a helyek, ahol nincs szántás, és takarónövényzet van, mint ahogy mi is dolgozunk az organikus szőlőművelésben, ott még zöldel minden. Például a bíborhere az most kezd virágozni, egészen csodálatos, ahogy telepekben.
1: Milyen színe van?
0: Bíbor. Uh-huh. Ahogy a neve is mondja, bíbor. Hmm, ez csodálatos.
1: Igen, ezt végig gondolhattam volna.
0: És még azt nagyon-nagyon jó nézni, ahogy én megyek tovább, meg se akadok. Tehát annyira megszoktam már ezt a fajta városi hozzáállásodat, hogy meg sem akarok. Szóval, amire még szeretné kérni az összes hallgatók, akik még velünk vannak, hogy bármit látnak virágozni nagyobb tételben, ott figyeljék meg, hogy milyen beporzók érkeznek. Tehát a lepkéktől, a darazsakon, a cincéreken, egy csomó-csomó, most jönnek, olyan bonanzája van ezeknek az állatoknak, hogy csoda figyelni, hogy milyen típus, hányan függeszkednek, repülnek, kimennek, bemennek, szívogatnak, vagy csak ugyan, mint a lepkék, a kis csápjaikkal belenyúlnak és viszik tovább. Tehát ez a fajta életszemlélet nyilván nem egy fiatal városlakónak a gondolkodása, de nekem, aki már a pipámat szívom, meg a kis negróimat elhelyeztem az asztalon, és más dolgom sincsen, csak ezeket nézni.
1: A kis negróidat?
0: Igen, azok, na, hát hallják a kedves hallgatók, hogy miben vagyok. Tehát éppen fel akarok festeni egy gyönyörű szép tájképet, hogy elmondhassam, hogy tényleg támogassák a magyar borászokat, a kicsiket, főleg a nagy gigantikusokat. Nem biztos, hogy annyira kell a hokikat.
1: Lehet egyébként, hogy azok se lesznek most olyan nagy gigantikusok?
0: De, mert egyrészt elő lehet állítani gépekkel is, már bort semmi nem kell hozzá a természetből. Pici szőlő talán, de ebben is már bizonytalan vagyok. Másrészt pedig mégiscsak hadd erősítsem azt a szakosztályt, ahol játszom. És ez a mikro- és középvállalkozások világa, akik olyan őrültek, hogy kimennek minden nap a szőlőbe és ott variálnak. Egyrészről a fagykár az gigantikus volt idén is. Tehát megjött. Az első napokban, májusban az a talajfelmenti fagy, nekünk is a Somlón, az alul elhelyezkedő területünken a földfelszín fölött 5 centivel, ami volt, kicsit telepítések, ez mind elfagytak. De ez számszerűségében korán sem összemérhető az Alföldön tapasztalható gigantikus nagy szőlőkárral. Úgyhogy, és azt kell tudni, Béláim, az úrban, hogy tovább kell művelni a szőlőt. Tehát azzal, hogy elfagyott, nincs vége a munkának. Ezt az évet ugyanúgy le kell gürcölni, mert hogy a következő évben akkor fog majd termés ígérkezni, már sosem mondja ki senki, hogy biztos, hogy lesz is, hogyha ezt a munka folyamatot, ami hátra van, még a születig végigcsináljuk, a semmiért. Tehát, hogy úgy dolgozol, hogy tudod, hogy a zero, vagy inkább a mínusz. És itt az állami támogatások meg kármentések, azok azt fedezik, hogy mindegy, semmit. Nem is megyek ebbe bele. Szóval nem elég, hogy szárazság van, nem elég, hogy fagy van. Nem tudjuk, hogy ez a szerencsétlen kabóca, az amerikai szőlőkabóca, aki a fitoplazma nevű fertőzést hozzaviszi, mert azt látom, hogy hiába küldte szét a névig a papírokat, hogy mit kéne kivágni, meg mit kéne rendbe tenni szőlőt vagy területet, senki nem nyújt hozzá semmihez, ugyanúgy indul az iszalag, amely elsődleges vektor növényzete ennek a szerencsétlen kabócának, úgyhogy idén is pont ugyanúgy szer 30-as számot kell hozzátenni, lesz írtásilag a szőlőbe. Szóval tényleg Én azt gondolom, hogy addig kell inni ezeket a magyar, úgynevezett magyar borokat, amik vannak. Ilyen egyszerű. Hiszen most abban az időszakban vagyunk, és ez mondjuk lehet ezen viccelődni, vagy lehet komolyan venni, minden esetre mi ebben élünk, ez egy átmeneti szakasz, hamarosan már csak és kizárólag gépekkel, drónokkal és egyéb technikai eszközökkel lesz művelhető a szőlő, mert ember nem marad, aki ebben az iparágban dolgozni fog, vagy csak nagyon-nagyon piciben, ha egyáltalán a szőlő marad itt Közép-Európában a borszőlő. És akkor egy pici zárójel, igen, tudom, hogy vannak PV szőlőfajták, a PV szőlőfajták azok, amelyek elvileg rezisztensek a klímaváltozásra, a fitoplazmára nem, de hogy nem kell őket permetezni. Például ittam ilyen típusú borokat most Krakkóban is ezen a Natur Borfesztiválon, ihatatlanul szarok. Nagyon rosszak. Tehát tényleg.
1: De hogy? Milyen módon
0: se íze, se bűző. Igaz, egy ilyen sav.
1: Kinek ízlik? Miért érdemes csinálni?
0: A sznobizmus nagyon erős faktor, mert hogyha odaírod, hogy PV szőlőből van, akkor meg fogjuk venni. Ebben nem menjünk bele, mert a boriparágat körülvevő pévakítás, sznobizmus, arról is beszélhetnénk egyet. De nem ezt akarom mondani, hanem pont, hogy fel akarom dicsérni, és azt elmondani, hogy a következő 5 év kritikus lesz ebből a szempontból. Egyrészt nem lesz, nem tud annyi jövedelmet termelni egy munkavállalónak egy ilyen pici borászat, mint a miénk is például, hogy ki tudja azt a vért, amit egy Aldi pénztáros megkeres. Csak egy összehasonlítás, tehát képtelenség. Magyarul nem lesz ember humánum, aki dolgozna a szőlőben, és nagyon jönnek a drónok, nagyon jönnek az automatizált megoldások. Valószínűsíthetően éveken belül már ez igazából anyagilag is finanszírozható lesz annak, aki tud pályázni Európai Uniós forrásokért, aki jó fekszik majd éppen az aktuális hatalomnál, de hogy most még emberek készítik ezeket a borokat. Úgy, ahogy emberek készítik azokat a zenéket, amiket én lejátszom ebben a műsorban, erre súlyos órákat fordítok, hogy olyanokat keresek. Emberek festették, alkották azokat a műveket, amelyekről a Nóra beszél, és tényleg ezek azok az évek, amikor ezt így súlykolni kell, és fogni két kézzel, mert aztán el fog tűnni, és nem fogjuk tudni megállapítani, hogy ezt egy AI készítette abban a borban, van-e emberi kéz, és a többi, és a többi. Én már ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Van-e valami hozzáfűzni való?
1: Csak az, hogy akkor lesz egy ilyen rovatunk, úgy látom, a humanista rovat, amiben mindig megénekeljük, hogy mi az, amit az ember maga tud létrehozni, és ezt miért kell óvnunk és becsülnünk. Na, milyen zene jön ide? Valami jó kis lift, gépi, DJ Dominik, melyikkel készültél?
0: A Szoszeljette 25-tel.
1: Jó.
0: Szoszeljette 25, angolok, törökök, hát ilyen összevisszaság. A dal címe is egészen sokat mondó. Bill Mente.

0: Pénteken tartjuk a Bátortábor szokásos évi adománygyűjtő nagy nemzetközi árverését, és most már ez a nem tudom hanyadik év, hogy a katalógust én rakom össze, vagyis, hogy megkapom az összes mű picike fotóját, és abból összeállítom a katalógust, az oldalpárokat, illetve, hogy melyik mű, melyik után következzem.
1: Elképesztő. És be is árazod őket?
0: Be vannak ezek árazva, de figyelembe veszem azt is a sorrend kialakításnál, hogy ne 8 nagyon magasan induló kép jöjjön egymás után, tehát hogy azt a ritmust is próbálom figyelni, de leginkább az, hogy a művek hogyan működnek jól egymással, és egyébként nagyon szeretem ezt csinálni, jellemzően késő éjszaka szoktam, hiszen az kell hozzá, hogy csend legyen és teljes nyugalom, tehát hogy nincs otthon senki, telefonok sem zavarnak meg, hanem az étkező asztalon kiterítem ezt a 77 művet, a kis kivágott fotóikat, és elkezdem rakosgatni őket. Most oké, jó volt a matekból, de nem tudom megmondani, hogy pontosan hány variációja van 77 mű egymás utániságának, de van egy pár variáció, és akkor azt ugye elkezdem rakosgatni. És az éjszaka egy pontján úgy érzem, hogy kész vagyok, megcsináltam, működnek, jól néz ki, jó a dramaturgiája. Figyelembe vettem, hogy az árazásuk is, ja, és akkor lefotózom őket így tizenként, és elküldöm a katalógus tördelésével foglalkozó munkatársoknak, és nagyon elégedetten teszem másnap a dolgomat, míg nem jön egy telefon, hogy Nóra, 3 kép kimaradt. És akkor az a konstrukció, amit órákon át építgettél, kártyavárként omlik össze, hiszen nem az van, hogy akkor ezt a 3-at besúvasztod a végére, hogy legyenek akkor ők, hanem el kell kezdeni nézni, hogy ők hol működnek jól ebben a setupban. Mi mindent kell megmozdítanunk érte? Hány oldalpárt kell feltúrni és újra kezdeni? Na, szóval, hogy voltak ilyen mulatságos részei ennek a dolognak, de nagyon szép lett a katalógus, amit napok óta tanulmányozok és olvasom a képekhez kapott háttértörténeteket, mert ezt évek óta mindig kérem, hogy a művészek küldjék el, hogy van-e valami extra sztoria ezeknek. Miért pont ezt ajánlották a Bátortábornak? Szóval nagyon sokat olvasok, és rakom össze fejben, hogy miket fogok elmondani, mert az este elején tartok egy tárlatvezetést a kiállított anyagban, utána elindul az este, a vacsora, mindig van egy olyan színpadi program, ami nagyon elhelyezi az este vendégeit.
1: Abban. Zsülike fellép?
0: Persze. Fási Zsülike meg Gabi. Tehát azt gondoltuk,
1: a
0: hogy...
1: Duett?
0: Azt gondoltuk, hogy ez a projekt a piacról él, de akkor kikönnyítjük az egész költséget, és azokat, akik ebből az... Nem tudom, hány milliárdos volt ez a 170?
1: El sem tudom olvasni, képzel. Mi annak idején 17. a matekóra nem tanultunk ekkora számokat.
0: 17, szerintem 17 milliárdos keretből, aki már kellően ki lett stafírozva, az vállaljon be, hogy egy kicsit ott elmuzsikálgat nekünk. Nem, hanem, hogy mindig olyan program van, amit egyébként a Bátor tábor táborozói adnak elő. Van, hogy jönnek a gyerekek és énekelnek. Általában én nagyon szívhez szóló szövegeket olvasnak fel olyanok, akik ott voltak, és akkor egyszer csak jön az aukció. Szóval ez lesz az én péntek estém, amikor te otthon fogsz ülni, nézed a tájat, a gyönyörű naplementét, a negrónit, a pipádat, átgondolod, hogy most ezen a fiatal, öreg sávon hol helyezed el magad, van-e még benned ambíció, kapacitás dolgozni, új és új területeket meghódítani, vagy inkább csak ülsz ott és nézed a csodálatos tájat, ez alatt én kemény munkával igyekszem a lehető legmagasabb összegen eladni ezt a műtárgycsoportot.
1: Erre azt tudom mondani, hogy választás kérdése ez. Nem véletlenül vagy díszpolgár 17 magyar településen, és várhatóan leszel még 48-on. Nem véletlenül vagy a kerek asztalok első számú meghívottja. Ezek nem véletlen. Te ezért megdolgoztál.
0: Azt tudod, ugye? Hogy ma, amikor ezt befejezzük, és kijövünk ebből a stúdióból, én beülök az autómba, és egyenesen a Nemzeti Galériába autózok, ahol egy kerekasztal beszélgetést vezetek arról, hogy Itália mit adott a magyar képzőművészetnek.
1: Nem ezt kell megbeszélni, hanem hogy a rómaiak mit adtak nekünk. Mit adtak nekünk a rómaiak? Majd a következő műsorban ezt, mert egy olyan széles ívet vettem volna fel, megint gondolatilag. Olyan mély filozófiát szerettem volna neked itt lefesteni, hogy azért nekem már nincs ilyesfajta jön. Semmi. Sokkal nagyobb boldogsággal tölt el az, amikor a panna mellém ül, és nézzük például, felnézünk az égre, és jönnek a felhők, és hogy ő mit lát benne, én mit látok az alakjaiba a felhőknek. A felhőnézegetők klubjához szeretnénk csatlakozni, mert tényleg van egy ilyen, és ez nagyon fontos. Hidd el, engem jobban tölt. Abszolút elismerlek téged, a munkádat. Tehát, hogyha 5,8, ha így műkorcsolja nyelven.
0: Mennyi a max?
1: 6.
0: És 5,8-tal penderítesz vissza a kispadra?
1: Hát, hogy legyen még meló benne.
0: Jó, tehát, jó, igazad van, igazad van.
1: Azért, jó. Na, pedagógia első osztály, első lépés. És igen, én vállalom ezt, hogy bennem ez az ambíció az el, hogy mondom ezt az NK-os első fél évet abban a popzenei kollégiumban bevállalnám, mert egységbe tudnám forrasztani az összes magyar könnyűzenészt, mert megindulnának az utcán felém kaszával kapálva, amikor kijelenteném, hogy senki nem kap egy alzó grandot sem. Lehet pályázgatni, itt az összeg, de tőlem vártok fél évet, majd a kis pajtásaitok kiosztják nektek.
0: Egyébként
1: ezeket.
0: Lehet, hogy nagyon kapnának az ajánlatodon, hiszen egy elég csúnya költségvetési helyzettel kell ennek az új kormányzatnak megküzdeni, tehát lehet, hogy nem bánnák ők se, hogyha egy olyan NKA kurátor lenne, aki végül 0 forintot oszt szét, és meg is tudja indokolni, hogy miért ez a döntése.
1: Igen. Lejátszom neked, és nektek, kedves hallgatók, a nyárslágerét. Most ez megy. Hallgattam ilyen kereskedelmi rádiókat, és minden másik szám után ezt mondják, hogy a nyárslágerék. Még nincs is nyár. Mondom a panának, el ne hidd. Hát hiszen május az nem nyár. Hát hogy lehet már most a nyárslágerét játszani? De úgy döntöttem, én is lejátszom nektek az idei nyárslágerét. Hát ha bejön, és akkor emelkedik hangulat. Pulszájt különben így hívják azt a srácot művész nevén. Ketten indultak, de most már csak egyedül van, aki szintén mozgalmat indított el jó 15 évvel ezelőtt, mert hogy a nu diszkó, tehát az új diszkó, de még inkább a chill wave stílusokat köthetik hozzá azok, akik nagyon-nagyon-nagyon hipsterek.
0: És a pulsz,
1: chill wave.
0: Chill wave. Kicsit chill olyan, wave. Mint a good vibes only, hogy azt érzed, hogy na, menjetek vissza, találjatok ki valami adekvátabbat arra, ami az élet, de oké. Okay.
1: Tehát egyel erősebb, nem is egyel, sokkal erősebb, mint a lounge, mint a Buddha bár, tudod, meg az összes ilyen neres helyen, ami szólt. A Pulse az valóban jó. Én érték ítéletem szerint, mert hogy abszolút ehhez az elengedettséghez, a naplementéhez ne akarja már semmit, élvezd az életet, fogod a jól lehűtött poharat, benne jégkockák, és csak így bámulsz bele, és nézed a beporzókat, ahogy beporoznak, a dolgukat teszik. Erre a kérésemre hozta össze Pulse ezt a dalt, mert megírtam neki, Other Side ez a címe, és ahogy már mondtam volt, hogy ismételjem magam a direkte, ez 2026-ban a nyár slágere. Követeljétek az összes DJ-t!

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez itt a Hello járat a Rádió Cafén Winkler Nórával és Nesztával.
4: Nem is tudom, hogy meg fogom-e szokni valaha, mert egyelőre még nem sikerült, és mindig ilyen meghatódással, vegyes csodálattal figyelem, hogy az anyák napja azt jelenti, hogy a Simitől valami aranyos kis általa készített, kitalált kis cukiság landol az életembe. Nyilvánvalóan kincsként őrzöm az összes eddig kapott dolgot, és most is anyák napja reggelén a kinyílt a hálószoba ajtaja, mert csak én aludtam kicsit tovább, és Simi beküldött 3 lufira ráaplikálva egy levelet. A lufik recycling lufik, hiszen az ő 6. születésnapjának a még működő darabjait pörgette bele az anyáknapi köszöntésbe, de eleve az ötlet nagyon tetszett nekem, hogy így felteker egy papírt, amiben apukája segített neki megírni egy pár sort arról, hogy mennyire szeret engem, és utána pedig behozott 2 virágot, egy nagy napraforgót, ami nagyon tetszik neki, és nagyon izgatja, hogy ezek a napraforgók tudják így mozgatni a fejüket, és követik a napot, vagy leteszik, és ezt, hogy szemléltesse, úgy mutat, fogta nekem a virágnak a fejét, és mutatta, hogy nézd, majd le fogja hajtani, de mondtam, hogy szerintem várjuk meg, amíg ő maga ezt megcsinál, mert itt le fogjuk törni a nagy igyekezetünkben. A másikban pedig elültetendő picike aranyos kis sárga szirmú virágocskák voltak, plusz továbbá az óvodában készítettek egy meghívót az óvodai anyák napjára, ami nem tudom, hogy más óvodákban hogy van, az iskolákban tudom, hogy ez egy ünnepség, amire beterelik a anyukákat, nagymamákat, de ebben az óvodában nálunk ilyen sávokra lehet bejelentkezni, és akkor csak a te gyereked van bent az egész óvis szobában, és te viheted a nagymamákat is magaddal, és akkor ott leültök, a kisgyereked elénekli a dalt, be van készítve málnaszörp, víz, kekszecskék, egy külön asztalon a virágok, amiből a gyerek elvesz és odaadja anyukájának és nagymamáinak. Írtó megható. Még úgy is, hogy az én kisfiam nem szeret szerepelni, és ez egy eufémizmus, ha azt mondom, hogy nem szeret. Ezért ezeket a dalokat és előadásokat inkább az óvónénik prezentálják, mint ő, de ő is kibírja, hogy van ez az alkalom.
5: De egy lalázik, vagy hümmög rá? Playbackkel?
4: Nem.
5: Osztanak arra is?
4: Most valahogy olyan durcás arccal állt, és láttam, hogy így számol vissza belül, hogy meddig tart még ez a dolog.
5: Nem a szólójára várt? Akkor szoktak durcásak lenni, amikor most már én jövök, hát most.
4: Nem. De annyira kedves volt, és annyira megható, és olyan gyönyörű képeslapot csináltak, és olyan szép verset választottak hozzá az óvónénik, szóval én teljesen el vagyok lágyulva. Készítettek a gyerekek, mindenki a saját anyukájának egy bögrét, és elmondták nekik, hogy nem szabad hozzányúlniuk kézzel a kiégetés előtt, mert akkor a kis kezüknek a nedvességei, zsírjai úgy meg elrontják azt a felületet, és akkor nem marad meg rajta. Hát ettől óriás igyekezetben voltak, erről nagyon sokat mesélt a Simi. És akkor néztem, hogy miket rajzolt rá, egy csomó virágot, így kicsit visszakötődök ahhoz, amit mondasz a szárazságról, hogy ezt, amikor nem a szőlőn gondolkozol, hanem csak itt élsz a városba, pusztító ez a szárazság. Nekünk a teraszon az összes virágot a Simi annyira kedves műgonddal locsolgatja minden nap, megfogdossa, hogy mennyire van kiszáradva a földjük, felönti, nézi, megjegyzi a virágokról, hogy melyik az, ami sok napot tűr, és melyik, ami keveset. Egyik reggel képzett sétáltunk le az óviba, és már olyan melegebb nap volt, ezért vittünk naptejet is. És ahogy itt ballagunk le, kérdezi tőlem a Simi, hogy nem lenne az megoldás, hogy naptejjel bekenni azokat a virágokat, amikről azt mondják a virágboltban, hogy nem tűri jól a napot. És akkor el kellett neki magyaráznom, hogy ez miért nem jó a virág levelének, hogyha rárakunk egy ilyen nehezebb. De annyira tetszett az ötlet, és ezt így sokáig pörgette magába, tehát úgy visszatért rá, hogy ezzel tulajdonképpen át lehetne hidalni, hogy bizonyos virágoknak nem jó a sok fény, és ha ez rajta lenne, akkor mégis jó lenne. Na, szóval, hogy én anyák napja felhőcskén ülök, boldogam.
5: Én pedig kompetenciateszt felhőcskén ülök, ami nem elég borús felhő, bárha esne belőle az eső. Tehát egyszerűen fel nem foghatom észszer, mint negyedikes tanulókról van szó, hogy egyszer csak kompetenciatesztet kell nekik végrehajtaniuk, amely arról szól, hogy ők negyedik osztályra mit tanultak meg az elmúlt 4 évben, tehát hogy milyen szinten tudták elsajátítani a matematikát, irodalmat, amit még éppen, és ezt úgy kell, hogy egy digitális eszközön végrehajtják a feladatokat, amelyek random módon vannak. Hát mondjuk én kapacitáltam eddig is a panát arra, hogy oda se figyeljen ezekre a dolgokra, nem is érdekes, nem is tudja, hogy holnap lesz, képzeld el. Úgy fog be, mert azt hiszi, hogy egy hét múlva lesz még. Szóval azt nem értem, hogy miért, sok mindent nem értek, hogy miért kell ilyesfajta stresszt okozni egyrésztről a gyerekeknek, mert hogy akkor miért vannak a tanárok, ha nem tudják eldönteni, hogy mire képes az adott gyerek, vagy miért kell ezt központosítani azt, hogy most akkor bejelöljünk valamit. Másrészt pedig egész eddig életét próbáltam úgy terelni, hogy minél távolabb tartson ezektől a digitális eszközöktől. Tehát ő van ugye a digitális kultúra órájuk, de ő a nagyon lassúak közé tartozik, mert nincs otthon külön számítógépünk, nem játszik számítógépes játékokat, és még nem szippantotta be ez a vonósugár, hogy nem tudom, Minecrafton csapassa. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy ő biztos, hogy sokkal-sokkal lassabban fogja tudni végrehajtani ezeket a feladatokat, mert egyszerűen nincs meg az a tudása, hogy kell tovább lépni, vagy hogy kell lehúzni, vagy... És akkor úgy fog nyilvánvalóan hazajönni, hogy neki egy, ez egy kudarcélmény lesz a többiekhez képest. És elolvastam azt a nyúlfarni papírt, mert kaptunk egy ilyen papírcsíkot, hogy mi is lesz ez a kompetencia felmérés, amelyen a következő sorok is rajta voltak, hogy ugyan önkéntes módon, de hát kitölthetünk mi szülők is egy olyan tesztet, vagy kérdőívet, amelyen beszámolunk arról, hogy mi milyen körülmények között élünk. És amikor ezt a feleségem elkezdte mondani, aki elcsitlott azon, azon az egy szón, hogy ez önkéntes alapon, hogy az összes szülő az osztályba ezen pörög, hogy akkor ezt ki kell tölteni, ezt a kérdőívet, mondom, ácsi, miről beszéltek ti? Tehát azt kérdezik meg, hogy mi hogyan élünk, mennyit keresünk, milyen házban, lakásban, milyen fogyasztási szokások. Tehát ez hol tartozik? Ne, ha mutass csak azt, már azonnal az ombudsman előttem volt, meg a jogászok, akik mennek, és vagy én, akik behaladnak az osztályba, és kérdőre vonják azt, akit kell, hogy VTF. Mikor is ez a fél, de csomóan átsiklottak rajta, és ki fogják tölteni ezt a kérdőívet, hogy csak előre mondom neked, ha még lesz akkor, bár remélem, hogy változik ez a típusú oktatási rendszer, amely érezhető dühöt vált ki belőlem, egyszerűen nem értem a miértjét, a miértnek, mi nem lehet a gyerekeket gyereken kezelni, és csak tanulni, vagy tanítani, okítani őket, és igazából a kreativitásra, az önálló gondolkodásra nevelni, meg mutatni, hogy a világban más is létezik, mint a digitális eszközök. Tudom, hogy igen masszív hányadát az idejének a digitális eszközök fogják kitenni, de hát én már csak egy ilyen hülye apja van. Szóval nem tudok ehhez semmi okosat már hozzáfűzni, csak demagógia jön neki belőle. Ezért most én nagyon szép dallal szeretném az embereket rávenni, hogy éljenek. Sian Pottok és Juliet Mangabeyozoa.
4: Milyen okay. nemzetiségűek ők?
5: Egyikőjük jamaikai, a másik francia. Jamaica Farewell, ez a dalcím, ez egy nagyon érzelmes, igazából Henry Belafonte 1956-ban írt ezt a dalt, és lett aztán világhírűvel, amikor elment Jamaikában, jamaikai származású, és a Carnegie Hallban volt az a nagyon híres koncertje, amit után az egész belafontizmus, meg a kalipszó, meg minden pár évig világhírűvé vált. Henry Belafonte pedig színészként is, meg sok minden másként ismert lett egy bizonyos korban. Szóval a Jamaica Farewell arról szól, hogy egy kislány elhagyja Jamaikát, a szívének egy darabja ott marad, tudja, hogy hosszú-hosszú évekig nem fog visszatérni, és ezt a fajta nosztalgikus, szomorú érzést, amit nyilván Henry Belafonte a saját életéből vett, fogalmazza meg ez a dal, amely gyönyörű szép, és ez kvázi akusztikusan két hangszerrel, de inkább énekhangokra íródott. Ez a feldolgozás, én nem tudok eljönni arról a kispadról, ami azt mutatja, hogy emberek. Még tudod, hogy ezt még emberek csinálják. Én nekem nagy parám az, azt látom, hogy mindenünket átadjuk az AI-nak, minden gondolkodásunkat, kreativitásunkat, mindent. Jamaica Farewell. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip

0: elárulok egy kulisszatitkot a hallgatóinknak, hogy tényleg nagyon szép elismeréseket vált ki a Friciből, amikor kiállításokról vagy egy-egy festményről beszélek, és ennek egyébként hangot is adott ezen a múlt szerdai estünkön, ami nagyon jó érzés volt, de semmi nem ér fel ahhoz, amikor azt mondom neki, hogy voltam edzeni. Márpedig ma, ki tudja miért, 5 óra 12-kor pattant ki a szemem, és egyáltalán nem is akart már álom irányba visszacsukodni, úgyhogy összeszedtem magam reggel, összepakoltam a dolgokat, előkészítettem a simikémnek szükséges ügyeket, felvettem az edzőruhámat, és kora hajnalban már lenyomtam egy edzést, és amikor ezt elmondtam neked, hát úgy oda voltál, mint soha, amikor felmondom a magyar és a nemzetközi festészet történetét az őskortól máig. Én már kisportoltam magam.
1: Igen, mert, és ez jó átvezetés, mert a tömegsportban hiszek, hogy mindenki mozogjon. Egyrésztről, másrésztről pedig most leszek igazán népszerű Magyarországon, figyelj a következő mondataimra. Szóval most lenne időszerű az a pillanat, amikor tabula rázát húzunk, és egy tolvonással megszüntetjük az összes sportág állami finanszírozását, kivéve azokat, amelyek nem tömegsport célt szolgálnak, nem az ifjúságot mondjuk 18 éves korig támogatják, hogy minél többet, minél sokfélébb, sokszínűbb sportágat próbáljanak ki és szeressenek meg, mert hogy, és a focival kezdeném azonnal, tehát a futballban megszüntetném, teljes egészen nullára redukálnám az állami, az adófizetői forintok megjelenését, tessék a piacról élni. Sőt, azon is elgondolkodnék, hogy magát a profi futballt Magyarországon megtartsam-e vagy sem. Én nagyon hiszek abba, amiben skandinávok is, meg elég sok ország, hogy sportoljon, focizzon az, aki nagyon-nagyon szeretne, váljon magas színvonalú, magas szintű játékossá, és majd akkor megveszi egy külföldi klub, vagy legyen az a csapat annyira népszerű és erős, és minden más, hogy a piacról meg tudjon élni, magyarul befektetők vagy szponzorok eltartják, és a Welcome to Wrexham című sorozatot ajánlanám.
0: Van,
1: igen. Én követem is a Wrexhamet, hogy hol tart az életébe, de azóta is van, igen. Szóval az első évattól az ötödikig így kötelező jelleggel megmutatnám az összes úgynevezett magyar futballból élő embernek, hogy azt, na úgy azt ott tessék megtanulni, és az a sportfinanszírozás, mert hogy Velsznél nagyobb handicappel kevesen indulnak ebben a versenyben, és aztán folytatnám tovább az olyan sportágokkal. Ja, és nem látom ugye a rezont. Ugye emlékeim szerint utoljára Mexikóba jutott ki a magyar futballválogatott világbajnokságra. Ez azért jutott eszembe, mert most is lesz futballvilágbajnoksága az év közepén, és ugye nekünk az lett ígérve, hogy azért van annyi pénz beletolva ebbe a sportágba, mert hogy akkor majd az eredmények hamarosan VB negyed döntőt, ha nem is nyerjük meg, mert lehet, hogy akkor még nem nyerjük meg, de hamarosan az is bekövetkezik. Nem látom annak az elmúlt 16 évnek a befektetett magyar állami forintjait sehol sem vissza. És aztán jönnének sorban azok a sportágok, ahova számolatlanul ömlik. Nem csak a TAO, hanem a magyar állam finanszírozása, és félre mondom ki a vízilabdát, de kimondom. Tehát, hogy az eredmények nem azt mutatják, hogy van értelme ilyen nagyon-nagyon sok pénzt. Itt is arra az van bennem, és ezt is vállalom bárhol, mint ugye a popzenével szoktam jönni ilyenkor. Ha nincs szenvedés, ha nincs kihívás, ha nincs ellentartás, ha nincs akarat, mert mindenki olyan kényelmes abba a sztoriba, hogy teli van stafírungozva, és nagyon kényelmesen el lehet lubickolni, akkor nem jön ki semmilyen teljesítmény. Nem jön ki a teljesítmény. Nem jöhet. Ha nem vagy, nem akarsz, akkor nem jön ki. És sokszor azt hiszem, hogy én egy hülye vagyok, mert hogy ez másképp nem megy, és akkor látok egy-egy olyan filmet, mint például a Welcome to Wrexham, vagy beszélgetek skandináv emberekkel, vagy sok más emberrel is, hogy ott a sport hogyan, és több mint egy évtizedig néztek ránk Magyarországra, nyugatról is, hogy mi történik itt, hogy ennyi pénz, ennyi számolatlanul és nem jön ki semmilyen eredmény. De tényleg nem jön ki semmilyen eredmény. Most az nem eredmény, kijutunk Európa-bajnokságra. Tehát már futballban is nem tudják olyan szélesre tárni a kapukat. Lassan 200 ország játszik a futballvilágbajnokságon, és még oda sem tudunk kijutni. Szóval így a visszakövetés eredmény, ha már te, meg az én, meg a következő adófizető állampolgár finanszírozza ezt az egész történetet. És akkor a stadionok, amik épültek. Én szeretném, ha közparkokká válnának. Teli ültetnénk fával őket. Mert hogy hasznosítani senki nem fogja tudni. Mert nincs néző. Mit nézzen? Azt az argentint, aki két nap alatt magyar állampolgár lesz. Ez szerencsétlen, azt se tudja. Tehát már nem Hrabali, már nem Vonnegut, már nem tudok mit mondani, hogy milyen sztorikban. Nem Rejtői. Hát ők bármit megadtak volna egy ilyen történetért, csak jusson eszükbe, de senkinek nem tud ilyen. Szóval én ezt szeretném kérni a sportrovatba, hogy bárki hallja és fogékony rá, egyetlen egy törvény, azt hiszem, vagy jog, ami jöhetne, nulla állami támogatás a magyar sportba, csak tömegsport. Építsünk kosárlabdákat, építsünk olyan pályákat, ahova te és én bármikor villanyfőbe is kimehetünk és dobálhatunk. De most csak egyetlen sportágat, teniszpályákról is, hogy használhassunk. Hogy ne kelljen 10 rúgót fizetnem, hogy elmehessek teniszezni. Érted?
0: Értem.
1: Ki vagyok?
0: Mondtad, hogy Hrabali Vonnegut-i, és eszembe jutott, amit egy ideje érzek, hogy tulajdonképpen a felnőtté válás egyik feladata az, hogy megértsd, hogy azok a mesék, amiket gyerekkorodban hallottál, és amiben mindig megdicsőültek a jók, és mindig elbuktak a rosszak, hogy megértsd azt, hogy ez a gyerekkorodhoz tartozó zárvány volt. A meséknek ez a valóságtól elrugaszkodott narratívája és dramaturgiája. Elképesztő feladat abban ülni most felnőttként, hogy ez nem biztos, hogy ezt el kell fogadni. Csak népmesei fordulatokat látsz, csak mesei fordulatokat látsz, csak olyanokat, amire nem akarod elhinni, hogy ezt a saját szemeddel látod, megélheted és megtapasztalhatod. Nagyon kibillent szerintem abból a stratégiából, amit nem feltétlenül csak ebben az országban, hanem úgy általában bárhol a világban az ember felépít, hogy megérti, hogy mi a különbség a felnőtt kor és a gyerekkor között, és az egyik az, hogy a történetek nem mindig az igazság mentén rendeződnek, és most ülsz, minden reggel kinyitod azt a sajtótípust, ami számodra a valóságot hozza, és azt érzed, hogy ez egyszerűen nem lehet igaz, hogy ez megadatik, hogy ezt nézheted, hogy ez valójában így alakulnak, így bontakoznak ki ezek a történetek. Imádom.
1: Sofia Rey, argentin művésznő, a folk és az elektronika határán, na az argentinok például már nyertek világbajnokságot, nem is egy. Mondjuk egy embert 10 évvel ezelőtt honosíthattunk volna, valami Leo Messit, azt így bírtuk volna, mert ő sok embert megtöltött volna az összes stadion, de ennyi összünk nem volt, hogy magyar legyen. Sofia Rey legutolsó albumáról búcsúzásképpen egy nagyon szépet szeretnék nektek mutatni, és mindenkit arra hívok fel, hogy irány a természet, sportoljunk, nézzünk, ígyunk rendes, pici magyar borokat, éljünk, nem?
0: Mm-hmm.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Mm-hmm.

Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a rászólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati forrás,

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól az államfő jogköreit, folytatja bőrrák szűrési programját a Dermatológiai Társulat. Hideg front hozhat, felhőket eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvény módosítás egyébként más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Magas szintre emelte a terror fenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. A politikus szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Irán elleni válaszcsapást indított tegnap az amerikai haderő. Előzőleg pénteken Jordániában két amerikai katona meghalt, egy eltűnt, több pedig megsebesült egy Iránból indított rakéta és drón támadásban. Az újabb amerikai művelettel már a 8. egymást követő napon indult légicsapás iráni célpontok ellen. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a társulat elnöke.
4: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú paciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
3: Kicsit enyhült a nagy meleg, jönnek a részletek a várható időjárásról. Egy hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok jöhetnek. A csúcs

0: Hőmérséklet általában 27 és 33 fok között alakul. Késő estére aztán 18-26 fokig hűl le a levegő. Holnap a csapadékzóna elvonul, mögötte csökken a felhőzet és többnyire napos időre készülhetünk, kevés a déli-délnyugati harmadban több felhővel, esni is főleg ezeken a részeken fog. Napközben 25-31 fokot mérhetünk majd odakint.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
1: A 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok ünnepi évadához kapcsolódó színháztörténeti kiállítás nyílt Szegeden a Regionális Összművészeti Központban. A Rök palotában kétszintes kiállítás mesél az idén 95 éves jubileumát ünneplő, már a országos jelentőségű Szegedi Szabadtéri Játékok évtizedeiről. A kiállítás legfontosabb célkitűzése a szabadtéri élményszerű bemutatása, nem feltétlenül adatok felsorolása, sokkal inkább az emlékezetes pillanatoknak, a játékok hangulatának tárlat formájába öntött felidézése, jelentőségének feltérképezése egy látványos, informatív és szórakoztató gyűjtemény keretében. A kiállításon megelevelednek a szabadtéri legjellegzetesebb műfajai, a 95 év egészét felölelő fotó, kép és plakát válogatás darabjai mutatják be az egyes korszakok, műfajok legjelentősebb előadásait. A látogatók idővonalon is végigkövethetik majd a 95 év eseményeit, tárgyi emlékek és interaktív installációk segítségével nosztalgiázhatnak, belelapozhatnak a fesztivál régebbi kiadványaiba, és a június 13-i születésnapi ünnepségen bemutatott Népszínháza Dom téren 95 éves a Szegedi Szabadtéri Játékok című filmet is megtekinthetik a palotában. Audiovizuális összeállításként a fesztivál múltjához és jelenéhez kötődő jeles alkotók, művészek, egykori és jelenlegi kollégák, valamint néhány lelkes rajongó is megszólal, felidézve legkedvesebb emlékeit. A kiállítás a Szegedi Szabadtéri Játékok bármely idei előadására szóló belépő felmutatásával szeptember 6-áig ingyenesen látogatható.
0: Esemény.
1: A Művészetek Völgye történetének kezdeteit bemutató programsorozat július 24-e és augusztus 2-a között várja az érdeklődőket Kapolcson. A cél, hogy felidézzék az 1989-ben indult Kapolcsi Művészeti Napok történetét, a fesztivál első éveit, valamint, hogy emléket állítsanak mindazoknak, akik részt vettek a fesztivál létrehozásában és szervezésében. A programsorozatban előadások, archív fotókiállítások, vetítések és beszélgetések idézik fel a fesztivál hőskorát, emellett láthatóak lesznek a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet archívumából származó dokumentumok is. A Petőfi utcai egykori ős portál mutatják be Márta István 40 éves Kapolcs riadó támad a szél című lemezét, egykori videókkal és fényképekkel kísérve. Az esemény vendége lesz Gőz László és Rácz Zoltán zenészek, emellett megemlékeznek Cseh Tamás 1991-ben rögzített Új dalok című albumáról, Cseh András, Bereményi Géza és Bárt János közleműködésével. A rendezvénysorozat emléket állít Pallagi Anikó egykori programigazgatónak, Galkó Balázs színművészt egykori tanítványai idézik meg felolvasásokkal, versekkel és közös előadások részleteivel. Felép Grillusz Vilmos és Grillusz Dániel is, akik az első Kapolcsi Művészeti Napok résztvevői közé tartoznak. A katolikus templomban ismét koncertet ad a Mandel Quartet, amely 45 évvel ezelőtt az első komoly zenei hangversenyt játszotta a fesztiválon. A program része lesz egy interaktív séta is a legendás helyszíneken, valamint 8 tematikus beszélgetés egykori szervezőkkel, művészekkel, mecénásokkal, kapolcsi lakosokkal és újságírókkal. Több kiállítás is nyílik, köztük archív fotóválogatás a Falu Múzeum galériában, emellett pedig megrendezik a 4. Márván Gyula sakversenyt is.
0: Kiállítás.
2: Betonszobrászati triennálét rendeznek Kaposváron. A beton, mint kortárs művészeti médium újragondolását és a technológiai innovációt állítja a középpontba az esemény, amelynek a Vasari Képtár ad otthont. Az Agora épületében augusztus 19-ig látható tárlaton több mint 40 művész alkotásai tekinthetők meg, amelyek a beton technológiai sajátosságait a kortárs forma nyelv tükrében értelmezik újra, illetve releváns alkotói üzenetet közvetítenek. A beton szobrászat ma az egyik legdinamikusabban fejlődő alkotói terület, az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Szuper patakvölgyes családi kiránduló helyek, tanástalan szülőknek nyári szünetre. Az Alsó-Jegenye völgy és a Paprikás patak. A Solymár közelében lévő paprikás patak völgye ideális túra célpont családi kirándulásokhoz. Nagy előnye, hogy viszonylag kis távolságon belül rengeteg izgalmas látnivalót kínál. Találunk itt csörgedező patakot, vízesést, megmászható dolomit sziklákat, forrást, piknikezésre alkalmas rétet, várromot és kilátópontot. Az árnyas erdőben haladó széles turistaút mellett a kis paprikás patak kanyarog, amely több helyen is kínálja a patakban mászkálást és pancsolást, amit a gyerkőcök biztosan imádni fognak. A völgy fő attrakciója a 4-5 méter magas homokkőpadról zubogó víz, amely egyben a budai hegység legnagyobb vízesése is. De a holdbéli tájra emlékeztető dolomitsziklás, mászókás rész szintén a gyerekek kedvence lehet a túrán. Az alsó jegenye völgyben vezető ösvény egészen a Solymári várig vezet, amit nem érdemes kihagyni. A völgyben végig a sárga turista jelzést és kék Mária jelzést kell követni. Pinka szurdok, határmenti titkos gyöngyszem. Az osztrák-magyar határ mentén kanyargó patakvölgy vadregényes, mégis kevesen ismerik. Felső csatár község közelében található, és nem csak elbűvölő látványt nyújt, de könnyű kiránduláshoz is ideális. Éppen ezért érdemes a Pinka völgyét és a Vashegyet felvenni a bakancs listánkra. A Pinka patak a Rába legjelentősebb vasi mellékvize. Környékére évtizedeken keresztül senki nem tehette be a lábát a vasfüggöny miatt, talán éppen emiatt sikerült megőriznie érintetlenségét és természetes szépségét. A szurdok kisebb, 5-6 éves gyerekkel is élvezetes kirándulóhely. Nyári melegben a parton jókat lehet játszani, kavicsozni, pancsolni, hallgatni a víz csobogását, vagy figyelni az élővilágot. Egyik különleges látványa a hallépcsős duzzasztó gát. A környékbeli turista jelzések alkalmasak körtúra megszervezésére, bejárva a felső csatári szőlőhegyeket, a Vashegyi Vasfüggöny Múzeumot megtekintve, a szurdokban a zöld jelzés vezet végig. Fedezd fel az országot a Magyar Természetjáró Szövetséggel. Ha szeretnéd jobban megismerni hazánk természeti és kulturális kincseit, keresd fel a Magyar Természetjáró Szövetség által kiadott Turista magazin oldalát tippekért, ötletekért, vagy töltsd le a térképes természetjáró applikációt, amely jobbnál jobb gyalogos, kerékpáros és vízitúrákat ajánl országszerte.
3: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hosszú kihagyás után jelentetett meg új dalt a Quimby 2026. februárjában. A láthatatlanul mindenképpen sok éves hallgatás tört meg, hiszen Kis Tibiék a szóban forgó szerzemény előtt utoljára 2016-ban adtak ki csupa új számot tartalmazó stúdióalbumot, a Jónás jelenéseit. Igaz, a szünetet számíthatjuk 2018-tól kezdve is, hiszen a zenekar ekkor jött ki, sokáig utolsó Árnyék a szobafalán című kislemezével. A rajongó két koncertalbummal, a 21-es plusz-mínusszal és a Quimby életmű legjavát szimfonikus köntösbe öltöztető 2024-es Class and Roll-lal, valamint élő fellépésekkel vészelhették át ezeket az ínséges időket.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Hey yo, mi vagyunk a Jazz Boys zenekar, és ti a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Simbi Ajikawo, művész nevén Little Sims, már 10 évesen megírta első dalát. Független előadóként saját kiadóján keresztül jelenteti meg zenéit, és olyan nagy nevek, mint Kendrick Lamar és Lauryn Hill is elismerően nyilatkoztak róla. Zenéjében bátran ötvözi a rapet, a jazzt és az R&B-t, miközben társadalmi kérdéseket is boncolgat.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
4: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő szám is hallható lesz a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Ön pazarol? Az Ivan and the Parazol zenekar nevét egy elmű plakát félreolvasása ihlette. A plakáton az volt nagybetűkkel kiírva, hogy ön pazarol? A zenekar zongoristája ezt félreolvasta, Parazol lett belőle, és innen jött az Ivan and the Parazol. Később a csapat tagjai rájöttek, hogy a paraszol napernyőt is jelent. Így mondhatni, napernyőként a világ fölé tárulkoznak, hogy meghódítsák azt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Meyer Hawthorne 1979 elején született a Nagy Tavak környékén, az Egyesült Államok északi részén, Michigan állam egyik kisvárosában. Származása és vallása nagyon fontos helyet foglalnak el életében. 2005-ben gondolt egy nagyot, és egyenesen Los Angelesbe költözött. Első dalait eredetileg háttérzenei felhasználásra rögzítették, de egy kiadónak annyira megtetszett, hogy önálló albumot készített belőlük 2009-ben. A többi már azóta történelem. Egyik dala szerepelt Kanye West és Spike Jonze egyik rövid filmjében. Más dalai sörreklámok és videójátékok aláfestő zenéjeként tűntek fel. Meghívták számos amerikai tévés show műsorba, és a How Do You Do című albumát pedig Grammy-díjra is jelölték. Meyer Hawthorne más művésznevek alatt is fellép, így a Smoking amerikai elnevezésére utaló Tuxedo és a frissen nyírt frizurára hajazó DJ Haircut néven is ismert.
2: I can't help but dancing all night, the beat has got me losing my mind.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Wanda Jackson-t a rockabilly királynőjének tartják már az 50-es évek óta, de a country és gospel műfajokban is maradandót alkotott. Funnel of Love című 1961-es felvétele a maga korában nem sok port kavart. Megbújt egy kislemez B oldalán, albumon nem is jelent meg egészen a 90-es évekig, amikor rákerült számtalan válogatás CD-re, és hirtelen az énekesnő munkásságának egyik legnagyobb hatású darabjává vált. Adele egyik kedvenc számának és 2010-es világ slágere, a Rolling in the Deep, fő ihletforrásának tartja a dalt. A túlfűtött hangú Jacksont pedig a női Elvis Presleynek nevezte. Itt jegyezzük meg, Wanda és Elvis egyszerre kezdték a szakmát. 1955-ben közös turnéra indultak, és nem titok, hogy akkoriban nem csak munkakapcsolat volt köztük.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e

0: Elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső-Szentterzsébeten is az új polgármester személyéről döntenek. A szavazás este 7 óráig tart. Idén is a görögdinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dinnyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
1: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
0: Rendőrök és mentők küzdöttek együtt egy Dunában sodródó nő életéért. Hajnalban egy járókelő figyelt fel Budapesten egy középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. Azonnal segítséget kért, de a bajba jutott, közben elmerült. A rendőrök hajóról vizsgálták a Dunát, a mentősök a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a vízfelszínt. Szinte csodával határos módon felfedezték a folyóban sodródó, életjeleket nem adó nőt. Kihúzták, és az újraélesztés végül sikeres volt. A nőt a mentők kórházba vitték. Egy hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet, és újabb záporok, zivatarok jöhetnek. A csúcshőmérséklet általában 27 és 33 fok között alakul. Késő estére aztán 18-26 fokig hűl le a levegő. Holnap a csapadékzóna elvonul, mögötte csökken a felhőzet, és többnyire napos időre készülhetünk, kevés a déli-délnyugati harmadban több felhővel. Esni is főleg ezeken a részeken fog. Napközben 25-31 fokot mérhetünk majd odakint.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Daydream a Rádió Cafén. A mixet Tipszá készítette.

0: Az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.

0: bizottsági elnököt választania. Az alaptörvénymódosítás egyébként más területeket is érint, egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. A diákokkal együtt formálnák a közoktatás jövőjét, erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán, miután az Országos Diák Tanács tagjaival egyeztetett. Lannert Judit jelezte, hogy a tanács a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortársegítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése témakörökben tett javaslatokat. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért rá, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonatközlekedést. Tovább éleződik a közel-keleti konfliktus. Irán elleni válaszcsapást indított tegnap az amerikai haderő. Előzőleg pénteken Jordániában két amerikai katona meghalt, egy eltűnt, több pedig megsebesült egy Iránból indított rakéta és drón támadásban. Az újabb amerikai művelettel már a 8. egymást követő napon indult légicsapás iráni célpontok ellen. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Alexander Dobrindt szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Nagyrészt napos idő lesz, de később észak-nyugat felől felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat, a szél átmenetileg megerősödik, viharossá fokozódik. 27 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. A front kelet felé halad, holnap pedig az ország nagy részén sokat süt majd a nap. 26-31 fok várható, de nyugaton hűvösebb lehet. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, óvjuk a bőrünket.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Réti Adrien junior primadíjas színésznő a mai vendégem, aki a válásának tapasztalataiból és annak következményeiből két alkotótársával, Cseh Judittal és Perczel Enikővel darabot írt, amelyet a Szkénében láthat a közönség. A Boldogan éltek egy színházi mese felnőtteknek, egy fiatal pár közös életén, a boldog gyerekvállaláson, majd azon a lejtőn vezet végig, ami után nem marad más választás, mint a különválás. Hogy zajlik ez a folyamat, és mi van utána? Ki hogyan birkózik meg azzal, hogy semmi sem lesz már úgy, ahogy elképzelte? Hogyan lehet eközben az érzéseket kezelni és vigyázni a gyerek világára? Lehet, és ha igen, akkor hogyan lehet ezt jól csinálni? Az adásban Adrien kendőzetlenül vállalja a saját útjának nehézségeit, őrült buktatóit, és azt is, hogy azért csinált ebből előadást, hogy a tabuk ledőjenek, és legyen kapaszkodója annak, akinek szüksége van rá. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Réti Adrián, junior prima díjas színésznő, akit köszöntök, szia!
2: Szia!
1: Azon gondolkodom, hogy azt mondjam-e, hogy egy darab kapcsán beszélgetünk, vagy egy olyan életszakasz, inkább azt mondom, nem társadalmi jelenség, bár bizonyos szempontból már azt gondolom, hogy a válást hívhatjuk így is. Te hogy mondanád, miről beszélgetünk, vagy egyik jött a másikból?
2: Tulajdonképpen mi egyfolytában beszélgetünk, és ez most éppen egy helyzet, amikor meg is nyomtad a gombot, és felvesszük szerintem.
1: Igen.
2: És akkor megpróbáltuk most az új előadásom kapcsán, a válásról szól. Boldogan éltek, vagy válás után is van élet, és még azon is túl kapcsán. Most akkor beindítottuk a felvétel gombot, hogy számomra, hát én talán azt mondanám, hogy egy élethelyzet nyilván nem mindenkivel történik meg, és nincsenek nálam a statisztikák, de nagyon-nagyon sok ember válik el százalékosan. Meg lehet nézni, hogy évek alatt egyre többen döntenek, úgyhogy inkább külön folytatják. De azt tapasztaltam, hogy nagyon kevés, vagy talán mostanában egyre több olyan eszköz van, amihez tudsz nyúlni. Akár könyv, akár tanfolyam, akár most ez a színházi előadás, ahol kapsz valami segítséget, hogy ezt hogyan. Mert oké, persze, most már lehet válni, bemegyek, aláírom, sitsuty. Mondjuk azért nem annyira sitsuty válni, papíron se, de hogy utána mi van, hogy hogyan tudod könnyebbé tenni ezt. Nagyon sok minden van az elmúlt évekből, hogy szégyelni kell, például a vidéken. De most bocs, hogy vidéket mondok.
1: Nem, szerintem, mert most pont azon gondolkodtam, hogy ezt mindenképp leszögezzük, hogy nyilván nem a válásra buzdítunk, nyilván nem azt ünnepeljük, de a tabusítást akarjuk ugye befejezni. Hogy azt, hogy amikor egy embernek a döntése, vagy az elképzelése, döntése nyomán hozott elképzelése valamiért nem sikerül, akkor mit lehet kezdeni az élettel? És akkor ugye ebben vannak különböző tényezők. Mit lehet akkor kezdeni, ha ebben egyedül, vagy mit lehet akkor kezdeni, ha ebben gyerekek is vannak. Szóval, hogy ehhez nyúltál hozzá, ehhez a témához.
2: Igen, és egyáltalán nem titok, hogy az én válásom után született meg ez a döntés a fejemben, vagy ez a vágy, hogy szeretnék erről egy előadást, hogy szeretnék azzal segíteni, amin én átmentem, mert nagyon intenzív volt, mondjuk így, és éreztem azokat is, lehet, hogy azért, mert színész vagyok, éreztem azokat a döntéshelyzeteket is, hogy itt most lehetne téglával verni a másik fejét, vagy mi a B-terv. A legtöbb esetben a B-t választottam, nem azért, mert ennyire csodálatos vagyok, hanem egyszerűen mindegy, így működöm. És
1: hát meg gondolom, figyeltél a környezetre, hogy ez kire hogy hat.
2: Igen, mert van egy gyerekünk, van egy közös gyerekünk, és egyébként ez az előadásunknak nálunk ez a középpont a gyerek szemszögéből megmutatni az egész válási procedúrát, hogy mi történik a szülőkkel, mi történik velem közben, mint gyerek, és hogy nálunk az előadásban szinte végig ott van a gyerek, és végignézi azokat a helyzeteket, amiket a szülők egymás között bonyolítanak. A jó részekben is benne van nyilván, és látja ezt. Nálunk a történetben benne van az is, a szép résztől indulunk. Mert én erre jöttem rá, hogy, és nem csak én, írótársaim is vannak, és azért őket nem titkolnám el, Cseh Judit, aki az előadás rendezője is, és Perce Lenikő, aki az előadás dramaturgja is, és én Réti Adrián, aki játszom is az előadásban. Mi már így a második előadásunkat csináljuk együtt, az Anya születik volt az első. Én remélem azt még majd játsszuk, most éppen nem, de majd örülök, ha megnézed azt is. Ez meg a Boldogan éltek, amit ugyanígy hárman írtunk, és nagyon szeretek velük dolgozni, mert ők ugyan nem váltak, de mindig olyan témát dolgozunk fel, ami valamelyikünket az élethelyzete éppen abba keveredett.
1: Te ez egy ösztönös feldolgozás szerinted, vagy igen, a bennetek élő alkotónak a kikívánkozása, vagy minden is együtt? Mert ugye azért az nem mindennapos, hogy színpadi emberek, színészek írnak is.
2: Valahogy az anyasság volt ugye az első darab, és egyértelmű volt számomra, hogy ebből előadás kell. Nem tudtam még, hogy hogyan, és hogy fog ez megtörténni, és aztán ott ültem egy olvasópróbán, ahol újjongtam nyilván, de valahol belül megsírtam, mert annyira megható, hogy megtörténik valami. Na, ilyen az, amikor így valami nek meg kell történnie, akkor az így sinem van, és minden összeáll hozzá. És ott ülsz egy olvasópróbán, és ott ülnek melletted színész kollégák, és ott ül egy koreográfus, díszlettervező, jelmeztervező, rendező, tehát hogy mondjam, az egész egy álom volt aztán, ami történt, és ugyanez a Boldogan éltek is. Pályáznunk kellett, összeszervezni pályázati anyagokat, ráéréseket, helyszín, bla, bla, bla. És a kultkikötés, az összpróba alapítvány azt mondta, hogy ez minket érdekel, és ez egy olyan téma, a válás, és annak a könnyebb bonyolítása, hogy beszélgessünk erről, és az emberekkel osszuk meg azt, amire mi jutottunk, egyáltalán nem. Nagy tanácsadás van, inkább kérdésfeltevések.
1: Hát meg bemutatni kívülről, ugye, hogy mi történik, azért az nagyon-nagyon-nagyon hatásos tud lenni, amikor ülök a közönség soraiba, és meglátok valamit, ami az én életemben aktuális, megtörténik, gondoltam rá, belekerültem. Szóval én ilyen értemben, én ezért szeretem nagyon a művészetet, mert hogy mutat valamit, amiből én hátrébb vagyok lépve. Hogy ilyen szépen fejezem.
2: És tudsz röhögni is rajta, tehát azért nem titkolt szándékunk ez sem, hogy tudjunk nevetni ezen. Nagyon nehéz helyzetek, mert tudjuk azt, hogyha mondjuk két ember éppen a válás kellős közepén van, vagy az elválás kellős közepén, akkor nagyon intenzív érzelmek mozognak. Mert mindannyian csalódtunk, ugye, erről már beszéltünk, hogy ez egy olyan szempontból érzelmileg nehéz helyzet, hogy te hogyan leszel felnőtt, két felnőtt hogyan tud elválni, és nem a sértett nő, az elhagyott férfi, vagy megcsalt nő, megcsalt férfi, átvert, kiábrándult, tehát érted, ezek olyan, hanem te egy felnőtt ember vagy, aki felelősséggel tartozik a gyerekéért. Mert van egy gyerekünk, akit mi közösen együtt vállaltunk, akkor nekem kutya kötelességem háttérbe tenni az összes többit, és akkor foglalkozni vele, amikor ezen túl vagyunk.
1: Képzeld el, esküszöm neked. Lehet, hogy azért, mert hogy tudtam, hogy jössz, de én most a hétvégén annyit gondolkodtam ezen, olyan értelemben, hogyha történik az életedben valami, elveszítesz valamit, fájdalomért, valami nem úgy alakul, ahogy te szeretted volna. Akárhogy felnőttek vagyunk, rendelkezünk azzal az érzés halmazzal, ami az ez e felett érzett csalódottság, fájdalom, azt, hogy ezt hogyan kommunikáljuk ki magunkból, ugye lehet düh, kitörés, lehet hangulatingadozás, egy csomó minden. Tehát, hogy attól, hogy felnőtt vagy, attól a veszteségeidet, a nehézségeidet, a csalódottságaidat kezelni. Tehát, hogy ez szerintem nem egy ilyen mienség. Persze érzelmet szabályozunk, megtanultuk az érzelmeinket szabályozni, megpróbálunk, de azt gondolom, hogy egy ponton túl. Tehát, hogy biztos, hogy egy pontig, akárhogy is, de kiviselkedjük magunkból a nehézségeinket, és ha tetszik, ha nem, ezt a környezet észleli. Tehát, hogy egyszerűen...
2: Most itt arra gondolsz, hogy a...
1: Hogy mennyire nehéz lehet magadnak így parancsolni akkor, amikor egyébként olyan fájdalom ér, amilyen fájdalmat mondjuk a gyereked megél akkor, amikor a barátja nem beszél vele, vagy elvették a valamiért. Tehát attól, hogy felnőtt vagy, attól még, amikor megváltozik az életed, neked is nehéz, és ezt, hogy mondjam, szabályozni úgy, hogy a másik, hogy a gyerek ebből ne érzékelj, szinte lehetetlennek
2: tart.
1: Szerintem
2: nem is kell, hogy ne érzékelje.
1: Mert
2: ha nyilván azért én ameddig tudtam, én nem akartam előtte hagyni, hogy fájjon. És amikor lefeküdt aludni, akkor voltak azok az időszakaim, amikor tudtam, hogy most sírhatok, most lehetek. Vagy amikor elvittem
1: óvodába, a pihenő időmet, töltettel
2: az nem mellesleg nagyon sokat edzettem akkor, mert azt is éreztem, hogy jön ki belőlem. És kitartásra is ösztökélt valahogy, hogy keményebb legyek, könnyebben tudjam az akadályokat, mert nyilván ilyenkor, amikor egyedül maradsz, akkor ezzel is meg kell birkózni, hogy keménynek kell lenned.
1: Oké, de akkor ezt kimondhatjuk, hogy a te életedben az történt, hogy téged hagytak el.
2: Igen, kimondhatjuk.
1: Vagy mondhatjuk úgy, hogy nem te akartál válni.
2: Mondjuk inkább így, nem én akartam
1: nem
2: válni.
1: Nem te akartál válni.
2: Elfogadom, meg elfogadtam a döntést, és nyilván most már ez elmúlt 4 éve már. Nekem azért volt fontos, hogy erről készüljön egy előadás, mert szerettem volna, amikor én találkoztam azzal, hogy kevés szakirodalom van, és nagyon kevés segítség. Mindenhol kerestem. Spotify, cikkek, mindent.
1: De mit kerestél? Mire voltál kíváncsi?
2: Hogy ki hogy éli meg tapasztalatokat, hallani, hogy ez mással is megtörténik.
1: Akartad, hogy valaki elmondja neked a hogy mondjam, visszaigazolja az érzéseidet?
2: Ó, persze, azt is akartam. Mint amit én el is mondok az előadásban, egy kis spoiler, boldogan éltek be, azt mondom, és az apukámmal beszélgetek, csak hogy most a picit ez a gyereklélek, meg a fájdalom, és nincs ott a gyerekem, és azt mondom a saját apukámnak az előadásban, hogy egy téglával tudnám szétverni a fejét, torkon szúrnám, addig ütném, amíg mozog. Azt mondja az apukám, na. És én erre azt mondom, hogy jó, hát nem teszem meg, nyilván nem vagyunk majmok. De igen, bennem is voltak indulatok, és ezek mozogtak, de nem vagyunk majmok, és végig ez volt bennem, hogy könyörgöm, rendelkezünk döntésekkel, vannak szándékaim, hogy szeretném csinálni az életemet, és persze, igen, együtt indultunk el, együtt szerettük volna, de ez úgy tűnik, hogy máshogy alakul, akkor nézzük meg, hogy tudjuk a legjobbat kihozni ebből. Nem kell öribarinak lenni, de együttműködni egy másik emberrel a közös gyerekünk érdekében az a minimum, amit meg kell tennünk. Nehogy ne azt kelljen nézni a gyereknek, hogy mi ugatunk fölötte, hogy annyi rossz történetet hallok, hogy milyen szakadék ruhába engedi át a másik szülőhöz a gyereket, hogy kiderüljön, hogy nincs. Gyönyörűen nem lehet azt mondani, hogy fiú, tudsz venni neki egy csizmát, vagy most nem tud, vagy erre vagy arra lenne szükség, vagy csináljuk már így vagy úgy. Leülni, mint felnőtt emberek, és beszélgetni erről. Mindent értek, nagyon sok nehéz helyzet van, és én nem bántok innen olyan embereket, akik elrontanak, vagy olyan dolgokat csinálnak, amivel nehezítik a gyerek életét, mert biztos, hogy én is csináltam, tehát most itt beszélek, úristen, de tökéletes vagyok. Nem, biztos, hogy, és valószínűleg, ha ide ültetnénk a másik felető, tudnál sorolni, hogy miben voltam szarfej.
1: Hát meg valószínűleg ezért csináltál előadást, hiszen erre te rálátsz.
2: Igen, persze. És amikor elolvastam Gyurkó Szilviának a Rám is gondoljatok című könyvét, és egy beszélgetést, onnan indult, hogy egy beszélgetést hallgattam bele, ahol kinyílt a szemem, hogy úristen, lehet ezt ennyire könnyedén kezelni, mert én nagyon szorongtam azon, hogy a gyereknek ez milyen lesz. Az, hogy mi elválunk, hogy ő neki mennyi hiánya lesz, hogy hogyan tudod pótolni azt, hogy egy teljes családban nő föl, amit de elképzeltem.
1: Szerintem ez abszolút egy valid dolog, hogy ezen szorongsz. Hát megborul a rendszeretek. A tiéd, az övé, a harmadik emberi és a közös, mindenki.
2: Meg az, amit én elképzeltem a fejemben, és akkor most, mint egy számítógép, gyors újratervezés, hogy oké, akkor ez nincs, viszont hogyan lehet ez a legjobb? És képzeld el, hogy emiatt kezdtem el keresgélni, és nem nagyon találtam olyan mintákat erre. Külföldön van olyan, hogy mondjuk van egy lakás, ahol összejött, tehát a gyerek lakik valahol, ő van egy fix helyen, és oda mennek
1: sokan
2: a szülők.
1: Sokan csinálják már, igen.
2: Milyen felosztások vannak, ami praktikus, tehát amire kérdezted, hogy én mit kerestem, az nem csak a lelki folyamatokra vonatkozott, vagy az, hogy a gyerek lelki folyamata, meg az enyém, meg a másik félé, hanem a praktikum része, hogy ezt hogyan lehet mások, hogyan bonyolítják ezt. Na és képzeld, hogy
1: annyira nem volt ez soha a fejedben, meg hát ugye miért készülne az ember arra, hogy mi fog történni, ha?
2: Igen.
1: És ha jól értem, akkor te magad is olyan családból jössz, amelyik együtt van, tehát hogy nem vagy elvált. Igen, mert az is ugye, ha van erre tapasztalat, az
2: igen, mert mondjuk onnan már
1: más.
2: Ki tudsz indulni, hogy az jó volt, vagy nem. Tehát legalább annyi előnyöd van.
1: Hát én aki ugye abszolút nekem együtt éltek a szüleim, édesapám haláláig, és a mai napig, hogyha barátaim mesélnek arról, akiknek elváltak a szülei, hogy gyerekkorában ez a itt voltam, ott voltam, ilyen, az ünnepeket így úgy tök távoli. És igazából ez csak egy elmondásból tudott dolog részemről, hiszen nem éltem.
2: Igen.
1: Meg egyetlen az én családomban nem volt válás, nem tudom hány generációra.
2: Látod, ez is az egyik szegmens, amiről érdemes beszélni, hogy ez miért alakult ki, hogy emiatt, hogy nálam sem, tehát nem tudok senkit mutatni a családban.
1: Na, de hát akkor innentől kezdve nem is volt rá tapasztalat, hogy mit is lehet, vagy hogy is kell ezt csinálni.
2: Barátnőimnél mondjuk volt, akik meséltek erről, és mindig a nehézségekről számoltak be. Oké, most viszont már válnak többen, de az a része még mindig megmaradt, hogy jaj, akkor ez egy ilyen szégyelni való dolog. Mm-hmm.
1: Hát hiszen ez azt mondta, hogy valami nem sikerült.
2: Valami nem sikerült, és egyébként nem is volt, és már megint nem tudok számokat mondani, de amikor készültünk az előadásra, akkor nagyon sok szakirodalmat olvastam azzal kapcsolatban, hogy meddig volt például tilos válni. Hogyan lehetett elválni, milyen hosszú procedúrán kellett ahhoz átmenni. Nem vágnék bele abba, hogy most így számokat mondok, hogy mikor volt ez, de ezek nehezen kopnak ki valahogy szerintem a társadalom lelkéből, fejéből, úgy egyáltalán.
1: Hát meg társítunk hozzá egyébként dolgokat. Azért mondom, hogy mert hogy ez a valami nem sikerült, ugyanakkor ez jelentheti azt is, hogy valami mást akarok, ez jelentheti azt is, hogy közösen mást akarok, tehát hogy nagyon sok mindent jelenthet. Ha olyat hallasz, hogy valakiről beszélnek, aki elvált, akkor sokszor halljuk azt, főleg arról a részről, akit mi ismerünk, hát mert a másikat nem lehetett elviselni, nem? Tehát, hogy így vannak ilyenek, amik így az ember fejében, de hát miért váltak el? Hát ezt nem lehetett elviselni, nem lehet együtt élni, mert ő ilyen, mert ő olyan, mert amely. Tehát azt ritkán hallod, hogy azért, mert kiderült, hogy ez nem működik együtt, és ők szépen megegyeztek, külön váltak, és a gyerekeiket pedig óriási egyetértésben nevelik. Hát mindig van valaki, aki hibás.
2: Hát egyébként igen, teszem hozzá.
1: Igen,
2: szerintem
1: igen,
2: ketten,
1: igen.
2: Tehát,
1: hát,
2: de mind a,
1: na,
2: tehát,
1: hát de ketten.
2: Egy pillanatig eszembe nem jut, hogy én most itt egy kis áldozati bárány vagyok, akit elhagytok. Valószínűleg tettem olyan dolgokat, ami másik félnek nem megfelelő. Ő azzal nem tudott együtt élni, vagy azzal az élethelyzettel, amiben mi belekerültünk. Amiről én azt gondoltam, hogy hát ezt még simán, hiszen akármin átmegyünk együtt, nem? Ő meg már máshol volt ebben a skálán, és azt mondta, hogy hát nem. De, mondom én, de hát nem. Arról nem tudod meggyőzni a másikat, hogy de még toljuk, ha ő magában mást érez.
1: Igen.
2: És az is egy közös felelősség, és még, na, annyi minden dolog van, amire így rájöttem akkor, amikor így elkezdtem ezzel foglalkozni. Például az, hogy az emberek azt gondolják, hogy ha elválnak, onnantól minden könnyebb lesz. Ezt te tapasztaltad ezt?
1: Magam körül?
2: Aha.
1: Igen, de hogy, ez, de, hogy ezt hiszik.
2: Igen, tehát azt tapasztaltad, hogy ez egyáltalán nem így van.
1: Igen.
2: Ugyanaz folytatódik, hiszen ugyanazok a közös ügyek, valószínűleg gazdaságilag is valamennyire össze vagy kötődve.
1: Szoktam azt mondani, hogy ha mind a két fél részéről meg lenne ugyanaz az akarás, és beletolnák azt az energiát abba, hogy rendbe hozzák, mint amit bele kell majd tolni abba, hogy két külön életet felépítsenek, amelyekben a gyerekek miatt kapcsolódni kell, akkor lehet, hogy az lenne a kevesebb energia, hogy rendbe hozzuk. De ehhez akarás kell, meg azért mondom, nem tudom, kinek milyen a helyzete, tehát ez óvatosan fogalmaznék ezzel, mert vannak helyzetek, amiket nem lehet rendbe hozni, ezt is tudom.
2: Vannak helyzetek, azt is tapasztalom, hogy nagyon sokan elutasítják azt, hogy bármilyen szakembert, vagy bármilyen segítséget kérjenek. Valahogy az egyik fél mindig azt mondja, hogy nem.
1: Meg, hogy már elég, már túl vagyok ezen. Igen, már átszakítottam azt a
2: vonalat. Én szakember párti vagyok. Bármilyen a saját szempontomból is mindig megtalálom azt a bármilyen módszert, nem kell feltétlenül egy szakember, hogy kineziológus, vagy pszichológus, vagy pszichiáter, az inkább már egy másik témakör. Prána Nadi, de a jóga is ide sorolhatom, meg a meditációt, hogy leülök és magammal foglalkozom. Én ezeket fontosnak tartom. Nem tartom attól betegnek az embert, ha elmegy egy ilyen helyre, mert van, aki azt mondja, hogy nem velem van a probléma, nem nekem kell elmenni. De képzeld el, hogy azzal tudsz segíteni kollektívan a helyzeteteken, hogyha veled már történik valami kibillenés. Azt, hogy hogy lehet egy házasságban visszafordítani a dolgot, ezt nem tudom, mert ugye én nem tapasztaltam, de nagyon érdekel egyébként, hogy amikor elkezd elfáradni, nagyon sok nehézség van, nagyon sok szar tudsz már a másikról is, magadról is, hogy onnan hogy mész vissza oda, hogy az úgy bizserget, hogy megyünk randizni, hogy elmegyünk színházba, hogy vacsorázunk valahol.
1: Abszolút, ezek kérdések, igen.
2: Nyilván nagyon sok ilyen, azért egyre többet beszélgetünk, nyilván te is itt ülsz a stúdióban, és állandóan témákat fejtegetsz és feldobsz, és ez is egy téma, hogy hogyan tudsz egy párkapcsolatot fenntartani, izgalmassá tenni a másiknak, magadnak, és ebben nem bele süppedni ebbe a párkapcsolati dologba, mert valószínűleg akkor mindig meg tudod lepni a másikat is, meg magadat is. Ez is szerintem most, ahogy beszélünk róla sokat, vagy egyre többet a közösségben, vagy így az emberek, érted, social media, vagy rádió, talán ebben is jobb gyakorlatunk lesz. Az, amihez én ragaszkodtam, az megszületett. Nekem van egy családom. Igen, elváltunk, és igen, most már 4 éve mi elvált szülők vagyunk, ő a másik szülője a gyerekemnek, viszont a közös ügyekben mindent, vagy nagyon sok mindent megbeszélünk. És igen, előfordul, megkérdeztem múltkor egy közös barátunk, hogy és hogy van, mármint a másik szülője a gyerekemnek, és mondtam, hogy hát nem tudom igazából. Ami nem baj. És aztán utána nevetve meg is kérdeztem egy másik beszélgetésben, hogy fiam, egyébként hogy vagy? Mert szóba került valakivel, és egyszerűen nem tudtam válaszolni.
1: Aha.
2: És tök szépen lehet bármi mást bonyolítani, mert máshova helyezed a beszélgetést. Mert egyébként lehetsz te tök padlón, más miatt az életednek, de ide ezt nem emeled be. Mert az a fontos most, az a kérdés és az a közös ügyünk, hogy a gyereknek milyen iskolát válasszunk, hogy szerinted járjon-e úszni, vagy most ne járjon, mert beteges egyébként, hogyha tél van, tehát szerintem majd tavasztól kezdje újra, hogy a dokit váltsuk le, bla, bla, bla. Mert azzal miért hagynád egyedül a másikat? Mindig is a közös gyerekünk lesz, és akkor is, ha új párod lesz, akkor is az ő dolgait ti ketten fogjátok tudni a legjobban. És szerintem ez így működőképes.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak most zene és feles információk, vendégem pedig Réti Adrián, junior prima díjas színésznő.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
3: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Réti Adrián, junior prima díjas színésznő, és a Boldogan Éltek című darab kapcsán beszélgetünk, ami egyébként a Szkéné Színházban látható. Helyel közel szinte minden hónapban, de ezt ugye meg lehet keresni, hogy mikor van a következő előadás, ennek a hónapnak a végén is lesz, és hát ugye ez egy saját darab, nem csak magad, hanem Cseh Judit és Perce Lenikő, ugye hárman írtátok a darabot. Válásról szól, helyesebben arról, ahogy egy boldog életszakasz szépen valahogy véget ér, és kenyértörésre kerül a sor, és van gyerek, és hogyan lehet ezt úgy megcsinálni, hogy a megtörettetés, a fájdalma, a nehézség ellenére mégiscsak a fókuszban marad a közös élet gyümölcse és az ő boldogulása. Nem titok, hogy ez a saját életedből indul ki, a saját válásodból, amiben szintén nem titok, hogy nem te akartál elválni, és végig kellett menned azokon a folyamatokon, szépen magad, ami ennek az egésznek az elviseléséhez kellett. És azt mondod, hogy ugye kerested, hogy ezt egyébként hogy csinálják az emberek? Hogyan építik utána föl az életet? Ez is egy kérdés. Hogyan épül fel a te életed, és van-e olyan, amit ez az előadás mutat, ami ebben is segítség lehet? Mert hogy irányt mutat, oké.
4: Irányt mutat, az oké. Az előadás utolsó része, ahol ugye Gyurkó Szilviának a könyvéből idéztünk, a Rám is gondoljatok című könyvből, van benne ebben a könyvben egy szülői fogadalom, ami most is az a baj, ez nem baj, egyszerűen kiráz a hideg a gondolattól, hogy ez milyen gyönyörű gondolat, hogy nem csak akkor kötünk esküt, amikor összeházasodunk, hanem miután elváltunk, és van egy közös gyerekünk, mi felesküszünk arra, hogy milyen szülei leszünk a gyerekünknek válás után. És fogadom,
3: de szép,
4: hogy a válást követően nem mondok a gyerekem előtt semmilyen rossz dolgot a másik szülőjéről. Fogadom, hogy nem mondok az új párjáról semmi olyan dolgot, ami negatív, lealacsonyító lenne. Fogadom, és ez az, most hát kicsit spoiler, de miért ne lehetne? Nekem ez volt a könyv olvasásakor nagyon nagy hatással rám. Nem hallottam még addig ilyenről, és az a fajta nyitottság, ami ebben a könyvben van, az elvált szülőségről, az nagy hatással volt rám. És ezért meg is kerestük Gyorkó Szilviát a darabírása közben, hogy beépíthetjük-e az előadásunkba. Erre ő igent mondott, és meg is nézte az előadást utána. Még a darabot magát elolvasta, hogy mi az, ami szerinte fontos, nem fontos, mi ismétlődik benne, mert ugye nagyon sok panel ismétlődik, hogy van, aki a pénzzel dobálózik, és azon veszekszenek, van, aki azon veszekszik, hogy milyen ruhát ad a gyerekre, ezt rontod el, azt rontod el, dobálózás, de az ugyanazt jelenti. Szóval ezekben is részt vett ő egy alkalommal. Az előadásban elhangzik a Rám is gondoljatok című könyvéből egy részlet, illetve az előadás előtt és utána is kint vannak kártyák ott az előtérben, ahol egy QR-kóddal rá tudnak keresni a nézők a Hintalón Alapítványnak az oldalára, ami segít abban elvált szülőknek egy csomó információ összeszedve, amit a Kult Kikötő, az Összpróba Alapítvány és Gyurkó Szilvia Hintalovon nevében együtt készítettek, külön erre az előadásra.
3: Óriási.
4: Ugye? Igen. Én olyan boldog vagyok ezektől a dolgoktól.
3: Igen.
4: Szóval ennél többet nem kívánhat, de azt még kívánhatom, mindig kívánhatok többet, és úgy remélem, hogy nézi valaki, akinek ez azért jön kapura, nem azért, mert válik, és éppen benne van, de sokan jönnek úgy, hogy valaki elhozza, mert már látta, és éppen válik egy barátnője, és elhozza. És érted, nem egy jegyet vesz neki, hanem elviszi, hogy mellette legyen támogatóként. És remélem, hogy van ilyen, hogy elhozzák majd az embereket magukkal, hogy segítsenek. Vagy látja egy anyós, és rájön arra, hogy fú, azért tényleg, hát ha nem tudnak együtt, akkor lehet ezt biztos jobban, mint ezek itt, mert nyilván mi azért nem azt mutattuk meg, hogy lehet ezt fantasztikusan csinálni, hisz a színháznak az a lényege, hogy mutasson valami nagyon intenzívet, amire te reagálsz nézőként, hogy jaj, hát hogy viselkednek, na. Hát közben te is ugyanezt csinálod. Legalábbis a mi felvetésünk ez volt benne. És tényleg azt is mondtam már, hogy a humor az is azért része az előadásnak, hiszen én nem csak, ugye van egy pár, Rusznák András játssza a férfi főszereplőt, és hát mind a hárman főszereplők vagyunk, inkább csak azt tudom mondani, hogy én pedig a női szereplő vagyok benne, és Botos Éva az, aki azt hiszem, hány szerepet játszik az Éva? Ez már a második előadásom Évával, az előzőben 9-et, azt hiszem ebbe 5-öt, 6-ot különböző. Tehát a barátnőt eljátsza a gyereket, mint központi szereplőt, aki ezt az egészet elszenvedi, és hát én magam is a mai napig megkönnyezem az egyik jelenetet, képzeld.
3: De jó ez.
4: Nagyon. Mert annyira szépen csinálja azt a vallomást, ahogy egy gyerek elmondja, és már nem is azt mondja, hogy én, mint gyerek, hanem egyes szem harmadik szemébe azt mondja, hogy már nincs kedve kis tündérnek lenni, mert végig kellett nézni, amit a szülei csináltak. És ő próbálkozik, meg szeretne segíteni, szeretne kommunikálni, szeretne mindannyiukkal együtt, de egyszer csak azt mondja, hogy jó, akkor bezárok inkább. És azért mondjuk...
3: Van ennek egy ilyen ébresztő hatása, szerinted?
4: Én a visszajelzésekből úgy érzem, hogy igen. Amik nyilván nem juthat el hozzánk minden, de az a néhány, az igen, akik azt mondják, hogy hiánypótló, aki azt mondja, hogy receptre írnám föl, olyan is, aki nem vált el, de azt tudom, hogy van például egy olyan ismerős, akinek válik valakia, és azt mondta, hogy azért úgy letettem oda, így elvittem egy szórólapot, és azt úgy letettem hozzájuk. Hát ha ránéz. És remélem, igen, hogy tud ébresztő lenni. És akkor is, hogyha nem ez lesz a nagy fordulat, csak egy pici valami, már én valami azzal változást. Boldog vagyok.
3: Igen, mert hogy közben meg ugye, tehát én ugye folyamatosan abból indulok ki, hogy a válások nagy része az azért zajos, mert van benne egy fájdalom, van benne egy átvertségérzés, és egyébként pedig valaminek a megszűnése, amiről hittük, hogy ez majd működik.
4: Igen,
3: és egyébként ez egy ön megfogalmazásnak is, tehát az is benne van, hogy én hogy fogalmaztam meg magamat, és hogy fogalmazom meg magam ezután. Szóval, hogy érzelmek vannak ott, és mint tudjuk, azért érzelem meg értelem együtt ritkán van.
4: Figyelj, újra ugyanezt tudom mondani, amit idéztem, nem vagyunk majmok. komolyan ezt gondolom erről. Igen, vannak érzelmek.
3: Jó, egyébként igen, az is van, amit te mondasz.
4: Nagyon hogy... intenzíven élem meg az érzelmeimet, és fönt, lent is.
3: Okay.
4: Viszont ott van egy gyerek, vagy kettő, vagy három, és tök okay. mindegy, hogy hány éves.
3: Igen.
4: Attól még nem vagyok majom, és fel tudom azt dolgozni, hogy akkor viszont elmegyek egy szakemberhez, mert iszonyúan fáj, mert nem ide indultam. Nem így akartam, és nem szerettem volna, és bármelyik pillanatban el tudom magam sírni, mert nem ezt szerettem volna a gyerekemnek. Ha meg arra gondolok, hogy mit teremtettem, és bocs, ezt mondom, mert már megteremtettem, és megteremtettük mi együtt, hogy nekünk van egy családunk, úgy is, hogy elvált szülők vagyunk, attól meg örül a lelkem, mert így is lehet. Együttműködve és közösen, de ahhoz igen, el kellett menni szakemberhez. Együtt is, külön-külön is, mert azt nem lehet, hogy a gyerek a fontos, és csak a gyerek. Igen, de hát ha én nem vagyok sehol,
3: igen.
4: és ez is különböző személyiség kérdése, mert lehet az, hogy én azt mondom, hogy nem, csak a gyerek, legyen csak ő.
3: De nem okay. tud jól lenni, ha te nem vagy jól.
4: Egyáltalán nem.
3: Ezt értsük
4: nekem
3: meg.
4: Kell
3: ezt értsük
4: edzeni,
3: meg.
4: Nekem kell jogázni, nekem el kell menni meditálni, el kell menni szakemberhez, dolgozni szeretnék, és időt teremteni arra, hogy nekem fel kell igen építeni, amit mondtál, az új életemet, és nem csak az új családunkat, hogy akkor milyen lesz majd, hanem és milyen vagyok én egyedülálló anyukaként, és milyen vagyok én, mint elvált szülő, aki dolgozik. Érted? Egy csomó új szegmensed, amit felfedezhetsz, aminek nyilván van öröme is, és most olyan, mintha csak a boldog része lenne, de nem, emlékszem arra, hogy és van, ami még most is visszaköszön. Könyörgöm, 4 éve volt. És milyen belevágni egy új párkapcsolatba? Egy ilyen csalódás után. Szóval figyelj, 1000 millió olyan új dolog, amit fel lehet fedezni. És mindegyiken, vagy nagyon sok mindenem van egy bélyeg. A társadalom, vagy a múlt által. Hogy hát, hogyha elvált vagy, akkor ilyen-olyan vagy. Akár munkavállalóként, de talán az a legkevesebb, ugye? Azt úgy nem. Maximum az van, hogy ú, szegény, nagyon szarul van elvált, most hagyjuk őt egy kicsit. Ezt így hallom másoktól, hogy róla tudják, hogy egyébként azért jön be másnaposan melózni. Oké, oké. És akkor én pont mondtam, hogy nézd, itt van a Hintalovon alapítványok, átküldöm, itt meg tudja nézni, és már tudják, hogy valahogy utakat is megtaláltam e felé, amit meg lehet mutatni annak a valakinek, aki ott van körülötted. Mert értem, hogy van az a része, amikor muszáj szétesni teljesen.
3: Abszolút.
4: Oké, okay, és ennek is megvan a terepe, amikor megvan. Nem veled van a gyerek.
3: Megvan, meg az is van, hogy ebből a megszülettetésből muszáj valahogy összerakódni, és hogyha ez nem megy egyedül, akkor ez nagyon-nagyon fontos, hogy a környezet segítsen.
4: Kérdezhetek tőled? Hogy szerinted miért van az, hogy az emberek nem, vagy nehezen kérnek ilyen helyzetekben segítséget, szakmai segítséget, szakember segítségét, pszichológust, esetleg coach, aki segít ennek a lebonyolításában?
3: Ezt azért nem fogom tudni neked megválaszolni. Én ebben a műsorban nagyon gyakran beszélek erről, és vannak ilyen témák, amikben arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az életnek a különböző szakaszaihoz bizony kell segítség. Szóval ezt így nem fogom tudni megválasztolni. Én hallok sok olyat, amitől nagyon, tehát néha nem is tudom, hol élünk. Nekem a családomon belül is, a tágabb családomon belül is elhangzott már olyan, hogy hát a pszichológushoz mész, az olyan, mintha beteg lennél. Ezt így nem értem.
4: Én is hallottam ilyet.
3: Azt gondolom, hogy van egy ilyen egyik oldalról szégyen, hogy szégyeljük azt, hogy mennyire rosszul vagyunk, és talán ebből kiindulva még az is, hogy tudna rajtam segíteni egy idegen. Hogyan tudnám megérteni, hogy én mibe vagyok, hogyan nézne már az ki, hogy én ezt egy idegennek elmondom, és ugye nem értjük azt, hogy egy külső, független ember, aki rátekint, az egészen más, hogy láthatja, és nem megmondja neked a tutit, hanem segít abban, hogy te hátrébb lépj, és ránéz erre a dologra, ránéz magadra, és megjöjjenek azok az érzések, amikhez tudsz párosítani utána neked megfelelő válaszokat, amiket aztán ki tudsz magadból kommunikálni, de hát ez egy bonyolult folyamat, és még én a kétségbeesést is hozzáveszem, hogy akkora lehet időnként a kétségbeesés, hogy na hát abba tényleg nem fér bele, hogy én erről bárkinek beszéljek.
4: Jó, oké. Ennek valahogy utána fogok járni, hogy mi az akadálya ennek, vagy hogy hogyan lehetne azon
3: tehát
4: segíteni.
3: Tehát neveltetés, berögződések, ehhez társított gondolatok, ezek nagyon-nagyon sok minden van, ami nem, nincs erre mintánk, hol keresek szakembert, na ezt például mostanában sokat hallottam, hol keresek, honnan tudjam, hogy ő jó. Azért kell ezekről szerintem nagyon-nagyon sokat beszélni, és közelebb hozni, hogy megértsük, meg megértse a társadalom, hogy...
4: Hogy érdemes. Ez érdemes. Egy lehetőség, ami mondjuk érdemes. Lehet, hogy nem volt 40 évvel ezelőtt, vagy 50, biztos, hogy volt, oké. Okay.
3: Hát nem így, ahogy...
4: De nem így, viszont most erre van lehetőség. Egyszerűen csak egy olyan emberrel lehet beszélni, és így szoktam mondani az elutasító embereknek, lehetőséged van arra, hogy beszélj valakivel, aki már nagyon sok ilyet látott.
3: Egyik oldal meg aki nem fog megítélni, mert nem... Pont ezért, mivel sokat látott, tudja, felismeri a működést, felismeri annak a ritmusát.
4: És akkor direkt nem megyek el abba az irányba, hogy és ezt tanulta, és ez, tehát direkt, érted? Mert akkor eljön az, hogy jó, nem, az már olyan, mint hogy egy orvoshoz mennék, mint ha beteg lennék, ezt ugyanúgy én is hallom.
3: Aha. Miközben, mert a lelkünk nem lehet beteg, és azt nem kell meggyógyítani?
4: Na, ezt a példát is szoktam mondani. Figyelj, az egy tök egyszer, és ezt egyébként a depressziónál is el szoktam mondani, amikor valakinek ezt elmondom, hogy el kell menni nyugodtan, és segíts neki, hogy eljusson a szakemberhez, mert hogyha egyébként cukorbeteg vagy, akkor elmész az orvoshoz.
3: Igen. Ha nem látsz, akkor elmész szemüveget fölvenni.
4: És hogyha térdeddel van valami, abszolút. Vagy ha egy megfogható dolog, igen. Akkor könnyebben elmész. Ez viszont egy olyan dolog, jó, hát csak megoldom, nem? Hát más is megoldotta. Én ezt értem.
3: De egyébként nem oldotta. Nagyon sokan nem oldották meg. Az a hírem van. Nagyon sokan nem oldották meg, és nagyon sokan, amikor nem oldották meg, abból lettek a következő generációnak problémái. Úgyhogy old meg a következő generációnak.
4: Én azért örülök, hogy van, mondom, most már vannak Insta oldalak is, van, ugye a Gyurkó Szilviának könyve is van, a Hintalovonon
3: hát,
4: van.
3: Hát, egy csodálatos szakember, és egyébként őt mindenki hallgassa, én mindig ezt mondom.
4: Igen. Nagyon sok különböző forma van, ahogy hozzájuthatsz, és mondjuk, ha visszamegyünk ide, a válásnak a feldolgozása, vagy utána a könnyebb bonyolítás, hogy találhatsz könyvet, ha neked az a szimpatikus. Hát, ha ott van valami olyan információ, amire rátalálsz egy hanganyagra, esetleg egy tanfolyam, és érted, ez nem egy olyan tanfolyam, hogy akkor ki kell gyúrni magad, és hogy leszel hiper, szuper, elvált szülő. De egyébként meg, bármilyen viccesen hangzik, ez miért ne lehetne, hogy van erre egy tanfolyam? Mert egyébként honnan kéne tudnod? Hát sehonnan. Magadnak szépen kijárogatod az utat, de ha már valaki kipróbálta, hogy egyébként, és ezt őszinte leszek, ha beszélgetünk egymással, annyi minden kiderül, én szeretek, ugye, te ezt tudod. A szomszédommal szoktam beszélgetni, ő elvált. És amikor én megkérdeztem tőle, hogy mondhatom, hisz úgyse tudja senki, hogy ki, és megkérdeztem tőle, mert nem tudjátok ki a szomszédom, hogy te miért beszélgetsz ennyit a gyereked apukájával? Állandóan telefonált. És azt mondta, hogy hát megbeszéltük, hogy mi volt az edzésen. Elváltak, mégis minden nap beszéltek a gyerek dolgairól. Kérdeztem, hogy de ez miért? És mondta, hogy hát van, hogy telefonon beszélünk, van, hogy leírom neki, van, hogy hangüzenetben elmondom. Azért, hogy amikor jön majd 3 nap múlva a gyerekhez, aha. Akkor ne azt kérdezze, hogy hogy vagy, hanem azt tudja kérdezni, hogy és amikor bedobták az úszáson, azt a labdát le tudtál érte úszni? Aha. De a kék vagy a sárga? Hogy kapcsolódni tudj a gyerek életéhez, és ne
3: és memokat kívülről. Készítenek a napról, hogy akkor te, igen. Még ha nem is voltál ott, akkor...
4: Kapcsolódni
3: ezt egyébként élő házasságokban is, okay. De mártana időnként.
4: És ez tök jó, hogyha kialakul egy ilyen...
3: Igen, ez ilyen értelemben nagyobb odafigyelést is tud adni.
4: A gyerekről. És olyan is van, hogy most meg már azt, és ezt mi átvettük, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy ezt a módszert én például ellestem tőle.
3: Igen.
4: Mert egyszerűen
3: tudod hasznosítani.
4: Egy nyugalmat ad az, amikor éppen nem velem van a gyerek, de tudom, hogy mik történnek vele azokon a napokon, és aztán szereti elmesélni, már ezt is tudom. Vagy van, hogy mondja, hogy ezt nem meséld el, majd kérlek. És tudom, hogy azért, mert ő akarja megosztani. Ezért hagyom, hogy megossza. De aztán, amikor beszél, akkor én már tudom, hogy mit, de bele tudok kérdezni.
3: Nagyon jó. Nagyon
4: szerintem
3: jó.
4: Ez egy, és ilyen, és ehhez hasonló, nagyon sok olyan technika, meg trükk lehet, amit valaki már kipróbált.
3: Azt működik. Látom, hogy neked ez olyan szenvedélyesen fontos, hogy te besegíts az embereknek.
4: Igen.
3: Igen, ezt látom.
4: Mert nagyon nehéz helyzet.
3: Értem.
4: Nagyon.
3: És hogyha egy picit is valakinek könnyebb, az egyébként átmenni ezen, akkor már örülsz.
4: Azt kérdezted, nem tudom, hány perccel ezelőtt, hogy ezt miért tartom fontosnak, terápia, vagy nem is tudom, mit mondtál.
3: Alkotás.
4: Oké. Azonnal az jutott eszembe, hogy megosztás. megosztani azt az élményt, azt a tapasztalást, ami velem történt. Mert nekem milyen jó lett volna, ha én ezt láthatom.
3: Jó, igen.
4: És teszem hozzá, mondjuk akár sírok egyet, mert azokban az időkben tök jó kiengedni. Oké, van arra edzés, van arra nagyon sok minden, ahogy ki tudod engedni a gőzt, meg azokat a nehéz, ahogyan meg kell küzdened a hétköznapokkal abban az időben, és ez azért lássuk be, hogy nem egy-két hétről van szó, amíg mondjuk egy válás után felépítesz egy új dolgot.
3: De közben milyen jó, hogyha két félből lesz két egész, és akkor tényleg működik az élet.
4: Szerintem ezt lehet szépen csinálni, és van értelme, és egyre többen csinálják szerintem.
3: Igen. Igen,
4: és van igény arra, hogy ez jó legyen, és nem csak a dur bele. És persze, igen, dühös vagy a másikra, haragszol a másikra, aztán rájössz, hogy magadra is, aztán, tehát ez egy szép, jó kis folyamat, van értelme.
3: Mint ahogy megnézni az ehhez kapcsolódó előadást, micsodált kötés, boldogan éltek.
4: Boldogan éltek, vagy válás után is van élet, és még azon is túl.
3: Skinny Színház minden hónapban, legalábbis legtöbbször.
4: Legtöbbször. Úgyhogy csípjál mindenki, mert mindig ezt szoktam mondani, hogy azt az egyet, azt viszont csípd el, amikor van.
3: Igen.
4: Mert utána meg szoktak szólni, hogy mikor lesz legközelebb. Nem tudom, de most van. Úgyhogy gyerünk Utcunak és gyere, nézd meg.
3: Réti Adrián junior primadíjas színésznő volt a vendégem, akinek egyébként ez a darab saját műve, Cseh Judittal és Perce Lenikővel, és ő játssza az egyik főszerepet. Szóval én is ajánlom, és köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm.
3: És ezzel a Pont Jókor már a véget ért, köszönöm a figyelmet, hétfőn 11-kor jövök friss adással. Addig is jó hétvégét, szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Rádiókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház, Váci út 78B, molinarikávé.hu. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiózik.

0: 17. módosítását. Forsthoffer Ágnes házelnök lesz holnaptól az ideiglenes köztársasági elnök. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Súlyog Tamás az aláíráskor úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségeinek, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint, egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Összeütközött egy villamos és egy személyautó tegnap Budapesten, a Szent Gellért téren a Szabadság híd lábánál. A villamoson mintegy 50-en utaztak, nekik nem esett bajuk. Az autó sofőréhez mentő érkezett. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső-Szenterzsébeten egyaránt az új polgármester személyéről szavaznak. A választásra jogosultak este 7 óráig voksolhatnak. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant. Tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az ellopott összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
1: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megtéríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaelésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és a ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
0: Hidegfront zárja a hetet. Most még 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek, de a délután második felében egyre több felé jelentkezik eső, zápor, zivatar. Jövő héten aztán már napsütéses idő vár ránk, bár kissé csökken a hőmérséklet. Kedden például csak 26 fokot mérhetünk. Csapadékra pedig a jelenlegi előrejelzések szerint csütörtökön kell számítanunk. Mindeközben a hidegfront sokakat megviselhet. Erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, könyvben utazom ma is, és egy kis izgalmat hoztam ebbe a mai műsorba. Egy idilli kisvárosban a 40-es éveiben járó férfi Kelvin végre megnyithatja álmai pékségét, miután vonakodva megfogadja felesége Viki tanácsát, és üzletét a közösségi oldalakon is népszerűsíti, izgatottan tapasztalja, hogy egy videóklipnek köszönhetően egyik napról a másikra híressé válik. Hamarosan özönlenik kezdenek a levelek, de idővel egyre hátborzongatóbb üzenetek érkeznek, és egy megszállott rajongó is feltűnik. Egy büntény eleve megbolygatta már a városka nyugalmát, de Kelvin élete a feje tetejére áll, mikor egyetlen megbízható munkatársát baleset éri. Az események lassan sötét fordulatot vesznek. Ez a könyv éppen olyan, amivel remekül be lehet kuckózni néhány estére, garantáltan olvastatja magát. Mark Edwards, a szerző, igazán ért ahhoz, hogyan tartsa ébren a figyelmet. A mai műsor tehát a Sötét vizeken című thrillerrel kezdjük, aztán a többi Edwards könyvről is szót ejtünk. Vendégem a Ginkó kiadó egyik vezetője, az író könyveinek fordítója Rohánszky Nagy Réka. Ismerkedjünk meg akkor egy kicsit ezzel a szerzővel.
2: De Mark Edwards, ami egyik szeretett szerzőnk már sok éve. Ő ugye egy thriller író, már 30 éve körülbelül az írással foglalkozik, és körülbelül 14-15 éve csak a thriller írásból él, tehát tulajdonképpen egy egészen szép ívet járt be az ő szakmájában, vagy karrierjében, hiszen egészen onnan kezdte, hogy még a 90-es években fiatalon 20 évesen elkezdett írogatni, ahhoz képest mostanra, 30 évvel későbbre egy befutott 5 millió példányt eladott thriller íróvá vált, és először saját maga adta ki a könyveit az Amazonnak, amikor beindult ez a Kindle gyártás, tehát az e-könyvgyártás az Amazonon keresztül, akkor ő ugye saját maga adta ki a könyveit. Először is, akkor utána annyira tetszett a közönségnek, hogy igazából egy idő után akkor szerződtette őt először az Amazon a saját kiadóján keresztül, a Thomas és Mercer-en keresztül, és utána most 2025-ben érkezett el oda ugye egy nagy nemzetközi könyvkiadó, a Penguin Books leszerződött vele a 17. könyvére, tehát igazából ő azt gondolom, hogy önerőből nulláról meg felépítette saját magát, ami nekem nagyon szimpatikus, és nagyon, nagyon sok követőre is tetszett világszerte, tehát az angol száz világban nagyon nagy közösséget épített fel maga köré. És igazából mi ezt a közösséget, vagy ezt a közösségi érzést szeretnénk behozni ide Magyarországra is, és már néhány éve pont ezért adjuk ki az ő könyveit. Tavaly adtuk ki a 4. könyvet, ami a mi könyvkiadókon keresztül jelent meg.
1: Egy interjúban azt olvastam vele, hogy ő most már segít másoknak kiadni a könyvét. Tehát, hogy annyi tapasztalatot szerzett, hogy most már ő segít másoknak.
2: Igen, igen, hát ő először úgy kezdte, hogy nem egyedül írta a könyveit, még a 90-es éveit, a 2000-es évek elején egy ismerős barát kollégájával közösen írták a könyveket, és nyilván ez alatt a sok év alatt pedig már annyi tapasztalata lett, meg olyan sok követője, hogy tényleg most már ő is tart tanfolyamokat, vagy íróköröket, és tényleg segít fiatal íróknak, hiszen ő most már, tehát ő egy tipikus X-generációs, 90-es években szocializálódott személy, és igazából a könyveiben nagyon sok ilyen 90-es évek nosztalgia is van pont ebből kifolyólag, és azt gondolom, hogy pont ezért a könyveinek a mondani valója, meg az, amiket ő pedzeget, ez igazából az X-generációs közönségnek, olvasóknak nagyon betalál, de ugyanakkor a fiataloknak olyan releváns témákat érint, majd mindjárt kifejtem, hogy milyeneket, amik igazából a fiatalabb olvasóknak is tanulságosak és rendkívül szórakoztatóak tudnak lenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen multigenerációs helyzetet tudott ő létrehozni a munkájával.
1: Milyen problémák azok, amelyekkel foglalkozik, mint ahogy mondod, most az X generációt eszembe jutott, hogy például itt a Sötét vizeken olvasva, szóval abszolút az ember ennek a korosztálynak a problémáira is, mert jaj, nem vagyok annyira járatos a social médiában, mit érdekel engem, csinálom a dolgomat, találjanak rám. Szóval szerintem ezek ilyen tipikus problémák, és aztán más probléma is van, de hogy mi az, ami őt megérinti, mi az, ami őt inspirálja, miről ír?
2: Igen, hát szerintem az a különleges az ő történet írásában, és egyedi, hogy ő mindig a mai világban megtapasztalható jelenséget, problémakört jár körbe, akár egy traumát, vagy egy gyilkosságot, vagy egyszerűen csak egy problémát, és valahogy olyan közel hozza az olvasókhoz, hogy az ember úgy érzi, hogy azáltal, hogy a könyveiben igazából hétköznapi szereplőkkel történnek ezek az érdekes, vagy különleges, vagy éppen ijesztő, rémisztő dolgok, ezért az ember könnyen beleképzeli magát ezekbe a szituációkba, úgy érti, hogy ez akár vele is megtörténhetne, és így tudja közelhozni és bevonni az olvasóit a probléma megoldásba, vagy a gondolkodásba. Tehát például ez a legutóbbi könyv a Sötét vizeken, ez pontosan egy ilyen vonalon indul el, hogy ugye ott az alapszituáció az az, hogy megérkezünk egy nagyon békés kis angliai kisvárosba, az ír tengerpartján, tehát Nyugat-Angliában, és ott ugye rögtön két szálon elindul a történet, az egyik egy gyilkosság történet, a másik pedig egy férfi és egy nagy házas párnak a története, amiben a férfi tag az épp megnyitotta a rég vágyott kávézóját, ugye a 40-es évei végén járó férfi, és megnyitotta a kávézóját, és azzal a problémával szembesül, hogy szuper, hogy van a kávézóm, tetszik is az embereknek, de hogyan fogom behozni magamhoz, hogyan fogom bevonzani a vendégeket, és hogyan fogom legyőzni a konkurenciát, aki az utca másik végében mindenkit bevonz. És akkor merül föl nem az ő fejében, hanem az ő z-generációs alkalmazottjának a fejében, hogy hát mi sem egyszerűbb ennél, mint hogy csináljunk egy közösségi média profilt, és a közösségi médiában kezdjük el a kommunikációt, és ott hirdessük a kávéházat, illetve amikor már beszereztünk embereket, akkor ugye itt tudjuk velük tartani a kapcsolatot, itt tudunk feladni hirdetéseket. Tehát gyakorlatilag a fiatalabb generációs alkalmazott beviszi őt ebbe a körbe, ami számára ismeretlen és újszerű, és itt kezdődnek a problémák, mert ugye így mutatja meg a szerző, hogy milyen fajta kihívásokkal jár egyrészt egy ilyen kommunikáció, milyen fajta veszélyei vannak, és mi az, amire figyelni kell, mi az, ami valós veszélyt jelent. Tehát például a megtévesztés, az, hogy az ember másnak adja ki magát, fölmerülnek olyan fogalmak, amik az embernek esetleg nincs a fejébe, tehát hogy mit jelentenek ezek a paraszociális kapcsolatok, hogy az ember valakit megismer az interneten, és hirtelen azt gondolja róla, hogy hó, már közelről is ismerem, pedig igazából nincs hozzá semmi köze, csak figyeli, hogy mit csinál az interneten, de mégis úgy érzi, hogy a legjobb barátja, és megpróbál hozzá közel kerülni, ami nagyon kellemetlen és veszélyes helyzeteket tud például teremteni.
1: Felesége mondja neki, hogy de hát nem kell közvetlen szituációba bemenni, és nem kell úgy reagálni egy vadidegennek, ahogyan a férfi reagál, hogy ez veszélyes, hogy ő lehet zaklató, rákattan erre a pasira, és elkezdnek írogatni bizalmasan, és a felesége mindig mondja neki, hogy ne csináld, és ő pedig egyáltalán nem veszi ezt komolyan. Egészen döbbenetes ez a naívság.
2: Igen, és az is nagyon, nagyon fontos, hogy itt jönnek be ugye a karaktereknek a saját személyiség vonásai, illetve azok a dolgok, amiket az ő saját életében megtapasztalt traumákon keresztül ugye fölvett személyiség vonások, tehát például, hogy ez a férfi, Calvin, ő, mint kiderült, fiatalkorában érte őt egy olyan trauma, amiben ő spoiler nélkül, tehát hogy igazából egy olyan trauma érte őt, ami miatt ő úgy érzi felnőtt korában, hogy neki vigyáznia kell az elhagyott, sérült nőkre, tehát neki kell segíteni, mert a saját múltjából van egy olyan problémája, egy olyan feldolgozatlan traumája, amit ő magára vett, és ő így tudja feldolgozni saját magában, így tudja magában ezt feloldani, hogy ő veszi magára azt a szerepet, hogy ő mindenkinek segíteni fog, és minden nőt támogatni fog. Pontosan ezért nem veszi észre, hogy igazából ami történik, az nem arról van szó, hogy valaki másnak van az ő segítségére szüksége, hanem inkább, hogy ki akarják őt használni.
1: Hát és itt ez a másik nagyon ismerős helyzet, hogy van neki egy ilyen régről maradt traumája, ami befolyásolja a felnőtt korát. Nem tudom, hogy más olvasó elgondolkodik-e ezen, de hát kinek nincs. Tehát, hogy az embert mennyire meghatározza az, hogy gyerekkorában vagy fiatalkorában ért el valami, és aztán az egy működési mód lesz, és nem is tud róla.
2: Ezt mondtam egy zenében is, hogy valami történik vele, amit nem dolgoz akkor föl 30 évvel azelőtt, és utána 30 évvel később ez irányítja az ő személyiségét. Ez az, ami eltorzítja az észlelését is, akár azt közösségi médiában. Szerintem ennek a szerzőnek ez az egyik nagyon jó készsége, hogy igazából tényleg annyira valós és emberszerű dolgokat hoz föl. Tehát, hogy a történeteiben mindenki magára tud ismerni valamilyen szinten. Akár az X-generációs szerencsétlenkedésre, akár az, hogy van egy ilyen traumája. Tehát, hogy szerintem ezért talál be nagyon sok embernek az ő történeteivel.
1: Pszichológiai thrillereknek nevezik ezt, ahogyan ő ír, és azt is olvastam, hogy volt egy ilyen mondata, hogy hát annyi szörnyű dolog megtörténhet a hétköznapi emberekkel. Minden regényében ezzel foglalkozik?
2: Igen, mindegyik könyvnek tulajdonképpen van egy alap szituációja, amiben van egy teljesen hétköznapi ember, egy család, akiknek az életében egyszer csak történik valami banálisan szörnyű, tehát vagy valakit meggyilkolnak, vagy valakit elrabolnak, vagy tehát hogy egy olyan dolog, amire az ember nem gondol, hogy vele megtörténhet. És ezzel elindulva bontja ki a történetet. Nagyon érdekes egyébként, hogy általában több szálon indítja el a történet folyamát, és lassan adagolja az eseményeket. Tehát, hogy az ember sokáig nem tudja, hogy hogyan fognak összekapcsolódni a szálak, vagy hogy az egyes szálakon a személyek, akiket bemutat, azok hogyan fognak összekapcsolódni. Szerintem ez pont arra is jó, vagy ezzel azt éri el, hogy folyamatosan növekszik a feszültség, mert hogy az ember olvassa a történetet, az eseményeket több szálon, de nem igazán érti, hogy jó, ez hogy fog akkor most összekapcsolódni, és akkor a végén, amikor már összekapcsolódnak, és mindenre azt gondolja az ember, hogy jaj, most már akkor értem, hogy mi miért van, akkor a végén ebben ő a nagymester, és azt többen is leírták róla, hogy ő annak a nagymestere, hogy a történetek végén mindig van egy végső csavar, ami teljesen szétzilálja az egészet, amit az ember addig gondolt. Tehát, hogy szerintem ez a thriller írásnak nagyon bravúros formája.
1: Én azt vettem észre, olvastam is korábbi könyvét, a Nincs menekvést például, ami szintén nálatok jelent meg, és azt vettem észre, hogy a social media kockázatai, ez egy ilyen központi téma nála, tehát hogy ez nem egy regényében előfordul, hogy mennyire gyanútlan az ember, vagy mennyire kitett. Tehát, hogy itt is ennek a pékségnek remek reklámot tudnak csinálni pillanatok alatt kis reelszekkel, kis videókkal, csak arról, hogy ő hogyan süt. És ugye itt ez a főhős, itt a sötét vizekenben ez egy jóvágású férfi, és még sütni is tud, szóval miért ne szeretné azonnal meg a közönség. De hát ott van a másik oldal, amikor pokollá teszi az életét rengeteg olyan ember, aki egy picit sem ismeri őt. Máshol is előkerül ez a social téma.
2: Hát igen, gondolom azért, mert hogy szerintem a Mark, ő nagyon merít a saját életével is, és annyit lehet róla tudni, a szerzőről, hogy neki 4 gyermeke van, 4 tínédzser gyermeke, tehát igazából azt gondolom, hogy ez neki egy valós történet az életében, hogy hogyan tudja a gyerekeit arra rávezetni, vagy ráébreszteni, hogy itt vigyázni kell ebben a mai világban. Ezt csak azért mondom, mert hogy voltam olyan szerencsés, hogy én személyesen is tudtam vele beszélgetni, és nekem úgy tűnik, hogy ő nagyon sok gondolatát így a saját életéből ismeríti, és ezeket ezért tudja ennyire közel hozni szerintem a közönségéhez is, mert annyira emberi ez az egész.
1: Így már érthető, hogy a gyerekek miért vannak szintén központi helyen a regényeiben, tehát általában az ő kárukra történik valami, és főleg a tinédzserek, nem? Meg ez a tinédzserek kezelhetetlensége is benne van.
2: Igen.
1: Aki szülő, az pontosan tudja, hogy mennyire nem talál fogást egy tinédzseren, aki menni akar, bulizni akar, kipróbálni dolgokat, és nem tudod megmenteni magától. Hát, hogyha 4 gyereke van, akkor ezt ő tudja, hogy ez milyen. Milyen az ő nyomozója? Ugye őt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert ezekhez a hétköznapi emberekhez kapunk egy szintén nem szuper zsarú, nem minden tudó, nem különleges tehetséggel bíró zsarút, aki viszont azért mégiscsak valamit nagyon tud.
2: Igen, ez az Imogen Evans nevű nyomozó hölgy, aki egyébként nem először jelenik meg az ő könyveiben, mert az egyik előbbi könyve, azt hiszem 2017-ben jelent meg, a Szerencsések című könyve, amiben először jelent meg ez a nyomozó nő, akkor egy sorozatgyilkosnak a történetét göngyölítette föl, és most ennyi évvel később Mark Edwards úgy döntött, hogy visszahozza ezt a nyomozó nőt, és ebbe az angliai, a tavak menti kisvárosba behozza ahhoz a gyilkossághoz, ami ott egyébként ebben a könyvben, a párhuzamos történetben történik, és ahhoz a gyilkossághoz hozza be a gyomozó nőt. És neki van egy olyan képessége, hogy mindenkivel megtalálja a hangot, és emiatt ő a saját személyiségével tudja meggyőzni, és a saját nagyon nyugodt beszédével tudja meggyőzni a gyanúsítottakat, vagy az embereket körülötte, és tud rájuk hatni. És ez az egyik fő eszköz, amit ő használ a történetnek a felgöngyölítésében.
1: És hát neki is van múltja, és ez kísérti őt, ő sem bújhat el az emberek elől.
2: Ami ráragadt, ugye ez az ügy, amit az előbb említettem az előző könyvében, ez egy ügy, amikor ő felgöngyölítette egy sorozatgyilkos ügyet, és ebből a történetből csináltak egy tévésorozatot, mert ugye ez egy nagyon sikeres ügy volt, csináltak belőle egy tévésorozatot, és akkor ez a tévésorozat karakter ragadt rá, ami kíséri őt a karrierjén át, és ez hol pozitív, hol pedig negatív, mert ugye ez egyfajta megbélyegzés, vagy egyfajta skatúja, amiből ő nehezen tud kilépni, és megtörténik vele az, hogy például el kell, hogy jöjjön a londoni állásából, mert egyszerűen annyira félreértik őt, és annyira félreértelmezik őt, hogy el kell, hogy menjen, és így kerül egyébként oda a történet szerint, oda a tóvidékre, a nyugodt kisvárosba. Szeretné ő is újra kezdeni az életét, és maga mögött hagyni azt, ami az előző életében gyakorlatilag rá bélyegződött, vagy beskatujázták őt egyfajta szerepbe. Így csöppen bele ebbe a másik történetbe.
1: Mennyire ijesztő ez a könyv, például a Sötét vizeken, meg hát akár a többi is, ahogyan ez a regény kezdődik, azért ez vérfagyasztó. Miközben szeretnénk ebben a kisvárosban élni, vagy nekem legalábbis nagyon szépnek tűnt, vagy nagyon vonzónak, olyan szépen ír róla.
2: Hát igen, tehát a Mark ezt nagyon jól csinálja, hogy mindig egy olyan helyzetet teremt, amiben egyszerűen az embernek megfagy a vére. Tehát, hogy nagyon érdekes, mert ugye vázolja a vérfagyasztó helyzetet több szálon, és megismerjük ennek a történetnek a szereplőit, főszereplőt, meg a mellékszereplőket, meg próbálunk rájönni, hogy akkor ki hogyan kapcsolódik egymáshoz. De az nagyon érdekes egyébként, hogy ezek a szereplők is valahogy mindig olyan, mintha ilyen szürke zónában lennének. Tehát, hogy így morálisan eléggé megkérdőjelezhető, ahogyan ők viselkednek, meg ahogy meg a múltjuk, tehát ahogy így belelátunk a múltjukba, azért morálisan megkérdőjelezhető az ő jellemük. De valahogy, ahogyan a szerző ír róluk, meg ahogyan bemutatja, meg a betekintést nyújt a múltjukba, meg a problémáikba, ezáltal valahogy mégis szerethetővé teszi őket. Tehát nekem ez az, ami egyfajta biztonságot ad, hogy a szörnyűség ellenére azért ezek az emberek valahogy mégis szerethetőek.
1: Abszolút, és neked a környezet tetszik, ahogyan ír erről a kisvárosról, meg hát a város környéki erdőről?
2: Nekem nagyon tetszik, ezt akartam is mondani, hogy egyszerűen a környezet leírásai annyira megkapóak, és annyira életszerűek, hogy az embernek kedve lenne oda menni. Tehát például ez az ír tengerparti, homokos tengerpart, ahol történik ez a szörnyűség, ez is egy csodálatos hely lehet. És ott ugye az a tóvidék, tehát hogy nem csak a tengerpart, hanem ott mellette a kis tavak, az erdők, idilli kisváros, tehát ez is szerintem a feszültségépítésnek az egyik eszköze, tehát hogy egy akkora ellentmondás van a környezet, meg az a fajta élet, amit az ember elképzel ott, és akkor hirtelen, mint egy bomba így belerobban egy ilyen nagyon traumatikus történet, ami, mint látjuk, igazából bárkivel megtörténhet.
1: Csak hogy mennyi szín van a regényben, még egy apróságot, egy ilyen kis csemegét elárulnék, hogyha te is így gondolod, hogy a bűntudat hogyan jelenik meg. Ugye találkozunk egy férfi, valaki fest, de rettenetes dolgokat fest, bár volt honnan meríteni a mintát. Kicsit utal olyan képzőművészeti alkotásokra, ahol a pokol jelenik meg, vagy a pokol bugyrai jelennek meg, és most azt hiszem, hogy megint nem árultam el mindent, de hogy azért ez érdekes, hogy ez hogyan szűrődhet be egy ember életébe, hogyan testesítik meg ezek a képek, a bűntudatot, és hogy hogyan próbálja magából kidolgozni, szóval nekem például ez is nagyon érdekes volt egy ilyen kisvárosi millióben.
2: Ez megint oda nyúlik vissza, ez most a másik szál, ugye te, amin elindul a történet, ez a másik szál, ami konkrétan ehhez a gyilkossághoz kapcsolódik, és annak a szereplőihez, és ez is ezeknek a szereplőknek a múltjában nyúlik vissza, és a gyerekkori élményekhez nyúlik vissza, tehát ez a személy, ez ugye alapvetően egy nagyon tehetséges rajzolni és festeni tudó fiatal volt addig, amíg ugye nem történt vele az, ami miatt meg teljesen befelé fordult, és abszolút ezekben az ilyen pokoli jelenetekben dolgozza föl azt a bűntudatot, ami benne egy bizonyos régmúlt történet miatt benne képződött. Tehát, hogy a személyiségek alakulásában nagyon mélyre megy. És igazából ez az egész sötét vizek szerintem ez is nagyon szimbolikus. Tehát egy dolog, hogy ez az egész gyilkosság, ez egy tengerparton történik egy éjszaka, tehát, hogy a sötét víz az, ami mindent elfed, és mindent elborít, és nem látunk át rajta, hogy nem tudjuk, hogy mi miért történik, de ugyanakkor a sötét víz azok a hömpölygő indulatok is, amik ezekben az emberekben folyamatosan egész életükben hömpölyögnek, az indulatok, a félelmek, és ezek azok, amik teljesen elborítják az életüket és a személyiségüket. Tehát szerintem maga a könyv címe is egy kicsit szimbolikus.
1: Rohánszky Nagy Rékával beszélgetünk Mark Edwards Sötét vizeken című regényéről. Szerintem már kiderült, mennyire komplex ez a történet, és tényleg csak színeket villantottunk fel belőle, remélem ti sem érzitek úgy, hogy spoilereztünk volna. Rövidesen visszatérünk, és beszélgetünk még az íróról és az ő többi regényéről.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
3: Olá Andrea vagyok, könyvben utazom, most éppen egy ír tengerparti kisvárosba, ahol egy borzasztó bűntény történt. A nyugatvároska lakói el sem hiszik, hogy náluk ilyesmi előfordulhat. Hétköznapi emberek, nehezen fékezhető tinédzserek, a közösségi média veszélyei és számos más mindannyiunkat érintő kérdés szóba kerül Mark Edwards Sötét vizeken című pszichológiai thrillerében. De egyébként nem csak ebben, már is folytatom a beszélgetést Rohánszky Nagy Rékával, a Ginkó kiadó egyik vezetőjével, a regény fordítójával. Szerinted milyen módon jelennek meg, vagy mit látsz a többi könyvben akár a társadalmi kérdések, társadalmi problémák, társadalmi különbségek? Most csak itt a fiatalokra gondolok, hogy ki honnan jön, hogy az mennyiben határozza meg az ő életét. Mert ugye vannak szerzők, akik ki vannak erre hegyezve. Szerinted őt mennyire izgatja ez a téma?
4: Szerintem izgatja, mert például ebben a könyvében is van egy ilyen szál. A történet egyik vonalán megjelennek, ugye tehetősebb családok megjelennek, szegényebb családok és az ő interakciójuk, tehát szerintem ez őt foglalkoztatja, és gyakorlatilag ezeket a társadalmi egyensúlytalanságokat is bemutatja, és próbálja valahogy megfejteni ezekben a könyvekben.
3: Mi az, ami még nálatok jelent meg tőle?
4: Megjelent nálunk a Nincs menekvés, az volt az első 2022-ben, aminek ugye a fő témája, hogy az, mivel nekünk a könyvkiadónknak a fő vonulata ez a környezetvédelem, a fenntarthatóság, és akkor pont akkor találkoztunk először ezzel a szerzővel, az angol irodalmi ügynökségen keresztül, akivel ő akkor dolgozott. ez a regény a Nincs menekvés, ez pont a környezetvédelemmel és ezekkel a szélsőséges környezeti aktivista csoportokkal foglalkozott, úgyhogy így kezdődött a mi pályafutásunk Mark Edwards-el, és akkor utána megjelent az Elátkozott erdő című könyve, aminek a fő témája ezek a valós bűnügyek, illetve ezek a katasztrófa turizmus, akkor ezek a kultikus gyilkosságok. Tehát itt is mind a kettő könyvet, az előző is, tehát a Nincs menekvésben is, meg ebben az Elátkozott erdőben is nagyon ki volt élezve a fiatalok sebezhetőségére, és az, hogy mennyire lehet befolyásolni a fiatalokat, és belehúzni őket mindenféle ilyen szélsőséges dolgokba, egyszerűen azért, mert hogy valahova tartozni szeretnének, és valahol ki szeretnék fejezni a saját autonómiájukat, és ezért nagyon könnyű őket félrevezetni. Mind a két könyvben ez nagyon fontos gondolat volt szerintem. A harmadik könyv, ami pedig megjelent nálunk, az a Ne áruld el. Ennek a mélyében ezek a bántalmazó párkapcsolati dinamikák vannak, és hogy azon belül elkövetett gyilkosságok és problémák és bántások, és hogy ezeknek az eltusolása, és hogyan lehet ezekből kilábalni később. Ennek ez volt a fő vonulata, és az a negyedik, a Sötét vizeken, ugye, aminek a fő témája ez az internetes, a közösségi média által okozott torzítások, zaklatások, csalások, manipuláció, ami szintén ugye a fiatalokra is nagy veszélyt jelent.
3: Nem mind a négy könyvben ugyanaz a nyomozó, ugye?
4: Csak ebben a Sötét vizekben van ez a nyomozó. A másik háromban igazából nem nagyon van ilyen kiemelt nyomozó.
3: Tökéletesen alkalmas lenne egy sorozathoz.
4: Több könyvében visszajön, tehát először a Szerencséseinkben jelent meg 2017-ben, azt nem miattuk még ki. És utána megjelent a Sötét vizekben, és tavaly jelent meg egy könyv, abban is megjelent ez a nyomozónő, pontosan ezért, mert nagyon jó személyiségű.
3: Ráadásul ugye van egy kisgyereke, aki kénytelen otthagyni a férjével, aki vállalja ezt persze, hogy otthon van vele, amíg ő dolgozik.
4: Ez megint arra visszatérve, hogy a Mark egyszerűen megtalálja azokat a pontokat, ahol az olvasóinak minden rétegét meg tudja szólítani, tehát meg tudja szólítani a kisgyerekes anyukát, meg tudja szólítani a tinédzseres szülőket, meg tudja szólítani az idősebbeket is, és mindegy könyvön belül, tehát igazából ezért jó, mert mindenki számára emészhetőek a könyvei, és mind a mellett, hogy mély problémaköröket jár körben, közben pedig elképesztően szórakoztató és megdöbbentő néha. Tehát, hogy igazán azt gondolom, hogy thriller történetek ezek.
3: Próbáltam utána nézni, hogy filmet készítettek-e már valamelyik regényéből, de nem sikerült a nyomára bukkanom.
4: Nem készítettek még, azt hiszem, hogy talán volt egyszer egy, nem is tudom melyik könyvére, volt egyszer egy ajánlata a Netflix-től, de aztán az valami miatt nem valósult meg, de szerintem dolgozik rajta a Mark, hogy ez egyszer csak majd megvalósuljon.
3: Lehet-e már tudni, hogy mi a következő?
4: A Sötét vizeken, amit most adtunk ki tavaly decemberben, azóta kettő könyve jelent meg, abból az egyik az 2025 legelején, a másik pedig 2025 közepén, tehát most már körülbelül így évente kettőt ad ki a Mark, most ennyire termékenyé vált, és hát dolgozunk rajta, tehát igazából ezeket a könyveket mi megkapjuk. Nagyon szeretnénk, hogyha az olvasóink megismernék ezeket a könyveket, és megszeretnék, mert nyilvánvalóan nekünk azt kell látnunk, hogy az olvasóink ezt keresik, és van rá igény, és akkor mi nagyon szívesen hozzuk a többit is folyamatosan, mert nagyon szeretjük őket, és azt gondolom, hogy mindegyiknek van komoly mondani valója, miközben nagyon szórakoztató, könnyed irodalom is, és talán ez az, ami fontos, és ez talán az egyik célunk nekünk is, hogy miközben szórakoztató olvasmányokat adjunk, amivel az ember kicsit ki tud kapcsolódni, a közben legyen valami fajta tartalma és mondani valója is, ami viszont megérint olyan belső részeket az emberben, ami segíti az ő boldogulását, vagy akár a saját traumáinak a feldolgozását.
3: Ő hol él egyébként most?
4: Angliában él, Nyugat-Angliában, de Londonban, tehát igazából nagyon sokszor megy Londonban, de az, ahol él, az a kis hely, ahol él, azt úgy hívják, Wolverhampton. Ez nem teljesen nyugaton van, tehát nem a parton van, hanem egy kicsit, inkább Közép-Anglia nyugati részében van, de ő alapvetően Anglia déli részében, Londontól délre született, és ott is nőtt föl Hastingsben, tehát Londonhoz vannak neki szoros kapcsolatai, de a családjával ő mostában a Wolverhampton nevű kisebb városban él. Ami egyébként nagyon érdekes, és szívesen elmesélek néhány dolgot ő róla, amit itt találtam róla, amit ő szeret az ő követőinek elmondani, csak ilyen érdekességek róla, amivel saját magát tudja egy kicsit jobban megismertetni, meg közelebb hozni a közönségéhez. Például ilyen kis aranyos vicces dolgokat mesélt el magáról, például azt, hogy neki ilyen furcsa képzelő ereje van, és hogy ezek a dolgok így foglalkoztatják azt a gyerekkorából hozzá, és igazából az anyukájának köszönheti. Mert amikor ő 9 éves volt, akkor elváltak a szülei, és az édesanyja, ugye ketten maradtak, és az édesanyja sokszor nézett vele esténként filmeket, és ezért sokszor megesett az, hogy ő este nézett ilyen krimiket, meg thriller filmeket, ami egyébként egyáltalán nem volt az ő korának megfelelője, de sokszor volt olyan, hogy az édesanyja elaludt mellett a kanapén, és akkor ő még éjszakában nyúlóan egyáltalán nem neki megfelelő krimiket, meg ilyen horror történeteket nézett, de hogy ez alakította az ő képzelő erejét és az ő írói vénáját, tehát innen sokat merít. Meg hát az ő életében, ugye az ő fiatalságában nagyon sok, például ugye a 80-as, 90-es években indult ez a goth zenei stílus, illetve ez a fajta fiatalok között ez a melankolikus hangulat, sötét ruha, smink, és az ő tínédzser korában ez nagyon népszerű volt, és ő is ezek közé tartozott, tehát ugye ez a fajta hangulat, ez neki a fiatal korából jön. És hogy ezekből ő nagyon sokat merít. Azt is elmondta magáról, hogy nagyon sokat szokott fantáziálni arról, hogy például ha lenne egy valódi zombi apokalipszis itt a világban, akkor ezt ő hogyan tudná túlélni, és mi mindent kellene ennek a megelőzésére tennie. Ilyeneken szokott gondolkodni. Tehát, hogy igazából az ő életét átszövik ezek a fajta gondolatok, nem csak a könyveiben, hanem egyszerűen az ő fantázia világában, meg az életében ezek a gondolatok, és ezekből merít, amikor a könyveit is írja.
3: Valószínűleg nem lehetett könnyű tínédzser ő sem akkor.
4: Igen, valószínűleg, igen. Nekem nagyon szimpatikus, így személyesen is kedvelem, és örülök neki, hogyha az ő könyveit ki tudjuk adni, mert hogy ő, azt gondolom, hogy ő tényleg egy valódi olyan ember, aki tényleg saját maga, saját életét fölépítve önerőből létrehozta magának ezt a világot, és ezt a követőtábort, meg ezt a közösséget maga körül a világban, és szerintem ez figyelemre méltó.
3: Mark Edwardsról mesélt Rohánszky Nagy Réka, a Ginkó kiadó egyik vezetője és az író könyveinek fordítója. Mivel a Könyvben utazomban 2022-ben már bemutattuk a Nincs menekvés című thrillert, hoztam most ide néhány percet abból az interjúnkból is, már is mutatom.
0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádiókafén.
3: 2 évvel ezelőtt a 15 éves Scarlett Seattle-be utazott, hogy egy hetet eltöltsön az ott élő bátyjával. A fiatalány azonban a városnézést követő éjszaka nyomtalanul eltűnt. Hosszas nyomozás és téves jelek meg zsákutcák után a férfi már majdnem feladja a reményt, ám ekkor egy idős nő hosszú vonatútja alatt hajnali derengésben megpillant egy lányt, amint fejvesztve menekül üldözője elől egy erdei tisztáson. Az asszony azt állítja, hogy a lány csakis az eltűnt Scarlett lehet. De vajon tényleg ő az? Érdemes-e minden veszélyt vállalni egy idős nő szavai miatt? Nincs menekvés.
5: Ez a könyv annyiban speciális, és azért is örültünk meg neki nagyon, mert ez egyszer hozza a környezeti témát, mivel ugye a történetben központi szerepet kap egy képzeletbeli szélsőséges ökoterroristának mondható csoport, illetve annak tevékenykedése. Tehát ezzel illeszkedik a környezeti irányvonalunkhoz, viszont az egész egy fiktív, szórakoztató és elképesztően izgalmas thriller-regény köntösébe bújik. A történet és a benne leírt események akár a valóságban is elképzelhető helyzetekből vagy jelenségekből merítkeznek. Például a valóságban is vannak szélsőséges környezeti aktivista csoportok, akik néha ténylegesen szélsőséges megmozdulásokra képesek. De hát egyrészt ezeknek már a való világban is kérdéses a legitimitása, úgyhogy talán a teljesen átlagos olvasó is megérzi, hogy ez a regény a valóság eseményeinek csak egy kis szeletéhez kapcsolódik, oda is fiktív szinten, tehát hogy nem hivatott ennél többre. Én nem gondolom, hogy a szerző valósan vagy tudományosan a környezeti aktivizmusról vagy a környezetvédelemről szeretne beszélni, hanem egyszerűen csak nagyon ügyesen, és ebből a szempontból tényleg nagyon ügyesen a regényen keresztül felhívja a figyelmet egy szélsőséges jelenségre, amiben aztán, hogyha valakit ez érdekel, hogy egy olvasót ez megfog, akkor ezt később ebbe bele lehet mélyedni, vagy meg lehet róla tudni többet.
6: Az a figyelmeztetés, hogy minden nagyon jó gondolat, és minden nagyon jó törekvés, hogyha nem jó kezekbe kerül, vagy hogyha tényleg ilyen fantazmagóriákra épül, akkor visszaüthet. Beszélnénk arról, hogy milyen fő témakör van, amit itt az egyik karakter nagyon szem előtt tart, és hát a köré épülő csoport.
5: Ugye van egy képzeletbeli ökoterrorista csoport, akinek a vezetője egy bizonyos Shannon nevű hölgy, egy fiatal, viszonylag fiatal hölgy, egyébként kinézetre törékeny, vékony és szimpatikus, de ugyanakkor ő tulajdonképpen egy nagyon bizonytalan és nagyon bántalmazott gyerekkorból merítve megpróbálta saját magát összerakni, és ilyen félinformációkból, meg belső hangokból kialakított magában egy elméletet, vagy egy elrendszert, és persze az információk a világban körülötte, ugye azt mondják, hogy igen, a világ nagyon nagy veszélyben van, és hogy mindjárt nagy világégés lesz, és az erdők, és minden majd mindjárt tönkre megy, és mindenki meghal. És ő valahogy magára veszi azt, hogy neki ezt jóvá kell tenni, és meg kell próbálnia megmenteni a világot.
6: Militáns csoportot épített, miközben a béke jegyében és a föld megmentése jegyében dolgoznak ők, vagy hát dolgozhatnának, a közben ugye fegyverhasználatra tanítja a fiatalokat.
5: Hát igen, tehát hogy ő egy nagyon diszonáns személyiség, és szerintem ez a diszonánssága, ez az, ami igazából őt nagyon szuggesztívé is teszi, tehát hogy ő, neki van egy elképzelése, ami elviekben pozitív lenne, hogy inkább mentsünk meg a világot, de ugyanakkor a saját belső ellentmondásaiból kifolyólag, meg a saját bizonytalanságából és az ő saját sérüléséből kifolyólag ő ezt teljesen agresszióba fordítja. Nagyon határozottan és fanatikus céltudatossággal gátlástalanul lezarolja maga körül a vélt és valós ellenfelei, tehát igazából ő nem egy pozitív hős.
6: Miközben tényleg csodálatra méltó, tehát hogy ugye az ember el tudja képzelni, hogy milyen ereje lehet az ő személyes jelenlétének, nem? Tehát nagyon igen, jól megmutatja ezt a szerző.
5: Igen, csak egy olyan ember, aki nem tudja az erejét pozitív módon használni. Sajnos.
6: És hogy mire jut ezekkel az elveivel, erről majd olvas mindenki, aki kézbe veszi ezt a könyvet, viszont arról, hogy miért megrázó ez a kötet, meséltem is már másoknak is erről a könyvről, és mondtam, hogy egy fölzaklatott állapotba került tőle az ember, különösen akinek van kamasz gyereke, mert hogy a szerző nagyon pontosan rávilágított, hogy mennyire befolyásolhatók ezek a fiatalok. Szóval, hogy ez a fenntarthatóság, ez megint egy olyan ügy, a bolygó megmentése, megint egy olyan ügy, ami mellett hihetetlenül lehet őket manipulálni.
5: Igen, és valóban itt a könyv központi alapja egy tínédzser korú lány, és több hasonló korú fiatal is feltűnik a történetben, és a szerző tényleg nagyon valóságszerűen mutatja be ennek a korosztálynak a nyitottságát és a befolyásolhatóságát, hogyha ugye találkoznak egy számukra vonzó témával, vagy ügyel, amihez őről azt gondolják, hogy ők bekapcsolódhatnak, és tehetnek valamit. Tehát ők igazából pozitívan visszanyúlnak ahhoz az ügyhöz, amiről belekeverednek. És nagyon érdekes, mert hogy ehhez szerintem hozzákapcsolódik a tinédzsereknek ez a meg nem értettség érzése, és a valahová tartozás vágyának a problematikája is, mert ez is szintén szerintem ez is mozgatókrugója lehet az ebben a korosztályba tartozó fiataloknak a cselekedeteinek, és ezért húzhatók bele olyan dolgokba, amikről igazából először nem látják át, hogy mifelé is vezet. Úgyhogy igen, ez nagyon megérintett engem is, elképesztően magával sodról lendületes stílus, és tényleg nehéz lesz venni. Tehát én, amikor először a kezembe vettem ezt a kéziratot, akkor én se tudtam, tehát így 3 este alatt évig olvastam.
3: Nincs menekvés. Egy korábbi interjúból hoztam vissza Rohánszky Nagy Réka mondatait a Ginkó kiadónál megjelent első Mark Edwards könyvről. Szerintem egy könyvklubban remekül meg lehet beszélni az író bármelyik regényét, annyi kapcsolódási pont van az életünkkel. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Fontos határidő közeleg. Segítséget kapnak az asszálykárt szenvedett gazdák. Folytatódnak a bőrrák szűrések. Jó napot kívánok, Spréman Betti vagyok. Szerdáig kell jelezni a szülőknek az iskola felé az SNI állapotot az iskolakezdési támogatáshoz. Azon köznevelési vagy szakképző intézményt kell tájékoztatni erről, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog. Ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskolakezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Két nap alatt 75 autóst büntettek meg, mert buszsávban hajtottak. Már tart a rendőrségi razzia a fővárosban. Az elmúlt két napban több tucat szabálytalan autóst szűrtek ki. Hasonló ellenőrzésekre a jövőben is számíthatunk. Rendkívüli támogatást kapnak az osztálykárt szenvedett gazdák. Az erről szóló rendelet már megjelent a magyar köznönyben. Ez szerint visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi szárazság miatt harmadával csökkent a hozamuk. Elsősorban a kukorica termelésben érintetteket segítik. A támogatási kérelmeket augusztus 5-ig adhatják be a Magyar Államkincstárhoz. Új mérföldkőhöz érkezett a magyar szélenergia program. Az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawattnyi új kapacitás számára tudnak majd hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a cél, hogy 2030-ig ez az érték 4000 megawattnyi legyen.

0: jelentős érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Hidegfront zárja a hetet. Most még 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek, de a délután második felében egyre több felé jelentkezik eső, zápor, zivatar. Jövő héten aztán már napsütéses idő vár ránk, bár kissé csökken a hőmérséklet, kedden például csak 26 fokot mérhetünk. Csapadékra pedig a jelenlegi előrejelzések szerint csütörtökön kell számítanunk. Mindeközben a hidegfront sokakat megviselhet, erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer péntek délután Behumi Dórival és Veres Dórival. Vendégünk pedig Szolnoki Péter, akit köszöntünk a stúdióban. Hát mindenki máshonnan ismerheti, de talán legtöbben énekesként, zenészként a zene írásról, a darabszerzésről és arról a sok hangszerről, amit én most így elkerekedett szemmel olvastam, hogy mindenhez ért ez gyakorlatilag, ami húros és fújható ahhoz is. Arról szerintem kevesebben, úgyhogy erről is fogunk ma beszélgetni vele, veled. Szia!
2: Szia!
3: Köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, én a Dórinak a kollégája vagyok, szintén fólista énekesek vagyunk.
2: Így van. De képzeld el, hogy amikor a Dórival készültünk erre a beszélgetésre, hogy jössz hozzánk, és nagyon vártunk, és azon gondolkoztam, hogy igazából úgy élesbe, élőbe mi soha nem álltunk együtt színpadon, és nem énekeltünk.
1: Hát a jazz meg azban nem.
2: A jazz meg azon a Peti énekelt a lemezen.
3: Én vokálozott a lemezen, igen.
1: De koncerten nem, ezek nem. Szerint?
2: Aha. Nem, mert mondjuk nekünk a koncerteket nem volt vokál, hiszen mi magunk vokáloztunk egymásnak ott a

0: a lányokat, de hát csodálatos férfi hangra is szükség volt egy-két számban, úgyhogy ez. És a Peti jött, és a Peti énekelt ezekben a dalokban, ő vokálozott, és akkor itt meg is érkeztünk egyébként az alapvetéshez, ami számomra alapvetés, és mindenki, aki egyébként ebben a szakmában benne van, és ismeri belülről, és szakmabeli, azt tudja, hogy ha bármilyen szituációba kell egy férfi hang, akkor az a Peti. Igaz, hát figyelj, hogy teljesen kikerülhetetlen vagy. És mindig, és ez így van, szerintem 20-25
1: évek. Volt benne egy pici ellentmondás, mert annak ellenére, hogy nagyon meghatározó és karakteres hangom van, mindig szerettek hívni vokálozni, mert tudtam homogénul is beilleszkedni bizonyos dalokba. Nekem ez egy óriási nagy tanulás, és egy szamár létre volt, hogy 93-tól én rengeteg minden lemezen és koncerten vokálozhattam, és őt aztán, hál' Istennek, ahogy az előbb is említettem, én eredetileg fuvola művésznek készültem, úgyhogy én magát a hangszeremet is tudtam vinni ugyanúgy koncertekre és lemez felvételekre, és a mai napig ott van a kezemben a bombon koncertek alkalmával is, úgyhogy én nem lettem hűtlen a hangszerhez, bár lusta disznó vagyok, mert kevesebbet gyakorlok, mint amennyit kéne, de azért, amikor kell, akkor mindig előveszem.
0: De figyelj, a kevesebbet gyakorlok, az mit jelent? Tehát most abszolút tudom, miről beszélsz.
1: Csak akkor veszem elő, amikor nagyon muszáj.
0: Tehát az nem azt jelenti, hogy nem a 2,5 órát gyakorlod le, ugye, hanem csak a másfelet. Nem, egyetlen nem gyakorlok, csak akkor gyakorlok, amikor
1: kiszont
0: valami van.
1: Akkor nagyon.
0: Igen.
2: Jó, de hát ti már kitanultátok ezt a hangszert.
0: Nem, gyakoroljon, ez aki nem tud. Van. Mi tudunk, nekünk már nem kell.
1: Hát aki tudja, hogy egy fúvós hangszer, vagy egyáltalán egy hangszer, hogy készenlétben legyen, ahhoz minden nap elő kell, hogy vegyük, hiszen
0: az izmok miatt
1: így van. Nekünk különösen a száj izmok miatt.
2: Na most viszont a fuvoláról beszélsz, de én kiírtam, hogy tudsz gitározni, basszus gitározni, zongorázni, klarinétozni, pikolozni, és akkor ugye a hangod is, mint egy hangszer.
1: Pontosítsuk, én ezeken a hangszereken szeretek játszani. Azt, hogy tudok,
2: meg
1: akkor tud inkább
2: szólaltatni.
1: Meg tudom szólaltatni, sőt, mi több a demozások alkalmával én rakom össze a dalokat általában, és akkor utána felhívom professzionális kollégáimat, akik kicserélik ezeket a bizonyos sávokat, de ők már tudják, hogy én mit szeretnék hallani nagyjából. Tehát én készségszinten játszom rajta, de nem vagyok professzionális sem a gitárban, sem a basszusgitárban, sem a dobban, sem a zongorában, de konyítok hozzá.
2: De miért kezdtél el mindegyiken egy picit akkor játszani a zeneszerzés céljából?
1: A hangszerelés miatt, igen. Egyrészt azért, mert nagyon-nagyon szeretem a hangszereket, mindig is érdekelt mindenfajta hangszer. Én a doromtól kezdve a tekerő lantonát, én mindent kipróbáltam, a szájharmonikát. Az másnapra, sőt, szakszofonoztam is. De amikor éreztem azt, hogy valamihez nincsen affinitásom, akkor azt nem nagyon forszíroztam tovább. Viszont amit úgy gondoltam, hogy meg tudom szólaltatni akár még olyan szinten is, hogy azt fel lehessen vállalni, azzal többet foglalkoztam, és az imént felsorolt hangszerek ilyenek voltak, vagy ilyenek. A mai napig nekem nagyon nagy könnyebbség, és a kollégáimnak is, hogy amikor elkészül egy demo, akkor nem kell elmagyaráznom szavakban, hogy én mit szeretnék hallani, hogy eleve meg tudom nekik mutatni, hogy na, ez az irány, hogy menjünk erre felé. És aztán természetesen mindenki hozzáteszi a tehetségéhez mérten a legjobbat, és akkor jön a végeredmény.
2: De a hangszertanulás az egy kicsit olyan, mint mondjuk a nyelvtanulás is, hogy ha egyet tudok, akkor a másodikat már valahogy könnyebben elsajátítom, és
0: hát
2: még ha más nyelvcsaládból származik.
0: Meg
1: a metódus, tehát maga a gyakorlás az azonos, de mindegyik más dimenzió. Tehát teljesen más aggyal kell zongorázni, mint fuvolázni.
0: Meg más készségek kellenek.
1: Meg más készségek is kellenek. Igen. De ha megvannak ezek a készségek, akkor is más dimenzió. Mert én például sosem fogok zongoristaként zongorázni. Tehát teljesen másképp gondolkodom. Vagy nem úgy fogok gitározni, ahogy egy gitáros. Pont ezt szeretik különben a gitáros kollégáim, hogy én olyan szólókat találok ki, vagy olyan kíséreteket találok ki, nekik eszükbe se jutna, mert ők teljesen másképpen állnak hozzá. Igen. Aha.
0: De például ugye az egy alapvető különbség is, hogy ez egy nagy nehézség szerintem. Mondjuk egy fuvola utána, ha mondjuk mind a két kezeddel egy szólamot játszol csak, viszont a zongoránál meg ugye két kezeddel két szólamot, igen, és ez egy teljesen másféle skill, tehát annyira másra van szükség, ugye?
1: Hát vagy például a dobolásnál, amikor mind a
0: négy
1: végtagod,
0: négy féleképpen,
1: sőt,
0: négy. Sőt,
1: igen.
0: Igen. Igen, igen, igen. De egy kicsit visszakanyarodhatunk az indulásodhoz. Tehát azt mondod, amikor ide eljöttél most hozzánk, hogy fuvola művész
1: készültél.
0: Ezt a mondatot ismerem. De hogy aztán hogy kerül az ember mondjuk folyamatosan a könnyűzenei színpadokra, amikor ő gyerek, és azt mondja a Pettike, hogy ő, mert azt olvastam, hogy 8 éves korodban már elkezdte fuvolázni, ami egyébként a fuvolás esetében egy elég korai év. Fúvós hangszereket azért nem szokták annyira nagyon korán elkezdeni.
1: Ha látnátok az első fotóimat, akkor látnátok, hogy
0: nem érted végig.
1: Hogy hosszú aha, nagyon a hangszer a kezemben. De valahogy a fúvolatanárom Szvarán András úgy értékelte, hogy ne furójával kezdjek. Mm-hmm. Egyrészt azért nem, mert amikor 6 évesen bekerültem a zenei általánosba, ott már ugye az énekórák alatt volt furójázás is. És annyira tehetségesnek bizonyultam ezek szerint, hogy én 8 évesen akkor már kezdjek egyből fuvolázni. És nagyon ígéretes tehetség voltam. A szorgalmam az már kevésbé volt intenzív.
0: Ígéretes.
1: Tehát próbáltam a tehetségemben mindig megúszni a dolgokat, de amikor kellett, amikor rájöttem arra, hogy nekem most választás elé állított az élet, hogy én most szeretnék akkor zeneművészeti szakközépiskolába menni, vagy később főiskolára, akkor viszont nagyon sokat gyakoroltam. De aztán az élet úgy hozta, hogy nem vettek fel a főiskolára a zenei szakközép elvégzése után, hanem katonazenész maradtam, mert én egy olyan zenei konziba jártam, ami katonazenészeket
0: képzett. De ezt hogy kell elképzelni? Én ilyenről nem is hallottam, és teljesen elkerekedett szemmel, olvastam ezt, hogy ilyen létezett. Ez hol volt? Mert te Debrecenben születtél.
1: Debrecenben születtem, Salgótarjánban nevelkedtem, de aztán 14 évesen felkerültem Budapestre, és most ott, ahol az MVM dom van, annak a területén volt ez az óriási nagy katonai műszaki főiskola, és a műszaki főiskola területén belül volt ez a bizonyos zeneművészeti szakközépiskola.
2: És mi az, hogy katonazenész? Tehát ez amikor menetelve fújom?
1: Igen, biztos láttatok ennyi? Már fegyveres testületi zenekarokat, vagy rendőrzenekart, vagy pénzügyőr, vagy tűzoltó, vagy katonazenekar.
0: Testületi zenekar.
1: És amellett, hogy térzenéket is adtunk, vagy éppen például a rendőrzenekarral kapcsolatban ugye Big Band zenekar is van.
2: Police Band,
1: igen. De szolgálati feladatokat is el kellett látni, teszem azt, államfőfogadásokat, temetéseken, stb. Tehát rengeteg olyan...
0: Nemzeti ünnepeken, nem? Akkor
1: igen,
0: nem
1: tehát ilyen. Mindenfajta ünnepeken, tisztavatás, tiszthelyettes avatás, tehát rengeteg olyan alkalom van, ahol egy fegyveres testületi zenekar tud dolgozni.
2: És miben más a képzése egy átlag zenészet képest?
1: Speciálisabb annyi, hogy katonai tantárgyakat is tanítottak nekünk, amellett, hogy ugyanúgy zenei szakérettségünk volt.
0: De a zenélésben nem volt különbség, tehát a zenélés terén, vagy az oktatásban volt olyan külön tantárgyatok, hogy mondjuk, hogy kell menetelve fuvolázni, vagy
1: nem,
0: ilyesmi,
1: azt már csak gyakorlatban sajátítottad.
0: De például megismertettek benneteket akár a Big Band irodalommal, vagy arra, hogy mit kell, hogy aranzsálnak
1: nem,
0: egy ilyet?
1: Ez a zenei szakközépiskola a klasszikus képzést vitte ugyanúgy tovább, mint az összes többi. Ha valakit érdekelt, vagy a popzene, vagy a jazz, akkor maga ártotta bele magát, mint ahogy én is tettem.
2: Sziluett nevű zenekarra.
1: Igen, ott volt egy kis kezdeményezésünk Hastó Zsolti barátommal, aki most az első emeletnek az egyik dobosa, és mi ott elkezdtünk már mindenféle saját dalokat kreálni. Olyannyira, hogy 1988-ban, ha jól emlékszem, a Rock gyermekei listájára felkerültünk az egyik dalunkkal, és életem első interjúját Geszti Péternek adtam, 18 évesen. A Peti erre már nem nagyon emlékezett, de aztán rá 5 év múlva már együtt dolgoztunk a repülőkben.
2: Igen.
1: Úgyhogy ez nekem nagyon nagy élmény volt ott. Össze-vissza hebegtem, habogtam, életem első interjúja volt. Nem szeretem visszahallgatni, de tanulságos.
2: Engem egyébként az is érdekel, hogy egy zenész hogy tudja magáról, képes-e nem csak interpretálni mások által írt zeneműveket, hanem megírni egy saját kútfőből született valamit. Szóval, hogy ezt ugye erőltetni gondolom nem lehet. Tehát, hogy valakiben vagy benne van, vagy nincs. És ezt te honnan tudtad annyi idősen, amikor sziluetteztél, hogy ez benned
1: csak
2: van?
1: Jött. Én ezt most már úgy fogalmazok ezzel kapcsolatban, hogy valaki súgja. Tudnélik, meglátok egy dalszöveget, most éppen egy musical írásban vagyok, És amikor jönnek a dalszövegek, akkor én elolvasom, látom a prozódiát, és egyszer csak jön a dallam. Tehát ez szerintem nekem súgja valaki. Mondhatjuk ezt tehetségnek, vagy erre születtem, de én ennél spirituálisabb alkat vagyok, úgyhogy nekem ez még számomra is megemészthetetlen, hogy ez honnan jön. De nem akarok nagyon igazából ezzel foglalkozni. Ez, hálás vagyok ezért az áldásért.
0: Mármint azzal nem akarsz foglalkozni, hogy ez honnan hogy jön. Tehát ezzel foglalkozni.
1: Tehát magával a zenéléssel foglalkozom, és a zeneszerzéssel, és hálás vagyok érte, de azzal most, hogy miért jön, vagy honnan ez...
2: De akkor milyen mértékben vagy spirituális, ha ezzel nem... Tehát hogy érted, hogy nem mert akarod bolygatni? Vagy
1: nem, mert elfogadom, hogy ez van és kész. Inkább hálás vagyok érte, és megpróbálom kamatoztatni ezt. Úgy meghálálni ezt az adottságot, hogy szebbnél szebb és jobbnál jobb dalokat, vagy műveket írok, vagy hangszerelek, vagy éppen mint előadó művész a színpadon állva meg tudom örvendeztetni a hallgatóságot.
0: De olyan készséged már van, tehát ezzel adta nem tudom hány évtized azért kifejlesztetted magadba, hogy bármilyen eléd rakod dalszögnál, Petikém, ezt meg kell írni holnapra, akkor már azt is meg tudod írni,
1: persze,
0: vagy egyszerűen
1: csak ez kell, már a 90-es
0: kell
1: években
0: egy ihlet hozzá.
1: Ez már 90-es években is opció volt, hiszen én nem csak dalokat írtunk, hanem reklámzenéket is. Behívtak például annak idején egy másik híres, most már nem létező rádiónak a stúdiójába, és azt mondta az egyik zenei megfejtő, hogy Petikém, ma össze kell raknotok, mit tudom, 10 szignált. És akkor leírtam, és akkor így elég híres szignálokat írtam annak idején, jó kis akapella.
0: De énekel, de hogyha már úgy sincs az a rádió.
1: Danubius rádió, meg ilyenek. Úgyhogy oda is írtunk, meg egy másikra, ezt is például, de úgyhogy ezek mindig olyan érdekes és üdítő feladatok voltak amellett, hogy engem ugye a Bombon zenekarral kapcsolatban azonosítanak a mai napig, és azon belül is ugye megvan a saját skatujánk, szoktuk mondani, de legalább van. Azt már a nagy közönség nagyobbik része kevésbé tudja, hogy a Bombon zenekarnak vannak nagyon-nagyon jó dalai is, de hát...
0: Mi ez a kritika? Egy kicsit...
1: Nem, hát te tudod, hogy miről beszélek, hogy amikor 28 vagy 30 év után mindig ugyanazt a dalt, mert csak azt szeretik, de közben ott van a lemez úgynevezett B oldalán, azok az én kedvencem, sőt, a nagy kedvencek rajta sincsenek a lemezen. Úgyhogy ezért csináltam aztán később egy 2014-ben lassan, most már úristen 10 éve egy szólólemezt is, amit szerintem rajtam kívül nem is sokan ismernek.
2: Hát én ma végighallgattam, ne is haragudjál, amikor idejöttem, úgyhogy én például ismerem. Nem mondtad ki, hogy mi ez a skatuja, amiben téged ismernek? Vagy mi a skatujád? Ezt nem értettem.
1: Hát, hogy ott megy az a James Bond. Tehát, hogy ez.
2: Ja, igen.
1: Miközben hát mindig énekeljük, hogy nem vagyok az. De aztán tudod, hosszú évek után az ember megtanulja szeretni azt is, hogy legalább van skatujánk, tehát valamihez tudnak kötni téged. Ami inkább furcsa, az, hogy mostanában azt kérdezik, hogy létezik-e még a zenekar, vagy egyáltalán te zenélsz-e még, ami számomra azért furcsa, mert folyamatosan minden egyes média felületen ott vagyok, vagy rádióban, vagy tévében, vagy akár a Facebookon, vagy a YouTube-on, van egy YouTube csatornám. Tehát nem tudom, hogy mivel kellene még jobban előrukkolnom ahhoz, hogy jelezzem, hogy ha-hó, még élek, még nem haltam meg. Úgyhogy ezek inkább ezek a furcsa kérdések, amik zavarba ejtőek tudnak lenni, de hát ugye fél mosolyal az arcomon elmagyarázom nekik, hogy hát még ezt még csináljuk. És nem csak én jártam így, hanem szerintem az én generációmnak a zenekara is.
0: Na, akkor erről mindenképpen egy hosszabb topikot megnyitunk, de azt mutogatod, hogy zenét fogunk sugározni a Rádiókafén. Itt a kettes számrendszerben Szolnoki Péter énekes, húvolista vendégünk. Maradjatok velünk!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén Veres Dórival, Behumi Dórival és vendégünkkel, Szolnoki Péter énekes húvalistával. Azt mesélted nekünk, hogy egy egészen speciális zenei középiskolába jártál, vagy hát nem tudom, hogy tudják-e az emberek, hogy ilyen már nincsen, tehát amilyen katonai kötelékek között működő zenei szakközépiskola, és ez nekem rettentesen így megfogta a fantáziámat, és nem bírom elengedni. De leginkább azt a részét, hogy amikor a hangszert a kezedbe vetted, és elindult el ezen az úton, és nyilván nagyon érzékelem ennek, tehát hogy minden pillanatát át tudom élni, még fuvalistaként is pláne, hogy mennyi munkával jár. Ez akár már egy 10 éves kortól kezdve, tehát egy kicsi gyerek életében a folyamatos gyakorlás, aztán a megmérettetések, a felvételizés. És mondod, hogy nem vettek fel a főiskolára, tehát ezt te könnyen el tudtad engedni, hogy akkor én most nem klasszikus fuvalista leszek? Tehát
2: nem, én nagyon-nagyon csalódtam. Azért, de nem mert, is próbáltad, azért, mert nagyon jó zenésznek számítottam, és szerintem átlagnál jobban fuvaláztam már akkor is. És hát azért tudjuk, hogy azért nagyon sokszor bejátszik, hogy mit tudom én, mész 13 helyre mennek 13-an vagy 20-an, és abból nem biztos, hogy azt a 3-at veszik föl, aki esetleg a legjobb.
1: De te egy helyre mentél?
2: Csak egyet próbáltam meg, igen.
1: De miért? Ha ennyire akartad?
2: Mert valahogy egyértelműen szerettem volna Pesten maradni. Én azt éreztem, hogyha bárhol...
1: De ez az akadémia volt, vagy a tanárképző?
2: Nem, ez a tanárképző. Uh-huh. Főiskola. Aztán lehet, hogy később mentem volna tovább, hogyha, mert én általában úgy voltam, hogy elindultam egy úton, egy pályán, és az úgy ment flottul. És szerintem ez volt az első ilyen megrekedés, vagy egy ilyen pofon az életemben, ahol azt mondtam, hogy hát, hogyha nem kellek, akkor megyek másfelé. Szeretem, ha kizökkentenek a komfortzónámból, de csak akkor, ha én is úgy érzem, hogy arra én alkalmas vagyok, vagy ha most visszafordítom a mondatot. Tehát ha úgy érzem, hogy méltatlanul nem akarnak engem, akkor nyilván van bennem egy megbántottság, de nem fogok ebben fürdőzni sokáig, hanem akkor keresek másfelé lehetőségeket vagy utat. És azért nekem párhuzamosan, a komoly zenével párhuzamosan engem mindig is érdekelt a jazz, és amellett meg a pop, meg a rock is. Tehát számomra a mai napig a zene az minden. Tehát én nem tudom milyen műfajokra lebontani. Tehát ha most azt mondod, hogy üljek be és játsszak el, mit tudom, az első fuvalát, Mozart, varázs fuvala, nyitányt, akkor beülök és eljátszom. De ha meg el kell énekelnem egy big band előtt egy jazz standardet, azt is megteszem, mert nekem ettől teljes az életem. Én ettől érzem jól magam.
1: Ezt ismerem, csak ugye nem tudom, hogy akkor te ezt fölmérted-e, hogyha ezt elengeded, tehát hogyha egy ilyen iszonyatos intenzív munkával az ember elmegy, tehát ahhoz, hogy az ember egy főiskolára vagy akadémiára felvételizzen egy hangszerről, rettenetesen magas szinten kell állni. Most már ez még magasabb szinten van, de ez akkor is így volt.
2: Igen, ma már ufók vannak
1: igen,
2: mindenhol.
1: Igen. Ma már miért? Körülbelül egy 12 éves gyerek fuvolázik úgy, mint ahogy így mi van. Akkor fuvoláztunk.
3: Ti most erről beszéltek, amit csak ti tudtok, de ezt mondjátok el.
2: Nem, hogyha megnézel bármilyen felületen, akár TikTokon vagy Facebookon, hát, vagy folyamatosan jönnek fel olyan pici gyerekek, például ott van a Joy Alexander, aki 8 évesen már úgy zongorázott jazzt, hogy egyszer csak leesik az arcod, mert ufók ezek a gyerekek. Nem tudom, hogy honnan. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ők technikailag is képzettebbek, mint mi voltunk annak idején, hanem valószínűleg olyan öreg a lelkük, vagy én nem tudom, hogy születtek bele ebbe a testbe, de az, hogy valaki 8 évesen így zongorázzon, mint az előbb említett kisrác,
3: tehát hogy ez szinte lehetetlen. Mélysége is van, tehát
2: igen,
3: a lelki mélysége.
2: Bölcsessége van, mélysége van, mindent, hogy egyszerűen nem érted, hogy mitől.
3: És azt mondjátok, hogy egyre több az ilyen gyerek.
2: Figyelj, vagy legalábbis egyre jobban látjuk.
1: Én ezt úgy látom, egyrészt egyre jobban látjuk, mert ugye most már egyre jobban látunk mindent, hiszen megvan a lehetőség, hogy ugye minden információhoz, meg minden dologhoz hozzájussunk, de azért ennek szerintem két útja, vagy két vetülete van. Tehát egyrészt rájöhetünk, vagy észrevehetünk ilyen embereket, vagy gyerekeket, akiket említettél, aki tényleg szerintem ő inkább kirívó, mert sokkal inkább jellemzőbb szerintem az a jelenség, amivel szintén találkozunk, és egy kevésbé vájtfülű ember nem méri fel a különbséget, hogy tele van mondjuk ilyen ázsiai gyerekekkel mondjuk a net, aki mondjuk 4-5 éves, és úgy zongorázik, mint egy 25 éves, és az nem feltétlenül ugyanez a kategória, hanem az inkább az a kategória, hogy ezek a gyerekek gyakorlatilag ezzel kelnek, ezzel fekszenek. Tehát,
3: ja, és nem biztos, hogy olyan szentukból.
1: És nem, Nem, hát egyáltalán nem biztos.
2: Tehát nem biztos, hogy van gyerekkoruk.
1: Egyáltalán biztos, hogy nincs.
2: Gondolom, módszertnak sem volt.
1: Mert azért egy ilyen szintet elérni, ez egy emberfeletti munka.
3: Akkor nekem ez egy kicsit úgy tűnik, mint a sport. Ugye a sportban lehet ezt hallani, hogy ott is az van, hogy már nagyon fiatalon, nagyon erős eredményeket kell elérni, és ahogy látjuk mondjuk az olimpiákon, mi ugye földi halandók, ott látjuk igazán, meg a világbajnokságokon, hogy a világrekordok, olimpiai rekordok egyre másra dőlnek meg, egyre gyorsabban, egyre hamarabb és egyre fiatalabb emberek által.
1: Igen,
3: hogy akkor ugyanez a zene is.
1: Igen, és ez a zene világám is szerintem ugyanígy van, tehát hogy a...
2: Csak hogy a verseny a lovaknak való,
1: a kvalitást, a kvantitás ugye felülírta, és amikor a Kelemen Barna Bás hegedű művész itt volt nálunk, és vele is erről beszélgettünk ezekről a versenyekről, zenei versenyekről, és ő is azt mondta, hogy tulajdonképpen egyszerűen nincs már értelme ezeknek. Tehát, hogy nem ugyanazt jelentik már, mint annak idején. Tehát, hogy az a fajta teljesítmény, ami a mélységet jelenti, az már így fölülírja, hogy egy másodperc alatt hány hangot tudsz lejátszani.
2: Meg ja, amit jó. Az előbb mondtam, hogy szerintem a verseny a lovaknak való. Tehát én sosem voltam jó abban, hogy el kell mennem valahova, és megmérettetni magam, mit tudom én, másokkal. Én inkább mindig azt szerettem, abban éreztem jól magam, hogy azt mutassam meg, amit csak én tudok, amitől én vagyok. Tehát a mai napig így vagyok ezzel.
3: És amikor ebbe a művészeti iskolában jelentkeztél, és direkt így mondtam, mert szerintem minden művészeti képzésnél ugyanaz a helyzet, hogy azért az elég jellemző, hogy elsőre valamiért nem sikerül, de tényleg általában többször próbálják, mondjuk a színész képzés is eléggé hasonló. Tehát, hogy második, harmadik, akár hatodik alkalommal is elmennek emberek, és aztán milyen csodálatos művészek születnek, pedig hatodjára vették fel.
2: Vagy aki el se végzi például azt az iskolát, igen. És mégis milyen csodálatos
3: művész
2: lesz belőle.
3: A kérdésem csak az, hogy miért nem mentél újra?
2: Mert volt más utam,
3: amiben
2: jobban...
3: Amit az előbb mondtál.
2: Igen, amit az előbb mondtam, hogy és szerintem én jobban jártam, mint hogyha csak azt csináltam volna. Sokkal...
1: Mintha ülnél egy zenekarba, és lennél,
2: így van,
1: nem tudom,
2: így
1: szedi futbolista.
3: Lehet, hogy akkor is ezt az utat választottad volna, csak más
2: bármi
3: iskolával.
2: Bármi lehet, nem tudom. De én visszagondolva szerintem minden úgy alakult, ahogy kellett. Hogy aztán 93-ban elindultam jazz kategóriában, aki mit tudom, Musi Gábor barátommal, tehát hogy ott se jutottunk tovább, szerintem méltatlanul, de annyira megismertek, még rá fél évre is, hiszen csak az egy televízió létezett, és annyira tudott összpontosulni a figyelem bizonyos dolgokra, ami meg most már annyira szétszóródott, hogy ezért kérdezhetik meg tőlem azt, hogy te még zenélsz? Mert az embereknek
1: nem
2: nagyon
1: azt kérdezik,
2: nagyon,
1: hogy zenélgetsz?
2: Hogy zenélgetsz, igen.
1: Nem zenélgetsz, azt
2: hiszem. Úgyhogy nagyon-nagyon felgyorsult a világ, és szétszóródott minden figyelem.
3: Na de hát nagyon sorsszerű volt neked ez, aki mit tud, mert hogyha jól tudom, akkor ti a Török Tamással akkoriban vagy ott ismerkedtetek?
2: Nem meg? Ott, hanem utána hívtak fel engem.
3: De valószínűleg aki mit tudnak köszönhetően.
2: Aki mit tudnak köszönhetően, így van, kaphatták fel a fejüket. Például nagyon kedves barátom, Nára Erika színművésznő volt az, aki azonnal felhívott, megkereste a Madács színháznak a telefonszámát, és felhívta, hogy én azonnal beszélni szeretnék ezzel a fiatalemberrel, és hogy valahogy megtaláltak.
3: Mert a Madácsban volt, aki mit tud.
2: És ott volt, igen, ez a tévés elődöntő. Úgyhogy például az Erika volt az első, aki gratulált nekem.
1: De ott, nem is ismert téged, és
2: nem.
1: Így felkajtatott?
2: Tündér volt, 23 éves voltam én. Uh-huh. Úgyhogy az nagyon jól esett. És akkor onnantól kezdve így elkezdtek hívogatni. Emberek köztük a Török Tomi is, hogy van egy Bang Bang nevű formációja, amiben vokalistát keresnek. És akkor ott találkoztam Szent Mihályi Gabival, ugye Michellel, Madarász Gabival, Madival, a Tunyogi Lányokkal, és egyáltalán az a TomTom stúdió, aki dolgozott ott, és tudja, hogy az mit jelent, hogy az volt az a stúdió, ahol méltó módon
1: a magyar készült.
2: Így van, tehát
1: mindenkivel. A színvonalas magyar popzene.
2: És mindenkivel dolgoztam. Talán 2-3 olyan előadó művész van, akivel nem az életemben.
3: A Tamást azért hoztam be, mert ugye aztán később a Bombont vele alapítottad meg, és hogy egy elég fontos ember az életedben, úgy sejtem.
2: Hát
3: és
2: a házastársam, kíváncsi... így szoktuk a
3: igen, igen. És kíváncsi is lennék emiatt, hogy hogyan emlékszel te az első találkozóra, szóval neked az első benyomások is olyanok voltak, amiből érezted, hogy az embered?
2: Ő egy mosolygós, jó kisugárzású, pozitív ember, és a Jászai Mari téren találkoztunk először 93-ban, és beültünk az ezüst. Igen?
3: Hónapnap.
2: Hát arra már nem emlékszem. De valahol biztos felírtam, mert ilyen kényszeres vagyok, mindent írogatok.
3: Tényleg? No, majd erre
2: például megvan az összes fellépésünk 95 óta, hogy hol, mikor, mettől, meddig.
3: Ne
2: csak azt sajnálom, hogy jegyzeteket nem készítettem, hogy aznap milyen volt. Én akkor már használtam az Excel-t, és abban egy táblázatban van. Most egy kicsit frissítenem
3: kell. Tényleg kicsit kényszeresnek tűnik.
2: Hát nem, igazából szeretek, megmondom őszintén, inkább kompenzálok, hiszen nagyon rossz a memóriám, inkább mindent leírok.
3: Dokumentálsz inkább.
2: Dokumentálok, aha.
3: Na szóval Jászai Maritér,
2: és beültünk az ezüst autójába, ezüst színű autójába, a két tunyogival, és mentünk ki a TomTomba, és ott találkoztam Magyar Zsoltival, ugye az említett urakkal, akiket már az előbb mondtam, és elkezdődött egy nekem számomra mély víz volt, hiszen életemben először vokáloztam lemezre, de annyira inspiráló volt, és öröm volt azt látni, hogy ők imádják az én hangomat, én imádom ezt az egészet csinálni, úgyhogy onnantól kezdve egy ilyen boldogság cunami jött, hiszen az egyik munka hozta a másikat. Én nem is neveztem ezt soha munkának, hiszen ezt én nem éreztem annak, de közben én már a rendőrzenekarnak a tagja voltam, tehát párhuzamosan két dolgot csináltam, és ettől volt aztán még teljesebb az életem.
3: Na most én felírtam, nyilván a teljesség igénye nélkül, de azért elmondanám, hogy mindenki értse, hogy mondjuk a 90-es évek popzenéjéből kivonnánk a Szolnoki Péter hangját, akkor milyen csumpi lemezeink lennének, mert hogy tulajdonképpen minden, ami akkor megjelent, abban a te hangod benne volt. A Repülőktől kezdve, Désen keresztül, Hevesi Tamás, Piero, ilyenek is még, hogy Soho Party.
2: Hát azt a dalt, hogy tudod, hogy szeretlek, szükségem van rád, veled álmod, azt én énekeltem.
3: Minden éjszakát.
4: Gyerekek, csináltok zenekart.
3: Omega, de csak azért hadd mondjam el, hogy értsétek, hogy a Demjén, az Edda.
4: Jazz meg azt ne hagyd ki.
3: Hát persze. Malek Andi, hát Cserháti Zsuzsa. Majd igen. Őről azért beszéljünk néhány.
2: Charlie
3: és Cserháti, szerintem őneket biztos, hogy Presser egy ilyen Gábor, legfelső polc, nem csak a kvalitásuk miatt, hanem azt érzem, hogy neked ők valahogy a szíved csücske lehetnek. De a Padödő, a Jazz meg az. Az Irigy, Honaim, Irigy, Aucsilla, Zséda, Rácgergő, Farkasházi Réka, hogy ugye az utóbbi időkben is említsek valaki, de ez tényleg abszolút
2: hát ez csak egy
3: az
2: nagyon
3: egy tizede.
2: Kicsi, igen.
3: Szóval, hogy aki élt és mozgott és lemezt készített a 90-es években, a 2000-es évek elején, azon te szerepeltél. És ezt csak azért mondom, mert hogy engem nagyon érdekel ez a vokál attitűd, vagy személyiség, hogy az micsoda, amikor valaki egyébként önerőből is, meg saját zenekart is visz, de hogy mit kell tudni ahhoz, hogy jó vokalista legyél.
2: Nagyon fontos, az egyetlen egy fontos dolog, hogy csapatjátékos legyél, és én ezt imádom benne. Én sosem apostrofálom magam szólistaként, akkor sem, amikor előállok a színpadon, hanem egy csapatnak vagyok a része. Uh-huh. Csak én állok elől. Ez igazából ennyi az egész.
4: De azért ez több kérdést megnyit, mert amikor a Dórival beszélgettünk rólad, meg ha eszembe jutsz, akkor egy ilyen kicsit egy ilyen kettősség van bennem, mert az van bennem, hogy akárkit megkérdezek, hogy a férfi hang mondjuk Magyarországon, akkor az a Szolnoki Peti. Ha megnézem a Bombon zenekart, akkor az egy abszolút egy sikeres történet, amiben te állsz elő, te írtad a dalokat, te adod elő.
2: Tehát Tomival együtt persze.
3: Együtt, igen, de hogy persze, az egyik te voltál. Persze.
2: És Dobó Gábor a szövegírónk.
4: De hát te vagy a hang. És mégis ez a vokalista éned, és most semmiképpen nincs ebbe pejoratív, tehát hogy félre ne értsd, az végig ott volt és jelen volt. Tehát, hogy ez azért, mert te egy csapatjátékos vagy, nem gondol, tehát, hogy amikor nagy teltházas koncerteket adtatok a Bombonnal, és azért ez egy folyamatos megjelenés volt, klippeket láttunk a tévében, amikor még nem volt annyira elaprózva, hogy a YouTube-on vagy bárhol lehetett persze látni, akkor ez egy, az nagyon szem előtt voltatok. Hogy nem volt benned az, hogy most már azért nem vállalok el vokálozás,
3: mert hogy frontember lettem.
4: Érted? Tehát, hogy egyenrangú vagyok veled, ugyanazon a színpadon állok, mint te, Charlie, vagy mit tudom
2: én,
4: bárki
2: más. Igen, csak tettem kivételeket. Charlie-val tettem, Cserháti Zsuzsival és Geszti Petivel. Tehát a repülőkkel.
3: Tehát volt egy pont, ahonnan már mást nem vállaltál, csak
2: igen,
3: őket?
2: Igen.
3: És akkor ez volt az oka, amit a Dóri mond?
2: Nem csak ez, hanem egyszerűen már időm sem volt. Viszont velük mindenképpen szerettem volna tovább is dolgozni. De most már odáig fajult a dolog, hogy én most már nem vokálozom senkinek, hanem duetteket éneklek. Uh-huh. Például Charlie-val. Vagy Andó Cserháti Zsuzsival is. Tehát most már ilyeneken. Lemezen még, hogyha nagyon-nagyon ritkán készül valami, és tényleg szívügyem, akkor nagyon szívesen. Tehát nekem sose fog derogálni az, hogy
3: de ezt ki lehet mondani, hogy azért mégis ebben a szakmában van ez, hogy az A, aki fennáll a színpadon legelől, és a B az a vokalista? Tehát ez egy másodvonal?
2: Hadd mondjak egy jó példát. Például annak idején van a Dire Straits-nek egy nagyon híres dala. Most hirtelen nem jut az eszembe, majd eszembe. És ki vokálozik rajta? A Sting. És nem azért vokálozott rajta, mert hogy mit, hanem mert hozzátette az ő színességét, az ő tehetségét. Attól lett jobb, még jobb az a dal. De egy csomó ember nem is tudja, hogy az a Sting.
3: De ezek nyilván kivételek. Tehát én igazából így arra vagyok kíváncsi, hogy van ebben egy hierarchia? Ha őszintén belegondolunk.
2: Én sose gondolkodtam. Biztos, hogy van, de én sose gondolkodtam így. Nekem nem volt soha ez a ilyen beosztott meg főnök viszony a zenélés. Mondom, én csapatjátékos vagyok. Én csak együtt tudom elképzelni, hogy minden egyes ember, aki a színpadon áll, az egy egyenrangú fél.
3: Akkor ez csak egy alkati kérdés, hogy, mert azért mondjuk te tényleg voltál frontember.
2: Szerintem
3: de
2: az, aki
3: olyan...
2: így gondolkodik, hogy ő a szólista, az egy gizda majom. Ezt valljuk be őszintén.
3: Aha.
2: És nem jön rá, hogy a többiek nélkül szart sem ér.
3: De vannak olyan vokalisták, háttérénekesek, akik aztán soha nem törnek ki ebből, vagy, de lehet, hogy nem is akarnak ez a kérdésem, tehát, hogy lehet, hogy van, aki
2: ezt
3: mindig másodhegedűs alkat akar lenni.
2: Ezt tőlük kell megkérdezni. Bennem volt annyi affinitás, és érdekelt annyira, hogy megmérettessem magam, mint szólista is, vagy mint előálló csapattag, és tényleg halva nagyon tehetséges előadó művészek, mégis miért ragadnak bele csak a vokálozásba, vagy a háttérmunkába, ezt tőlük kéne megkérdezni, mert nem tudom rá a választ.
3: Uh-huh. De nem gondolkodtál rajta?
2: Nem, ez ő dolguk.
4: Uh-huh. Van bennük inkább egy ilyen szemérmesség, nem?
2: Igen.
4: Tehát egy vokalistának mindenképpen bele kell simulni a háttérbe, amellett, hogy a profizmusának a teljes skáláját nyújtania kell, de ehhez tényleg kell egy személyiség, és azért ezt ne vegyük teljesen készpénznek a te esetedben, mert...
2: Nyilván exhibicionista vagyok valahol,
4: mert azért
2: de nem minden áron,
4: neked
2: és nem
4: ott
2: mindenhol.
4: Van ez a simulékonyságod is, tehát hogy abszolút bele tudsz simulni a háttérbe, de hát azért ki kell állni oda, tehát hogy azért ez egy egész más energia.
3: Hát meg mennyi mindent vonz magával, ugye? Tehát a bulvár mondjuk nyilván ez a legrosszabb része, de hogy egy csomó olyan felelősséget, ami előtte nem
2: szerintem
3: kell.
2: A bulvárt is lehet kezelni rólam, nem írnak hülyeségeket az újságok, mert és ezáltal szinte semmit nem is írnak, mert én elhatárolódtam elég korán. Ez is egy választás. Nyilván megvan a pozitív, meg a negatív hatása is, de inkább vállalom, hogy ne írjanak semmit rólam, mint hogy hülyeségeket írjanak. Meg úgy gondolom, hogy ha valaki tényleg érdekel az én munkásságom, akkor az utána tud nézni, vagy eljön a koncertjeimre. A magánéletem az enyém. Azzal nem szoktam senkit fárasztani. Látjátok, hogy vannak bizonyos emberek, akik mindenki előtt élik a magánéletüket, és ez nagyon vissza tud ütni bizonyos pillanatokban.
3: Viszont hozzá is ezt az érdeklődést, ezt a like számot.
2: De milyen érdeklődés? Az nekem nagyon...
3: Hát aminek a farvizén eladhatja a saját produkcióját.
2: De mi így is el tudjuk adni magunkat. Tehát itt pontosan ezért nem éri meg szerintem hülyét csinálni, bohócot csinálni magadból, mert tele van a naptárunk. Így is, hogy nem vagyunk ott a bulvárban.
3: Uh-huh. Csak mert hogy volt a beszélgetésnek egy olyan része, hogy mondtad, hogy tök érdekes, hogy kérdezgetnek, hogy még egyáltalán zenélsz-el, és hogy valószínűleg ez is egy következménye ennek a média kerülésnek.
2: Igen,
3: nem?
2: De ezt elfogadtuk. Tehát beszélhetünk róla, megbeszélünk róla, de elfogadtuk. Tehát nem vagyok sértett. És talán jobb is ez így, mert ahogy az előse említettem, hogy igen, exhibicionista vagyok, de a magánéletemben nem. Tehát a színpadon nagyon szívesen, bármikor, akkor igénylem is a figyelmet, de a magánéletemben kifejezetten utálom, hogyha valaki arra kapacitál, hogy énekeljek.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: Hogy ez azt jelenti, hogy mondjuk, ezt most magyaráznak.
2: Hát mit baráti társaságban, vagy elhívnak mondjuk egy rendezvényre, esküvőre, bárhol, mint magánember, és akkor énekelj már. És akkor bizony válaszoltam már olyat, hogy megkérdeztem, hogy neki mi a foglalkozás, és mondta, hogy kőműves, és akkor mondom, akkor, akkor nagyon szívesen éneklek, hogyha most leteszel 4 négyzetméternyi csempét ide nekem.
4: Tehát én ugyanezt szoktam mondani.
2: Nem bírom elviselni.
4: Azért érzek egy kettősséget, mert amikor megkérdezik tőled, hogy te még mindig énekelgetsz, tehát nyilván van benned egy ilyen, hogy egy megbántottság, vagy egy ilyen gondolkodás, hogy ezt nem tudják, furcsállás, egy ilyen furcsálkodás, így van. De ugyanakkor én ezt tökéletesen értem, mert az ember, ha úgy érzi, hogy minőségi dolgot csinál, és minőségi dolgot csinál, akkor valóban meggondolja, hogy azt hogyan adja oda, hogyan rakja az emberek elé, és erre bőven elég egy teltházas koncert, meg egy teli naptár. De ugyanakkor ott van az az elvárás, hogy a Gizi néni a piacon, ő megismere vagy nem, hogy ez fontos az embernek, hogy
2: meg is ismer.
4: Igen. De hogy ezt szét kell választani. Tehát vannak a híres emberek, meg vannak azok, akik abból élnek, amit csinálnak.
2: Szépen fogalmaztad.
4: És van teljesítmény hátuk mögött, és akkor ezek az emberek, ezektől ugyanazt a fajta hírverést elvárják, de hát nekünk nincs időnk ezzel foglalkozni, mert gyakorlunk, mert próbálunk, mert
3: jó, hát vannak híres emberek is, akik abból élnek, amit csinálnak azért. Tehát itt felsoroltunk néhány olyan nevet, akit mindenki ismer.
2: Igen, csak a személyiségünk, legalábbis, hogyha magunkról beszélünk, a személyiségünk nem engedi meg azt, hogy én kérkedjek ezzel. Nekem föl kéne vennem egy olyan embert, aki ezzel házal, hogy én mit csinálok, mit tudok. Én annyiba kimerül nálam, hogy ugye kezelem az oldalaimat, vagy az oldalainkat, a bombon oldalt, a sajátot, és oda pakolgatom fel azokat a számomra nagyon fontos eseményeket, koncerteket, stb. És ott lehet a legjobban lemérni, és pont az adás előtt beszélgettünk Dórival, hogy kiteszel, mit tudom én magadról, egy fürdőruhás képet, most teszem azt egy hölgy, kitesz magára, vagy én kiteszek egy mosoly vigyorgós képet, és azt 500-an belájkolják. Még aznap kiteszek, hogy egy nagyon fontos esemény, egy koncert, vagy egy videoklip megjelenik, klip premier, és 10. Tehát
4: nem lehet felvenni a bulvárra, tehát bármennyire is szeretnénk, nem lehet, de az, hogy az ember ezt hogy tud ezen elvitorlázni, ezen a zavaros vizen, azt majd a hírek és a zene után meghalljátok. Szolnoki Péter énekes, dalszerző, fúvolista vendégünk. Igen, köszi szépen, ez egy ilyen jó összefoglaló zenész a vendégünk, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos program sorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Új ideiglenes köztársasági elnöke lesz az országnak. Büszkék lehetünk a magyar diákokra. Ma zárul a foci VB. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Hallerné Nagy Anikó veheti át ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait, miután Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Forsthoffer Ágnes házelnök lesz holnaptól az ideiglenes köztársasági elnök. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Sulyog Tamás az aláíráskor úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Az alaptörvény módosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Üzbegisztánban bizonyították kiválóságukat a magyar diákok. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek az 58. nemzetközi kémiai diákolimpián. Budapesti, szegedi, győri fiatalokra egyaránt büszkék lehetünk. A megmérettetésen 92 ország, 346 középiskolása versengett laboratóriumi és elméleti fordulókon. Néhány egyszerű trükkel kiváló görög dinnyét vásárolhatunk. A nyár legkedveltebb gyümölcséből évente fejenként 10-12 kilónyit is megeszünk. A dinnye vásárláshoz Eitmann Norbert, a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
4: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színűl a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kijelzett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
3: Argentínok kontra spanyolok. Ma zárul a foci VB, a döntő ma este 9 órakor lesz. A címvédő argentínok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak New Yorkban. A bronzérem Angliáé, miután tegnap 6-4-re legyőzte a francia válogatottat. Anglia ezzel 60 év után szerzett újra érmet világbajnokságon. Hidegfront zárja a hetet. Most még 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek, de a délután második felében egyre több felé jelentkezik eső, zápor, zivatar. Jövő héten aztán már napsütéses idő vár ránk, bár kissé csökken a hőmérséklet, kedden például csak 26 fokot mérhetünk. Csapadékra pedig a jelenlegi előrejelzések szerint csütörtökön kell számítanunk. Mindeközben a hidegfront sokakat megviselhet, erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a kettes számrendszert itt a Rádiókafén, Behumi Dórival, Veres Dórival. Szolnoki Péter zenész a vendégünk.
2: Köszönöm.
1: Most eljutottunk a harmadik felkonfban ahhoz, hogy helyesen konferálunk, vagy ahogy te szeretnéd. És ugye hát, ahogy elhangzott többször is, a Bonbon révén ismernek téged legtöbben az országban még mindig, és meg is kapod ezt a kérdést, mondtad itt adáson kívül, hogy még létezik-e a zenekar. Kicsit tekintsük már át a történelmét, a történetét, mert hogy ez egy 95-ös kezdet, és én azt látom, hogy tényleg így a 90-es évek vége nagyjából rólatok szólt bizonyos értelemben, mert más stílusokban nyilván másokról. És egyre gyártottátok a lemezeket, egyre jöttek a filmes zenei felkérések. Dori említette is, hogy a Valami Amerika az egyik kedvenc, vagy hát a
3: bonbon száma.
1: És aztán én azt vettem észre, 2000-es évek első felében egyszer csak elkezdtetek egy kicsit így újra pozícionálni, vagy átpozícionálni a zenekart. Tehát jött ez a swing album, lett ez a szimfonik vonal, ami egyébként akkor tudom, hogy nagy divat volt, hogy sokan ezt az akusztikus, szimfonikus verzióban elkészített koncerteket szerették, de jól érzékelem, hogy akartatok egyet komolyodni? Vagy az idők változtak?
2: Egyrészt nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az előbb említett stílusokban mi kalandoztunk el először, utat mutatva a többieknek.
1: Valószínűleg most a swingre gondolsz?
2: Nem csak a swingre, a szimfonikusra
1: igen,
2: is. Nem véletlen, hiszen szimfonikus zenekarban játszottam. Nekem mindig is vágyam volt, hogy a kettőt ötvözzem majd egyszer. Az sem véletlen, hogy swing lemezt osztunk ki a 2000-es évek végén.
3: Hiszen a jazz az nagyon visszat.
2: Hiszen
3: te
2: 20 éves korom óta big band előtt éneklek jazzt. Tehát ez számomra mindig is egy nagyon-nagyon fontos cél volt, hogy én úgy ötvözzem majd a popzenét, hogy ötvözzük majd a Tomival, hogy az ehető is legyen.

0: legyen, de közben meg megmaradjon az értéke.
1: És most jól értem még egyszer, hogy ezt ti hoztátok kvázi divatba, és utána kezdett el mindenki szimfonikus...
0: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy világszinten mi hoztuk volna divatba, hiszen hogyha hallgatott bárki Harry Connick Jr.-t, vagy Michael Bublé-t, és most mondhatnék egy csomó Paul Ankát például, aki zseniálisan, a hangszerelőivel zseniálisan dolgoztát annak idején azokat a világslágereket.
2: Sőt, a Rod Stewartnak is van ilyen album.
0: Rod Stewartnak is van, tehát nagyon sokan végigmentek ezen.
1: Ha maradunk, akkor Robbie Williams például.
0: Így van, természetesen, tehát voltak külföldön előzményei ennek, de számomra azért volt mindig indokolt, mert én tényleg 90-től kezdve én jazzt énekeltem. És mindig is vágyam volt ez, de hát addig minek hozzak elő egy jazzlemezt, amíg a kutya nem ismer engem. Mm. És amikor már elértünk egy olyan szintre a Bombonnal, amikor már volt egy csomó slágerünk, nevezetesen már akkor hiába, tehát nem is tudom már hány lemezt hoztunk ki, amíg mire kijött a swing lemez, de egy 20 slágerünk már biztos volt. És akkor mondtuk, na akkor most jött el a pillanat, hogy akkor szeretnénk ezeket a dalokat más köntösbe helyezni.
2: És annak milyen volt a fogadtatása?
0: Pozitív nagyon. Az nagyon jól is ment, sőt, akkor talán akkor előjelöltek először minket valamilyen díjra. Nem, a valami Amerikával jelöltek először minket valamilyen díjra. Azért mondom, hogy valamilyen, mert tök mindegy, melyiket se nyertük meg. Nem
1: de
0: akarom nevesíteni ezeket.
1: De te vagy.
0: Most ne csapongjunk ennyire. Az egy teljesen más, azért az én magánéletem. Tehát úgy értem, a zenei magánéletem az nem a bomba miatt jött.
2: A zenei magánélet, ez nagyon
0: igen,
2: jó.
0: Ez igen, mert a Tominak is van egy zenei magánélete, meg nekem is. De közben meg együtt visszük a Bombont, a közös gyerekünket. Tehát, hogy ott tartottam, hogy nagyon jó volt a fogadtatása, hogy jelölték is egy bizonyos díjra ezt a swinglemest, sajnos nem mi nyertük meg, de aztán már megtanultuk kezelni ezeket a csalódásokat. Annak idején, amikor a legjobb filmzene díjára jelölték a valami Amerikát, amit megjegyzem, a mai napig is nagyon nagy sikerrel adunk elő, és bárki meghallja, legyen az kisgyerek, középkorú vagy idős, azonnal feláll és bulizik, táncol rá, meg énekli. Ennek ellenére nem mi nyertük meg abban az évben ezt a bizonyos díjat. Az volt az első ilyen nagyon nagy pofánverés számunkra, de megtanultuk aztán az évek alatt ezeket kezelgetni, ezeket a visszautasításoknak, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezeket a dolgokat.
1: Nem kanonizálták a Bombont még mindig a szakmában?
0: Nem tudom, hogy mit nem csináltak, vagy mit csináltak. Tehát mi vagyunk az egyetlen zenekar szerintem Magyarországon, aki nem nyert semmit zenekari szinten. De azt utána már nem is akartunk.
2: De figyelj, jazzben most se nyert
0: már
2: semmit.
0: Oké, ez egy 28 éves zenekar,
2: igen,
0: amiről beszélek.
2: Igen.
0: Az én zenei elő, meg a Tominek az elő életével. A Tomi is rengeteg ember mögött basszusgitározott. Kiemelném Demián Ferencet, kiemelném Delusa Johnt, és még rengeteg fantasztikus zenészt, akivel ő együtt dolgozott, mielőtt a Bombon elindult volna. És mondom, ennek ellenére úgy valahogy mindig úgy, ja, itt van a Bombon is, jól van. És ezt már tudom mindenféle keserűség meg bánat nélkül mondani, most már nem, tehát ezek a dolgok egyáltalán nem érdekelnek minket.
2: De 28 év alatt nyilván a Tomival erről beszéltetek, hogy ennek mi lehet a hátterében?
0: Hát beszélgettünk róla, de igazából sose fejtettük
2: nem
0: meg.
2: Nem jutottatok semmire.
0: Nem. Igen, mert tudod, amikor valaki elhív téged egy diátadóra, ahol nevezve van a Valami Amerikai című dal, ami most már ugye 21 éves, ha jól számolok, és még mindig hatalmas láger, és ezzel azonosítják még a filmet is, akkor aztán végképp nem érted, hogy miért nem te nyered meg azt a bizonyos díjat. És akkor jöttünk rá, hogy hát igen, a díjakat adják, nem pedig nyerik. Tehát már onnantól kezdve nem foglalkoztunk azzal, hogy most kinek vagyunk szimpatikusak, vagy kinek nem. Csináljuk tovább a dolgunkat, és most már csak az a fontos, hogy én jól érezzem magam adott szituációban, vagy éppen egy dalírás közben, vagy fenn a színpadon.
2: És te ugyanolyan lelkesedéssel játszod el még mindig, vagy énekled el a koncerteken,
0: igen,
2: a Valami Amerikát?
0: De még a Sex Appealemet is. Nem vagyok James, annak ellenére, hogy nekem nyilván az nem a kedvenc dalom, de azt hozzá kell tennem, hogy ez egy feldolgozás. Nagyon kevesen tudják. 1962-ben a Four Seasons and the Frank, tehát ugyanúgy Frankie Valli and the Four Seasons zenekar írta, szerezte, énekelte, nagyon nagy sikerrel, mert rengeteg filmben felcsendül az eredeti változat, csak annyira átdolgoztuk, hogy senkinek nem jut eszébe. Számomra a feldolgozások sosem azért készültek, hogy én azzal sikert, könnyű sikert arassak, hanem mert annyira tetszett nekem az eredeti felvétel, hogy én azzal foglalkozni akartam, és át akartam ültetni a saját elképzeléseim alapján. Tehát nekem mindig inkább ilyen zenei kihívás volt. És pontosan az mutatta meg, hogy nem tudják a mai napig nagyon sokan, hogy ez egy feldolgozás, mert annyira jól sikerült az átirat. És aztán persze a szöveg nagyon sokat tett hozzá. Duba Gabi zseniális ebben. Mindenki, tehát lényegében görbetükröt szerettünk volna tartani. Önmagunk felé is, meg a közönség felé is. Ezzel a dalban, de még elég sok dalunkkal.
1: Nyilván ti sokat gondolkodtatok, ahogy mondod, de hogy tud, van ez az aim high, get high mondás, hogy akkor...
0: Bármit is jelentsen tudod?
1: Hát, hogy magasra célzol, akkor magasra jutsz.
0: Igen, és lehet... tudom, csak hát, szoktuk hogy, mondani ezt.
1: Hogy vajon nem ez van-e, hogy nem, egyszerűen ti magatokat nem képzeltétek a tetejére?
0: Igen, mert mi sosem, igen, az elején sem terveztük el, hogy mi most meddig létezünk majd, hanem egyszerűen csak csináltuk a dolgunkat, és most itt vagyunk, és 28 éves a zenekar, két év múlva 30, és annyi mindent csináltunk már, amit szerintem nagyon sok zenekar nem. És ahogy az előbb is említettem, egy csomó mindent előbb csináltunk, mint nagyon sok zenekar. Teszem azt ezeket a bizonyos hangszerelési attitűdöket, meg filmzenéket. Nagyon sok filmzenét írtunk. Igen. És én mellette meg elkezdtem 13 éve most már zenés darabokat, musicaleket is komponálni. Tehát számunkra annyira teljes a zenei paletta, és annyira jól érezzük magunkat a zenén belül, hogy már nem érünk azzal foglalkozni, hogy ezt most kidíjazza, hanem csak csináljuk. Fura.
2: Egyébként, amit a Dóri mond, az nagyon releváns, és nagyon, nagyon jó megközelítés, mert amikor van egy formáció, ami tűzön vizen keresztül viszi a sajátját, legyen az bármilyen minőségű, és annyira fontosnak gondolja magát, és pozícionálja magát, hogy azt elhiszi a külvilág, azt akár elhiszi egy díjátadó, vagy kiosztó bizottság is, hogy igazából nem kérdőjelezik meg annak a minőségét, hanem egyszerűen az annyira akarja. Írt két slágert, és ehhez tud négy harmóniát magabiztosan eljátszani a hangszerén, de az hihetetlen, és ért a social médiához, és azt nagyon magabiztosan viszi, akkor az lehet, hogy meggyőzőbb, mint a szofisztikáltabb zenészek, akik tudják, hogy mit persze nem tudnak, mert minél nagyobb a felület, amit tudsz, annál nagyobb a felület, amiről tudásod van, hogy azt nem tudod. Érted? És ezért nincs benned az a szemérmetlen pofátlanság. Figyelj már, hát ezt a két bites lágert én írtam, és akkor mindenki elhisz, hogy igen. Érted, miről beszélek?
0: Természetesen, de én látok egy olyan utat is ebben az egészben, hogy nekünk is volt azért csúcs az életünkben a 2000-es, pont a 2000-es év, amikor egy év alatt volt 265 fellépésünk.
2: Ne hülyeskedj.
0: És mindenhol minket játszottak, egyszerre 10 slágert játszottak a rádiók, és aztán eljön az az idő, amikor teret kell engedni a többinek és a fiatalabbaknak, stb. Tehát mi most lényegében, ezért nem is kesergünk, mert lényegében ezt az utat jártuk be, és most ott tartunk, hogy most már itt vannak a fiatalok. Inkább egyetlen egy dolog van, ami ellen berzenkedünk, az, hogy erőszakkal akarnak betolni a retróba. Tehát ezt viszont már nem szeretem. Mert hiszen folyamatosan működő, új dalokat író zenekarként, koncertező zenekarként állunk a placon, és próbáljuk utolérni magunkat, és felfejleszteni magunkat, ahogy az előbb beszéltünk a social médiáról, hogy mi is meg tudjuk azokat a csatornákat keresni, amivel elérhetjük a hallgatóságot, vagy azokat az embereket, akik esetleg érdeklődést tanúsítanának irántunk. Régen hogy volt? Mit tudom én, elmentél egy koncertre, mert utána néztél. Ma már nem nézel utána semminek, vagy bedől eléd, és akkor kiválasztod a 2628 koncertből, na erre elmegyek, vagy pedig egyszerűen csak elsikkad az összes többi. Tehát régen viszont rákeresni. Szerintem a mai ember ebben a rohanó, felgyorsult világban, amikor a TikTok ilyen 8 másodperces videókat rak eléd, és így tekered, már nem fog rád keresni. Hanem várja azt, hogy így a szájába jöjjön a sült galamb, vagy én nem
1: igen,
0: tudom. Tehát ezt kell valahol kiszolgálni, ezt meg nem annyira szeretnénk kiszolgálni, de közben meg ki kéne. Tehát
2: de van egyébként ez ilyen... a retróhoz való viszonyulás, ez egyébként pont a mostani időszakban nagyon érdekes, mert én azt vettem észre, hogy rengeteg sláger került vissza a mostani mainstreambe és fősodorba.
1: A 90-es évekből.
2: Így van.
1: Mert mindig 30 éve retro.
0: Teszem hozzá, hogy a mai mainstream az már az alternatív zene. És az igazi mainstream, amit mi képviseltünk, az viszont szépen eltűnt.
1: Az a baj, hogy egyszerűen ma nem az a műfajú zene a trendi, amit így ti
0: van,
1: csináltok.
0: Így van. Ha megnézed a fesztiváloknak a kínálatát, akkor azt látod, hogy nagyon-nagyon sok alternatív zenekar képviselteti magát. És ez köszönhető bizonyos kereskedelmi rádióknak, de mondom, ezzel sincs semmi baj, hiszen az előbb beszéltünk arról, hogy jönnek a fiatalok, jönnek az új trendek, stb. Stb. A szószoros értelmébe vett mainstream az eltűnt. Más lett a mainstream, mint régen.
1: Hát én ezt nem tapasztalom, már, hallgatók.
2: De én egyébként értem, amiről beszélsz.
0: Tehát ma már, ha meghallgatod, inkább szövegcentrikus, nagyon kevés dallammal kombináló, ja, 3-4 akkordos, vagy 3 akkordos szösszeneteket hallasz, és nagyon sok olyan zenekart látok, hogy kiáll, mit tudom én, egy dobbal, egy gitárral, géppel, és közben jön egy srác, aki vagy ráreppel, vagy rá recitál, ugye énekbeszédnek hívjuk, hogy és minden nóta ugyanaz. Tehát az első ugyanaz, mint a 6., a 8., mi meg a mainstreamet én úgy apostrofáltam mindig, vagy az igazi popzenét, hogy és a változatos popzenét, hogy elindul egy koncert, és akkor úgy hangnemben, mint stílusban, tempóban, dallamokban, változatosan szórakoztató a közönséget, hogy ne menjen haza a 3. után. Viszont mégis valami mellettük szól, az újfajta trend mellett, mert valószínűleg az a fajta szövegvilág, amit ők képviselnek, az nagyon megragadja az ő közönségüket, és már az emberek erre összpontosítanak, nem a zenére, nem a dallamra. Ma már milyen érdekes, hogy régen láttunk valakit a színpadon, és szerettünk volna felnőni hozzá, szerettünk felnézni emberekre, a művészekre. Ma meg már az a trend, hogy lerántjuk a művészeket a sárba magunk mellé.
1: Ja, vagy inkább mondjuk úgy, hogy ő egy közülünk.
0: Vagy egy közülünk, igen, de csak azért, hogy azt érezhessem, hogy ő nem
2: jobban
0: külön
2: tudok
0: nálam.
2: Hozzá.
0: Hogy jobban tudok kapcsolódni, nem külön nálam, de számomra sokkal egészségesebb volt az, amikor én fel akartam nőni valakihez, nem pedig magam mellé lehúzni, hogy én jobban érezzem magam. És most ez dívik a világban mindenhol, és nem csak a zenében, hanem mindenben. A középszer az, ami szerintem rettenetesen dívik.
2: Egyébként én a retróra még kicsit azért visszakanyarodnék, és azért én ebben látok egy tök pozitív dolgot. Tehát ugye ennek azért van egy nagyon pejoratív kicsengése, hogy most meg te is említed, hogy nem szeretnél, hogy ebben minket visszategyenek, vagy titeket visszategyenek, de ugyanakkor... De ugyanakkor, hogyha megnézed, akkor rengeteg feldolgozás készül mostani DJ-k, vagy előadók, vagy zenekarok által előszedik ezeket a 90-es évekbeli slágereket, és dübörög az összes bulin, és az összes ilyen alkalommal, és én nekem az a tapasztalatom, hogy ez nem egy idézőjelbe tett dolog, hanem igenis arra van ezeknek a fiataloknak, mert ezek fiatalok buliznak ezekre a számokra, csak vegyük a repteret, vagy ezeket, érted? Tehát, hogy
0: hát az már mém
1: az már vált ebből,
0: de nem, és nagyon de sokan nem tudják, hogy az Máté Péter írta azt a dalt.
2: De figyelj, de nem mém, de nem én pontosan erről akarok beszélni, hogy nem. Tehát amikor részt vettem múltkor egy ilyen elég nagy buliba, ahol nagyon sok fiatal volt, ilyen 20 éves, és akkor mindenféle általam kedvelt zenék bekerültek a játszási listába, és akkor ottan táncoltunk rá, mit tudom, és abban például megszólalt a reptér, az összes 20 éves előzönlötte a táncparkettet, és felszabadultan bulizott rá, és egyáltalán nem volt az az érzésem, hogy ők cikinek tartják ezt, hanem mert egyébként meg nem is tudják, hogy ki a Korda György, érted? És egyáltalán nem is követik ezt, vagy nincsenek fenntartásaik a dologgal kapcsolatban, hanem egyszerűen csak örülnek ennek a dalnak, és itt visszacsatolnék erre, hogy igenis szükség van erre, ha még azt mondjuk, hogy a retrós katujában is, hogy az embereknek sláger legyen a fülükbe, vagy legyen egy refrén, legyen egy verze, ami el van énekelve, és hogy nem feltétlenül gondolom, hogy a mi generációnknak sajnálkoznia kéne ezen, mert én nem érzem ezt a lesajnálást egyáltalán ezekben a helyzetekben, hanem azt érzem, hogy ezek a fiatalok tökre örülnek annak, hogy van egy dal, amit így lehet énekelni.
0: Nem, valószínűleg akkor félreérthetően fogalmaztam, én nem lesajnálva érzem magam, hanem egy olyan zenekarnak a tagjaként, akik tényleg aktuálisan, folyamatosan új dalokat írunk, most is kijött egy Sorry Csúcs című dalunk, amit szeretnénk népszerűsíteni, hogy ezek az új dalok elfelejtődnek, nem mutatják be, senki nem akarja lejátszani, hanem csak túlnyomó többségben a régi dalainkat. Tehát én az egyensúlyvesztésről beszélek. Mert ha mi már nem léteznénk 10 éve, és a régi dalainkból élnénk, hát biztos, hogy madarat lehetne velem fogadtatni, vagy fogadni, de hogy ezt a fajta egyensúlyt elvesztettük, hogy oké, nagyon-nagyon örülök annak, hogy a régi dalainkat szeretik az emberek, hiszen azok is mi vagyunk, és nagyon nagy öröm látni azt, hogy mennyire jól érzik magukat, és tudnak azonosulni ezekkel a szövegekkel, de mi aktuális zenészként, vagy a mai napig porondon lévő zenészként, ez azért valahol mégis nagyon furcsa azzal szembesülni, hogy a rádiók, a kereskedelmi rádiók vagy a televíziók nem akarják lejátszani az új dalainkat.
1: De
0: és erről beszélek, hogy erőszakkal akarnak bepasszírozni a retróba.
1: Uh-huh. De te erre végül is megadtad a választ, hogy ma már nem ez a divatzene, de végül is lehet, hogy van az a közönség.
0: De mi az, hogy milyen divatzene?
1: Most mondtad el, hogy a kereskedelmi rádiókban más típusú zenéket játszanak.
0: Igen, de...
1: Ezt lehet, hogy a mostani fiatalok azt szeretik, de hogy végül is nektek megvan a közönségetek, nem? Vagy nem találjátok meg egymást?
0: Megvan a közönségünk, de még arra is képesek vagyunk, hogy másképp hangszereljünk dalokat.
2: Hogy új közönséget. Úgy,
0: mert hogy mi újítunk is folyamatosan.
1: Te gyúrtok a fiatalokra ezek szerint?
0: Figyelünk az úgynevezett trendekre, igen. Uh-huh. Nem akarjuk minden áron kiszolgálni, tehát arról már lemondtunk, hogy most mindenkinek megfeleljünk, de mivel nekünk ez egy nagyon érdekes stílus gyakorlat, és izgat minket az, hogy mit lehet manapság hangszerelni, teljesen megújulni, ezért az új dalaink nem retro hangzásúak, és nem avittosak, hanem maiak.
1: De egyébként
0: és ezért nem értjük, hogy akkor miért nem kerülhet be egy rádiónak a szelekciójába.
2: Mert annyira nem egyszerű még mindig.
1: De szerintem a retro egyébként nem szitok szó, és ennek megvannak a szabályai, amit nem ember hoz, hanem egyszerűen a korszakok termelik ki magukból, hogy 25-30 évente
0: igen, de
1: hívunk
0: mondtam,
1: valamit retronak, és azért, ahogy mondtad is, a kedvenc slágerek, amik a bombonhoz kötődnek, azok most már lassan 25 éves slágerek.
0: Persze, és mondom, hogy ezzel semmi bajunk nincsen. Tehát azért
1: tulajdonképpen
0: mondom,
1: ez elkerülhetetlen.
0: Így van, hangsúlyozom, azzal nincsen bajom, hogy a régi dalokat játsszák, sőt, imádom, örülök neki. Azzal van bajunk, hogy az új dalunkat nem tudjuk népszerűsíteni.
1: Igen.
0: Tehát elveszítette az egyensúlyt ez az egész világ, ilyen téren is.
2: Arról, hogy mi az, ami újdonság az életedben, hogy miken dolgozol mostanában, mindenképpen kell, hogy szót ejtsünk. Majd a zene után maradjatok velünk, Szolnoki Péter zenész a vendégünk itt a kettes számrendszerbe még egy pár perc erejéig, úgyhogy a zene után jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
4: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fateless-szel, Goran Bregovic a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Ez itt a kettes számrendszer, és továbbra is Szolnoki Péter zenész a vendégünk, és már beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy a 20 évvel ezelőtti zenéid milyen pályafutást jártak be, és most éppen hol tartanak, de a következő perceket szenteljük annak, hogy most milyen munkák kerülnek ki a kezed közül, és ugye egy kicsit most ilyen fajsúlyosabb lett a színház az elmúlt évtizedben az életedben, és tudom, vagy úgy sejtem, hogy most is valami hasonlóan dolgozol, úgyhogy arról mesélj, légy szíves, hogy az új zenéid azok hol és milyen formában láthatók, hallhatók mostanában.
2: Moravec Leventével már több éve együtt dolgozunk, kiváló színész, rendező és író ember. Írtunk egy Omega, egy Csődör emlékiratai címmel egy kamaramusicalt, amit a Belvárosi Színházban mutatnak be majd szeptember 30-án.
1: És remélem még hogy jó sokan.
3: Ez légy szíves, erről
1: mi ez a cím?
3: Egy Csődör emlékiratai.
2: Egy kivénhet versenylóról szól, akit Sasvári Sándor fog ugye eljátszani.
1: Szó szerint egy ló?
2: Igen, ő egy ló karaktert fog játszani, és nem véletlenül ő került a központba, hiszen ő mindenki tudja, hogy ő a legnagyobb, egyik legnagyobb lovas színészünk, és a ló imádata, és áthatja az egész életét, és ez a fajta karakterív, amit végig kell játszania, ez nagyon megható és vicces. Levente nagyon érte ez, hogy egyszerre ríkassa meg az embereket, és tudjunk nevetni. Van egy kiváló partnere, Kós Réka, aki a másik lánylovat fogja alakítani, és van három emberkarakter, Görbenóra, Szerenyei Béla és egy kislány.
1: Nem mondod, hogy a Görbenóra.
2: És képzeld el, összehoztuk a Linda című film főszereplőit erre a darabra. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom, hogy milyen fogadtatásban fog részesülni ez a színdarab. Tehát lényegében ennek a kivénett versenylónak a történet, aki lekerül egy farmra, és tenyészmént szeretnének belőle faragni.
1: Ez egy ilyen családnak szánt előadás lesz, vagy mekkora, mi a korosztály?
2: Szerintem itt nincs nagyon belőve, de erről inkább a Leventét kéne megkérdezni, hogy ő mire gondolt. Én szerintem kamaszkortól fölfele 100 évig mindenki élvezni fogja.
1: És a Görbenóra játszott, kézzétek, pont mostában jutott eszembe, hogy én hogy szerettem azt a színésznőt, és énekelt, ugye két albuma is volt, talán a Szikora írta neki.
2: Jó. Első, azt talán az első emelet is írt neki, meg
1: de most is fog énekelni?
2: Hát igen, és van egy dal, amiben fog, így van. Most is fog.
1: Hogyha zenét ír hozzá Péter, akkor nyilván.
3: Neki látszerűen néz ki, én láttam képeket erről a munkafolyamatról, és tényleg olyan...
1: De ő játszott de nem mostanában valahol?
2: Nagyon régen nem játszott szerintem
1: annyira
2: színházban.
1: Annyira jó, hogy nem tudom, kinek jutott eszébe, hogy elő hívtátok őt.
2: Egyrészt mi elég régóta ismerjük egymást a Nórival, hiszen földik voltunk egy darabig, ő is Biatorbágyon lakott. Uh-huh. Tehát így tartottuk a kapcsolatot, és milyen érdekes, hogy így a Leventének is így ő jutott az eszébe, úgyhogy nagyon örültem ennek. A másik feladat pedig éppen most komponálom a Két balkezes varázsló című mesemusical dalait.
1: Békés Pál.
2: Vagy pontosan várom Duba Gábor szövegeit nagy szeretettel, mert december végén ugye bemutató van ebbe, ez pedig a Pesti Magyar Színházban lesz majd a premier. Úgyhogy ezek az aktuálisak. De az elmúlt évben Gergely Robi Színházával, a Gergely Teáterrel is dolgoztam sokat. Ott a Helység Kalapácsa, a Pasikapácban, a Bőrön Mesék című musicaleket, zenés darabokat komponáltam. Leventével készült már két nagyszabású, a Báthori Erzsébetről szóló Tűzben fagyott, ezt még sajnos nem tudtuk bemutatni, de a Sárkány Szív című történelmi musicalt, azt viszont már nagy sikerrel játszották 2020 óta. Csak mivel rengeteg szereplőt kell összeegyeztetni, ezért egy évben két-három előadást tudnak csak prezentálni. Úgyhogy mostanában ezek a dolgok foglalkoztatnak a bombon mellett.
3: Mennyire barátod a határidő, vagy mennyire inspirált téged? Amikor...
2: Igen, arra szokták mondani, hogy a legjobb múzsa a határidő és az előleg.
3: Mennyire dolgozol így?
2: Én úgy vagyok, ahogy beszélgetésünk elején is említettem, hogy annak idején úgy szocializálódtam, hogy képes voltam reklámdalokat akár 5 perc alatt is kreálni. Például a Sárkány Szív esetében, amikor Levente átküldött nekem, mit tudom én, egy nap 7 darab szöveget, én erre a 7 dal szövegre egy nap alatt megírtam lényegében a vázlatot. Tehát, hogy mindegyiknek megvolt már a dallama a fejemben. Tehát akkor, hogyha kapok egy inspirációt, vagy tényleg nagyon-nagyon olyan a szituáció, akkor nagyon hamar tudok dolgozni. Most remélem, hogy így lesz most is, mert elég közel a határidő.
1: Te szereted a focit egyébként?
2: Nem.
1: Mert az igaz, hogy pontosabban, te írtad az MTK indulót?
2: Én pontosabban focizni szeretek, de nézni nem.
1: De akkor
2: milyen érdekes. Nem én írtam, nem. Tomi írta az
1: MTK. Ez egy hamis info.
2: De Tomi írta, tehát a bombonnal adtuk elő, tehát aha, hogy ez egy bombondal, de hogy a Tomi írta, az, mert ő nagy focimániás.
1: És
2: nem az MTK-nak szurkol. És most nagyon diplomatikus voltam.
3: Na akkor hogy lehet? Ne haragudj, de hát ez egy szurkoló esetében, ezt hogy lehet összeegyeztetni?
2: Hogy én, ami az én nevemmel összekapcsolódik, és nagyon híres, az pedig az Újpest foci himnusz,
3: amit
2: Tunyogi Péterrel
3: vagy?
2: Éneklek.
3: Ez te Újpest szurkoló?
2: Nem, egyetlenül meg szurkoló. Mondom, én nem szeretem a focit. Viszont sporthimnuszokat már többet énekeltem, meg írtunk is.
3: Hát nem tudom, ezt hogy lehet lojalitást nélkül csinálni, mert nehéz haragul.
2: Úgyhogy, ha meghallja valaki a hangomat, elájul.
1: De ezek ma is élő ritmusok, tehát, hogy ezek
2: a... Hát elmész egy Újpest meccsre, akkor ott fogod hallani. Elmész egy MTK meccsre, akkor ott is fogod. Nem.
3: Mindig Újpest,
2: örök Újpest. Ez az Újpest, most hagyd ne énekeljem tovább, mert a többiek meggyilkolnak.
3: Benne van valami lila ügy.
2: És ráadásul azért is szerettem ezt énekelni, mert az akkori gitárosunk Vámos Zsolt írta a dalt, és Horváth Attila, ugye Charlie-nak állandó dalszövegéről írta az Újpest szövegét, himnuszának a szövegét. Úgyhogy erről ennyit. Ez számunkra ugyanolyan feladat, és egy jó,
1: kirándulás.
2: Jó kirándulás volt, így van.
3: A beszélgetés vége fele beszélgessünk a gyerekeidről, mert azért te szívesen beszélsz róluk, és neked
2: sokkal
3: van
2: szívesebben beszélek
3: mint magadról.
2: Róluk, igen.
3: És van felhatalmazásod is tőlük arra, hogy beszélhetsz róluk, ami egy nagy adomány a szülők felé egy gyerek részéről szerintem, mert három csodálatos gyermeked van, és azt hiszem, hogy a szakmabeliek is talán, igaz?
2: Bogi most 26 éves, és a Libretto című kulturális műsornak az egyik társszerkesztője, de emellett kiválóan énekel, táncol, sminkel.
1: Te tudja, úgyhogy miről beszél.
2: Tudja, miről beszél, tudja, kivel beszél, tudja, hogy miről fog majd vele beszélgetni, vagy hogy amikor felhívja azokat a művészeket, akik eljönnek a műsorba. Úgyhogy ő a legnagyobb gyermekem. A középső gyermek Péter, ő 23 éves, ő az egyetemen filmkészítést tanult és vágóként végzett, de az öcsének a zenekarába basszus gitározik. És a legkisebb fiam, aki a legmagasabb a családban, Balázs, ő 21 éves, a Pázmány Péter Egyetemre jár anglisztika szakra, és emellett igazából ez a fajta zenélés érdekli a legjobban. Ő a saját zenekarának, a DO2s, azaz a 2002-esek nevű zenekarának az énekese, gitárosa, zeneszerzője, szövegírója. Magyarul és angolul is ír szövegeket. Most éppen nemrég, azt hiszem júliusban Egerben megnyerték az Éterfesztivált, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapnak, és számomra azért csodálatos ez a dolog, mert nem mint szakértő, vagy mint szülő megyek el a koncertjeikre, hanem mint rajongó.
1: De jó.
2: Tudom kívülállóként élvezni az ő dalait, és csodálom, hogy 21 évesen ilyen gondolatok és dallamok jutnak az eszébe.
1: Na és akkor ő milyen stílusban zenél és ír? Beszéltünk itt
2: főleg
1: a divat hullámokról.
2: A rock vonulat, és ez a csodálatos, hogy pici gyerekkoruk óta nyilván hát tőlem nagyon-nagyon sok fajta impulzust kaptak zeneileg. Nagyon sok eklektikus lemezeim vannak otthon, rengeteg fajta zenét mutattam nekik. Ugyanúgy szeretik az AC/DC-t, mint a Level 42-t, és még sorolhatnám így napestig. És imádják mindketten a jazzt is például. És azt vettem észre, hogy inkább a 60-as, 70-es és 80-as évek zenéi érdekli őket. A mai zenéket nem nagyon hallgatják. És ezekből a régi dolgokból táplálkozva írják meg a saját dalaikat.
3: Van olyan, hogy egymásnak megmutatjátok a dal kezdeményeket és véleményezésre? De
2: nekem,
3: hogy így kölcsönösen?
2: Így van. Tehát Balázs nekem mutatja meg legelőször az ötleteit,
3: Jaj, és ez aztán annyira
2: én is,
3: jó.
2: Én is a gyerekeknek mutatom meg, úgyhogy ez hihetetlen jó érzés. Azt látni, hogy fönnáll mindkét fiam a színpadon, és Peti basszusgitározik, Bulu énekel és gitározik, ez valami fantasztikus. És ugye négyen vannak a zenekarban, egy Mário nevű barátjuk dobol, Felber Dominik gitározik, tehát így négyen vannak az O2's zenekar, úgyhogy majd hallgassátok, figyeljétek.
1: Hát most biztos, hogy rá fogok keresni, mert nagyon érdekel.
2: Ja, és ami még nagyon érdekes az történetben, hogy készítette két videoklipet, amit együtt forgattak, és a középső fiam, aki ugye vágó, ő vágta, és a lányom volt a sminkes. Tehát, hogy ilyen kis, mondtam nekik, hogy csináljanak egy kis családi produkciós céget, mert szerintem ennek lenne jövője.
3: De te is megmutattad nekik, amit te írsz?
2: Így van. Nekem mindig ők voltak az elsők.
3: De mikortól kezdett? Tehát hogy alakít ki az
2: pici
3: ember egy ilyen...
2: óta.
3: Igen?
2: Mert hiszen nekem mindig nyitva volt a kis dolgozószobám, ők jöttek, mentek. Hát a Balázstól van olyan hangfelvételem, hogy 2,5 évesen fogja a mikrofont, és egy kis taknyos hangjával énekel. Tehát hihetetlen öröm ezt visszahallgatni. És összehasonlítani, hogy most hogy énekel, meg most... miket egyáltalán, mik jutnak eszébe zeneileg, hihetetlen.
1: Azt olvastam egyébként, hogy hatalmas nagy DVD gyűjteményed van, és hogy a filmeket tudatosan adagoltad, és válogattad a gyerekek számára, tehát, hogy igazából így edukáltad őket ebben, de hogy akkor ezek szerint a zenével is ugyanez volt, tehát, hogy melyik korszakban, melyik korosztálynak mit illik, vagy kell tudnia, ezt te gyakorlatilag tanítottad?
2: Tudatosan nem. Valószínűleg csak azokat mutattam nekik, amik nekem is, számomra is fontosak voltak. De ami a legfontosabb, és ez jellemzi a bombon zenéjét is, és Tominak az ízlését is, ez a fajta eklektikusság, hogy nem ragadtunk bele egyfajta stílusba. Számunkra csak jó zene van, és meg olyan, ami nem tetszik. Tehát mi sosem mondtuk azt, hogy ez valami ez rossz zene. Nem, nekünk nem tetszik esetleg, de csak jó zene van. És mindegyik zene szerintem eljut a közönségéhez.
3: És olyan szerinted mi kellett ehhez, hogy ennyire kölcsönös legyen a kapcsolatod a gyerekeiddel? Mert ugye...
1: A receptet szeretnénk tudni.
3: Mert lehet nagyon szeretni a gyereket, meg lehet következetesnek lenni, de azért ez egy picit túlmutat ezen, amikor ennyire ilyen partneri viszonyba kerültök, nyilván nem csak mint gyerekszülő, hanem szakmailag is. Ez kell hozzá, hogy kezdettől fogva van egy ilyen, ez következetes edukáció? Tehát, vagy csak egyszerűen bevontad őket a saját életedbe.
2: Ez nagyon fontos része volt szerintem, mert az, hogy feltétlenül szeretem őket, az egy dolog. És mindig ott voltam nekik a legjelentősebb dolgaiknál, amik számukra mindig fontosak voltak, annak ellenére, hogy azért tudjuk, hogy egy zenésznek sem hétvégéje, sem ünnepnapja nincsen. És sőt, hát hétköznap is azért elég sok dolog van, főleg úgy, hogy én mellette ugye a rendőrzenekarban is dolgoztam, tehát én nem sokat voltam otthon. És tehát, hogy a feltétlen szeretet mellette az is kellett, hogy ne legyen bezárva ez a bizonyos ajtó, ami mögött én dolgozom, hogy ne legyen démonizálva apu, hogy most ne zavarjuk aput, mert dolgozik, hanem amikor ők bejöttek, akkor én félbe hagytam a zeneszerzést, komponálást, és bevontam őket, és akkor énekeltünk együtt, meg úgy azt érezték, hogy ez egy fontos dolog. És imádták. Tehát, hogy ők, nekik sosem volt ez munka, vagy beleszülettek, természetessé vált nekik ez az egész. És valószínűleg ezért is. És aminek a legjobban örülök az, hogy ők annyira összetartóak hárman, pedig most már a három gyerekem közül kettőnek állandó partnere van, hogy együtt mennek mindenhova bulizni is.
1: Tök jó.
2: Na ez a legszebb az egészben.
1: Igen, ez jó. Ez jó. Hát köszönjük szépen, ugye?
2: Hát én köszönöm, mert nagyon jól éreztem magam.
3: Köszönjük, hogy elmeséltél egy csomó mindent az életedről, meg magadról, meg a dolgaidról, és akkor további nagy örömöket kívánok. Hát a gyerekeidben ez biztos, hogy meg lesz, és hát akkor szakmailag is ugyanezt kívánom neked.
2: Én szerintem minden jó lesz.
3: Minden.
2: És köszönöm szépen,
1: hogy
2: még
1: itt
2: egyszer.
1: Mi is.
3: Szolnoki Péter zenész volt a vendégünk. Elköszönünk most tőletek, de ne felejtsétek, hogy vasárnap délután 4 és 6 között meghallgathatjátok ennek az adásnak az ismétlését. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik. Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek tanástalan szülőknek nyári szünetre. A Solymár közelében lévő Paprikás patak völgye ideális túracélpont családi kirándulásokhoz. Nagy előnye, hogy viszonylag kis távolságon belül rengeteg izgalmas látnivalót kínál. Találunk itt csörgedező patakot, vízesést, megmászható dolomit sziklákat, forrást, piknikezésre alkalmas rétet, várromot és kilátópontot. A völgy fő attrakciója a 4-5 méter magas homokkőpadról zubogó víz, amely egyben a Budai hegység legnagyobb vízesése is. Az alsó jegenye völgyben vezető ösvény egészen a Solymári várig vezet, amit nem érdemes kihagyni. A völgyben végig a sárga turista jelzést és kék Mária jelzést kell követni. Pinka szurdok, határmenti titkos gyöngyszem. Az osztrák-magyar határ mentén kanyargó patakvölgy vadregényes, mégis kevesen ismerik. A szurdok kisebb, 5-6 éves gyerekkel is élvezetes kirándulóhely. Nyári melegben a parton jókat lehet játszani, kavicsozni, pancsolni, hallgatni a víz csobogását, vagy figyelni az élővilágot. Egyik különleges látványa a hallépcsős duzzasztógát. A környékbeli turista jelzések alkalmasak körtúra megszervezésére. Bejárva a felső csatári szőlőhegyeket, a Vashegyi Vasfüggöny Múzeumot megtekintve, a szurdokban a zöld jelzés vezet végig.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
2: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A házelnök veszi át ideiglenesen az államfői jogköröket. Szerdáig van idő jelezni az eseni állapotot az iskolák felé, jövő héten mérséklődik a meleg. Dinári Eszter vagyok. 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani a parlamentnek. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, ennek hatályba lépését követően holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja majd. A házelnöki feladatokat átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Határidő közeleg, szerdáig kell jeleznie a szülőknek az iskola felé az eseni állapotot az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos rámutatott, azon köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell jelezni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog szeptembertől. Ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskola kezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Korlátozottan működik hétvégén a központi elektronikus ügyintézés. Karbantartás miatt ma is erre kell készülni. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP vagy KAÜ azonosítást használnak. Holnaptól aztán helyreáll a megszokott rend. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Lovasberényben, Csóron, Csóton és Felső-Szent-Erzsébeten is az új polgármester személyéről döntenek. A szavazás este 7-ig tart. Villamosok ütköztek éjszaka Budapesten. A járatok a kocsiszínbe tartottak a Könyves-Kálmán körúton a baleset idején. Az egyik szerelvény hátulról hajtott bele a másikba. A BKV közölte, hogy az egyik villamos sofőrje könnyebb sérülést szenvedett az ütközés miatt, őt kórházba szállították a mentők, de a két utasnak nem esett baja. A rendőrség eljárást indított az ügyben. Összedőlt egy hatalmas köztéri szobor Prágában. A 15 méter széles és 6 méter magas egyensúly nevű absztrakt alkotás betonból készült. Meglehetősen rossz állapotban volt, ezért deszkakerítéssel vették körbe, és le is akarták bontani, de erre már nem jutott idő. Most több tonnányi törmelék maradt utána. A romok részben elzárták a Csepőváros egyik forgalmas útját. Szerencsére senkinek nem esett baja. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg, általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Bunkóczi László vagyok, és ma egy jó értelemben vett invázióról fogunk beszélgetni, arról, hogy a Geely automárka különböző brendjei hogyan érkeztek meg Európába, ami nem csak Európáról szól feltétlenül, hiszen azt hallottuk Varga Zsombor marketing vezetőtől, hogy csak a tavalyi évben a Geely 100 nemzetközi piacon jelent meg, és 20 európain.
2: Igaz.
1: Hány piac van egyébként a világon?
2: Hát 170 körül.
1: De akkor már csak 70 hiányzik.
2: Hát 50.
1: Május végéig.
2: Igen, hát ugye azt tudni kell azért, hogy a Geely most már évek óta a világ egyik legnagyobb autógyártója, az éves szinten 4,1 millió autót jelent világszinten, ezzel jelenleg a 8. a sorban, de a top 10-ben a legdinamikusabb növekedést mutatta be az elmúlt években, az azt jelenti, hogy tavaly 26%-os növekedést, és hogyha megnézzük az idei éves adatokat, akkor abszolút az első számú kínai gyártó immáron, és a cél az egyébként 2030-ra, hogy a mostani 4,1 millióból 6,5 milliós éves értékesítés legyen, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minimum a top 5-ben, inkább a top 3-at fogja ostromolni a gyártó, hogyha ebben az utánban.
1: Nagyon furi, mert jól olvastam nemzetközi statisztikákat, és ugye én azt olvastam, hogy 2020-ban inkább csak a 937 ezres határt lőttétek be, aminek 52%-a elektromos. Ez ennyire gyorsan változik, és ilyen dinamikus a dolog, hogy egyszer csak 937 ezerből lesz mondjuk

0: Már 1 millió 2?
1: Abszolút, hiszen itt ugye egyrészt van, tehát negyedéves alapokon hasonlítjuk össze, és a tavalyi év első negyedévéhez képest egy komoly növekedés volt, különösen egyébként a Gili csoport is egy, tehát érdemes a hallgatóknak egy kis ilyen háttérinformációt szolgáltatni. Említettette már a Volvo-t, Lotus-t, esetleg a Polestar-t, ezek
0: a Lincoln-t is még megemlítettem még
1: ezek,
0: így.
1: Igen, ugye ezek a csoportmárkái, de ugyan ide tartozik a Z-kör, vagy éppen ugye maga a zászlós Gili márka. Itt a teljes csoport értékesítéséből körülbelül egy ilyen 3,1 milliót tesznek ki a Gili és a Z-kör márkák, tehát alapvetően a Gili a fő márka, de azért érdekes az invázió, meg ez az egész világszintű terjeszkedés, mert hogy valójában ugye a Gili úgy tekint magára, mint a leginkább globális kínai autógyártóra, aki közel 20 éve itt van Európában, vannak regionális európai fejlesztési központok, design központok, ugye nyilván a Volvo-nak, Lotus-nak, Polestar-nak köszönhetően gyártőüzemek Európában, tehát nagyon komolyan az európai autóipar szövetének tekinti magát, és most már azt el kell mondani, hogy gyakorlatilag a biztonsági sztenderek tekintetében is pont azért volt az házasodása Volvo-ra ennyire magától értetődő, mert hogy ugyanaz alap DNS-e a márkának a biztonság, és a világ legnagyobb biztonsági központja is most már a Gili tulajdonában van, és biztonsági sztenderek tekintetében most már a Gili az egyetlen olyan autógyártó, ami vezető tanácsadója tulajdonképpen az Euro NCAP-nek, és pont most 2 nappal ezelőtt történt meg olyan teszt, ami a világ első sorozatos kétoldalú ütközés tesztje, amivel mindenkit le is korázott a cég.
0: Nyilván azért jöttünk most itt össze, hogy beszélgessünk kínai automárkákról, de te olyan nagyon szépen beszélsz az egészről. Hogy kerültél te ide?
1: Hát én 25 éve dolgozom az autóiparban, gyakorlatilag Michelinnél kezdtem annak idején, a Michelin Baba, a felfújatos Michelin Baba, a Bibendumból integettem.
0: Tényleg, te is? Ilyen nekem is volt ilyen korszakom.
1: Úgyhogy messziről érkeztem, aztán töltöttem a különböző kereskedelmi területeken, stratégia, stb. Még a Michelinnél néhány évet, utána a Fordnál egy 7 évet, és a Toyotánál egy 10-est, és gyakorlatilag...
0: Hogy tudtak elcsábítani, mert ez a Toyota azért mondjuk azt, hogy ilyen tradicionális, mondjuk azt, hogy általában mindig a piacvezetőként 1-2-3-ban szereplő márka, megbízható, nincs vele kockázat, biztos, hogy eladjuk a Corollát. Hogy tudtak téged elcsábítani a kínaiak?
1: Gyakorlatilag, ami nagyon szimpatikus volt, hogy alapértékek tekintetében, ami a Toyotánál is ugye abszolút egy egyrészt megbízhatóság, másrészt pedig az elképesztő elköteleződés az elektrifikáció iránt, tehát a zöld meghajtások iránt, ebben tulajdonképpen egy az egyben ugyanazt a gondolkodást képviseli a Gili, csak technológiai szinten sokkal előrébb jár, tehát jelenleg...
0: Mint a Toyota?
1: Így van, tehát jelenleg a Gili jegyzi a világ legfejlettebb tisztán elektromos plug-in hibrid, és most néhány héttel ezelőtt egy Guinness Recorder hibrid motor révén a legfejlettebb öntöltő hibrid hajtását is, tehát hogy még előrébb jár, még fejlettebb rendszereket kínál, miközben olyan szinten alap DNS-e a gyártónak a biztonság, amiért konkrétan még ugye talán csak a Volvo-nál látott az ember, és egyébként 2 gyermekes apukaként ez nagyon fölértékelődik, nekem 1-5 éves és 2 éves kisfiam van, és ezek voltak az így meghatározó szempontok, meg az, hogy elképesztően izgalmas kihívás maga az, hogy világszinten egy most már elismert, hihetetlen komoly gyártó, 40 éves múltra tekint ugye vissza, de Magyarországon pedig be kell vezetni szinte zéróból, mint egy startupot, egy márkát, miközben elképesztő presztízs márkák tartoznak.
2: De hogy azt a Toyota azért egy teljesen más világ, kulturálisan mi volt a legmeggyőzőbb különbség? Vagy mi volt az, amit teljesen idegennek éreztél, vagy akár jobb volt, mint a Toyotánál? Erről mesélsz egy kicsit?
1: Alapvetően nagyon izgalmas, én nagyon szeretem a japán kultúrát és az abban rejlő letisztultságot, és ebben is találtam egy nagyon szép hasonlóságot.
0: Hogy nem vagyok meglepődve, így van, most beszélgetünk már 1/4 órája körülbelül.
1: mert hogy gyakorlatilag a Gili is hihetetlenül milyen gyökereszteti a saját autóit, a filozófiát az ősi kínai kultúrában, és gyakorlatilag, hogyha megnézed egy Gili autót, éppen az ott, amit itt parkolok, az épület előtt, az egy E5-ös tisztán elektromos modell. Abban is, hogyha megnézed a hangszorok kialakítását, az a Hangzhou-i, ez ahol a Gili központja is van, az gyakorlatilag a kínai szilíciumvölgynek tekintik, de egyébként meg egy 5000 éves város, és az ottani híres nyugati tónak van egy különleges ilyen vízen tükröződő pagodája, ami egy ilyen ikonikus látványa, és egyébként ez itt lett az összes későbbi korai, meg japán kertet, és ennek a sziluettjét idézi például az autóban helyet kapó hangszóró kialakítás. Miközben pedig olyan szinten high-tech, amit én még nem, tehát hogy egyetlen olyan autógyártó, akinek saját 72 műholdból álló műholdflottája van, olyan over-the-air frissítésekkel, hogy reggel szóltunk, amikor mentünk az AMTS-ről, hogy gyerekek, jó lenne olyan autót kivinni, amiben van magyar nyelvű menü és hangvezérlés, de utána lett, mert hogy érkezett az over-the-air frissítés, és ugyanezt tudják, tehát teljesen független GPS rendszereket üzemeltet, jönnek majd egy olyan terepjárónk, ami hasonlóan egy másik kínai gyártó autójához képest úszásra képes, és minden egyebet megcsinál, meg oldalazóják rákjárásra. És ebben is bent lesz ez az abszolút rendszer független, tehát bárhol vagy a világban, nem szorulsz rá a külső házatokra, mert a saját műholdházatán keresztül ezt
0: nyilván a mérhetetlen elkötelezettség az elektrifikáció irányában az automotív industry-ban szép magyarsága. Ez egy borzasztó fontos dolog, de azért érződik Európában némi bizonytalanság, mostanság abban, hogy mik a jó irányok. Ugye azt érzékelem, hogy a Geely azért nagyon mélyen elkötelezett az elektrifikációban, és picit szkeptikusan csak arról beszélvén, hogy mondjuk a kínai áramellátásnak hány százaléka fosszilis elektromosságon alapszik, hogy mennyiben érzékelhető az, hogy azért a Geely is még kicsit billeg.
1: A Geely az megint csak egy párhuzama.
0: Nyilván dízelautója nincs.
1: Nincsen, de megint csak egy párhuzama a Toyotával egyébként, hogy az a két gyártó tulajdonképpen, aki deklaráltan évek óta azt mondja, hogy nem a egyetlen meghajtás az igazi meghajtás, hogy az ultimátum és a Szent Grál, és a valójában az ellenség a széndioxid kibocsátás, és nem maga egy technológia, és azért ugye multitechnológiai stratégiát hirdetett a Geely, tehát igaz, hogy az értékesítésének most már 50%-et teszi ki, hogy nem új energiás járművek, lásd, tisztán elektromos és plug-in hibrid, de közben a világ legfettebb hibrid hajtása is ott van, de egyébként metanolhajtásban, hidrogénhajtásban ugyancsak élen járó fejlesztései vannak, tehát egy több lábon álló stratégiát követ e tekintetben a gyártó, és közben ugye fejlesztővel vannak nagyon komoly egyébként belső égésű üzletága is van, amit szintén ugye gondolkodik majd, hogy milyen egyéb típusú meghajtások kerülhetnek ezekbe a belső égésű motorokba, hogyha ugye az válik, és egy ilyen balanszírozott megoldás. Kína nem véletlen, hogy például ugye a tulajdonságban most már Geely néven, korábban a Lincoln Co. néven szerzett folyamatosan diadalt, most meg kikofoltunk az idejében, és megszereztük rögtön
0: Igen, azért a Mihály Norbit ne felejtsük azért el, hogy kis borsot tört az óra
1: abszolút, de,
0: a Márkának az első versenyen, nyilván most vagy a vendég, de azért a Norbi ott a Hyundai-ja legerészgetett.
1: A legszebb kombináció lenne a Norbi és a Geely, majd meglátjuk.
0: De én tudok szerintem én ebbe tudok segíteni, tehát ha nagyon kell, fel tudom hívni.
1: De a nap végén alapvetően ugye az is egy belső égésű technológiával aratott éveken át diadalt, meg tervezi a folytatást, tehát látszik az, hogy mindenhol folytatja a fejlesztéseket a cég, viszont egyértelműen hosszú távon azért a nagyon nagy szerepet szállna tiszta elektromosnak és a pluginnek. Ha meg üzemekről beszélünk, akkor jelenleg a Geely jegyzi a világ nem csak a legfejlettebb autógyára, így voltam egyben, amit még csak nem is a Blacklight Factory volt, ahol konkrétan azért hívják Blacklight Factory-nek, mert hogy nincs világítás, mert nincs szüksége rá, mert nincs élő ember, csak robotok dolgoznak a gyárban, mesterséges intelligencia és 3D-s letapogatással.
0: Erről egyébként van valamiféle képi anyagotok? Nem csak, nyilván ezek ipari titkok, de tökre megnéznék egy ilyet, meg valószínűleg a hallgatóink is.
1: Meg tudunk mutatni, igen, van bőven.
0: Küldj már nekem, légy szíves, csak egy kicsit, jó, hogy hadd lássak ilyet, meg hadd lássak a nézőink is, hogy létezik olyan, mint egy ilyen black box.
1: Abszolút, és konkrétan mi a második legfeltebb gyárban voltunk, ahol még volt élő ember, de egyébként ott is önvezető módon változtattak helyet a gyártósorok között a félkész autók, tehát ilyen szintű automatizációt képzel, és mindezt úgy, hogy zéro emissziós a gyár, tehát hogy konkrétan a napelemparkkal maga a gyártás során felhasznált vízet is folyamatosan visszagyűjtik és újra hasznosítják, tehát hogy semmi nem veszik
0: rémisztő.
1: De ez ugye annak köszönhető, hogy Ez az előnye a kínai autógyártásnak, hogy a Geely ugyan csak, idézőjelben csak 40 éves múltra tekint vissza, tehát amikor megépített ezeket a gyárakat, akkor nem kellett 100 éves régi csarnokoknak az örökségét és ilyen-olyan megoldásait ugye újra dolgozni,
2: hanem
1: egyből a legfejlettebb gyárakat.
0: Kinek a pénze? Tehát nyilvánvalóan ezek elképesztő beruházások. Kinek a pénze az, ami ezt a beruházást mozgatja?
1: Ez abszolút, ugye a Geely az tőzsdéjegyzett magánvállalkozás, ugyanannak az Eric Lee-nek a tulajdona, aki annak idején hűtőgépgyártóként kezdte a gyártást ezelőtt 40 évvel, és gyakorlatilag 90-98-ban lépett be az autóiparba maga az autógyárt, és azóta azt először egyébként már előtte kétkedett motorokkal már foglalkoztak, és aztán pörgött fel, és a kezdetektől ugye ez a biztonság mint DNS volt az első, és a nemzetközi tereskedésben a legnagyobb lépés ugye a Volvo megszerzése volt 2010-ben, de hogy alapvetően ez teljesen, hát először első körben nyilván a kínai piacon fölnőtt gyártó volt, ami aztán most már régóta egy globális szereplő is, és iszonyatos tőkét forgatnak vissza a bevételekből a fejlesztés, ez 10 év alatt most 30 milliárd dollár volt K plusz F-ben, és közben meg nagyon olcsón tudnak pont az említett automatizációmat gyártani. 3 perc alatt aztán vált a gyártósor különböző padlólemezek között, tehát hogy hihetetlen rugalmasak, és ez a rendelésre gyártást történt, de nincsenek fölösleges készletek, és hihetetlen adaptívak, tehát amikor mondtuk, hogy lehet, hogy a magyar piacon talán szükség lesz ugye hibrid hajtású modellre, és mondtak, hogy jó, akkor egy fél éven belül lesz, hogyha ez a visszajelzés. Ez mondjuk egy másik gyártón úgy néz ki, hogy jó, majd akkor a következő modellciklus felénél esetleg elgondolunk rajta, és közben 3-6 év.
2: De ez egyébként mennyire volt tudatos, hogy hoztatok egy plug-in hibridet? Mert ugye beszéltünk itt állásfoglalás, hogy a Geely inkább a környezetvédelem, meg elektromos felé, de mégis ott van a két modellből álló modellpalettában egy plug-in hibrid is.
1: Így igaz, mert ugye Kínában ezt a kettőt tekintik új energiás járműnek, a New Energy Vehicle, az a tiszta elektromos és a plug-in, de ez a plug-in, amit hoztunk, ez gyakorlatilag a kisebb akkumulátorral is közel 90 km, a nagyobb a 130 km tud megtenni tiszta elektromosan, tehát tulajdonképpen napi szinten kvázi elektromos autóként használható, mert a napi átlagos ingázáson 50 km körül van, és egyébként pedig ha nincs hatótáv para, és 1055 km-t elmegy ugye kombinált hatótávval, de van olyan plug-in hibridünk Kínában már, akár a Geely, akár a csoporthoz tartozó más márkák tekintetében, ahol ez a tiszta elektromos hatótáv 250-300 km, tehát hogy brutális, amiket ott láttunk.
0: Ugye abból indultunk ki, hogy van egy borzasztó erős kínai belső piac, amire a Geely alapoz, ahol beszélgetünk arról, hogy közel 400 automárka van jelenleg.
1: Így igaz.
0: Ugye ez fogja magát kannibalizálni, tehát fenntartható-e az, hogy egy kínai autógyártó, aki a világon terjeszkedni szeretne, és most már a világ 120 országában van, tehát még 50 hiányzik, mondjuk még Grönlandon nincs esetleg.
1: Az
0: nem tudom én, talán Madagaszkáron sincs, mondjuk az. Nyilván a fejlődésnek a motorja az az, hogy Kínában mi történik. Mi fog történni Kínában? Tehát mi lesz ezzel a 400 autógyártóval? Mi lesz a sorsuk?
1: Gyakorlatilag 3 éven belül azt várja minden iparági elemző, hogy elképesztően letisztul és konszolidáció indul meg. Tehát 2030-ra drasztikusan lecsökken a szám. Most is ebből a 400-ból olyan 100-120 között van, amiben nagyobb gyártónak számít.
0: Van olyan automárka, amit te ismersz, és én még sose hallottam?
1: Nem biztos, hogy fel tudom sorolni minden. Nem vállalkoznék ilyenre, mert nem biztos, hogy többet ismerek olyat, mint te, de hogy borzasztó nevek vannak, amiket tényleg ötletünk nincs.
0: Okay, amikor sétáltunk az autószalon. Mondani, amit mit Magyarországon nincs, de mondjuk 250 ezer autónál ad el többet?
1: Hű, megmondom őszintén, hogy...
2: Elő kéne
1: tábla, de miért is hívjam fel olyan márkákra figyelmet,
0: nem,
1: ami
0: nem biztos, kíváncsi vagyok, hogy mondjuk nyilván mi azért egy Geely-t, egy MG-t, de ezeket azért ismerjük, de hogy van-e olyan, aki ott Kínában jelentős, de mi még sose hallottuk?
1: Biztos, hogy van, de miután pont meséltem neked, hogy sétáltunk, és mutogattam sorra, hogy na ez mi, és a kínai kollégák sem feltétlenül tudták, hogy kiről van szó, és tényleg egyöttetű vélemény az, hogy gyakorlatilag pár éven belül a legtöbb az vagy megszűnik, vagy konszolidálódik, és gyakorlatilag egy kb. 6 meghatározó kínai gyártó marad. Nyilván nem mondom, hogy nem lesznek nis gyártók, hiszen Európában is vannak, de maga a mainstream az nagyjából hagyja.
0: Erről azért meg fogunk beszélni a nicsről, mert hogy ez az nagyon gyönyörű, ott van egy olyan márka, az a Zekra, amit én most megnézegettem, és hát elképesztő jószág, de hogy maradjunk földhöz ragadtabbak, arról beszélgettünk, hogy személyautókat gyártotok, és elektrifikáció, de hát egy borzasztóan egy szegmens az, hogy mondjuk egy Volkswagen vagy egy Opel rendelés állományában a kis haszongép jármű.
1: Erre vannak a Geely-nek saját dedikált márkái, tehát például Magyarországon is kapható az egyik egyébként Geely márkakereskedő partnerünk, a kizárólagos importőre a Farizon nevető márkának, ami egy nagyon komoly...
0: Miért nem Geely-nél alatt csinálják, hiszen ha elköltöttek egy csomó pénzt arra, hogy márka hűséget, márka hitelességet, ilyen hasonló nagy szavakat kommunikáljátok, akkor miért kell az egy külön márka, hogy haszongépjárműként is megjelenjetek?
1: Ez egy érdekes...
2: Ez egy kínai sajátosság, nem?
1: Igen, de ott valószínűleg ez egy kulturális dolog, hogy ott külön alakították ki. Például egyébként saját pickup márkánk is van a Radar néven.
2: Tessék, itt van a válasz az előző kérdésedre.
1: Igen.
0: De Magyarországon lehet venni egy Radart?
1: Nem. Én Kínában láttam, meg teszteltem is Radart, de Magyarországon egyre nem. Ezt meglátjuk. Én azt gondolom egyébként, hogy simán benne van, hogy márka szint ezek konszolidálódnak, hiszen például ugye a vezérigazgatónk az bejelentette azt is, hogy a Geely csoport, a Geely Holdinghoz tartozó márkák között is sokkal komolyabb konszolidációra van szükség, együttműködésre, paralelben ezek közös használatára, akár itt a Volvo, Lotus és a Geely között is, és ez meg is indult. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ahogyan haladunk elő a globális terjeszkedésben, úgy ezek sokkal inkább kisimultak, és miután ezeket a márkákat fölépítjük, egy Geely-t, ugye globálisan is egy elképesztően erős márka kezd most már lenni, és ismert márka, ezáltal valószínűleg profitálni fognak ebből, tehát lehet, hogy ez pár éven belül mondjuk nem egy Radar márkanéven fog megérkezni, hanem a Geely márkanéval. Ezt meglátjuk, ezt majd eldöntik odakint. De hogyha globálisan akarnak focizni, akkor valószínű, hogy ez egy logikusabb lépés.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
3: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: Pincér! Pincér!
6: Igen, mit parancsol?
5: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
7: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
2: Az Autórádiót hallgatjátok, ahol vendégünk Varga Zsombor, a GD Marketing vezetője, aki egy picit csalt itt a szünetben.
3: Abszolút, hiszen ugye a Gilliről jöttem mesélni, ezért nem készültem a különböző szám általam is ismeretlen kisebb kínai márkákról, de most előkerestem egy
2: mondjuk nagyjából olyan 150-200 autót gyártott.
3: Igen, és most van egy ilyen kis piramisom, ahol 110, a 400-ből 110 meghatározó kínai márka van, és csak néhányat mondok, mondjuk az alsó kategóriában van olyanunk, hogy Sinogold, vagy Shunra, vagy Linktur, vagy Jiangnan, vagy mondjuk Mian.
2: Mindenkit ismertem eddig.
3: A közép, tehát a belépő kategóriából ZNA, DFSK, Pencon, JMEV, Modern, akkor mondok egyet kicsit a mainstream, tehát a Geely versenytársak közül Kínában, mondjuk Baijulin,
2: volt azon a kérdésre, volt baj.
3: Seres, Havar, Hizan, Ora, Neta, akkor egyen följebb a super mainstream márkák között mondjuk van a Lepas, Rox, nyilván van olyan, amit ismertek, majd mondjuk egy Röve, az talán ismertebb lehet, vagy egy Dipal, akkor kicsit följebb a Mid Premium, a Voyage, Arts Fox, Exceed, Tank, és akkor most prémiumról beszélek, mondjuk van ott M-Hero vagy Stellato, high-tech márkáknál Jidu, Avatar, Li Auto, és akkor a super luxury, mondjuk egy Maestro, vagy egy Youngmark, tehát tényleg van jó néhány olyan márka.
2: A telefonmárkát nem soroltad fel.
3: Nem, viszont, hogyha már telefonról beszélünk, akkor...
2: Nem, hogy megmutatom a Geely-s telefon.
3: Nem, annyi csak, hogy a Geely az egyetlen autógyártó, aminek saját okostelefongyártója is van, amellett, hogy saját műhold flottája is, és ennek köszönhető az, hogy elképesztő fontos hangsúlyt helyez ugye az infotainment rendszere is, és például mi a különbség, és hogy mi győzött meg nagyon. Amikor ugye az előző gyártóan dolgoztam, mindig mondták az újságírók, hogy nagyon tetszik az autó, stb., de az infotainmenttel azért lehetne valami. És azt értettem, hogy mi a probléma, és most belülök egy Geely-be, és amikor egy másodperc alatt csatlakozik, és minden jön, és olyan touchscreen van.
2: És Geely telefonod van?
3: Nem, a telefon az nem Geely, tehát nem Geely a telefon márkája.
2: Olyan telefonod van, ami Geely gyárt?
3: Nem, jelenleg még nem. Előfordult, hogy igen, de még kicsit, tudod, én öreg vagyok már azért 46 évesen, és ragaszkodom azért ahhoz, amit már megszoktam. Nem tud, ilyet kevés dolog van bosszantóbb, mint amikor újra kell tanulni a menürendszereket meg egyébként, úgyhogy én most maradtam az eddig használt márkánál.
2: Azért ez most elég szép sor volt, bár mondjuk a Xiaomi kimaradt, mert igen, ő is azért jelentkezik, mint rongkövetelő.
3: Próbáltam direkt olyan márkákat mondani, amit talán nem ismertek, hiszen ez volt a kihívás.
4: Igen, Xiaomi ez viszonylag itt van a fejemben.
2: Megjelenik Geely Magyarországon, önálló márkaként, kicsit hivatkozhat ugye a Volvo-ra, de hogyan lesz márka kereskedői hálózata, hiszen nem ti adjátok el az autót, kellenek a végeken, vagy a végvárak, akik ezt a márkát képviselik. Hogy veszünk rá egy tradicionális európai márkákat képviselő márkakereskedőt, aki egy régió ura, mondjuk azt, hogy kezdjen el Geely forgalmat.
3: Hát ugye itt nem szabad elfelejteni, hogy a Geely jól lehet úgymond nem új belépő Európába, hanem kiterjesztett tevékenységét azáltal, hogy a Geely márkával is elkezd foglalkozni Európában, de hogyha most kínai márkaként beszélünk, akkor már azért voltak úttörő kínai márkák, akik megpróbálták és úgymond feloldották ezt a rezisztenciát, és hogyha megnézem, múlt héten volt az Automotive Summit, ahol itt a Radio Caféban is gyakran megnyilatkozó Várkonyi Gábor barátunk volt az, aki ugye összerakta a programot, és volt egy olyan előadás, ami elképesztően látványosan bemutatta ezt a folyamatot, mert hogy 2024-ben még 23 végén, tehát gyakorlatilag 3 éve 80%-os volt a kínai márkákkal kapcsolatos úgymond elutasítottság, és az évről évre 20%-ra csökkent, tehát ma 2026-ban jelenleg ott tartunk, hogy mindez a vásárlók 20%-a az, aki azt, hogy kínait nem ismerem, nem bízom benne, stb. És átalakult, és már egyre inkább high-technek, és egyre inkább azonosítják a kínai márkát azzal, hogy úristen, valami nagyon-nagyon fejlett dolog, főleg az elektrifikált vonalon. És akkor ehhez hozzá, tehát alapvetően nyitottabbak ugye a nagyobb kínai gyártók felé, már a márkakereskedők is, meg maguk a fogyasztók. És akkor ehhez hozzájön a Geely-nek tényleg a múltja, a Volvo-val, a Lotus-szal, és a Prestige, amit ez jelent, és az, hogy gyakorlatilag ránéznek a világ legnagyobb gyártóinak a listájára, és kettő kínai gyártó van benne, ebből a Geely az egyik. Tehát nyilván sokkal könnyebb, mint bármelyik egyébként már itt Magyarországon forgalmazott kínai márkának, talán egyet leszámítva a belépés. És ezt látjuk azt, hogy például a flotta piacon is, ami egy nagyon fontos piac, és Magyarországon 70% azért az eladott új autóknak flotta, hogy ott is már alapvetően a Volvónak köszönhetően szavaznak bizalmat akár a flotta szereplők a Geely-nek, mert látják azt, hogy.
2: Tehát toljátok előre. Nyilván
3: butaság is lenne nem kihasználni azt, hogy ez egy közös cégcsoport, nagyon komoly közös fejlesztési központokkal, K+F központokkal, viszont ettől függetlenül az elejétől kezdve markánsan ezt megkülönböztetjük, és Geely márka névként építünk, nyilván arra hivatkozunk, hogy ugyanaz a gyökér, a DNS, ugye a magabiztonság, hogy rengeteg tekintetben közös tesztek vannak, sőt ugye a Volvo biztonsági mérnökei hozzájárultak és segítettek a mai jelenleg a világ legfelső és legnagyobb biztonsági teszközpontjának a fölépítésében, ugye Kínában.
4: Olyannyira nem voltak már kínai autószkeptikusok, hogy az első 1-200 autóban van flottában eladott autó, és nem csak magánvásárló?
3: Vannak flottaügyfelek, bőven. Egyre még kisebb flották, de már van flottakezelő is, aki első körben volt olyan, aki azt mondta, hogy akkor csereautónak beállítom, mert a Volvo-val dolgoztam éveken át, és megbízható.
4: Mit akar beállítani? Plugin-t vagy elektromos?
3: A plugin-t állította be, a Starray EMI-t állította be tesztautónak, vagy csereautónak, de volt már olyan 2-3 autós flotta is, aki azt mondta, hogy ez nekem kell, és nap mint nap látjuk azt, hogy jönnek a flottaügyfelek, és most már ott tartunk, az első 5-6, tehát most már 6-an vannak nyitva, június végéig ez olyan 12-re nő, évvégére ez elére 15-17, és jövő év végén meg lesz a teljes országos lefedettség plusz budapesti több kereskedés, ez egy 20-25 kereskedést jelent, és most már ott tartunk, hogy tulajdonképpen 2 hónap után, hogy idézőjelben sorban állnak a keresés, tehát bejelentkeznek a keresések, hogy én nagyon szeretnék ebben a régióban a Geely-vel foglalkozni, mert látják a mögötte lévő erőt, látják az energiát, látják a technológiát, meg azt, hogy egyébként milyen nyitottság van a piacon a márka iránt.
2: Ugye alapvetően a márkakereskedők esetében, meg úgy általában viszontolók esetében, hogy az elektromos autókkal van egy kis probléma, hogy nem nagyon romlik el. Meg hogy hogy ezek a plug-in hibridek is egyre letisztultabb technológiák, hogy miért éri meg egy márkakereskedőnek egy olyan márkával, ahol nincs after sales, ahol kevesebb szervizbevételre várhat. Nyilván kap valami margót az eladások után, de miért jönnek? Mert ugye árértékarányban rendben van, sokat adnak el? Mit láttuk ebből?
3: Ugye valóban így van, hogy ugye sokkal kevesebb kupóforgó alkatrész van egy elektromos autóban, vagy egy plug-in hibridben. Ettől független azért nem lebecsülendő a, bár ugye az is egy érdekes hatás, ez egy külön beszélgetést megérne, hogy mondjuk az aktív biztonsági rendszerek, amiben például a Geely-ben alapárban 16 van az autóban, ezek megint csak mennyire drasztikusan csökkentették mondjuk a karosszéria forgalmat, a töréseket, koccanásokat, egyebeket, ugye a klasszikus ilyen lehúzások, belemegyek, akár csak olyan lepatkázom és meghorzsolom, stb. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy átalakul, és míg korábban azért az autó márkakereskedők és szervizeknek mondjuk azt lehetett mondani, akár 70%-án a profitnak az after sales tette ki, és úgymond letolt nadrággal értékesítették az autókat. Addig most azért átalakult iparági szinten is, tehát nem csak a kínai márkák esetében, tehát drasztikusan nő egyébként nem csak az autók, hanem az autókkal kapcsolatos szolgáltatásoknak a részaránya ugye a profitban, de azt is el lehet mondani egyébként, hogy valóban mondjuk egy kínai márka esetében jellemzően nem ismerem mindegyik márkának kereskedelmi kondícióját, de hogyha mi csak a Geely-ről beszélünk, akkor valószínűleg maga a kereskedői margin is kedvezőbb egy európai márkához képest, hiszen tényleg, ahogy mondod, ezek nem romlanak el, 8 év 2000 km-es garanciát kínálunk az autókra.
2: Ez van a következő kérdésem, hogy a garanciális feltételek milyenek?
3: Ez meg annak köszönhető, ez a 8 év 2000 km, amit ugye említettem itt a külön a háttérbeszélgetésünkben, és mikor a zenét hallgattunk, hogy tulajdonképpen ahogyan jártam ezekben a gyárakban, itt konkrétan mikronpontosságú gyártás van, és a lézeres letapogatás a legapróbb eltérésnél azonnal automatikusan kivesz a gyártósorból az autót a rendszer. Még a fényezést is letapogatják lézeresen, mesterséges intelligencia vezéri az egészet, tehát hogy konkrétan megtehetik azt, hogy olyan magabiztosan állítják ezt a hatótávot, vagy ezt a garanciát, mert konkrétan nincs, ami meghibásodjon az autóban.
2: Ki vesz Geely-t?
4: Tehát, hogy ki a tipikus vásárló?
2: Ki a tipikus vásárló? Korban, gazdasági helyzetben, fiatal márka ez?
3: Izgalmas a kérdésed, mert hogy ugye jelenleg kettő modell van a portfóliónkban, ami aztán folyamatosan bővül év végéig. Most ugye egy két családi SUV-ünk van, egy plug-in hibrid, egy 4720 mm-es, tehát kifejezetten nagy családi SUV, ugye a Star EMI, illetve egy másik családi, az 4601 néhány, az pedig ugye az E5-ös, ez egy tisztán elektromos SUV, tehát adná magát az, hogy elsősorban ezt a két autót családosok veszik, valóban így is van, tehát nagy arányban veszik családosok, hihetetlenül tágas, a Starrénél 85%-os a térkihasználás, miután ugye dedikáltan új energiásnak fejlesztik őket, és az akkumulátor bekül a padlólemezbe, ezáltal hihetetlenül tágas az autó, tehát ilyen szempontból családosok, de mint láthattuk, ugye flották is. Én magam, a feleségemnek már vettem egyet, meglátta a sógorom, és most már gondolkodik azon, hogy ő is akar, az anyósom azt cseréli, az egyébként.
2: Jó, családi vonalak azok eléggé erősek.
3: De nem feltétlenül, mondjuk... mert hogy ugye, tehát azért meg kell győtni, tehát beleültek, megtapogatják, és én azt látom, hogy most azért voltunk ilyen több ilyen plázaki településen, mert hogy aki beleül ezekbe az autóba, meglátja azt a minőséget, azt a kidolgozást, azt az infotainment rendszert, az általában nem száll ki belőle, és nekünk ezért cél az, hogy minél többször elvigyük ezeket az autókat, de például ősszel, vagy bocsánat, augusztus végén érkezik van az E2-es, az egy kis BSUV méretű SUV, a világ legnépszerűbb kis autója volt tavaly, nem csak elektromos szinten, hanem egy-egyben, ez ilyen 450 ezer darab volt éves szinten.
4: Meg hát ugye Magyarországon a legnépszerűbb kategória, mert amiket mondta, ezek C és D kategóriás SUV-k, és hogy miért nincs egy BSUV
3: érkezik augusztusban, sőt egyébként évvégén pedig egy még nagyobb, tehát egy DSUV, markásan DSUV méretű plug-inük, és jövőre pedig még négy modell. Tehát ha a korfát nézem, akkor azt mondom, hogy nagyjából jelenleg az autók mérete miatt inkább mondjuk a korai 30-astól 50-es, 60-asig, de ahogy megérkeznek a kisebb modellek, úgy nyit a fiatalok felé. Bár az is igaz, hogy Magyarországon ez még mindig az a tapasztalat, nyilván a fiataloknak, meg ezek ilyen klasszikus csajos autónak, második autónak ez az E2-es, ez nagyon-nagyon be fog válni, úgy gondolom, de hogy alapvetően azért még mindig a magyar vásárlók, ha egy autó van a családban, akkor az adott pénzért igyekeznek a legnagyobb, legtágasabb, legpraktikusabb, legtöbb funkciót megtestesítő autót vásárolni, és ilyen tekintetben ez a Star Race, ezt arról nevetlenül szokták akár itt nemzetközi bloggerek, meg egyebek elnevezni, most nem mondok más versenytárs márkát, de a világ legnépszerűbb SUV gyilkosának, mert hogy konkrétan olyan szinten betalált a modell.
2: Mi lesz a... Mi az, amire azt tudnád mondani, hogy mondjuk a legtrendibb dolog ebben az egészben, mert hogy nyilván az én fiam az felnőtt automárkákon, ismer márkákat, milyen olyan fun factjeid vannak, amire azt tudnád mondani, hogyha valakinek fogalma nincs erről az egészről, és még nem feltétlenül csak pénz alapján dönt arról, hogy mit akar venni. Nyilván én is homo economicus vagyok, én is megnézem, mire költöm a pénzemet, de hogy milyen olyan fun facted van, amitől ez más?
3: Ugye, amit látom, hogy nagyon-nagyon sokakat megszólít, az például az extrém biztonsági iránti elkötelezés, meg tesztelés. Tehát amikor megnézik azt, hogy egy Geely akkumulátort például, ugye ez a legfeltebb akkumulátor, egy Golden Blade Battery-nek hívják, fogják és átszúrják nem tudom hány tüskével, felgyújtják, lefagyasztják, leejtik 20 méter magasból, két oldalról összeütköztetik az autót, 72 órán át sós vízben áztatják, és utána működőképes az akkumulátor, és csak ezek kerülnek be sorozatgyártásba, ez nagyon tetszik nekik. Nagyon tetszik nekik az elképesztő felett infotainment rendszer, nagyon tetszik nekik az, ahogy a Geely gondolkodik, például a tárolóhelyekről az autókban. Tehát, hogy mondjuk az a koncepció, ez a 30% plusz tárolóhely az elképzelés, mondjuk akár a Star-ben, akár az E5-ben 32 különböző rekesz van, amivel el tudod rakni a cuccot. A feleségem imádja például a középkonzolat, hogy elfér a táskája, nem kell helyet keresni. Tehát rengeteg olyan apróság, átgondoltság, amire nem értem egyébként, hogy más gyártók miért nem gondoltak feltétlenül, de hogy annyira látszik az, hogy ugye ezek már a globális modelljei egy Geely-nek, tehát ezekkel a modellekkel érkezik meg a globális piacra, és minden olyan modell, amit ezután érkezik, az kifejezetten a globális piacra fejlesztve és tesztelve, és gyakorlatilag nem véletlen, hogy Európába érkezett meg legutoljára saját márka néve, mert az európai piacot tartja a legérettebb piacnak a Geely, és azt mondja, hogy ide a legjobbat kell hoznunk, mert legigényesebb vásárló az európai vásárló, és minden egyes modell egy hihetetlen átgondolt modell, és szerintem ez, ami nagyon tetszik az embereknek, és ez egy ilyen plusz fun fact, hogy látják az, hogy mennyire extrém módon gondolkodnak a biztonsági tesztelésekről, az autó architektúrának a teszteléséről, és közben mennyire átgondolt, mennyire kényelmes, használható, meg például ugye ez több kínai gyártónál igaz, ez a nagyon gazdag alapfelszereltség, amikor hozzászoktunk európai márkáknál, hogy nem tudom, szinte még
2: mindenért
3: fizetned kell, és beülsz alapvetően, tehát a belépő felszereltség is ott van a vegán bőr kivitelezés, minimum az első üléseknek az elektromos mozgathatóság és fűthetősége, klíma, minimum 6 hangszoros rendszer, gyakorlatilag mondjuk az E5 esetében elektromos lábtámad, tehát hogy minden, amit tudsz képzelni, és akkor picit magasabb felszereltségnél, mert ott van a panorámatető, a hátsó műtétülés, szellőztetett ülés, minden, tehát tényleg ilyen elképesztő dolog, 16 pontos hangrendszer, stb. És közben pedig, ami mondom nálunk ilyen nagyon korval, és azért hangsúlyozom ilyen sokszor, ez a biztonság, hogy a belépő modellen ott van 16 aktív biztonsági rendszer, 7 légzsák, és egy ilyen ultra szilárdságú acéloknak a nagyon magas használata magában az autó szerkezetében, tehát szerintem maga a biztonság, meg az elképesztő user-friendly, most bocsánat, hirtelen jobb szót, tehát az, hogy nagyon átgondoltan felhasználó barátsága magának az autónak, és ugye amit sajnos lehet szeretni, vagy nem szeretni, de az irány az ez, hogy ugye az autóink egyre inkább a guruló okostelefon irányába mennek el, hogyha ez ugye ér ilyen kritika, főleg, ha még Várkonyi Gábor barátunkkal beszélgetsz, akkor sokat szokott ezen keseregni, de alapvetően ennek viszont nagyon-nagyon megfelelés. Hogyha megnézzük, az én fiam már nem ugyanazokat a márkákat és nem azokat a szempontokat fogja keresni az autóban, mint amit mi kerestünk annak idején. Én is szeretem a hagyományos márkákat, én szeretem az érkezik, de ugye mi ezeken nőttünk fel, meg jöttünk egy szűkös piacgazdaságból, aztán bejöttek az első nyugati márkák, stb. Itt pedig egy teljesen más szempontok értékelnek, meg ugye látjuk azt is, hogy a világ fogyasztói autóvásárló is más irányba mennek el, és a vezető autógyártók, legyen szó a korábbi munkahelyemről, vagy akár itt a Geely-ről, egyébként nem csak autógyártóként gondoskodik és gondolkodik magáról, járól, hanem hosszú távon, ha előrendünk 10 évre, a világvezető mobilitási szolgáltatói szeretnének lenni, mert hogy látják azt, hogy átalakul ez is az autóhoz való viszonyunk.
4: Te ott voltál a kezdeteknél, nem a Magyarország bevezetés marketing oldalról te vezényelted le, nem pedig később csatlakoztál.
3: Igen.
4: Mi volt a legnagyobb kihívás? Mégiscsak akármennyire is ott van mögötte a Volvo, meg a tudás, meg a kínai piaci előnyök, mégis egy ismeretlen márka. Mi volt a legnagyobb kihívás a hazai bevezetésben, vagy mi volt-e olyan dolog, ami meglepően jól reagált a piac, akár a dílerek, akár a fogyasztók, bármi?
3: Én megmondom össze, hogy picit ambiciózusnak tartottam, amikor a kínai kollégák körülbelül másfél hónap alatt igyekeztek levezényelni valamit, amire úgy gondoltam, hogy körülbelül másfél év kell. Jelesül a piaci bevezetés, házatépítés, stb. Nyilván nem nincs még minden kész, a bővül a hálózat, míg a márkakereskedéseinknek is mondjuk a szignalizációja, egyebek azok még van, hogy nincs mindenhol az utolsó szög föltéve, és nyilván még impozásabb lesznek a szalonok, hogyha itt a következő hónapokban visszatérnek az ügyfelek, de hogy alapvetően ez az elképesztő dinamika, amit elvártak tőlünk, és ami kicsit egy nagyon-nagyon meglepő volt számomra, és úgy mondom, hogy kicsit kételkedtem, hogy vajon ilyen rövid idő alatt ezt meg lehet-e csinálni, és a pozitív az, hogy a márkakereskedők mennyire nyitottak voltak, erre mennyire azonnal elkötöttek, és a márka mögé álltak, és az ugye nyilván a magyar sajtó, azért 25 éve dolgozom meg, tehát adtak egy, úgymond, és talán ez nekem is szólt egy esélyt annak, hogy nézzük meg, eljövünk, megnézzük, de utána maga az autó amilyen meggyőző hatással volt rájuk, és utána pedig, amikor az AMTS-en kín voltunk, és ott volt ugye ez a nagy kick-off esemény, és az emberek mennyire oda voltak, és gyakorlatilag mielőtt látták volna élőben ezt az autót, mielőtt megindult vagy ezeket az autókat, és mielőtt megindult volna, de árakat sem ismertek már, volt egy konkrét több ezer, 7-8 ezer fős követőbázis mondjuk Facebookon itt ott, és várták az autót, és közösség volt, hogy mikor jön már, és mikor jönnek a kereskedések, főleg amikor bejelentettük az árakat, akkor meg tényleg robbant az egész, és hogy most például ilyet még nem láttam, hogy most ott tartunk, hogy van önszerveződő módon egy Geely Magyarország felhasználói klub, meg egy Star EMI klub, és ott a Star EMI klubban meglévő Star EMI tulajdonosok, akiknek már megjött az autó, vagy akik várják az autó, vagy akik szeretnék, de is most már 3-4-szer lehet, mert 500 főnél tart, akik konkrétan osztogatják meg egymással az infókat az autóról, plusz a fotókat, meg nekem már megjött, és boldogan, büszkén, én meg nem láttam. Tehát egy kvázi egy ilyen van egy olyan érzésem, hogy ilyen pillanatokat, ilyen love brandy alakul egy olyan márka, amire én feltétlenül nem így gondolkodtam rá, hiszen egy nagyon-nagyon minőségi, prémium kivitelezésű autóról beszélünk, de alapvetően mégis egy tömeg márka, és közben meg egy ilyen nagyon érdekes báz van.
4: Ők csinálják majd a legjobb igen, user-generated contenteket.
2: Elég sok dolgot tudnék megkérdezni, de azért belőlem még kikívánkozik azért egy olyan kérdés, ami valamennyi piacismeret miatt megtehetem, hogy megkérdezem. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon globális márka, ahol gondolom globális folyamatok vannak. És nyilván a globális folyamatokban vannak nagyon világos irányok. Mennyire lehet egy ilyen globális márkának mondjuk a marketingjét, a sales-ét lokálisan irányítani? Mennyire van szabad kezetek abban, hogyha ti úgy gondoljátok, hogy piros autó kell, akkor piros lesz, vagy ha ti úgy gondoljátok, hogy ne ez legyen, hanem az lesz. Tehát, hogy mennyire vagytok ti berakva a poolba, és mennyire van szabad döntésetek?
3: Képzeld el, hogy ez egyébként nagyon-nagyon meglepett engem, mert hogy ugye tényleg van 25 év tapasztalatom az autóiparban, és látom a folyamatokat, és mondjuk látom azt, hogy általában egy magyar piacnak a súlya a globális piachoz képest, hogy néz ki, mondjuk a mai, ami 120 ezer autónk versus, vagy 150, hogyha most a haszonképpenőket is belevesszük, versus a 100 milliós világpiacsal, tehát hogy általában olyan nagyon-nagyon nagy benchmarkot nem szokott jelenteni. Ha esetleg egy olyan régiós központ van, ahol egy nagyobb piac van összevonva, és ennek a része a magyar, akkor talán egy picit több. És hogy itt az első pillanatok kezdve azt látom, hogy elképesztően figyelnek, adaptívak, várják a visszajelzéseket.
2: Nem ülnek rá.
3: Nem, és adnak arra, amit mondunk. Nyilván vannak dolgok, amit meg kell vívni, vannak, amit el kell, de hogy konkrétan elfogadják a piaci visszajelzéseket, nyilván ezért is, mert fölvettek olyan szakembereket, akik az adott területüknek 20-25 éve a művelői, és erre adnak, és ez egy nagyon pozitív visszajelzés.
2: Hányan viszitek ezt a márkát?
3: Gyakorlatilag most már szerintem olyan közel 40 fős a csapat, ennek körülbelül fele jelenleg még a kínai kolléga, és körülbelül egy év múlva ezeknek a kínai kollégáknak nagyjából a fele, több mint a fele az visszamegy, vagy más piacokra kerül majd, és cserélődik magyar kollégákra. Tehát egy egész bűvlő csapat, és ami a személyes élményem, az pedig, hogy iszonyatosan jó fejek. Tehát amikor ülsz, és odajön, és lerakja a kis kínai édességet az asztalodra, vagy eljönnek, visszajönnek Kínából, és hoz neked ajándékot, és a fiadnak, mert tudja, hogy van kisfiad. Tehát, hogy iszonyatosan nyitottak meg jó fejek. Ez meg mit eljárunk kínai étterembe közösen. Tehát, hogy nagyon meglepő, ilyen kultúra is. Magyar felé is nyitottak, csak ők meg akarták mutatni nekünk a legjobb Chinatown hotpotokat, meg egyebeket. Bár az egyik kollég, Albert, az én közvetlen marketinges kollégám, ő például óriási burger fan, tehát őt meg majd minden nap tudna burgert tenni.
2: Mert figyelj, elképesztő volt, Zsombor, hogy te itt ezt hogy le stand-upoltad, de valójában nem kellettünk valami.
4: Papír nélkül. Semmi nem volt előtte.
2: És az a borzalmas benne, hogy még kb. 40 dolgot tudnék megkérdezni, úgyhogy remélem máskor is eljössz hozzánk. Rémülten figyelem ezt a fajta inváziót, és nem azért már, hogy ez nem jó, csak hogy mi fog velünk történni.
3: Alapvetően szerintem jó autókat fogunk sokkal jobb árérték arányban használni, és ez most nem csak arról van szó, hogy a Geely-nek folyamatosan növekszik majd a részaránya a magyar piacon és az európai piacon, meg ugye lesz európai gyártókapacitás is, hanem valószínűleg a teljes piacra jobb hatása lesz, mert kénytelenek lesznek reagálni az európai és egyéb gyártók is árak és egyebek tekintetében, tehát én azt várom, hogy egy nagyon-nagyon kedvező hatással lesz ez a fordulat a teljes autófelhasználó közönség számára, akár ha valaki egy megőrzött európai fenn, akár egy nyit a kínai márkák felé.
2: Ez olyan szép végszó volt, hogy itt nem is nagyon tudok már mit hozzátenni. Nem,
4: keresve se.
2: Az Autorádió mai vendége Varga Zsombor volt, és itt volt velünk Jobbágy Robi, aki zenélt, és itt volt velünk Szabó Bence, autóipari szakértőnk is, és várunk vissza. Ez olyan menő volt.
3: Nagyon köszönöm.
4: Gyere máskor is.
3: Szívesen.
2: Gyere máskor is.
4: Sziasztok.
2: Hello. Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczy Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszky és Hudges Club a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
1: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad, Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Holnap megszűnik Súlyog Tamás államfő megbízatása. Spanyolország-Argentína döntővel zárul a foci VB. Hidegfront viszi el a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el holnaptól ideiglenesen a köztársasági elnök jogköreit. Súlyog Tamás államfő tegnap aláírta az alaptörvény 17. módosítását, mandátuma ezzel hétfőtől megszűnik. A parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Az alaptörvény módosítás egyébként más területeket is érint, egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Csak a szükséges feltételek maradéktalan teljesítése után indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy a vonatbefolyásoló rendszer szoftverjavítási munkálatait várják a kínai kivitelezőtől, valamint hogy megfelelő eredménnyel záruljanak a biztonsági tesztek. A tárcavezető kitért rá, hogy ha mindez megtörténik a következő hetekben, akkor akár már szeptemberben is elindulhatnak az utasokat szállító szerelvények. Idén is a görögdínje az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dínyevásárláshoz Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
6: Érdemes megnézni például a dínye kocsányát, azaz a szárát, ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dínye. De a terízöld dínyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színül a sárga rész, annál inkább érettebb a dínye, pontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kijelzett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
5: Spanyolország vagy Argentína, véget ér ma a labdarúgó világbajnokság. A címvédő és az Európa-bajnok csapat este 9-kor lép pályára New Yorkban. A mérkőzésen szlovén játékvezető lesz. Az idei labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte, a VB 48 csapat vett részt. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg, általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádió Cafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Szép napot kívánok, ez itt a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média, marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsor, a mikrofonnál pedig Kutas Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat én is!
1: És a mai műsor első felében arról beszélgetünk, mit jelent ma az, hogy az autó egyre inkább intelligens társá válik, hogyan találkozik a prémium élmény, a fenntarthatóság, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia az autóiparban, és milyen szerepet játszik mindenben Magyarország, ahol éppen a BMW következő korszakának egyik legfontosabb fejezete íródik. Vendégünk a stúdióban Salgó András, a BMW Group Magyarország kommunikációs igazgatója. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat én is.
1: Na, azt gondolom, András, induljunk onnan, hogy az autóipar talán nagyobb átalakuláson megy keresztül most, mint az elmúlt 100 évben bármikor. Elektromosítás, szoftver alapú működés, mesterséges intelligencia és új versenytársak. Ebben a környezetben mi a legnagyobb kihívás ma egy olyan hagyományos prémium márka számára, mint a BMW?
3: Igazából valóban egy olyan sok fronton történő változáson megyünk keresztül, ami magát az iparágat is érinti, főleg az elektromos meghajtás terjedése, illetve egy csomó olyan új konkurens érkezik a piacra, itt Magyarországon is akár havi szinten, akikkel nyilván mi is a saját térfelünkön, de hogy meg kell, hogy küzdjünk. Egy prémium márka talán annyiból egy picit könnyebb helyzetben van, hogy a tradíciók, a márkának, a márka értékei, a BMW esetében a sportos gyökerek, azok nagyon fontos hívószavak ma is a vásárlók számára, de ebben az elektromosításban egy olyan stratégiát kellett és kell kidolgozzunk, hogy mi több lábon állunk, és a BMW egyébként ezt képviseli, hogy már az elektromobilitás, az elektromos meghajtás a fő irány, de mi továbbra is egy technológiai nyitottsággal működünk, és talán ez is tesz minket sikeressé, hiszen a különböző földrajzi régiókban azért nem pontosan ugyanúgy fejlődik az ügyféligény, nem mindenki egyszerre szeretne elektromos modellre váltani, nem olyanok az adott infrastruktúrális lehetőségek, és a BMW ezt nagyon jól tudja kiszolgálni. Ez az egyik kihívás, a másik pedig az, hogy a sok új márka, akik azért elsősorban elektromos modellekkel jelennek meg, ugye nagyon magas technológiával és nagyon nagy marketing erővel lépnek piacra, ha már ez egy marketinges műsor, és ebben a marketing költés azért ez szignifikánsan látszik, és mert a BMW, mint prémium márka egy nagyon stabil helyen áll, de azért az a zaj, amiben mi élünk és működünk, az nem pontosan ugyanaz, mint néhány évvel ezelőtt.
1: Hogyha egyébként valaki átülne 15 év után a régi BMW-jéből az újba, akkor mi lepné meg legjobban szerinted?
3: A legújabb modell, és akkor érdemes

0: De kanyarodni, hogy a debreceni autó, ez a nagy büszkeségünk, ez az úgynevezett Neue Klasse generációnak az első képviselője. Ami a legnagyobb meglepetés, hogy az autó elektromos, de egy olyan finom, egy olyan szép mozgású és nagyon dinamikus autót tudtunk bemutatni, amiben a BMW márka értékek, a vezetés élménye, ez a klasszikus szlogen, ez ugyanúgy megtalálható. Mindeközben a belső tér pedig egy teljesen egyedi kialakítású, a legújabb 6. generációs akkumulátor csomaggal, elképesztő hatótávval, tehát ez 800 plusz kilométeres hatótávval érkezett ez az autó. Egy olyan új ér, egy olyan új korszak indult el, ami a márkán belül is most kijelöl egy utat, és ebbe az irányba fog haladni a BMW a következő évtizedekben.
1: Azért ez egy nagyon markáns változás volt dizájnban is, nem tudom, hogy az elmúlt években volt-e ilyen, én nem emlékszem.
0: Nem, ezt a BMW ennek is szánta egyébként, és ugye ez a Neue Klasse név, csak hogy a hallgatók is egy kicsit ezt jobban megértsék, ez nem egy vadonatúj elgondolás, hiszen a 60-as években, amikor a BMW akkor egy picit nehéz gazdasági helyzetben volt, és a kínálata nagyon kétpolusú volt, törpeautói voltak, illetve luxusautói, és nem volt olyan modellje, amivel igazán a nagy tömegeket megszólítja, akkor született meg ez az első Neue Klasse generáció, ami a mai BMW, vagy a későbbi BMW kínálatot aztán meghatározta. És most, amikor megérkezett ez az új Neue Klasse, pontosan azért is kapta ezt az elnevezést, hiszen egy korszakváltást hoz a BMW-nél, itt most már nyilván mint elektromos autó, akkumulátor technológia, szoftver technológia, az AI megjelenése hozza ezt az új generációságot, de hogy úgy tekintünk erre mi is, mint egy új korszak első hírnöke.
2: De most ez kommunikációs, meg marketing szempontból is nagyon érdekes, hogy egyrészt hogyan lehet megőrizni és átadni ezt a gyökeret, ezt az identitást, és megmutatni valami teljesen új. Hogyan tudjátok ezt csinálni?
0: Így van. Én azt gondolom, hogy a mai világban a következetességnek, a konzisztenciának az, hogy valaki hitelesen kommunikál valamit, annak azért van nagyon nagy értéke, és ez a vásárlók szempontjából is egy hatalmas érték, hiszen a márka erős és megbízható, és a BMW azért most már évek óta elkezdte beharangozni ezt a Neue Klasse generációt. Nyilván nagy is volt a tét, hiszen egy vadonatúj gyárból, ugye Debrecenből egy vadonatúj modellgeneráció első képviselőjét kellett elindítani, de egyébként ez nagyon sikeresen meg is történt. Tavaly szeptemberben volt az autónak a hivatalos bemutatója, a gyártása után a néhány hónappal később indult el, és most az első fél évben idén látjuk, hogy az egyik legsikeresebb modelljévé vált a BMW-nek Európa szerte, egyébként itt Magyarországon is, tehát átment az üzenet. Az autó jól is van pozícionálva, illetve az a technológia, amit ígér és hoz, az tényleg a megfelelő időben tudja most bemutatni, hiszen ha végig gondoljátok, vagy ha visszaemlékeztek ti is, ugye az elektromobilitás nagyon-nagyon beindult néhány évvel ezelőtt, aztán egy picit talán csillapodni látszott, több gyártó is kitolatott, hát visszakozott, igen, de mi ugye mindig ezt a több lábon álló stratégiát vittük, és ebben jön most ez az új elektromos modell, egyébként most már jön egy következő, majd egy Münchenben gyártandó, egy i3-as is, tehát ez egy folytatólagos történet, tehát nagyon fontos, hogy az ügyfél meg a marketing szempontokat is figyelmen tartó ügyfél is azt érezze, hogy ez nem csak egy one-off, egy egyszeri sikermodell, hanem tényleg egy új szériának az első képviselője.
2: Akkor ezek szerint nyitott volt a piac, de tartottatok tőle, hogy nem lesz ilyen lelkesedés?
0: A lelkesedéstől talán kevésbé tartottunk, inkább itt az egy veszély, hogy megérkezik a jelenlegi kínálatban egy olyan újdonság, ami egy kicsit felülírja az eddigieket, és ez pontosan úgy hidalja át a vállalat, hogy két év alatt kb. 40 olyan újdonság jelenik meg, ami vagy ez egy vadonatúj Neue Klasse modell és technológia, vagy a Neue Klasse technológia megjelenik modellek átdolgozásában. Ilyen most például a 7-es BMW-nek a következő nagy frissítése, ezt úgy hívjuk, illetve több egyéb modellünk is meg fog jelenni. Tehát nagyon rövid idő alatt érkezik egy olyan frissítés, ami átalakítja a BMW kínálatot, hogy ne érezze azt az ügyfél, hogy ő egy néhány évvel ezelőtti autóban valami régi technológiát hoz, hanem inkább a márka érték legyen folyamatos.
1: A hagyományos dizájnjegyek viszont nagyon-nagyon megváltoztak, ugye? Ezzel kapcsolatban mi volt a piacnak a visszajelzése?
0: Igen, ugye ez az autó, ez a debreceni autó egy visszatért a kis BMW vesékkel, visszakacsint kicsit a gyökerekhez, de semmilyen szempontban nem szeretett volna retro modell lenni, hiszen nem is ez volt a cél. Inkább az, hogy azokat a márka értékeket hívja elő, ami a 60-as években a BMW-t nagyját tette, illetve ebbe a mai elképesztő dömpingbe, ami ugye beszéltünk itt róla néhány perce érkezik, egy nagyon markáns karakter tud ez az autó hozni. Tehát itt nagyon sok a fémfület, nagyon monolitikus, nagyon egy tömbből faragott az autónak a megjelenése. amiben a jól ismert márkajegyek szépen el vannak helyezve és megjelenítik, de ez mind nem érne semmit, hogyha egyébként nem lenne mögötte tényleg az a vezetési élmény, meg az, ahogy az autó mozog, és az a dinamizmus, ami egyébként minket mindig is a prémium szegmens élére sorolt. Úgyhogy ez egy olyan csomag, aminek így együtt kell működnie, és úgy tűnik, hogy egyébként működik is.
2: És egyébként azzal kapcsolatban van már tapasztalatotok, hogy milyen generációt tudtok leginkább például ezekkel az újításokkal megszólítani? Férfiakat, nőket?
0: Igazság szerint mi egy uniszex márka vagyunk, tehát hölgyekhez és urakhoz is ugyanúgy szólunk és kommunikálunk. A technológiára szerintem nagyon nyitottak általánosságban az ügyfelek, és ez Magyarországon is igaz.
2: Tehát ez generáció független?
0: Ez szerintem mondod? Generáció független, és az itthoni vásárlókon azt is nagyon érezzük, hogy nagyon tudatosan jönnek már autót vásárolni, nagyon felkészültek, elolvasnak egy csomó tesztet, videókat néznek meg. Tehát ebben egyébként nagyon sokat változott a világ, és akinek ugye korábban is BMW vagy más premium márkája volt, eleve egy magas igényszinttel érkezik, tehát nekik tényleg olyat kell nyújtani, amire azt mondja, hogy igen, megéri számomra ezt a márkát választani.
1: Az, hogy egy ilyen okos technológia van, ugye nem tudom, hogy jó a kifejezés az autóban, ez mennyire passzol egyébként a BMW-hez, vagy mennyire volt igény a fogyasztókban?
0: Azt gondolom, hogy nagyon is, mert az elektromos autók világában ugye az autó mozgását azt szoftveresen lehet igazából meghatározni. Ebben az autóban egy saját házilag gyártott szoftverrendszer van jelen, ami 4 szuper számítógépet jelent. A BMW úgy is hívja egyébként pont a vezetési élményére, a menetdinamikáért felelős részleget, hogy ez a Heart of Joy, ezt nem is nagyon fordítjuk, de ugye ez az élmény szó ugye ebben is benne van, és ez garantál, vagy ez által is olyan a vezetési élmény, amilyen. Tehát az autó nem csak dizájnban új, nem csak egy új gyárból készül, hanem egy egészen új szoftveres háttere is van, és ami nagyon érdekes, hogy magában a gyártásban is ennél a modellnél jelenik meg az AI-nak már a legmagasabb szintű használata, tehát már a beszerzési folyamatnál, a teljes logisztikai útvonalnál, ahogy egyébként a szerelő sorhoz megérkeznek a különböző beszállítónak az alkatrészei, ez egy ilyen kesztyűs forma szerint történik, tehát tényleg a legvégső ponton érkeznek meg az adott autóhoz a bizonyos alkatrészek, ezzel is nyilván a karbonlábnyomot, a hatékonyságot lehet csökkenteni, és itt mind-mind az AI már kulcs szerepet játszott, sőt, ha még egy gondolatot ehhez megengedtek, magának a gyárnak a tervezésénél is, tehát a debreceni gyárat először lemodellezték a virtuális térben, és a virtuális térben már szimulálták a gyártást, és közben épült a gyár, és amikor megépült a gyár, akkor a virtuális gyártást és a valós gyártást már össze lehetett hasonlítani, tehát nagyon magas fokú volt az AI használata.
2: Egyébként kommunikációs vezetőként ugye közelről látod ezt a teljes átalakulást. Mi volt az a pillanat vagy fejlesztés az elmúlt években, amikor te magad is már azt érezted, hogy most való egy új korszak kezdődött el számotokra?
0: Hát szerintem nagyon sok minden olyan történt. Nem tudok egy dolgot megnevezni, mert én ebben benne élek, és egy picit nehéz ebből úgy kívül helyezkedni, de amikor egy elektromos autónál már nem beszélünk erről az úgynevezett hatótáv paráról.
2: Tehát itt a tévhitekről.
0: A tévhitekről, amikor már úgy ül be az ember egy autóba, hogy igen, ez most azt írja ki, hogy 750 km a hatótáv, és elkezdem az autót vezetni, és az nem zuhan be, hanem tényleg annyi, akkor az egy olyan tabu döntés, vagy egy olyan korábbi félelemnek az átlépése, ami szerintem nagyon sokat segít. Ezen nyilván mi magunk is megéljük és átléptük, de a piacról is ez a visszajelzés.
1: Én a gyártás technológiára kérdeznék még vissza, hogy ugye most Debrecen az első ilyen gyár, később lesz egyébként a világon máshol is.
0: Igen, olyannyira, hogy a következő NAJEK lesz a generációs modell, ez az i3-as, ugye mert a következő 3-as BMW-nek az elektromos kivitele. Ez a müncheni gyárból fog elindulni a gyártása idén augusztusban, tehát hamarosan, és a müncheni gyár ugye a legrégebbi gyára a vállalatnak, egy nagyon, nagyon komoly átalakuláson esett, tehát ez szinte München szívében található, és teljesen átépítették a gyárat, hogy már ezt a NAJEK lesz a technológiát tudja hozni, és utána az Egyesült Államokban, Kínában, illetve több kontinensen is ez a NAJEK lesz a technológia a gyártásban is meg fog jelenni.
1: Van valamilyen piacfelosztás, hogy mondjuk a magyarországi gyárban melyik piacokra készülnek az autók?
0: A BMW egyébként globális piacokra gyártunk, de mindig a kereslet és a piac azért hogy együtt mozog, tehát elsősorban igyekszünk európai gyártóbázisból, főleg európai igényeket kiszolgálni, már csak a logisztikai
2: fenntarthatóság.
0: fenntartatósági szempontokat tekintve is, de ha belegondolsz abba, hogy mondjuk a BMW-nek az X modelljei, tehát X3, X4, X5 és a nagyobb SUV típusú modelleknek Spartanburgban, ez Észak-Amerikában van a gyára, a gyártóbázisa, hiszen elsősorban az amerikai piacon éles stílus szabadidő autókat adunk el. Ez a debreceni gyár ettől függetlenül globális igényeket tud kiszolgálni, de Kínában például egy saját modellel érkezik ez az EX3-os BMW, az egy hosszított tengelytávú, az pedig kizárólag a kínai piacon fog készülni, tehát igyekszik a vállalat az adott piacra hoz legközelebb a releváns modelleket előállítani.
2: Egyébként a magyar gazdaságra és a magyar autóiparra milyen hatással lehet mindez?
0: Ugye a debreceni gyár...
2: Erről, hogy felkerültünk a térképre.
0: Abszolút, igen. Tehát, hogy azért az nagyon, nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen relatíve kis európai országban azért nagy prémium márkák, meg egyéb autógyárak is jelen vannak. Amikor a BMW megjelent, ugye bejelentettük ezt 2018 nyarán, valamikor a gyár maga 2026 őszén kezdett el termelni, de a beszállítói körrel azért nagyon sok ezer embernek ad ez munkát, illetve mint egy prémium márka, nyilván a beruházó, meg a beruházás mértéke is azért nagyon vonzó az egész kelet-magyarországi régióban, úgyhogy ilyen szempontból abszolút hatással van, tehát van egy gazdasági hatása, de a márka megítélésében is, és itt egy marketing gondolkodással nagyon bízunk benne, hogy azért hogyha valami hazai gyártású, az egy kicsit közelebb van a magyar vásárlók szívéhez, vagy érzelemvilágához, úgyhogy bízunk benne, hogy ennek is lesz majd másodlagos hatása.
1: Más típusú kompetenciájú emberekre is volt szükség a gyárban? Ezt éreztétek így a menet közben?
0: Ugye a technológia újdonsága és olyan novumokat fonosított meg ez a gyár, ami korábban nem szerepelt, úgyhogy igen, de ez egy kooperációban készült, tehát német kollégák, magyar kollégák, illetve több a világ más gyárából érkező kollégák is dolgoztak azon, hiszen ez egy olyan első gyár volt, ami egyébként normál üzemmódban emissziómentes, tehát kizárólag megújuló energiával készül, tehát nagyon sok szempontból egy ilyen pilot projekt néven futott, vagy egy ilyen jellegű kezdeményezés volt. Úgyhogy igen, itt egy nemzetközi tudás csoportosult, és most már mióta a termelés zajlik, egyébként nagyon magas minőségben, azóta egy olyan hely, hogy már nézik a kollégák is nemzetközi oldalról, hogy itt készül az első Neue Klasse modell, és majd lesznek ilyen Neue Klasse modellek előertese képes gyárak máshol is, de ez a tudás most már ide köthető Magyarországhoz is.
2: Most amire én még kíváncsi vagyok, hogy mely üzenetek működnek a legjobban a magyar vásárlók körében, akkor beszéljünk a hazai szektorról, vagy a hazai lehetőségekről. A technológia, a fenntarthatóságot is említetted. Ugye ott a prémium vezetési élmény, prémium élmény egyáltalán, és a vezetés öröme, tehát hogy ezek közül melyik az, ami erős?
0: Szerintem ez így egyben erős. Tehát a BMW egy olyan márka, aki azért több mint 100 éve van jelen az autópiacon, mindig is egy meghatározó, és mindig is egy sportos gyökerű márka volt. Ez a vezetési élmény, ez ugye mindig jellemezett minket. Szerintem az nagyon fontos, hogy úgy tudjuk mindenféle érában, mindenféle termékkel, autóra nem szeretem ezt mondani, ennél sokkal érzelmesebb szerintem egy autó, de hogy mindenféle modellel, termékkel hozni azt az élményt, ami az adott korszaknak, vagy az adott kor emberének fontos, hogy ez egy megbízható, minőségi, prémium dolog legyen, és ez egy megkülönböztető érték. Tehát arról is beszéltünk egy néhány perccel ezelőtt, hogy ma már szerintem ez is nagyon fontos, hogy milyen egy vállalat, milyen egy márka mögött álló stratégia, ettől is számít, hogy valaki ilyen vagy olyan márkát vásárol.
2: Hogyan alakul át az autó és az ember kapcsolata? Ezekkel az újításokkal ugye ez teljesen újraértékelődik.
0: Igen, és ugye nagyon sok kényelmi funkció jelenik meg ebben az autóban is. Nyilván az elvárás az nagyon, nagyon gyorsan változik. Tehát annyira a digitalizáció térnyerése minden fronton, hiszen az ember a mobiltelefonjával él, az az autóban is egy elvárás. Az, hogy, de viszont ezeknek a digitális szolgáltatásoknak ugye nagyon jól is kell működnie. Tehát nem elég, hogy ott van, hanem ennek a működésben is azt kell hoznia, ami úgy kell mutassa a navigációnak a térképe, az iránymutatásokat, olyan szolgáltatásoknak kell működnie. Azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan változó dolog, ebben mi inkább élen járunk, tehát nem a piaci trendek után kullogunk. Egyébként ebben az autóban maga a műszerfal is egy ilyen vetített panoráma kijelző, abszolút egyedi a piacon, és ez is egyébként nagyon pozitív visszhangra talált idáig. Úgyhogy ez így együtt alakul, de a technológiai elvárás, meg az, hogy egy prémium márka mindig a létező legjobb, legfrissebb, legmegbízhatóbb technikát vagy technológiát kínálja, azt szerintem egy magyar vásárlónál is ugyanolyan fontos.
2: Most régóta vagy a szakmában, arra vagyok kíváncsi, hogy téged mi lelkesít, akár ebben az iparágban és egyáltalán a kommunikáció területen.
0: Valóban régóta vagyok, és szerintem az a fajta márka erő, ami most beszél 2026-ban az ügyfelekhez, és tudott beszélni a 60-as években is, és megszólított egy csomó embert, ennek van egy, nyilván van egy műszaki tartalma, van egy termékoldal, de van egy nagyon komoly érzelmi elköteleződés.
2: Úgy érzem, hogy ez egy téged is megszólít.
0: És az az érzelmi, így van, ez az érzelmi kapcsolódás, ezt, hogy az ember végül szenvedéllyel tudja elkötelezetten képviselni azt a márkát már egy hosszú ideje, nekem ez nagyon fontos, mert itt az azonosulás az igazából nem kérdés, és szerintem nagyon széles a kínálatunk, és egyébként nem csak autókkal, tehát a BMW-vel, Minivel, hanem egy csomó olyan vállalati témával is igyekszünk ott lenni, ami érdekes lehet a közönség számára.
1: Nekem is egy picit hasonló kérdés jutott eszembe, és nekem is az jutott eszembe, hogy régóta vagy a szakmában, hogy ilyenkor milyen szapportot kaptok, vagy mennyire van szabad kezetek egy ilyen új márkának a bevezetésekor?
0: Itt a Nike lesz a bevezetésnél, a BMW-től egyébként szokatlanul vagy eltérően elsősorban egy PR fókuszú volt maga a bevezetés eleje. Tehát inkább a sajtóba jelentek meg sajtóeseménnyel, újságírók bevonásával, és csak utána kezdődtek el a marketing költések. De itt Magyarországon mi kaptunk abban szabad kezet, hogy ez egy magyar autó, ez egy magyar üzenet, tehát amikor tavaly ősszel megjelentek az első fotók, akkor mi azután az első piacok lehettünk, akik marketing kommunikációba is tudtuk ezt építeni, és egyébként nagyon büszke vagyok, és ebben a műsorban ezt el lehet árulni, hogy egy bevezető rendezvényünken is, amit az autó köré építettünk még tavaly novemberben, több szakmai díjat is nyertünk, Uniceo fődíjat, illetve azóta is egyéb szakmai díjakat, pedig nagy FMCG cégek is versenyeztek lényegesen nagyobb büdzsével, mint a mi X3-os bemutatónk, de sikerült egy olyan kultúrával összekapcsolt élményt adni a vendégeknek, ami egy olyan márkaélmény, ami nem csak az autóhoz, hanem ami máshoz is kapcsolódik, ezáltal jobban visszaidézhető, meg talán tartósabb.
2: Ez mindenképpen gratulálunk, hogy egy rengeteg újításról beszélgettünk most itt ebben a pár percben is. Mi lehet az a változás az autózásban, akár hogyha pár évre előre, 5 évre előre tekintünk, ami most még elképzelhetetlen, de akár ott lesz 5 év múlva a BMW-nél.
0: Ugye nagyon régóta beszél az autóipar meg a tech világ erről az önvezetés dologról, de azért ez folyamatosan tolódik, hiszen a szabályozás, a technológia egyébként nagyon nagy részben ott van és elérhető, de valószínűleg el fog jönni egy olyan pillanat, amikor bizonyos városi szakaszokon ez akár működhet is, szerintem azért az egy léptékváltás lesz, és most igazából márkától függetlenül, tehát az autó és az önvezetés fogalma szerintem az egy hatalmas dolog lesz, és azt gondolom, hogy az is, ha nagyvárosokban egyre több lesz az emissziómentes új autó, és ezáltal csendesebb is lehet például egy város, tehát a zajra is ez gyakorolhat amúgy pozitív hatást, és nyilván maga a levegőminőség is javulhat. Ez egy picit hosszabb előretekintés, de ugye azért ezek olyan mérföldkövek, amik így előttünk vannak.
2: Akkor majd térjünk vissza erre, köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Salgó András, a BMW Group Magyarország kommunikációs vezetője volt ma a Business Lunch első vendége. Most egy rövid szünetet tartunk, majd a zene után folytatjuk a Business Lunchot, maradjatok velünk továbbra. Is.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egésznapos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén.
2: A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
3: Már is folytatjuk a Business Lounge-ot. A mai műsor második felében a sportjogok megszerzéséről, illetve a sportfogyasztás és egyáltalán a médiafogyasztás változásáról beszélgetünk, és kérdezzük vendégünket Ritter Tamással együtt, mert hogy az elmúlt években a Network 4 a magyar médiapiac egyik legdinamikusabban növekvő szereplőjévé vált, ma már 7 televíziós csatornát és egy streaming platformot működtetnek, miközben a sportjogok megszerzése és a sporttartalmak építése a vállalat egyik legfontosabb stratégiai pillére lett. A részletekről beszélgetünk a következő 20 percben. Vendégünk a stúdióban pedig Borsány Jenes András, a Network 4 Media Group vezérigazgatója. András, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: És hát induljunk onnan, hogy hogyan írnád le a jelenlegi struktúrátokat. Inkább egy televíziós társaságnak tartjátok magatokat, vagy tartalomipari vállalatnak?
4: Azt gondolom, hogy a gyökerek azok egyértelműen televíziósak, de szeretnénk azt mutatni, és azt gondolni, hogy mi már többek vagyunk, mint egy sima televíziós társaság, hiszen kellő időben léptünk be a streaming piacra és a Net4 Plus streaming szolgáltatásunkkal, úgyhogy van egy kiterjedt tévés kínálatunk, és a kiterjedt tévés kínálat mellett ott van a streaming is. Változnak a fogyasztói szokások. Mindig azt szoktam mondani, a legfontosabb az, hogy milyen tartalommal rendelkezel, milyen tartalmakat birtokolsz, miket tudsz az nézők számára bemutatni. E tekintetben szerintem ez a legfontosabb, a másodlagos pedig az, hogy milyen platformon mutatod meg a nézőknek.
3: Milyen súlya van a streamingnek?
4: Növekvő. Hogyha megnézzük a Nielsennek a napi vagy heti nézettségi adatait, akkor azt látjuk, hogy ma már a 18-59-es korcsoportban az úgynevezett other kategória, ami ugye 25%-ot tesz ki, körülbelül 25% az other kategória naponta, tehát körülbelül az emberek negyede valamiféle nem lineáris csatornát fogyaszt a tévéképernyőink keresztül. Tehát azt gondolom, hogy ez nő, pár évvel ezelőtt ez kicsit kevesebb volt, mint 20%. Egyébként a nemzetközi példák azt mutatják, hogy ez a fejlődés ez valahol, mintha fölül korlátos lenne. Éppen nemrégiben láttam egy olasz nézettségi kimutatást, ahol úgy érzik, hogy tetőzött a streaming valahol 33% környékén.
3: Hát akkor meglátjuk, milyen logika mentén épül fel a csatorna portfóliót, mennyiben szórakoztató, mennyiben sport?
4: Ugye a portfóliónk gyökere az a vállalatunk az 2005-ben alakult, és 2006-ban kezdtük meg az első csatornánknak a működtetését, ez volt a Story TV, tehát a vállalatunk az a Szanomával közösen létrehozott vegyes vállalat, úgyhogy a gyökerek azok mindenképpen a szórakoztató oldalon vannak, a klasszikus, mondjuk az, hogy light entertainment csatornáknál, viszont 2020-ban úgy éreztük, hogy érdemes belépni egy másik piacra, a sportpiacra is, hiszen a változó fogyasztói szokások miatt nagyon-nagyon fontosnak ítéltük azt, hogy legyenek olyan tartalmaink, amik átvisznek minket a klasszikus televíziós térből a streaming oldalra úgy, hogy közben a televíziós súlyunkat is tudjuk növelni.
5: A ti portfóliótokban hány streaming csatorna van és hány lineáris, illetve milyen fejlődés látsz benne, tehát hogy mi lesz itt a következő egy-két évben, hogy látod?
4: Ugye a közvetlen a mi tulajdonunkban álló televíziós csatornák száma az 7 darab, van 5 darab általános szórakoztató csatornánk, a TV4, a Story4, a Galaxy4, a Film4 és a Max4, és emellett van 2 sportcsatornánk, az Arena4 és a Match4. Ezek mellett pedig képviseljük ugye a piacon, a televíziós piacon a Viasat Worldnek a tematikus csatornáit, ide 4 csatorna tartozik, a Viasat History, a Viasat Explore, a Viasat Nature és a Viasat Epic Drama, tehát összesen 11 lineáris csatornával vagyunk jelen a magyar tévés piacon, és emellett van a streaming szolgáltatásunk, a Net4 Plus, amelyben jelen pillanatban prémium sporttartalmak vannak, de ezen a helyen hadd mondjam el elsőként azt, hogy hamarosan be fognak kerülni a sport mellé filmek és sorozatok is, és akár még más zsánerek is, tehát bővítjük a streamingük kínálatát, és azt reméljük, hogy ettől még több ember számára lesz vonzó.
3: Ha így visszatekintesz, mi volt, vagy melyek voltak a legfontosabb stratégiai döntések a cég növekedése szempontjából?
4: A növekedés szempontjából, amikor elkezdtük fejleszteni a portfóliónkat, akkor a legfontosabb az volt, hogy először növeltük a lineáris szórakoztató csatornáink számát erre a bizonyos 5-re, amit a korábbiakban említettem, a másik pedig egyértelműen az, hogy 2020-ban úgy döntöttünk, hogy belevágunk a sporttartalmaknak a megvásárlásába és sugárzásába. Úgy gondolom, hogy ez volt egy olyan fordulópont, ami megalapozta azt a növekedésünket, ami az elmúlt években jellemző ránk.
5: Magyarországon a sport TV piac az nem telített? Mennyi csatorna van? Kb. 10, nem?
4: Én azt hiszem, úgy éppen nézegetem, hogy 9, de ezt érdemes összeszámolnunk. Ugye a TV2-nek van 2 csatorna, a Spiller 1 és a Spiller 2, de ezek ilyen vegyes profilú csatornák, hiszen azokon a hétköznapokon férfiakat érdeklő dokumentumfilmek vannak. Ugye van a Sport 1 és a Sport 2, mert annak idén egyébként pörtesen én indítottam még 2000-ben. Ugye az Eurosportnak a 2 csatornája, a közszolgálati tévének az M4 Sport, és ott is van ugye ez a hétvégi plusz csatorna, amin szintén szoktak sportot közvetítés mellett vagyunk mi, tehát akkor ez 9-10 csatornának felel meg. Hogyha ezt összehasonlítjuk, és ezzel azt hiszem, hogy egy tévhitet is el tudok osztatni, hogy van ez a többi országhoz képest, akár a környező országokhoz képest, akkor se országban az ismeretém szerint több mint 20 sportcsatorna van. Az ex-jugoszláv piacon is több mint 20 csatorna van, tehát egyáltalán nincs olyan sok sportcsatorna Magyarországon, mint azt egyesek szeretik hangoztatni.
3: És akkor ugye 2020, amikor úgy döntöttetek, hogy a sport mellett teszitek le pluszban a voksotokat, miért tekinted a sportot stabil, hosszú távú tartalomnak ebben a fragmentált médiapiac?
4: Minden kutatás azt mutatja, hogy az úgynevezett event típusú műsorok, az esemény típusú műsorok, amire azt szokták, hogy az angolok mondja, hogy appointment to view, tehát akkor kell nézni, amikor történik, ezek a legerősebb eszközök arra, hogy fenntartsák a tévés közönséget, vagy hogyha streaming szempontból figyeljük, közelítjük meg a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek azok a tartalmak, amik oda vihetik a fogyasztókat. Úgyhogy mi 2 lehetőség között kellett, hogy mérlegeljünk a fejlesztés idején, hogy belevágunk-e a sportjogok megvásárlásába, vagy pedig belevágunk intenzívebben ilyen nagy horderejű magyar szórakoztató műsoroknak a gyártásába. És úgy éreztük, hogy a sport az relatíva kisebb kockázatot jelent. Azért jelent kisebb kockázatot, mert a fontosabb sportjogoknak van egy várható teljesítménye. Hogyha azt mondod valakinek, hogy te vagy jogok tulajdonos a Premier League-nek vagy az NFL-nek, akkor tudják, hogy mit veszel. Ha azt mondod, hogy olvastál egy csodálatos jó script, és abból készül egy tévéjáték sorozat, akkor az úgy önmagában egy elég üres kommunikáció. Nem evidens, hogy az egy, hogy mit, kap, mit kap a fogyasztó, nem evidens a siker. Lehet hatalmas siker, ha úgy tetszik, akkor nagyobb a kitörés lehetőség felfelé, de megvan ugyanúgy a jelentős kockázat is, hogy lehet abból teljes bukás. Hogyha visszagondoltok az elmúlt pár évre, azért voltak jó pár olyan dramatikus mű, vagy nagy szórakoztató műsor a piacon, amely totálisan elhasalt. Azok a produkciók tulajdonképpen teljes veszteséget jelentettek annak a médiaszolgáltatónak, amelyik beindította. A sporttartalmaknál egy szűkebb sávban mozogsz, kisebb a kockázat, pontosan tudod, hogy mit várhatsz az NFL-től és a Premier League-től is, persze, vagy még akár a Bundesliga-ban, amivel elkezdtük, amikor sok magyar játékos volt a Bundesliga-ban, akkor relatíve valamennyivel értékesebb volt, mint most, de a Bundesliga akkor is Bundesliga, hogyha nem ott játszik éppen a Szoboszlai Dominik.
5: Milyen sportjogok vannak most nálatok, illetve milyen sportágok felé nyitottatok?
4: Tudatos volt az építkezésünk, hogy megpróbáltuk a fiatalokat, leginkább érdeklő sportokat megszerezni. Ide tartozik az, hogy a legszélesebb technikai sportkínálatunk van. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a Forma 1 kivételével valamennyi fontos automotorsportot közvetítjük, MotoGP-t, Superbike-ot, NASCAR-t, IndyCar-t és még sok-sok egyéb más technikai sportot. Szintén részét képezte a stratégiánknak, hogy megvesszük az amerikai futballt, nem csak az NFL-t, ami ugye a prémium része az amerikai futballnak, hanem az egyetemi bajnokságot is. És ugye emellett azt mondhatjuk még, hogy miénk ma a legszélesebb nemzetközi futballkínálat, hiszen egy részét közvetítjük a Premier League-nek, illetve az angol liga kupát teljesen, de mellette ott van nekünk teljes mértékben a Bundesliga, illetve az olasz bajnokság, a Serie A és az olasz kupa is.
3: Egyébként egy ilyen döntésnél a személyes sport iránti lelkesedés is szerepet játszik, vagy kizárólag az üzleti döntések és számok számítanak?
4: Nyilván van affinitásom, hiszen beszéltünk arról, hogy én voltam a mostani EMC által tulajdonos sport és sport kettőnek is az első vezérigazgatója, meg családilag is kötődöm a sportvilágához, de ilyen esetekben hideg fejjel szakmai üzleti döntést kell hozni. Ami előny lehetett az, hogy ezen a piacon, amikor úgy döntöttünk, hogy elindulunk, akkor ezen a piacon én relatíve otthonosan mozgok.
5: Hogyan látod a fogyasztási szokásokat, hogy fizetnek a nézők szívesen a sporttartalomért?
4: Azt gondolom, az RTL az elmúlt években rengeteg energiát és pénzt fektetett abba, hogy a fogyasztási szokások e tekintetben változzanak. Hogyha visszagondoltok arra, hogy milyen megrökönyödést okozott az, hogy bajnokok ligája meccsekért kvázi pénzt kértek és próbálták terelni a nézőket, mi úgy érzékeljük, hogy ezek a fogyasztói szokások némiképp változnak, és elindultak abba az irányba, hogy az emberek elfogadják. Elfogadják az, hogy fizetni kell a sportjogokért, de azért ez egy nis termék, egy vékony réteget érintő, egy érdeklő termék, éppen ezért azt gondolom, hogy önmagában egy-egy eseménnyel nehéz áttörni. Úgy már át lehet törni, hogy mi megpróbáltuk, hogy több sporteseményt birtoklunk, és ezek egy ilyen széles skálát adnak ki, a széles spektrumot, hiszen nem említettem az előbb, de nálunk van mondjuk a férfi és női tenisz sorozat, az ATP és a WTA Tour, vagy éppen a UFC, és azért azt hadd mondjam el, hogy a hétvégén közvetítettük kizárólag streamingben közvetítettünk egy UFC összecsapást, egy McGregor nevű viszonylag ismert ilyen UFC harcos. Én nem vagyok egyébként nagy híve ennek a sportnak, de az ember muszáj, hogy ne érzem döntéseket hozza, hanem pragmatikusakat, és hát én azt mondom, hogy több 10 000 ember nézte a streamingünkön vasárnap hajnalban ezt a közvetítést, meg voltunk döbbenve, hogy mennyien.
5: De akkor lényegében ez működik, mert annak idején tényleg sok volt a kételypont, amikor az RTL ugye elindult ebbe az irányba.
4: Tamás, abszolút azt mondhatom, hogy működik, de önmagában még nem működik. Amikor beszéltünk a marketing és médiás interjúban a Krisztiánnal erről, akkor is én azt mondtam, hogy ott tart ma már a streaming, hogy lehet olyan kimutatást készíteni, hogy ez egy működőképes, üzletileg eredményes vállalkozás, de hogyha minden egyes költséget odapakolsz mellé, akkor ma még ez messze-messze nem tartott.
3: Egyébként hogyan lehet a sportot úgy csomagolni, hogy digitális és lineális platformon is működjön?
4: A mi stratégiánk az, hogy a streamingben megpróbálunk többet adni, mint a lineáris kínálatban. Tehát vegyük az NFL-t példaként. A tévécsatornánkon, az Arena 4-en, az egyik sportcsatornánkon, ahol mi rendszeresen közvetítjük az NFL meccseket, ott ugye vasárnap egymást követően 3 mérkőzést lehet megnézni, 3-at, amit kiválaszt a mi szerkesztői csapatunk. De mi párhuzamosan a streamingben nem csak ezeket a mérkőzéseket mutatjuk meg, vagy nem is annyira ezeket, hanem alternatív meccseket, amiket nem mutatunk a tévébe, illetve ott látható például egy körkapcsolásszerű NFL közvetítés, az a cím, hogy NFL Red Zone, tehát aki akkora fan, hogy minden meccsről akar értesülni, akkor ha az előfizetésen keresztül ezt nézi, akkor helyszínről helyszínre
3: exkluzív
4: válik a kép, tehát exkluzív tartalma. Tehát a lényeg az, hogy egyedi tartalom, és szerintem nagyon fontos a volumen. Tehát az emberek, akik most már egyre inkább hajlanak arra, hogy fizessenek a tartalomért, azért fontos, hogy úgy érezzék, hogy fair dealt kapnak, hogy jól járnak. És ebbe bele tartozik az is, hogy nem azt kell, hogy érezze a potenciális előfizető, hogy egyetlen egy eseményért fizet elő, hanem úgy érzi, hogy van egy indikáció, egy trigger, amiért ő éppen előfizet egy szolgáltatásra, de hogy azt is tudja magának mondani egyfajta önmeggyőzésként, hogy van ott még más is, amit fogok tudni nézni. E tekintetben azt gondolom, hogy nagy előrelépés lesz nálunk, hogy a streamingükbe, a sport mellé bekerülnek a filmek, sorozatok és néhány saját gyártású műsor is, mert ez is egyfajta visszaigazolás, hogy ez nem feltétlenül a családban egy férfi termék, hanem lehet egy olyan termék is, ami a család többi tagja számára is érdekes és izgalmas tud lenni.
3: És egyben vannak nemzetközi példák, amelyek inspirálják a tartalomstratégiátokat?
4: Abszolút, tehát a sportpiaci terjeszkedésünkben nagyon, vagy elsődleges példa az a Sky, amelyik ugye ma már a Comcast, a Universal által tulajdonolt vállalat, és egyébként, hogyha néztétek a híreket, akkor az elmúlt egy hétnek a legátütőbb információ az, hogy megveszi a legnagyobb kereskedelmi tévét. Tehát a Sky, mint nagy televíziós platform, fizetős televíziós platform, Nagy-Britannia megveszi a legnagyobb kereskedelmi tévét, tehát látszik, hogy egyébként hogyan konvergál a piac, hogyan olvad össze a korábbi PTV piac az azt megelőző tradicionális free-to-air tévés piaccal, de visszatérve a Sky az a példa számomra, azért is egyébként, mert gyakornokként, meg aztán szerkesztőként ott dolgoztam, ami szerintem egy tökéletes mintája annak, hogy hogyan lehet fölemelni a sporttal a médiát és a médiával a sportot, hiszen ahol a Premier League tart, ugye ez a Murdochnak, Rupert Murdochnak volt a nagy ötlete, hogy a Sky annak idején szerezze meg a Premier League-et, hogy hol tartna a Premier League, az legalább annyira köszönhető a Sky-nak, úgyhogy ez egy olyan együttélése ennek a két nagyon erős brandnek, ami szerintem a világon az egyik leglátványosabb sportmarketing siker.
3: Bocsánat, van, hogy házon belül vita van, hogy milyen sportjogok mellett döntsetek?
4: Mindig van beszélgetés, ugye azt szoktuk mondani, hogy a költségvetés végül is korlátos, tehát meg kell tudni állapodni abban, hogy mi az, amire van forrásunk, mi az, amire nincs, de megpróbálunk tanulni a tapasztalatokból, és az, hogy a csapatunknak van egy elég jelentős sportmúltja, vagy sporttévés múltja, az segít abban, hogy kiválasszuk azokat a tartalmakat, amik jól működnek. Van egy pár kifejezetten jó döntésünk, szerintem, amire büszkék lehetünk. Hogyha beszéltünk itt a technikai sportokról, például a NASCAR, ami körbe-körbe mennek ilyen kocsikkal egy ilyen ovális pályán. Ez egy döbbenetes, hogy mennyire érdekli Magyarországon az embereket. Szerintem arra senki nem gondolt volna, hogy ez működni fog, és a főszerkesztőnk, a Misúr Tamás mondta, hogy ezt próbáljuk meg. Ez nem egy evidens választás. Ilyen ez a UFC is, tehát ez ugye ez egy ilyen küzdősport.
5: Mikor hoztátok be, bocsánat?
4: Behoztuk azt hiszem 4 évvel ezelőtt, és mi is meg voltunk döbbenve, de ez nagyon fontos, ezt ebben a körben mondom, mert ugye ti is tartalom előállítók vagytok, műsorkészítők vagytok, hogy egy nagyon érdekes találkozása egy nálunk kezdő fiatal kommentátornak, aki ma már nagyon tehetséges, hogy Parag Zsombor, nem csak a nagyon tehetség, sem eléggé ismert is, mert például a MotoGP-nél ő volt a helyszíni közvetítő a Balatonparkon, de találtunk mellé egy ügyvédet, aki magától jelentkezett Debrecenből, hogy azt mondta, hogy egy nagyon régi rajongója ennek, és ő szeretné kipróbálni magát. És hogyha azt meghallgatjátok, hogy ő hogy közvetít, akkor az ember elájul, mert hihetetlen jó érzéke van ehhez, és ketten együtt adnak ki egy olyan jó szórakoztató elegyet, ami ezt az egész sportágat megemeli. Ezzel csak arra szerettem volna utalni, hogy nem elég önmagában értékes jogokat vásárolni, az sem mindegy, hogy hogyan tálalod, mennyire szórakoztató módon, mennyire vagy képes bevonzani olyan embereket, akik evidens módon nem néznék.
3: Még a kulisszatitkokról beszélünk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te vezetőként mennyire tudod még nézői fejjel nézni akár bármelyik sportközvetítést, vagy azt figyeled, hogy hogyan készült.
4: Amikor nehezebb idők vannak, akkor mindig arra gondolok, hogy az ember hagyja a fenébe ezt a vállalat menedzsel, és menjünk vissza újra műsort készíteni. Jó lenne valami nagy műsort csinálni, annak van egy ilyen szép nagy adrenalin lökete, hozzuk létre, sokkal-sokkal élvezetesebb, mint molyolni a különböző szerződéseken, meg küszködni különböző tárgyalásokkal. Én alapvetően ugye a kreatív oldalról jövő ember vagyok, úgyhogy mindig azt próbálom megkeresni, hogy mi érdekli az embereket. És én nagyon hiszek abban, és ugye beszéltünk arról, hogy ez a cég, a miénk, az a Sanomában jött létre, és a Sanoma gyökereire épp épült, hogy ott is nagyon fontos volt mindig, hogy a tartalomra összpontosítsunk. Meggyőződés, ami nem lehet egy médiacég, még középtávon sem sikeres, hogyha nem az az elsődleges cél, hogy jó, izgalmas tartalmakat hozzon létre. Tehát mindig a kreativitáson kell, hogy a hangsúly legyen.
3: Meg akkor persze, a nézői szemen.
4: Igen, a nézői szemen, tehát mindig meg kell próbálni a nézők szemével, fejével figyelni, gondolkodni. Ha ez megvan, akkor előbb-utóbb megtalálható az üzleti modell.
3: Tehát
4: a sikeres
3: kell
4: üzleti modell.
3: Maradni.
4: Igen, ha nem jó a termék, akkor az ember lehet, hogy rövid távon képes üzletileg sikert elérni, de előbb-utóbb onnan elfogy az energia.
5: Többször behoztad a kreativitást, ennek van valamilyen formalitása a cégen belül? Tehát, hogy például kiket hozol be a döntéshozatalba, kik szólhatnak bele, kik hozhatnak ötletek, hogy működik ez nálatok?
4: Megpróbáljuk ezt a lehető legszélesebb bázisra megcsinálni, tehát mindig arra törekedtünk, hogy legyen egy jó csapatszellem, és közösen gondolkodnak azok, akik a kreatív oldalról jönnek, és közösen azok, akik majd aztán elmennek akár a távközlési cégekhez, vagy a hirdetőköz értékesíteni. Ebből persze nagyon, nagyon izgalmas beszélgetések tudnak születni, hiszen gondolhatjátok, hogy mondjuk egy kreatív műsorkészítő az teljesen másképp látja az egésznek. Ő csak azt látja, hogy ez jó lesz.
5: Viszont ugye, jobban tudja eladni a saját terméket.
4: Igen, viszont az egy külön szerencse, hogy sikerült olyan kollégákat találni a menedzsment oldalán, akik szeretik és értik a sportot. Tehát ugye néhány évvel ezelőtt csatlakozott hozzánk kereskedelmi igazgatónak Lennert Márton, aki korábban a Telekomnál és a Vodafonnál dolgozott, és Marci maga is nagy sportrajongó, tehát ő tök jól érti, hogy pontosan mi az, amire szüksége lehet az embereknek, és tud súlyozni, és azt mondom, hogy az is egy erény, hogy az általad is meg Juni Györgyekkel nagyon régen együtt dolgozunk, ő a kreatív igazgatónk, ő egy olyan kreatív alkotó, akinek mégis van komoly üzleti vénája. Tehát azért a lila köd az eloszlatható bizonyos pillanatokban, és akkor képesek vagyunk a kreativitást, a racionalitással ötvözni.
3: Én még arra lennék kíváncsi, hogy hol lesz a legnagyobb a verseny? A sportjogokban, a streamingben, a technológiában?
4: Szerintem ezt válasszuk ketté. Tehát én a technológia az a streaming, vagy a lineáris csatornák. Ugye látjuk, hogy változnak a fogyasztói szokások a fiatalok számára. A tévézést az már egyre inkább a streaming jelenti. Tehát ő azt mondja, hogy tévézik, tehát de ezt az igét használja, de valójában ő úgynevezett on-demand jelleggel ugye lekér különböző tartalmakat a különböző platformokról. A platformok az én véleményem szerint össze fognak csúszni, tehát egyre inkább a fogyasztási szokások azok úgy fognak alakulni, hogy vagy lineárisan, vagy streamingen nézzük, akár előbb-utóbb az egyikből átvándorolhatnak a tartalmak a másikba. A lényeg az, hogy mit nézünk. Tehát szerintem a hangsúly azon van, hogy ki milyen tartalmakkal rendelkezik, és a médiaszolgáltatók, a tartalomszolgáltatók közötti versenyben szerintem a legfontosabb az lesz, hogy ki milyen sportjogokkal rendelkezik, ki milyen hiteles hírszolgáltatással rendelkezik, ez azokra a cégekre vonatkozik, amelyek hírt szolgáltatnak, és hogy ki milyen színvonalú saját gyártású szórakoztató műsorokat tud létrehozni. Ezek lesznek a legfontosabb megkülönböztetési pontok, tehát a szórakoztató műsorok, azon belül is, hogy a különböző zsánerek, beszéltünk az úgynevezett ilyen shiny floor műsorokról, amit ugye a TV2 és az RTL készít ugye a hétvégére, ezek a nagy szórakoztató műsorok, vagy éppen a reality jellegű műsorok, amik relevánsak lehetnek. A sport szintén nagyon fontos, mert ugye itt utalok vissza arra, amiről korábban beszéltünk, hogy az adott pillanatban való releváns tartalom sugárzása az mennyire fontos, mert azt abban a pillanatban akarják nézni az emberek, és ebben az élő szórakoztató műsorok, bizonyos pillanatokban a hírműsorok, a hírtartalmak és a sport az első számú csatlakozási pont.
3: Változik a médiapiac. Hol képzelitek el magatokat 2030-ra?
4: Magyarországon mi azt szeretnénk elérni, hogy egyre inkább a TV2 és az RTL mellett a következő, tehát a harmadik jelentős tartalomszolgáltatói csoport legyünk. Azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, még sok mindent kell ehhez tennünk, de a stratégiánk az eléggé jól érzékelhető most már nem csak házon belül, hanem szerintem házon kívül is. Ugye van egy széles portfóliónk, ezt próbáljuk minél hatékonyabban, minél jobb tartalmakkal megtölteni. Ősszel is, amikor előállunk az új műsorkínálatunkkal, akkor nem csak a sport oldalon fogunk ugye fontos tartalmakat bemutatni, hanem a film sorozat kínálatunk is megpróbál erős és egyedi lenni, és meg fognak jelenni saját gyártású műsorok is a kínálatunkban, ami eddig nem volt jellemző, mert a költségvetésünk az most jutott el abba a pontba, hogy azt mondtuk, hogy most már ismerve azt, hogy milyen gazdasági környezet várható Magyarországon, érdemes a saját gyártású műsorokba is investálni.
3: András, köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Borsány Jenes András, a Network 4 Media Group vezérigazgatója volt ma a Business Lounge vendége, és ez volt a Business Lounge. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozzunk két hét múlva, legközelebb Kutasi Juditot hallottátok.
5: Sziasztok!
0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Holnap megszűnik Súlyog Tamás államfő megbízatása. Spanyolország Argentína döntővel zárul a foci VB, hidegfront viszi el a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Viharos széllel érkezett meg a hidegfront. Az ország nyugati feléből károkról is jött jelzés a katasztrófa védelemhez. A legtöbb bejelentés az ország nyugati feléből, főképp a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkezett. Épületre dőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották a tűzoltókat, de Érdem például egy iskola tetejét bontotta meg a szél. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt hazánk élőfa készlete tavaly. Az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítése szerint az összterület több mint 1 millió 962 ezer hektár. Ezen belül az őshonos fafaj meghaladja az 1 millió 117 ezer hektárt. A legnagyobb terület az akácé, majd a tölgy és a cser a legelterjedtebb hazánkban. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el, mondta rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
3: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrákszűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
2: Rendőrök és mentők küzdöttek együtt egy Dunában sodródó nő életéért. Segélykiáltásra figyelt fel egy járókelő hajnalban Budapesten, azonnal segítséget hívott, de a bajba jutott, közben elmerült. A rendőrség hajóról vizsgálta át a Dunát, és csodával határos módon észrevették a sodródó életjeleket nem adó nőt. Sikeresen újraélesztették, majd a mentők kórházba vitték. Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, hideg fronthoz újabb záporokat, zivatarokat. A szél átmenetileg megerősödik és viharos lökések is lesznek. A délutáni 27-33 fok után, késő estére 18-26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik a meleg. Általában 26-31 fok várható, nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
5: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
4: Na és mi lesz a moziban?
5: Valami francia művészfilm. Cyborg Templar rendezésében.

que j'ai vu ton visage. Voyage au Maroc.

toi, tu le sauves. C'était Destinée.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
1: A mai DJ Cyborg Templár volt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Polgár Judit sakknagymestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Károkat okozott a viharos szél nyugaton, Spanyolország és Argentína a pályán. Kezdődik a VB döntő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, holnap egyeztet a sakknagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Viharos széllel érkezett meg a hideg front. Az ország nyugati feléből károkról is jött jelzés a katasztrófa védelemhez. A legtöbb bejelentés az ország nyugati feléből, főképp a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkezett. Épületre dőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották a tűzoltókat, de Érdem például egy iskola tetejét bontotta meg a szél. Határidő közeleg, szerdáig kell jeleznie a szülőknek az iskola felé az eseni állapotot az iskola kezdési támogatáshoz. Erre a szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos rámutatott, azon köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell jelezni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog szeptembertől. Ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskola kezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Ezekben a percekben kezdődik a labdarúgó világbajnokság döntője. A címvédő Argentína az Európa-bajnok Spanyolországgal mérkőzik. A meccset New Yorkban játsszák és szlovén bíró vezeti. Az idei labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte. A VB-n 48 csapat vett részt. Hidegfront viszi el a kánikulát, már is mondom az időjárás részleteit. Hidegfront hozott újabb záporokat, zivatarokat, a szél sokfelé átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lehetnek. Késő estére általában 18 és 26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik majd a meleg. Általában 26-31 fok várható, ennél nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek, de erős lesz az UV-sugárzás.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. Rengeteg tehetség van a fiatalokban, és egyszerűen jó rájuk, jó, sokkal jobb rájuk nézni, mint egy velem egykorú morgó medvére nézni, aki a maga szkepszisét, csalódottságát, sértettségét rámönti. Ez nem érdekel.
2: Jó estét kívánok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádiókafén. Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim Balog József, a Teáter Nemzetközi Színházi Fesztivál művészeti vezetője, és Bérces László, az Ördögkattan Fesztivál társ alapítója. Balog József a szegedi független színházi élet egyik meghatározó alakja, a MASZK Egyesület elnöke, és a Teáter Színházi Fesztivál művészeti vezetője, amely Magyarország egyik legrégebbi, folyamatosan működő alternatív színházi fesztiválja. Színészként és rendezőként is aktív, munkáját Hevesi Sándor díjjal ismerték el. Bérces László, Jászai Mari és Hevesi Sándor díjas rendező, dramaturg és kulturális szervező, a Bárka Színház egyik alapítója, az Ördögkatlan Fesztivál társ alapítója. Rendszeresen publikál, több beszélgető könyv szerzője is. A kortárs magyar színházi és kulturális élet egyik meghatározó, közvetítő egyénisége. Milyen érzés ezeket így hallani?
3: A Laci az izgalmasabb
1: hosszabb. Hosszabb, igazságtalan. De a hosszabb az életem is. Tehát az előbb Jóskával itt beszélgettünk, és pont rákérdeztem, hogy ő hány éves, és akkor na szóval, hogy hosszabb az életem, hosszabb a fölvezetés.
2: Hát hosszabb az élet, de hogy Józsefnél merült fel, úgy tudom, egy tavalyi interjú kapcsán egy gondolat a nyugdíjazásról, vagy egyáltalán a nyugdíjba vonulásról.
1: Pont ezt kérdeztem tőle.
2: Hogy éreznek ezzel kapcsolatban? Ezt egyáltalán abba lehet hagyni, amivel foglalkozni?
3: Hát azt a részét, amiért a fizetésemet kapom, azt abba lehet hagyni, mert hogy abba is kell. Tehát egy egyetemen egy mesteroktatónak nem lehet 65 évnél tovább dolgozni, legalábbis a bölcsészkaron nem. De hogy azt meg az ember megérzi, vagy megtudja, vagy megüzenik neki, hogy ennek vége van. Velem ez megtörtént tavaly ősszel. Tök egyszerűen mentem a folyosón, és akkor szóltak nekem, hogy ez ennyi volt. Mert hogy már nem akarok egy ilyen 41 néhány évnyi gátat átugrani, vagy visszaugrani a 18-19 évesek közé, mert hogyha még abba van, akkor már mint a fiatalokban, akkor inkább most már szeretnék velük mondjuk több előadásban játszani. Fizikailag nem fog menni. Most is 7 vagy 8 előadást játszom, és 2-t próbálok, tehát hogy de ott, oda szeretném sűríteni ezeket a találkozásaimat, úgyhogy tök jó. Bye-bye, STE. Bye-bye, Kekva. Na jó.
1: Tehát a várható válasz az, hogy nem lehet abba

0: tehát hivatalosan abba kell hagyni mondjuk, vagy ilyesmi, de például
1: bizonyos esetekben.
0: Tehát én rajtam már nevetnek, mert olyan értelemben, hogy most éppen készülök egy rendezésre, és akkor hozzáteszem mindig, hogy a legutolsó rendezésre készülök.
2: És akkor nyertek egy nagy díjat, legjobb rendezés, legjobb előadás, valamikor kettőt, vagy hármat, vagy négyet, mert rendes színészekkel dolgozol, szóval persze, hogy nem lehet abba hagyni.
0: Ez a válasz, igen. Hát meg a, hogy mondjam, az ember, ebben van egy csomó öncsalás, tehát végülis ébredünk, fölkelünk, ez a nap akkor most mit fog hozni, és akkor, hogyha nagyon aktív az ember, akkor az élet látszatát föl tudja mutatni. De valóban most két régi motorossal beszélget, és nekem eszembe jutott elhangzott, arról nagyon odafigyeltem, hogy az egyik legrégebbi, vagy fesztivál a Teálter, és nekem eszembe jutott, hogy én erről a film színház muzsika munkatársaként képes hosszú beszámolót írtam a 80-as években. Tehát akkor már bőven létezett a Teálter. Szóval tényleg a legrégebbi fesztiválok közé tartozik. Ehhez képest most mi a 19. Ördökatlanra készülünk, tehát ehhez képest, ahogy anyámnak mondta, aki nemrég halt meg, és tavaly a Békés Itala, hogy hány éves is az anyukád? És mondom, ó, hát ő Békés Itala talán tavaly halt meg, és ő 98 volt akkor, és mondta, jó, hát Csitri, mert egy évvel fiatalabb volt anyám, úgyhogy mi Csitrik vagyunk a Teálterhez képest.
1: Jaj, de szép is az így. De hogy annyit változott az elmúlt másfél-két évtizedben a média is, az is, hogy hogyan kommunikálunk, az is, hogy hogyan építjük fel a saját imidzsünket. Tehát az, amit szerintem korábban tanítottunk, vagy tanítottak arról, hogy mi a média és mi a kommunikáció, az nagyon meg is változott közben.
2: Hát ami a külső héját illeti, abban mindenképpen. Abban is egyébként, hogy ebbe a héjba került a tartalom nagy része. Pontosabban ebben oldódik fel az, hogy minden tartalom egy, olyan, mint hogyha valamilyen eszkatológia lenne, tehát hogy minden egy a világban. Szóval, hogy minden tartalom egy, a kamu ugyanúgy, ugye most már csináltak vizsgálatokat, hogy nulla valóság értékelésre vagy sem működő médiatartalom az ugyanolyan relevanciával bír, mint a 70-80-90%-os valóságtartalmú. Akkor megváltozott a közönség, az nem változott, hogy évről évre hogy kaparjuk össze mondjuk a támogatásokat, de abban vagyunk a legedzettebbek. Nem tudom igazából, mert ebben nincs nagyon sokféle hullám volt. Nekünk volt nagyon jó 10 évünk, 2005-től 13-14-ig. Állandó programjaink voltak, Urbán Andrásnak 10 bemutatója volt nálunk 2003-tól, mindig vele nyílt az éppen aktuális Teálter. Táncosok voltak, koncertek voltak, Eszterházy Péterek voltak, Tolnai Ottókkal voltak. Szóval, hogy azt lehetett mondani, hogy ott azon a vidéken ez egy biztos pont. És aztán visszakerültünk oda, hogy mondjuk az első 10-12 év volt, hogy hát éppen és valahogy. Egyedül 96-ban volt fél fesztivál, mert akkor még a nagyon szűk költségvetésnek a felese volt meg, de akkor meg sokan segítettek. De a többi az mindig rendben volt, beállt egy költségvetésre, ahhoz valahogy lehet közelíteni. Közben átalakult az egész tér, meghalt a kortárstánc, szépen egyesével le lettek vadászolva, vagy éppen elmentek külföldre. Abból nagyon sokat vittünk. A zene az nyilván átcsapott rajtunk, tehát nem a mi nemzedékünk, Beethovenitól, és így tovább. Közben meg a amit a Laci az előbb említett, hogy régi motorosok, na hát ők is vannak nagyon sokan, meg van egy ilyen in memoriam fal, ami egyre durvább.
1: Szóval az kiderült, hogy vannak dolgok, amik konstansak, ugyanúgy megmaradtak, és néhány dolog, amit most József felsorolt, amik megváltoztak. De hogy a folytonos alkotói energiát, a kíváncsiságot, azt a fajta jelenlétet, ami szükséges ahhoz, hogy ez tovább akár évtizedeken keresztül folytatódhasson, azt honnan kapják?
0: Én nagyon kíváncsi vagyok a világra, meg az emberekre, de most, hogy ez honnan van, ezt nem tudom. Kétszer kíváncsi vagyok, illetve talán az, hogy én tőlem távol áll az ítélkezés, mert nagyon sokszor, néha negatívan, de nagyon sokszor pozitívan csalódok, és akkor mindig figyelmeztetem magam arra, hogy nyissál ki több ablakot. Minden ember millió még csukott ablakkal születik, de azok az ablakok nyílnak kifele, és akkor mindig van csodálkozni való. A másik pedig, hogy konkrétabban például az Ördöghatlan irodája az a Jurányi házban van. Na most a Jurányi házban egyszerűen átmegy az ember az udvaron, teli van mindenféle kíváncsi emberrel, többségük nagyon fiatal. Ettől én nem leszek fiatalabb, de nem is idegenként közlekedek, mert otthon vagyok ott. Az Ördöghatlanban pedig rengeteg fiatalt hívunk, mert én abba bízom, hogy azt tudom bizonyosan, hogy nincsenek olyanok, hogy tehetséges generációk, meg nem tehetséges generációk. Tehát rengeteg tehetség van a fiatalokban, és egyszerűen jó rájuk, sokkal jobb rájuk nézni, mint egy velem egykorú morgó medvére nézni, aki a maga szkepszisét, csalódottságát, sértettségét rámönti. Ez nem érdekel. Úgyhogy ezt én kapom. Most visszatérve a kérdésre, kapom másoktól, és akkor muszáj, hát én szerintem Jóskáék is, és más általam tisztelt, mondjuk, hogy fesztivál vezetők teli vannak ötlettel, tehát mi tulajdonképpen kis, mindig kellett mondani, hogy társalapító vagy társigazgató vagyok, mert kis Mónival együtt hoztuk ezt létre, ő pécsi, és igazából mindig úgy fogjuk vissza magunkat, mert ötletünk millió van, de azoknak töredéke valósítható meg. De hát ez ilyen a valóság. Most től, ha elszakadok, na, ha nehéz elszakadni tőle, valóban a maga az, amit eladni akarunk, szóval az a tartalom, ezt a szót használta Jóska, az egyre nagyobb csomagolást igényel. Tehát a 70-80% a csomagolásra megy, ehhez nem nagyon értek, nagyon nem is akarok, és még mindig hiszek abba, hogy ha valami átütő érték, az a csomagolás nélkül is működik. De ez egyfajta tudatos naivitás.
2: Hát meg volna mibe csomagolni, de én biztos nem fogom kifizetni azt a csomagot, mert egyrészt nem is tudom, másrészt meg azért említettem az előbb ezt a héjat, mert mi meg oda bent maradtunk. Tehát nem nagyon másztunk bele ebbe a felhőbe. Hagyományosan fotóznak nekünk, hagyományos híradókat készítünk, hagyományos interjúkat, hagyományosan dokumentálunk. Hát és így lemaradunk, igen, gondolom. De vannak ott elegen, vagy vannak ott sokan, akik ezt egyrészt tanulták, és meg el is hitték, hogy marketing, meg igen. Ebben nem mentünk sokkal előrébb, mint amit a kezdeteknél is voltunk, mert hogy a kezdeteknél meg ott voltunk, szóval tulajdonképpen ilyen spindoktorokból tudnék mutatni, akik a legelejétől mondjuk támogatták, vagy éppen dolgoztak is ebben a maszkegyesület dologban. És csak egyetlen mondat, hogyha Ördöghatlan így került elő, hogy mibe innovál többek között fiatalokba, ő meg a partnerét is említette a Laci, hát nekünk meg az országban a Martinkovics Katalinnal, Kavics néven, ő a legjobb hát pályázó és ilyen értelemben színházat, vagy egyesületet, vagy civil menedzselő munkatársam van már 31 néhány éve. Tehát ezek, én, ha kell, akkor vagyok kirakat, ha nem kell, akkor nem nagyon látszódom, mert a miénk az egy befogadó helyszín és tér, tehát hogyha én játszani akarok, akkor onnan arrébb kell mennem, mert nem magamat, vagy nem, a, nem, nem ezt a fajta munkámat menedzselem. De szerintem ezt a Laci is ismeri nyilván rendezői oldalról, hogy ezek olyan fura szerepek, de ami szerintem a mi közönségünk is és a fellépőink is hozzászoktak ahhoz, hogy ilyen fura szerepben való fig. Tehát lehet, hogy együtt fogunk játszani holnap azzal, aki nálunk játszott mondjuk a teáteren, de az a velünk vagy együtt az én vagyok.
0: Én dobtam be a régi motorosokat, de én nem akarom, hogy ez ilyen régi motorosos beszélgetés legyen, tehát úgymond korszerűtlenek mutatkozunk, de nem, én azt gondolom, hogy ez a csomagolás, nem csomagolás, rengeteg áttét a kapcsolatok között, hogy SMS, e-mail, Facebook, mit tudom én, minden, de most hát valamiért az ördökatlant dobtam be, de valószínűleg azért is vagyok itt, vagy a részben azért vagyok hívva, és hát pontosan azt látom, ahogy például van egy offline rezervátumunk, ahova nem lehet belépni telefonnal, ahol együtt beszélgetnek, tábortüzet raknak, stb. Ez látszólag korszerűtlen valószínűleg. Én azt gondolom, hogy ez a jövő. Tehát muszáj az érintésnek, a tekinteteknek, a közvetlen kapcsolatfelvételeknek főszerepet játszaniuk. Nem véletlen, hogy színházat csinálunk, Jóska is, meg én is, mert a színházban minden korszerűség közepette, amit tök jó, rendben is van, hogy kivetítenek, hogy videóznak, mindenfélét be lehet hozni, de a két ember közti közvetlen találkozás az az alapja a színháznak is, de azt gondolom, hogy a létezésünknek is, és a kimondott vagy nem kimondott vágyainknak is, hiszen hát az alapvető dolgok, a megszületésünk, a szerelem, stb. Ezek ennélkül oké, ki lehet választani valakit, nem tudom milyen csatornákon, vagy nem, még nem kényszerültem rá, hogy ilyen partnert találni, vagy társat találni, de most ez félre visz ez az egész. Tehát a leglényegesebb az, hogy ez nem korszerűtlen, hanem enélkül nincs élet. Tehát a közvetlen, a találkozások, az egymásra nyitott, kíváncsi emberek nélkül, egymásra mosolygó emberek nélkül, és én most persze a katlanról beszélek, mert 5 napig úgy szoktuk volt mondani, bár loptuk a kifejezést Bukta Imrétől, hogy egy másik Magyarország van ott 5 napon át. Most
2: hát ő meg a naivitásomat lopta, mert ez az iskola határomban van, ugye, igen.
0: Köszönöm, Jóska, látod, nem tudtam. Neki Buktának volt egy ilyen címmel egy kiállítása, de most így. Ez az 5 napos másik Magyarország, hát ha 6-7 nap, 8 nap talán még akár, mivel tudatosan naív vagyok, akár 365 napon át is lehet. Céges.
1: Egy pici szünetet tartunk, és mindjárt folytatjuk a Tandem ma esti előadását, vagy adását pontosabban.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sírálj!
5: A Tandem színházi alternatívák ma esti vendégei Balogh József és Bérces László. A 36. teáternél tartunk. Július 19 és július 25-e között kerül ide megrendezésre a teáter. A 19. ördögkatlan augusztus 4-től 8-áig tart idén. Milyen tematika, korosztályok vagy hangsúlyok mentén szerveződnek az idei fesztiváljaik?
6: Összművészeti fesztivál az ördögkatlan. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert az akár az említett Jóska által említett kortárstánc ugyanolyan egyenrangú, mint az irodalom. Az irodalom egyenrangú a rockzenével, vagy alternatív rockzenének nevezném, és az egyenrangú Mozarttal, és az egyenrangú a képzőművészettel. Tehát nincsen olyan, hogy bármelyik évben is kigondolnánk, hogy ennek az évnek ez lesz a jelszava. Uh-huh. Pályázatokat kell mindig beadni, hogy hát ha nyerünk, ott mindig ki kell találni valamit. És akkor ott mindig tehát az idén is kitaláltunk valamit, hogy határtalanul, de nem akarom egy normális beszélgetésben, én ezt nem akarom nyomni, tehát tulajdonképpen a legfontosabb nekünk az egyfelől, hogy a körülöttünk lévő általunk észrevett értékeket tudjuk hívni, másfelől, hogy nagyon sok fiatal tudjunk hívni, fellépőt, mert akkor jön a fiatal közönség is, ami valóban, mint nevezzük koncepciónak az utóbbi években egyre erősebb, hogy minél több olyan dolog történjen ott, ami ott történik először, vagy akkor egyszer történik meg. Tehát ez megint visszautal arra, hogy nem lehet bennünket letölteni. Tehát vagy ott van valaki, vagy akkor ő ennek nem volt részese. Az egyszerű, az ahhoz hozzá lehet majd jutni, hogy mondjuk színházi előadásoknak a bemutatója ott van, vagy főpróbája, vagy előbemutatója, ilyen jó pár van, vagy vannak, akik leköltöznek előtte, egy héten át ott vannak, vagy két héten át, és ott dolgoznak, és tulajdonképpen ott születik meg. Tehát egyre több közünk van ahhoz, vagy szeretnénk, hogy legyen, ami a születés. Tehát, hogy ott szülessenek meg dolgok. Cseh Andris által vezetett offline rezervátum, aki egyik védnökünk, Cseh Tamásnak a fia, és most már ő maga ír dalokat Bereményivel, annak lesz a szabadtéri bemutatója egyébként ott nálunk, na például ez is egy születés.
7: Én sokat dolgoztam Aradon, mondjuk közepesen sokat Szabadkán, és kicsit közepeset Temesvárot, és ez az egyik pillér, hogy a más színházi nyelven való szólást, azt nagyon fiatalon megismertem még a Urbán Andris első csoportjától, az Ajovától, vagy éppen a Barbaféle színházban, vagy éppen abban a fajtában, amit mi is műveltünk, vagy körülöttünk műveltek, a Stúdiókától, mondjuk Malgoton át, a Holdvilágkamara színházig, és a Horváth Csabát, nem tudom, és akkor itt most millió Halász Péternek kellene jönnie. Jön is, érzem. Na, szóval, hogy ez az egyik pillér, hogy az egy természetes közege Szegednek, pontosabban bele kellett, vagy vissza kellett helyezni ebbe a természetes közegébe, ami közvetlen kapcsolatot jelent ezzel a három nagyvárossal és a magyar kultúrának három olyan helyszínével, ahol más hangon beszélnek, és másként mutatják a színházi korpuszokat, és másként gondolnak arra, hogy mi a színház. És nekem ez nagyon tetszett, ebben rengeteg kooperációban és sok évtizedünk. A másik a fiatalok, való tervszerű bánás, legalább az elmúlt 3 vagy 4, a Covidig biztosan. Tehát biztos, hogy csináltunk 11 néhány olyan évet, amikor a workshopok mellett kifejezetten magyarországi, úgyis mint Kaposvár és SFE, a régi, a fiatalok jöjjenek és mutatkozzanak meg Marosvásárhelytől Kolozsváron keresztül az Újvidéki Akadémiáig vizsgaelőadások, de azt a munkát meg senki nem csinálta nagyon rajtunk kívül. A fiatalok mellett az utóbbi éveknek meg egyszerűen nem mi választottunk tematikát, hanem az alkotók választottak tematikát. Például, hogy elkezdték elmondani a 20 évesek, hogy tehát, hogy mi ez itt ez az egész. Ez hogy néz ki? És akkor ebből lett női tematika, de nem mi találtuk ki. Ebből lett bántalmazás, hiszen egy bántalmazó társadalomban élünk, én legalábbis mióta megszülettem. És ez is egy tematika lett, hogy nem áll. És akkor ezt elkezdték elmondani, meg elénekelni mindenféle szólókban és duettekben. Mindenféle elképzelhető mámorral, amit egy fesztivál ad, hiszen a fesztivál éppen azért van, hogy kivegyen abból az időből, amiben egyébként vagy. Szakrálisan is, tök mindegy, hogy te szakrális dolgot csinálsz, vagy nem, a megélés az akkor is szakrális, vagy egy másik dimenzió. Ez tematika-e? A korunknak a szerencséje, hogy ez egy ilyen elképesztően gazdag közeg most is, és soha nem szegényedett el, lehet, hogy átalakult, kihalt, lehet, hogy sír a szája, lehet, hogy túlélte, lehet, hogy külföldre ment, lehet, hogy, de mi mondjuk például bárhová kerültek ezek a fickók és figurák, mindig ugyanott folytatjuk. Azokkal is, akiktől púp nő a hátamon, meg kiver a víz, meg azokkal is, akik meg valahogy mindvégig olyanok maradtak, mint Don Quixote, Sancho Panza együtt.
6: Mind a két fesztivál letett bőven, annyit az asztalra mondom nagyképűen, de büszkén, hogy nem nulláról kellene minden nap, minden évben kaparni, és föltenni a kérdést, hogy az idén meg tudjuk-e csinálni, vagy nem. És ez lehet, hogy nagyképűen hangzott, de hogyha arra gondolok, hogy megszámoltam az idén, persze azért is, mert olcsók, de 45 darab, ebbe benne vannak természetesen gyerekeladások, kamaszoknak szóló eladások, ifjúság és felnőtt eladások, 45 független csapat jön az Ördökatlanba 5 napra. Pont ahogy Jóska magát visszafogja, hogy ne folytassa. Tehát, tehát többet számolom, büszkék vagyunk, hogy vagyunk, és az idén is lesz mind a két fesztivál.
5: A Jurányiról egy kicsit esett már szó, és arról, hogy a Jurányival, illetve a Fügével sok év óta gyümölcsöző a kapcsolat, arról is esett szó már, hogy előbemutató, akár ott egy alkotási folyamat végén bemutatásra kerül egy előadás, aminek aztán mondjuk a hivatalos bemutatója, ha úgy tetszik, vagy a budapesti bemutatója sokszor a Jurányiban van. Ugyanígy előfordul, hogy a Jurányiban látható előadások, gyerek és felnőtt előadásokra is gondolok, azok meghívást kapnak, akár az Ördökatlanba, akár a Te Alterbe, hogy ezekről egy kicsit, ha mesélnének.
6: Nekem olyan értelme könnyebb, hogy Jóska vidéki, én meg fővárosi lettem, és akkor fővárosiként pont, hogy az irodánk is ott van, tehát én, ha akarok, nap mint napot kószálok, nézem az előadásokat a Jurányiban, folyamatosan a születés történik ott meg, és nem tudok mást mondani, egyszerűen jó ott lenni, mert azt látom, hogy zajlik az élet. Fiatalok özöllenek ide-oda, de közben szépen mesterek járkálnak otthonosan, legyen az Máté Gábor vagy Asher Tamás. Tehát egy amiről Jordán valaha szeretett beszélni, hogy egy hely, és persze sok ilyen hely kell, ez egy nagybetűs hely, ahova nem is kell alkotni, csak bemenni, egy kávét inni, de benne lenni abba, ahol jó dolgok történnek, és ez a Jurányi. Valaha például a Merlin ilyen volt. Az egyetemi színpad, legendás
7: ja, egyetemi. Nekem még a Bárka is eszembe jut.
6: Igen, a Bárka is tizenvalahány éven át ilyen volt, de nem keseregni akarok, hanem pont az bizonyítja a Jurányi, hogy akármit csinálnak, akármik, itt, vagy ott, vagy amúgy felüti a fejét az akarás, a cselekedni vágyás, az alkotni vágyás, a találkozás vágya, és ezt a szerepet tölti be tökéletesen a Jurány.
7: Hát ha Jurány, akkor nekünk meg majd minden évben van koprodukciónk, ami a jelképes pályázati nyertes pénzek elköltésének egy hatékonyabb módja, hogyha a kooperációban dolgozol, ő is beleteszi a kis pénzét, vagy a színészét, vagy a díszletét, vagy a szállásköltségét, és akkor mi meg azt mondjuk, hogy beszállunk egy előadásba 600 ezer forinttal. Ez az egyik fajta út, ez van a Fügével, ez van a kávétársulattal, ez van. Tehát, hogy ez egy normalitás szerintem, azt én egyébként is azt tartottam normalitásnak, és vagy 10 évig azt kellett mondogatnom, hogy milyen jó lesz, nem értem, hogy miért gondoltam ezt, hogyha majd a kőszínházak kinyitnak pont annyit, hogy az embereik, akikben van ennyi kraft, és akkor ehhez volt nekem egy Halsányi Attilám, mint így modell, aki Szegeden is játszott, és Miskolcon vezető férfi színész. Aradon kezdte ezt az átjárást, és akkor sokan elkezdtek átjárni ezekben a szférákban, és én nem tudom, 200 emberrel dolgoztam, az elmúlt 8 évben volt 34 vagy 35 előadásom, amit vagy játszottam, vagy rendeztem, vagy játszottam. És mondjuk a Covid évek voltak a legdurvábbak, mert akkor egyfolytában próbáltunk, volt, hogy 3 darabot egyszerre, és amikor ki lehetett szabadulni, akkor 11-et vagy 12-t játszottunk egyszerre. Nekem ez abszolút durva év volt, és maszkilag meg ezek a koprodukciók, ezek soha nem álltak meg. Tehát például a Covid miatt nem kellett megállnunk, és ez egy nagyon nagy szerencse. Aradnak van egy Underground nevű színházi fesztiválja, ahol én feléptem 20 évvel ezelőtt, aztán 8 évig nem volt, aztán újra született, aztán megint nem volt, most meg újra van. Nekünk meg nincs ilyen a történetünkben, de ez nem érdem, és nem is munka kérdése, ez szerencse kérdése. A Test fesztivál, ami nagyjából, amin ott voltam az elsőn, és ott voltam még vagy 8-on Balázs Attila igazgatása alatt a Temesvárot, amiből megint elvitt a Covid, és aztán a finanszírozatlanság, mert az egy elég drága fesztivál volt, és olyan előadásokat lehetett látni, amit a környéken egyébként nem. Olasztól törökig, indiaitól japánig, mondjuk mindegyik volt nálunk is egy azt megelőző 15 évvel, tehát hogyha a nemzetköziséget tekintem, mint egy azóta leszakadt és eltűnt profilt, de legalább a határon velünk együtt élők megmaradtak, és van egy nagyszerű Desiré fesztivál, amihez szerintem sose beszéltük meg az Urbánnal, de hát valahogy azután született 13 vagy 12 környéken, amikor már nálunk nem tudott új bemutatót tartani, megint csak finanszírozási okokból, de addigra már annyira megerősödött a Kosztolányi Színház, hogy ilyen értelemben nem is volt szükség egy ilyen magyarországi állandó helyre. Gondoltuk mi, hogy az Andrásnak Magyarországon is meg lesznek majd az állandó helyei. Hát alkalmi szereplő, teljesen méltatlan, hogy itt kis kád vagy lefolyó Magyarországon nem nagyon tudják, hogy az Andris végig rendezte hatalmas sikerrel a teljes délszláv összes országot, összes fővárost, összes színházat. Elképesztő impulzitással és sikerrel. Szóval, és akkor gondolt, hogy miért ne legyen egy Desiré fesztivál. Hát mert nekik ugye van idoljuk például, hanem is abban az értelemben színházi ember, de Kosztolányinak megengedem, hogy színházi kritikusként, vagy alkalmi íróként igazi színházi ember legyen, vagy ő engedi meg nekünk, hogy olvashatjuk így, bocs, Kosztolányi. Szóval ott igazi brendek vannak ilyen értelemben, Szeged ennél egy sokkal széttartóbb, és akkor nyilván a Laci könyve jut eszembe, amit vagy legalább háromszor elolvastam, a Pál István beszélgető könyvet, mint hogy a többieket is, de csak a Szeged miatt mondom, hogy nekünk is van idolunk, és az nem volt véletlen, hogy a 80-as éveket is végigjátszottuk már egyetemi körülmények között, és ez mind abból van, a 2026, meg a 27, meg a 28 is abból lesz, és ez egy olyan biztos alap, amin semmi és senki nem változtat.
5: Miért érdemes ma Magyarországon független színházat csinálni?
6: Hát, aki akar színházat csinálni, most vagy független, vagy nem független, tehát ez kinyit annyi kérdést, hogy mi az, hogy független, kitől független, stb. Tulajdonképpen a pénztől független, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, ennyi az egész, és akkor nem érdemes. De hát amúgy pedig, hát én most amire készülök, azt csinálom, amit én akarok, és azokkal, akikkel én szeretném. Ennyi. Nekem ennyit jelent, nekem ezért érdemes. Ennek rengeteg hátránya van, de most az a kérdés, hogy miért érdemes. Én most csak ezt tudom mondani, mert hogy másnak miért érdemes, azt nem tudom. Azt fogom csinálni, amit én szeretnék, és azokkal, akikkel én szeretném. Ez ilyen önző válasz volt.
7: Van erre egy Cseh Tamás dal, hogy meghalni érdemes, stb. De élni meg még sokkal érdemesebb, de ez nem érdemkérdés, és ráadásul nem is nagyon mi döntjük el. Ugye lett egy ilyen bődületes német típusú fogalmi kényszer, hogy hogyan nevezzük az amatőr színházat, meg a függetlent, meg a szabad színházat. Én úgy hívtam például az első fesztiválok idején szabad színházak nemzetközi találkozója, rendkívül nehézkes és laboratóriumban kiérlelt halott fesztiválnév, de közben kapott egy élő fesztivált, szóval hogy elég jól elbíbelődtünk vele. Ez egy ilyen doktrinár kényszer, de minden elnyomásnak ez a következménye, hogy újra kell alkotni a nyelvet, újra kell definiálnod magad, újra fel kell építeni az intézményeidet, és ez elképesztő luxus egy ilyen országban, ahol egyáltalán nem kéne agyonvernünk egymást, hiszen egyikünk sem magyar például. Tehát én tót vagyok, meg német, aki mellettem ül, nem tudom, hogy milyen, tehát hagyjuk ezt az egész hülyeséget. Ki magyar, meg hogy magyar, meg balról magyar, meg jobbról magyar, meg nem tudom, ezt teljesen indiferens, és például én azért maradtam meg ebben a dologban, mert ezt a indiferenciát, például a nacionalizmus ügyében, ezt interferenciává tudják változtatni azok az alkotók, akik nálunk fellépnek, tehát ha te kritikusan reagálsz mondjuk a nyelv változására, vagy erre a doktriner elnevezési kényszerre, meghatározási kényszerre, hogy meg lehessen kérdezni, hogy akkor mi a független, meg mi az alternatív, ha egy újságírónak mondom, akkor neki nyilván van egy képe erről, de nincs igazából gyakorlata, hogy ez mihez képest alternatív, ahhoz képest alternatív, hogy mindent neked kell megoldani a barátaiddal, meg azokkal, akikkel ezt szereted csinálni. És mivel ebben annyi innovatív erő van, és magában az előadásokban, vagy magában a színházban annyi valóságos találkozás van, miközben minden digitál, akar lenni körülöttünk, vagy úgy is akar mutatkozni, e színház és nem tudom mi, e cigi, de e téren én ilyen szempontból teljesen konzervatív vagyok, szóval menjen föl a függöny, azt menjen ki a színész, azt csináljon valamit, meg mondjon valamit, azt takarodjon hátra a
6: takarásba. Muszáj mondjam, hogy mielőtt bejöttünk, én azt láttam, hogy Jóska egy e cigi ciót. Szokták mondani, hogy zárszónak jó lesz.
7: Zárszónak is egy a vége.
5: Nagyon köszönöm mindkettőjüknek, hogy beszélgethettünk.
7: Annyit nem mondtunk a hallgatóknak, hogy szervusztok, jó estét. De most mondom a végén.
6: Köszönöm, hogy itt lehettem.
7: Én is köszönöm.
5: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Polgár Judit sok nagymestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Nőtt hazánk élőfa készlete, villámárvizek taroltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Villámi Eszter vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, holnap egyeztet a sakk nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Sulyog Tamás államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így holnap megszűnik a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Fosthofer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Csak a szükséges feltételek maradéktalan teljesítése után indulhat el a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy a vonatbefolyásoló rendszer szoftverjavítási munkálatait várják a kínai kivitelezőtől, valamint hogy megfelelő eredménnyel záruljanak a biztonsági tesztek. A tárcavezető kitért rá, hogyha mindez megtörténik a következő hetekben, akkor akár már szeptemberben is elindulhatnak az utasokat szállító szerelvények. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt hazánk élőfa készlete tavaly. Az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítése szerint az összterület több mint 1.962.000 hektár. Ezen belül az őshonos fafaj meghaladja az 1.117.000 hektárt. A legnagyobb terület az akácé, majd a tölgy és a cser a legelterjedtebb hazánkban. Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Alexander Dobrindt szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Romániában zivatarok okoztak villámárvizeket, közlekedési fennakadásokat. Autókat, járókelőket sodort el a Bucsecs-hegységből lezúduló víz egy településen. Brassó és Bukarest között több órára megbénult a forgalom. Vízben elakadt járművek sofőrjeit kellett kimenteni a tűzoltóknak. És most mondom, hogy mi milyen időjárásra számíthatunk. Hideg front hozott újabb záporokat, zivatarokat, a szél sokfelé átmenetileg megerősödik, és viharos lökések is lehetnek. Késő estére általában 18 és 26, éjszakára 15 és 20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de pár fokot visszaesik majd a meleg. Általában 26-31 fok várható, ennél nyugaton lesz pár fokkal hűvösebb. Jövő hétre kellemesen meleg, napos, száraz időt ígérnek, de erős lesz az UV-sugárzás.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
7: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
8: Egy földön kívüliről már
9: köszöntöm
8: tudunk.
9: A rádió hallgatókat.
8: Rádió műsora van.
9: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hard Jazz Club az Üveghegyen túl. A 2021-es FSCO lemez került terítékre, játszottam már, nem először fogom leadni, de nagyon bírom. Nyilván itt a világzene és a jazz és a kamarazene határain mozgunk és billegünk, ami nem baj. Nagyon lehet szeretni ezt a lemezt a eklektikusságával együtt. A zenekar tagok neveit egy doksiból olvashatom föl, ha látom értelmét. Tegyem? Nagy János Jancsa, művészeti vezető, billentyűs hangszerek és nagy rész zeneszerző. Csonka Gábor, Kézdi Luca, Lantos Zoltán, Frenki Látó Hegedű, Haraszti Krisztina Brácsa, Pribai Valéria Cselló, Pozsár Eszter, Fuvola, Piccolo Fuvola, Gordon Teodóra, Klarinét, Zsemér Sándor, szoprán szaxofon, Blaskó Mihály Fagott, Frey György basszusgitár, Berdisz Tamás a doboknál, Zsulbert Flóra ütőhangszerek, Szerényi Béla tekerő és Kubinyi Júlia ének. És ez a lemez, mint mondtam, 21-ben jelent meg. Természetesen a Nagy János a szerző, de ez nem mindenhol van így, mert például az egyes felvétel az Frey György szerzemény, aztán a négyes, az pedig a Nagy Ábel Márton szerzeménye, az pedig a Journey of the Light Beam Radiating From the Slushy Slide of Bread. Ez nem fordítom le ezt. Nézzük, az első, hát mondjuk, hogy öt felvételre kerül sor, ami egy eléggé cudar pillanatban való kilépést jelent, hisz az öt felvétel nagyjából 25-26 percet jelent a számunkra, tehát kicsit előre kerül a felezőpont, és ráadásul az intro number 2-val lépünk ki, majd pedig jönni fog a felezőpont, amikor ezt az más bejátszások következhetnek, vagy következnek a rádió műsorban, rádióadónként ez változik, és utána fog indulni a második blokkban, ez egyik nagy kedvencem, a Eszten. Pedig annak az intrója, hát lett volna, menjen le még egyszer az intró. Ezzel most, hogy kicsit összehadartam a műsort, mindegy, sodródjatok velem az események tekintetében, nem kell mindent érteni, jó lesz a rádió műsor, na, ennyi, induljunk.
10: Az egyensúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálójáratod, amit nem tudsz megvakarni.
11: Balance is such to gravity is irritating. What you cannot stretch is to you.

Starsky, és hát Jazz Club. Használt zenei magazin.

0: hangsúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálóját járatod, amit nem tudsz megvakarni.
1: Balance is such to gravity is irritating. What you cannot stretch is to you.
2: Peter Jufa Jazz Club. Fatal malfunction.

Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Mini Starsky és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
5: Itt kedvenc rádió műsorunk a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és ugye a Freestyle Chamber Orchestra Üveghegyen túl című 2021-es lemezét hallgatjuk, amelynek a intrójánál jöttem ki az adás az első felező blokknál. Most hát újra fogom indítani, a hátrőmben újra kúszik, és akkor ezután jön majd a Western, az Indul egyúton, a Jöjj meg Duna, a Nagyapa dala, és akkor ezután jön a búcsú, amit most igazán de bosszant, mert hogy a Blues for Russell egy irgalmatlanul tuti Nagy János szerzemény, és a Russell Ferrante szólónak egy bizonyos eleméből épített újabb dalról van szó, tehát egy improvizáció, egy elhangzott improvizáció elemből született egy dal, amire most improvizálnak, aztán még meg fognak improvizálni mások, és ha abból is lesz egy téma, akkor arra is lehet majd improvizálni, majd valamikor a jövőben. Na mindegy, Blues for Russell lesz a első időtúli zene, az Adagio a második időtúli zene, és a Karánsztánc szóló lesz pedig a utolsó zene felvétel, ami már bőven időtúli lesz, akár még oda se férjen, mert nem tudom, hogy befér. Egyáltalán menjünk. Ez egy gyors pörgésű, vidám rádióműsor, amelynek van neve is. Starsky és Hard Jazz Club. Következzék az említett, ugye, öt felvétel,

Életerőadapter használati utasítás. Az életerőadapter használata rendkívül egyszerű, segítségével megfáradt életkedvünk újra a régi lehet. Összeszerelés és használat. A villásdugót helyezze a konnektorba. Az adapteren állítsa be a kívánt szintre az életerő feszültséget. Figyelem, az 1-től 10-ig terjedő skála magasabb értékeit csak erős levertség esetén használja. Helyezze az ábrán jelölt egységet a testnyílásba. A szájpadlás protézist a doboz fedelének belső oldalán találja. A fülcimpára csiptethető testelőkábelek sárga színűek. Ezeken távozik a fáradtság és a levertség az elektromos hálózatba. A testelt vaspapucsok az alsó végtagok irányába is képesek az ionizált bosszúságot és levertséget üríteni. Sárga bekötő kábeleit a doboz jobb oldalán találja. Figyelem, ne használja az életerő adaptert munkahelyi konfliktus esetén, ha az személyeskedésektől sem mentes, illetve ha levertségét küzdősportban elszenvedett súlyos vereség okozta.

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Miniszterszki és Hot Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és a Freestyle Chamber Orchestra az Üveghegyen túl című lemezét hallgatjuk 2021-ből. A lemez három felvétele fut mindjárt indul el, és fog kifutni időn túlra. A Blues for Russell, az Adagio és a Kanásztánc szóló. A Freestyle Chamber Orchestra hogyhogy nem az interneten megtalálható. Tehát én azt mondom, hogy ha FSC-ot vagy Freestyle Chamber Orchestra beírja a kedves rádiolgató, akkor sokkal többet fog tudni, mint ahogy itt most le tudok hadarni ezzel kapcsolatban. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönöm a rádiolgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól szórakozott. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3W.zsuffajazz.hu, nem volt R-ban, 3W.zsuffajazz.hu, melyet idegenek hallgatóink kedvéért. Így is elmondok a www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Kettő, egy, kettő. Egy, kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan íratnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan íratnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
3: Sziasztok, Grisnik Petra vagyok, színművész. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: volt semmi.
1: Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

Sunshine.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Feledi Csáron vagyok, a Söndörgő és a Vujicic együttes zenésze. Hallgassatok Rádió Cafét továbbra is.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.